0: amikor valaki lassan elveszíti a saját történetét. És ma erről beszélünk, hogy mi az a felejtés, mi az a veszteség, és hogy tudjuk hordozni, hogy tudunk segíteni, részt vállalni mindebben. Mi, akik ma még kívülállók vagyunk, de egykor saját magunk is megéljük ezeket a élményeket, amiről fogunk részletesebben beszélni. És amivel készültem, a Zsoltárok 139.1.2 része, ami így szól: Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Tudod, ha leülök, te tudod, ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Tehát ennek az üzenetnek a fényében kezdjük a mai beszélgetést, hogy van valaki, az örökkévaló Úr, aki akkor is emlékezik ránk, ha mi saját magunkra már nem. És most átadom a szót Bettinek, aki,
1: köszönöm szépen,
0: akitől első körben azt kérdezném meg, hogy hogyan jelentkezik egy család életében a demencia.
1: Először is szeretném köszönteni a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást, különösen az idős hallgatóinkat, akik most kíváncsian ülnek a rádió mellett, illetve azokat a hallgatóinkat, akik az idős hallgatóink útját kísérik, az úgynevezett szemvizsgenerációt, akik a gyermekeikről és a szüleikről is gondoskodnak egyben. A demencia megjelenéséhez én hozzátenném azt, hogy a családban nagyon sok esetben ezek a furcsa jelek, amik a demencia jelentkezésénél kialakulnak, ezek normálisnak tűnnek. Tehát sok esetben a család és a közeli hozzátartozók nem veszik észre a korai jeleket, mert természetesnek gondolják, az élet belejárójának gondolják. Gyakori feledékenység merül fel az idős vagy a hozzátartozó életében, tájékozódási zavarok, elveszettnek érzi magát ismerős helyeken, nehezen követi az idő múlását, szavakat keres, nehezen fejezi ki magát, szokatlan pénzügyi döntéseket hoz, sokkal több pénzt fizet a boltban, vagy sokkal kevesebbet, mert nem ismeri fel a pénznek az értékét. Hanyag megjelenést tapasztalunk, a külleme egészen más. Van egy nagyon érdekes tünet, ami a háziasszonyoknál előfordul, az, hogy egy ételkészítésénél elmaradnak az ízek. Hirtelen egyik pillanatról a másikra megváltozik az íz, eltűnnek a fűszerek, netán valami egészen más fűszer kerül be, sós az édes helyett, édes a sós helyett.
0: Hát ennyire drasztikus.
1: Egyik pillanatra a másikra jelentkezhetnek a tünetek, és én szeretném azt megjegyezni most, hogy nem orvosi, nem egészségügyi szempontból fogunk most beszélni a demenciáról, hanem hétköznapi tapasztalatokat szeretnék felsorolni, illetve majd később az ellátórendszert is megemlítjük, pontosan azért, hogy a hallgatóinkat tudjuk segíteni abban, hogy mik azok a hétköznapi jelenségek, amik segíthetnek a magának a betegségnek a megjelenésének a kezelésében. Változó hangulat is jelentkezhet, esetleg gyanakvás, szorongás, visszahúzódás a társaságtól. Ezek a korai tünetek gyakorlatilag, ha megjelennek a hozzánk tartozónk, nem mindenképpen arra törekedjünk, hogy egy alapos kivizsgálás történjen.
0: Ami ez hol történik?
1: Pszichiátriai kivizsgálás szokott, illetve belgyógyászati vizsgálatot is szoktak végezni, rengeteg oka lehet a demenciának, mert a demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy tünetegyüttes, amelynek kialakulása általában több tényezőnek az összjátéka. Tehát különböző rizikófaktorok nem tudnak, rizikófaktorokon nem tudunk változtatni, inkább azt tudom mondani, hogy különböző kockázati tényezőket tudunk elkerülni.
0: Tehát akkor legjobb, ha a házi orvoshoz irányítjuk, igen, illetve visszük el a hozzátartozókat
1: első körben. Igen, és ő a szakorvosokat nyilván meg fogja jelölni a hozzátartozók számára, ahová el kell menni kivizsgálásra. Amint bármiféle demenciához kapcsolódó diagnózis készül, utána jön az a kérdés a család számára, hogy mit tudunk mit tenni. De még mielőtt kialakul ez, én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne arról is beszélni, hogy milyen tényezők befolyásolják ennek a betegségnek a

0: kialakulását, csak azért, igen, hogy az a generáció is tudjon készülni, gondolni erre, akik még az időskor előtt állnak, vagy netán a kezdeténél. Vannak olyan nem befolyásolható tényezők, mint az életkor, nyilvánvalóan genetikai tényezők, vagy családi kortörténet, hogyha a családban több esetben előfordulhat. Szakemberek szerint igen, tehát van egy ilyen kockázat is. A másik nagyon fontos tényező, az pedig az életmódbeli tényező. Ezzel a kutatások szerint 40%-a megelőzhető vagy késleltethető lenne a faktorok kezelésével. Pontosabban szív- és érrendszeri egészségre kellene törekedni, amennyire lehet. A magas vérnyomás, a magas koleszterin szint, cukorbetegség károsítja az agyereket.
1: Na mégis belemegyünk az egészségügybe.
0: Kicsit igen, muszáj megemlíteni.
1: Egyszerűen nem lehet kikerülni, igen. Tehát szervesen hozzátartozik a témánkhoz.
0: Igen, ez nem választható el teljesen.
1: Tehát az érrendszeri, a vaszkuláris demencia és az Alzheimer-kór, amit szerintem laikus hallgatóink is hallottak már.
0: Igen. Életmódbeli környezeti tényezők közé lehet még sorolni a fizikai aktivitást is, tehát a rendszeres mozgás serkenti a vérkeringést és segít fenntartani az idegsejtek közötti kapcsolatokat. Ez is egy nagyon fontos tényező. Az lehet egy séta, lehet a kutyával séta, lehet a kertben egy kis kertészkedés, lehet egy takarítás, lehet egy vidéken, tudom, egyedülálló idős hölgyek fával fűtenek, még mindig sok esetben lehet az egy kis fabehordás, bármi, ami a mozgással összeköthető. Az étrendet is említik, ami megint csak mostanában nagyon sűrűn halljuk azt, hogy a nyugati étrend helyett, tehát igyekezzünk inkább zöldség és gyümölcs és rozsgazdag ételeket enni.
1: Mediterrán
0: diétát, igen, használni ahhoz, hogy gyakorlatilag egy kicsit megelőzzük ezeket a folyamatokat. Mentális és szociális faktorokat azt azért jobban kiemelném az összes mellett.
1: Még annyi egy kérdésem, ha lehet, hogy,
0: igen?
1: Hogy maga az érintett érzi-e azt, hogy valami nem olyan, mint volt? Tehát, hogy
0: nagyon érdekes a megjelenése az észlelésnek, illetve a betegség tudat megjelenése, mert nekem az a tapasztalatom, hogy megjelenik, és rengeteg olyan esettel találkoztam, ahol az elsődleges felismerés után van egy tagadás, és a tagadás az azzal jár, hogy eltitkolja sok esetben az, hogy elfelejtett dolgokat, hogy tévesztett dolgokat, és megtanulja sok esetben a kezdődő és enyhe demenciánál a demens személy, hogy hogyan lehet úgy túlélni, hogy a környezete ne vegye észre. Ez nagyon
1: ez
0: érdekes.
1: Mekkora energiát ez igényelhet.
0: Így van, tehát, így van, ez egy nagyon érdekes jelenség, ezt elég gyakran tapasztaljuk. A mentális és szociális faktoroknál én kiemelném azt, hogy a kognitív tartalék az nagyon-nagyon fontos kutatások szerint is. A folyamatos tanulás, olvasás, szellemi aktivitás új kapcsolódásokat építenek az agyban, és az ellenállóbbá teszi a leépüléssel szemben a tudatunkat. Egy nyelvtanulás, egy keresztrejtvényfejtés, verstanulás, alapból a memorizálás nagyon segít
1: ebben. Ez a prevenció, gondolom, a mentális prevenció.
0: Igen.
1: Amikor már érintetté válik valaki, tehát akár hát a közép szintet nem említem, de az enyhe kezdődő demenciánál, ezek tudnak még segíteni?
0: Igen.
1: Hogy lassítják a folyamatot?
0: Igen.
1: Vagy már olyankor hiába?
0: Nem, nincs hiába. Fenntartják az állapotot, és nem, tehát meg lehet előzni a gyors romlást, az állapotromlást. Sőt, ajánlják azt, hogy ezeket az aktivitásokat építsék be az életükbe. Azok az idősek, vagy azok a hozzátartozók, akik érintettek ezzel a betegséggel, és azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző szociális ellátásoknál, meg majd, amit a későbbiekben is említeni fogunk, ott egy kötelező elem is az, hogy legyen foglalkoztatás az olyan fajta ellátásokban, ahol demens személyek bármiféle szociális ellátást kaphatnak, terápiába részesülnek, ahol napi tevékenységeket folytathatnak. Pontosan az egyik része az meg a kognitív tevékenység, tehát hogy bármi lehet, ez olvasás, Én a zenét kiemelném egyébként, amikor a hosszú távú memória még jól működik, de a rövid távú memória már sérül, akkor nagyon-nagyon jól lehet szinten tartani, és azt gondolom, bele is lépni a demens személy világába a zenével, és a ahhoz tartozó szöveggel, amit ő megtartott gyerekkora óta.
1: Itt van különbség, tehát a zenei stílusban, vagy amit ő fiatal korában szeretett, akár a szövegre is emlékezik, tehát hogy régi kedvenc zenéket hallgattatni vele?
0: Igen, általában említik az ellátottjaink, elnézést, hogy így fogalmazok, de a szakterületről így szoktuk, az ellátottjaink említik azokat a zenéket, verseket, illetve azokat a tudásokat, amiket hoznak magukkal, és úgy szoktunk dolgozni, hogy összegyűjtjük és alkalmazkodunk. De ez azt gondolom, hogy a betegség belejáró, hogy a hozzátartozóknak ez az egyetlen, egy legfontosabb üzenet, hogy alkalmazkodni kell az adott szinthez, az adott állapothoz, és azokhoz az emlékekhez.
1: Az adott időhöz.
0: Az adott időhöz.
1: Tehát akár egy, ez nekem úgy hangzik, ahogy mondod, tehát hogy egy időutazásban társul, szegődünk hozzátartozóként, és ezt ők, ezért a hála megjelenik ilyenkor? Tehát, hogy
0: nagyon
1: sok konfliktus forrás előjön, tehát akár a testvérek között, hogy ki gondozza, ki gondoskodjon róla, akár maga a pont, amit említettél, hogy paranoiddá válik a demens ember, gyanakvóvá, kötekedővé is, vagy maga esetleg az adott természet negatív részei felerősödnek?
0: Nem, az adott karakterisztikus vonások erősödnek föl, nem a rossz, hanem ha valaki vidám, nyitott személyiség, akkor ez erősödik, meg nekem ez volt a tapasztalatom a munkám során.
1: Hát neked már hosszú évtizedek vannak mögötted.
0: De egyébként lehet változtatni is a hangulaton, nem szabad nagyon túl sok ingerre megterhelni a demens embereket. Tudni kell, hogy mi az a kulcs, mi az az inger, ami egy esetleg dühöt vagy idegességet vált ki. Én nagyon fontos tényezőként megemlíteném a szociális izolációt, hogyha időskorban valaki nyugdíj után bezárkózik a négy fal közé, és csak az ablakon néz ki, és nem találkozik emberekkel, hozzátartozókkal, szomszédokkal, rokonokkal, akkor felgyorsulhat ez a folyamat, hogyha van hajlam egy demencia kialakulására. Nagyon fontos az, hogy ha a demencia kialakul, akkor is biztosítsunk társas együttlétet rendszeresen az időssel, az ellátottunkkal, vagy a hozzátartozónkkal, pontosan amiatt, hogy azt az állapotot ne hagyjuk, hogy rohamosan romoljon, vagy egy állapotromlás beálljon. Ez a szociális izoláció, ez egy nagyon-nagyon fontos tényező.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen ellátások léteznek ma Magyarországon, amelyek elérhetők számukra. Már említetted jó részt, hogy mivel tudtok segíteni.
0: Igen.
1: Ez konkrétan az idősek nappali ellátása? Miről
0: van beszél? Szociális alapszolgáltatás, ez egy gyűjtő név. Ez a szociális alapszolgáltatás, ez a településeken elérhető, mindenkinek a saját településén elérhető olyan ellátási forma, amit bármikor igénybe vehet. A szociális alapellátásoknak egyik része a nappali ellátás. Van házi segítségnyújtás, ami az időseket érinti. A nappali ellátás az gyakorlatilag egy adott helyszín, egy intézménybe egy napközbeni tartózkodást biztosít, ahol gondozónők tudnak biztosítani olyan időtartamot, amikor foglalkozás van, illetve a terápiás munka, ha demens személyek nappali ellátására is van engedély az adott intézménynek, akkor gyakorlatilag terápiás munkatársak tartanak foglalkoztatásokat a demens személyek számára, pontosan amiatt, hogy meg tudják tartani azt a szintet, ami abban a pillanatban érzékelhető, netán még egy kicsit javuljon is a demens személy állapota.
1: És általában van engedély?
0: Az a tapasztalat, hogy viszonylag kevés demens személyek nappali ellátásához kapcsolódó engedélyezett ellátás van, jobban elérhető a nappali ellátás. 4000 fő lakosság szám felett kötelező ennek a nappali ellátásnak a kiépítése a települések számára, ahol ennél alacsonyabb a lakosság számot általában társulásban közös intézménnyel látják el ezt a feladatot. Én is egy ilyenben dolgozom, és a házi segítségnyújtás az meg az az alapszolgáltatási forma, amikor magának a lakásnak a közelségében, a saját otthonában nyújtanak különböző ellátásformákat, gondozásformákat, egy pici takarítás, az etetés, a fürdetés, bevásárlás, receptkiváltás, ilyen hasonló feladatokat látnak el a gondozónők. Ez már az az állapot, amikor nem tud az idős közösségbe menni, mert esetleg olyan testi hanyatlás indult el, ami nem teszi lehetővé azt, hogy a nappali ellátást igénybe vegye.
1: De még ki lehet tolni a fekvő beteg ellátásig?
0: De még ki lehet tolni, igen.
1: Hogy megvan a lehetőség arra, hogy a családtag tehermentesítve legyen valamilyen szinten.
0: Igen.
1: És hogy a saját otthonában tartózkodjon, tehát hogy nem, tehát ez mennyi egyébként, hány évén, 10 évet hallottam, nem tudom, hogy mennyire jók az információim, tehát a demencia indulásától, tehát hogy nagyjából 10 év, mire az állapot bekövetkezik.
0: Változó, valakinél rohamosabban történik meg egy nagyon komoly állapot, rosszabbodás. Én találkoztam már olyan esettel, ahol 40-41 néhány éves hölgy 65 éves, 67 éves korában is idős otthonban még jól boldogult, nyilván nagyon sok segítséggel, tehát akár hosszasan elhúzódó folyamatról is beszélhetünk, de az egészen biztos, hogy az egy nagyon komoly biztonság a demens személyek számára, az idősek számára, hogyha a saját környezetében maradhat, addig, ameddig biztonsággal otthon maradhat. Amikor már kialakul egy nagyon komoly állapotromlás, és akkor most mondok tüneteket, amik általában előfordulnak ebben az esetben, amikor már gyakorlatilag a mozgás is olyan szintre csökken, hogy nem képes az ágyból önállóan felkelni, nem tud helyzetet változtatni. Netán az étel megrágása és a nyelés is már akadályozott, akkor ezekben az esetekben a hozzátartozók már nagyon nehezen tudják megoldani az otthoni ellátását az idősnek, és ebben az esetben szoktak mindig segítséget kérni, arra vonatkozólag, hogy egy bentlakásos intézményt keresését keresése miatt jelentkeznek az intézményünkbe, családsegítő szolgálatok minden településen megtalálhatók, akik ezeket az információkat gyűjtik, tudják, és segítik a hozzátartozókat elindulni, kiválasztani esetleg azt az intézményt, vagy tájékoztatást nyújtani ezekről az intézményekről, ahol bentlakásos intézményi ellátást kaphatnak. Rendkívül nagy és széles a paletta a bentlakásos intézmények tekintetében. Van mindenféle állami fenntartású, egyházi fenntartású, magánjellegű, magánfenntartású, bentlakásos intézmény, ápolás, gondozó, nyújtó intézményi ellátáson belül általában a demens ellátás egy külön részlegben megtörténhet, vannak ilyen intézmények, állami intézményekben is előfordulnak külön demens osztályok, ahol gyönyörűen ki tudják alakítani azt a tárgyi környezetet és azt az ellátást, amikor jól boldogul egy idős demens személy, akár még segítség nélkül is egy ebédlőig eljut, a saját helyéig eljut, mert jelekkel, különböző színekkel és különböző egyéb tárgyi segítségekkel tudják az útját terelni.
1: Köszönöm szépen. Most egy rövid kis zenei rész következik.

0: Köszönjük ezt a szép dalt, és én most ebből egy pár sort idéznék. Sorsa felől miért aggódik az ember? Úgyis csak az lesz, aminek lennie kell. Mint a Duna, érkezik az életünk, folyik, ahogy folyni akar nélkülünk. Megható, és úgy gondolom, hogy amiről beszéltünk, és tehát magában foglalják ezek a nagyon tartalmas zenei sorok, de akkor itt folytatjuk, elég nehéz visszazökkenni a racionális témához, de most mégis megpróbálunk további pár percben még, ami rendelkezésünkre áll, segítséget nyújtani a hozzátartozók számára, akik ilyenkor többszörös teherrel vannak megrakva. Úgyhogy kihasználjuk az alkalmat, hogy vendégünk Márta Bettina, intézményvezető asszony, ilyen tanácsokkal tud szolgálni felénk, és akkor kérdezünk, átadom a szót, hogy hogyan tudunk még segíteni, hogyan tudtok még segíteni a hozzátartozóknak?
1: Én mindenképpen javaslom a hozzátartozóknak, hogy nagyon sok az online térben olyan eszköz áll rendelkezésre, ahol különböző csoportokba lehet regisztrálni, és megosztani a tapasztalatot, hogyha nem akarunk szakemberekkel, vagy külső szakember segítségét kérni. És nagyon jó tanácsokkal látják el egymást az érintett felnőttek, akik hasonló problémával küzdenek, vagy hasonló hozzátartozót gondoznak. Én azt gondolom, hogy az első, elsődleges, csúnyam ezzel a szóval mondani, hogy tanácsom, de meglátásom és tapasztalatom az előző pár évtizeddel kapcsolatban az az, hogy az egyetlen egy legfontosabb eszközünk az az elfogadás. Azt elfogadni, hogy ezen az állapoton nem tudunk változtatni, nem tudjuk megváltoztatni, és azt elfogadni, hogy szépen lassan azzal fogunk szembesülni, hogy a hozzátartozónk eltávozik tőlünk.
0: Tehát szépen lassan kialszik a lámpa.
1: Kialszik a lámpa, és nekünk ezen az úton kell végigkísérni őt. Ezen az úton nyilvánvalóan egy csomó nehézség felmerül. Az egyik legnehezebb pontja a gondozásnak az az, amikor már a gyermekét az idős demens például nem ismeri meg, vagy összekeveri valaki egészen mással. Ez egy nagyon nehezen megemészthető pontja a gondozásnak. Ilyenkor, hogyha ezzel nem tud átlendülni a hozzátartozó, én javaslom a szakemberek igénybevételét, mindenütt van ingyenes pszichológus, pszichológiai tanácsadás minden településre, minden járásba. Nyugodtan keressék fel ezeket a szolgáltatókat, és kérjenek segítséget ebben. Nem könnyű élethelyzet, ezzel egyedül nem lehet megbirkózni. Az idősnek nincs szüksége arra, hogy megmagyarázzuk, és ez egy nagyon fontos tényező, hogy megmagyarázzuk azt a tévképzetet próbáljuk megváltoztatni, amiben ő él. Például, hogyha ő haza akar menni a gyerekkori helyszínére, a saját gyerekkori házához, a gyerekkori környezetébe, és az édesanyjához siet haza, mert egyébként elképzelhető, hogy megszidják őt, mert ő egyébként megbízható, és minden nap időben szokott hazaérni. Ne próbáljuk megmagyarázni számára, hogy nem az édesanyjához megy. Hagyjuk, hogy hagy menjen az édesanyjához, kísérjük ki sétálni. Menjünk el vele sétálni, beszélgessünk vele, üljünk le, és hallgassuk meg, hogy mit szeretne elmondani az édesanyjának.
0: Ilyenkor nagyon sokan megijednek a hozzátartozók közül, hogy ez a halálnak az előszobája, hogy akár az elhunyt anyukáját látja, és nem akarok spirituális vizekre elvezni, de a szavaidból azt veszem ki, hogy valójában ő tényleg ott van. Akkor az ő lelkével, emlékei között éli meg a valóságot, és ez ettől nem kell megijedni, tehát ez nem minden esetben azt jelenti, hogy itt nagyon korán be fog következni, vagy nagyon hamar a vég, hanem ez egy természetes élettér, tehát mintha ő ott lenne, igazából csak a teste van már velünk.
1: Igen, igen. Mindenképpen abban segítsük, hogy ahol ő van, az ad neki biztonságot. Az egy olyan biztonság számára, amiben jól érzi magát. ne próbáljuk megmagyarázni, hogy az nem igaz, hiszen ő úgy éli meg, hogy az az igazság. Nekünk egy feladatunk van, az, hogy sorsa felől miért aggódik az ember, úgyis az lesz, aminek lenni kell. Nem tudunk befolyásolni mindent az életben, különösen ez sem. Ha szeretetteljesen kísérjük végezen az úton a hozzátartozónkat, a szüleinket, vagy netán bármelyik rokonunkat, akkor azzal teszünk a legjobbat, én azt gondolom, és a legtöbbet. Egyébként a humor nagyon sokat szokott segíteni. A gondozónőim...
0: Nem veszítik el a humorukat?
1: Nem, egyáltalán nem. Sőt, én azt gondolom, hogy időnként ki is nevetik magukat. Hmm. Amikor hirtelen visszajön az emlék, vagy visszajön a valóságérzés, akkor van, hogy kinevetik magukat, van, hogy saját magukon nevetnek. De ami nagyon érdekes, hogy ha humorral állunk a nehéz helyzetekhez, akkor nekünk is könnyebb. Én azt gondolom. Nem kinevetni, nem gúnyolni, nem erről beszélek.
0: Abszolút,
1: nem
0: a gúnyról
1: beszélek, igen. Hanem menjünk úszni. Igen, most ott vagyunk akkor az uszodában. Jó, melyik fődőruhát húzzuk föl? Uh-huh. Nagyon szép az a rózsás rózsaszín. Én azt az úszósapkát is szeretném fölvenni, ami piros. És ilyen hasonló történetekkel ezeket a nehézségeket nagyon jól át lehet lépni, és jól meg lehet élni. Én őszintén gondozónőktől, kollégáktól tanultam azt a fajta humoros hozzáállást, amivel őszintén és nagyon jól lehet kísérni egy idős demens életét. Csak így lehet, és azt gondolom, hogy csak ez az a legjobb eszköz.
0: Tehát akkor a valósághoz közelebb áll ez a inkább jókedélyűvé válik, tehát egy biztonságos múltban időzik, mint amit nagyon sokszor hallunk, hogy agresszív lesz. Tudom, hogy ez is része, csak úgy említésképp, hogy mit tapasztaltok? Tehát, hogy
1: vannak időszakok, melyik? Amikor egy ilyen agitáltabb, nehezebb időszak, vagy napja van az idősnek.
0: De az a félelem,
1: túl
0: szorongás.
1: Kell élni, mert valami érte, valami inger elképzelhető, és elképzelhető, hogy nem tudott valamiféle ingert feldolgozni, vagy olyan testi inger éri őt, ami megint csak fájdalmat okoz, de nem tudja ezt nagyon megfogalmazni. De ebben az esetben valóban mindig az ő adott állapotához kell alkalmazkodni, rábeszélni, megbeszélni. Bentlakásos idősek otthonában, fürdés közben, valaki nagyon szeret tusolni, és egyik pillanatra a másikra például a fürdést azt akadályozza, mert azt mondja, hogy nem, most nincs kedve, akkor ezt el kell fogadni, hogy abban az esetben, azon a napon nem megy, el kell fogadnunk a helyzetet.
0: Igen,
1: kell fogadni. És én még egyet szeretnék mondani, hogy nagyon fontos az a fajta otthoni biztonságos közeg kialakítása, még ha bentlakásos otthonba is költözik valaki, minden bentlakásos otthonban van lehetőség arra, hogy saját bútor, saját tárgy bekerüljön az idős mellé. Ezek pont arra alkalmasak, hogy egy biztonságos légkört teremtsenek az idős köré, ami a mindennapokat megkönnyíti.
0: Tehát ez kicsit a visszafelé az időben, mint amikor ugye kisgyerekek voltunk, és nem tudtunk még járni, amit megkaptunk tőlük, az óvodába elvittek, mi elvisztük az idősek nappali ellátóhelyére, és próbáljuk kitolni azt, hogy minél később kelljen a saját otthoni környezetből kiragadni, és ugyanúgy a kisgyermeknek is elfogadjuk a kis buta mondásait, a kis éretlen mondásait, a kis kacajait, meg bármit, meg a fájdalmait nem tudja kifejezni, tehát csak visszafele az időben.
1: Igen.
0: És ez nekünk az ösztönös tartozásunk feléjük, akiktől ezt mi is megkaptuk, és nekik is nagyon sok nehézséggel és lemondással járt. Tehát igazából az életnek egy szép rendje.
1: Így van.
0: Ha ez így egy családban be tud következni.
1: Így van, és azt is hangsúlyoznám, hogy a hozzátartozónál, a gyermekünknél kompetensebb személy nincs, hogyha demensé válunk, most így fogalmazom, ahhoz, hogy ismerjen és tudja, hogy én milyen vagyok, tehát a legjobb ellátást és a legbiztonságosabb ellátást azt az a közeli hozzátartozó tudja biztosítani. Az intézmények azok átmenetileg tehermentesíthetik esetleg a hozzátartozót, abban adnak lehetőséget.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. úgy gondolom, hogy sok segítséget kaptunk tőled, és amennyiben igény merül fel, hát nem beszéltük meg előre, nem tudom, hogy megígérhetem-e a nevedben, hogy, hogy folytatjuk.
1: Jó, rendben.
0: Ha lesznek megkeresések, illetve szeretnének még a kedves hallgatók hallani erről a témáról többet, vagy akár más idős embereket érintő nehézségekről. És hogy spiritualitással fejezzük be, még egy igerészt írtam ki, hogy vénységetekig én vagyok, én maradok, őszkorotokig én hordozlak titeket. Tehát valaki mégis emlékezik, és az ő emlékezetében, az örökkévaló emlékezetében kódolva vannak mindazok a múltbeli dolgaink, akik voltunk, és akik a feltámadás reményében leszünk. Kellemes pihenést és jó éjszakát kívánunk kedves hallgatóinknak.
2: Függő kérdések, kábítószerfüggők, lelki gondozása. Erdős Eszter műsorát hallották.

kötelékeink, a szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

fel, hogy sűrűködve burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

felajánlási ima a Szentléleknek. Szentlélek Úristen, ma át szeretném neked adni magamat egészen. Alakíts ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe, a Szent Háromság életébe. Szentlélek, mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek. Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én folyton újra ereső gyöngeségemben valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add,
hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke, gyújtsd lángra a lelkemet, és tégy engem is tüzet hordozójává. Amen.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottóm, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a jó Isten, a gondviselő szeretet, jó Isten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ezt annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged. Menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Örvendező szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja. Hirdessétek mindenütt a föld végső határáig. Megszabadította az Úr az ő népét. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön.

0: és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
2: Szárazföldé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké.
1: Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent. Elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem mondta meg tőlem irgalmát. Alleluja.
2: Részlet Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Magyarország védő angyala,
1: könyörög érettünk.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Második Korintusi levél 3:17.

Isten lelke a te lelked lesz. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Olvassuk az első korintusi levélben. E szavakat általában úgy magyarázzák, mintha kizárólag a halál utáni mennyei életre utalnának. Pedig elsősorban és legfőképpen arra az örök életre vonatkoznak, amelyet már itt magunkban hordozunk. Ez az örök élet akkor kezdődik, amikor a Szentlélek kiárad az emberben. Minden egyes kereszténynek megadatott, hogy részt vegyen egy pünköstben, amely bevezeti a szentek szentjébe, magának Istennek az életébe. Ott örökre otthon érezheti magát. Engedve, hogy a Szentlélek reátszáljon, megtanulod az Isten gondolatait gondolni, és az ő szeretetével szeretni. Mindez, amit Jézus tett és tanított, belsőleg megvilágosodik, mivel ugyanaz a lélek töltötte el Jézust, vezette minden tettében és szavában, aki most, téged eltöltve, a te lelked lett. A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek. És akkor nincs szükségetek arra, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen kenete megtanít benneteket mindenre. Olvassuk Jánosnál. Nincs semmi okod a panaszra. Nem túl nehéz megérteni Jézus szavait, és nem túl nehéz azok szerint élni. Egy olyan tanító van benned, aki mindent megmagyaráz. Ugyanakkor erőt ad ahhoz, hogy Jézus szavait a gyakorlatban is megvalósítsd. Többre vagy képes, mint gondolod. Megkaptad Isten életét. Megkaptad Isten lelkét. Ő él benned. Ha hagyod, hogy benned éljen és cselekedjék. Minden, ami az enyém, a tiéd, mondja Isten, amikor lelkét adja neked. Az isteni élet számodra már nem idegen. Ezt lélegzed.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallják.
1: Ez a Szívvel, szakértelemmel a Katolikus Szeretett Szolgálat fél órája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a Szeretett Szolgálat műsorának 39. részében. Buze Bence vagyok. A Katolikus Szeretett Szolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül számunkra kiemelkedett a Bakonybéli jubileumi nap. Ennek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Kérem, ezúttal hallgassuk meg közösen dr. Várszegi Asztrik emeritus bencés főpátatya visszatekintését.
2: Kedves hallgatóim, nagy élvezettel hallgattam Peregrin atyának az előadását. Én egy szeletet próbálok ebből személyesen, illetve panohalma vonatkozásából kiemelni. A Katolikus Szeretett Szolgálat történetét kigyűjtöttem internetről innen-onnan, mivel nagyon szeretem mindannyiukat, ezt a 8 oldalt vagy 9 oldalt ezt nem olvasom fel, ezt átadom írásba majd a szervezőknek. És akkor a másik rész. Annyit a múlthoz, ha az ember ezt végigolvassa, akkor azok a szerzetesek és szerzetesnők, akik arra vállalkoztak, hogy a szeretett szolgálatban szolgálatot vállaljanak, vezetést vállaljanak, nagyon keserves sorsuk volt. Tehát azt kell mondani, Szörényi Gábor, Zalán Katalin, akik is, hát én még ezeket a szerzeteseket ismertem, teljes tisztelettel és irántuk való szeretettel tudok csak megemlékezni róluk, mert nem csak a nővéreknek volt keserves időnként az élete, hanem ezeknek a vezetőknek is személyileg, anyagilag, politikai tekintetben. A magam mondani valója annyit azt mondja, személyes. Hát nem lennék ma keresztény, nem lennék bencés, ha nem oszlatták volna föl a szerzetes rendeket. Soproni vagyok, 500 méterre a bencés templom. Én 4 éves korom óta a bencés templomnak a kisminisztrása voltam. Aki még emlékezik Jáki Teodózatjára, az öregekre már nem tetszenek emlékezni. Hát én ezeknek voltam a kisminisztrása. Sőt, Zoárd atyával a galambfarmamat is a bencés templomnak a tornyából alapítottam meg, és vittem át Sopron elvi kapu őt a belvárosba, és hát városi gyerek mit csináljon a tetőn meg a padlásokon élt, hát ott tenyésztettem a galambjaimat. De amikor oda kerültünk, hogy az iskolában már nem volt hittan, meg nem illett hittanra járni, akkor az orsolya nővérekhez soroltam be. Úgyhogy engem egy egész sor máter nevelt kisgyerekkorútól, és azt mondtam, hogy ha lánynak születtem volna, akkor kutya kötelességem lett volna orvosait a nővérnek, és nem bencés atyának lenni. Máter Georgia Bedő Katalin itt nyugszik a Bakonybéri temetőbe, őt látogattam is, sőt, betegágyánál rettenetes körülmények között még egy szentmisét is mutattam be. Ő egy hihetetlen, önálló Frau generál német ürügy, meg egy generális. Időnként egy pofont is kiosztott a sekröstjébe, amikor nyugtalankodtak a minisztránsok. Tartotta az éneket, az Isten tisztelete. Tartotta a rendtársaival a kapcsolatot, így jutottam Máter Jolántához, aki engem zughittamban tanított, matematikából korrepetált, sőt, őtőle is majdnem kaptam egy fülest. Tudnék, többet korrepetáltak, és valamelyik kortárs leányzó odasugta nekem, te imi, a majdot azt ellipszilonnal írják. És akkor én olyan gonosz kölyök voltam, hogy mondtam, igen. Ezt a Jolánta hallott, és azt mondta, imi, én olyan pofont adok neki, hogy leesik a fejed. Őneki volt egészséges egyházkritikája. Már papok voltunk, amikor azt mondta, hogy fiam, ti papok, teljesen megbízhatatlanok vagytok. Ez olyan szerzetesi egyházkritikus. Ez a Máter Jolánta, fölírtam, hogy el ne felejtsem, nevelte Sopronból és Máma Győr egyházmegye helynöke Reisner Ferit. A Jolánta nevelte egy kármelita elöljárót, sőt, még orsolyta utánpótlást is nevelt, meg engem. És hát, hogy mondjam, hihetetlen türelemmel, szeretettel, jósággal, és én ezt... Téged is. Bocsáss, ugye ez ma új nemzedék. Akkor kiegészítem, mi sopronia. Csak az érdekesség kedvéért, tehát az, hogy mind az igaz, amit Peregrin atya elmondott. Máter Jolánta például, amikor Sopronba evakuálták az orsaita kolostort, fölrakták őket egy teherautóra, mellette volt egy fiatal tiszt, aki elálmosodott. Vácik tartotta a vállán a fiatal tisztnek a fejét, hogy az nyugodtan tudjon aludni. De ennél vadabbat is mondok nektek, ez győri sztori. Amikor Győrbe kerültem, akkor Stenzel Trudi néni, másik Máter, fölfedezte, hogy én nekem van valami affinitásom az orsaitákhoz, és bejött, azt mondja, kisatya, a nyugodtan alvó győri polgárok túlaludták az éjszakát, amikor bennünket elhurcoltak az ávósok. Mi történt? Bástya utcában volt az örömlányoknak a háza, és ott volt az orsaiták kolostora is. Az ávósok megjelentek a lábaparton, csöndesen onnan akartak fölmenni a zárdába, hogy evakuálják a zárdát, és az örömlányok megneszelték, és ezek a kurucok nekiugrottak az ávósoknak, tépték, rúgták őket, visítottak, és azt mondták, hogy rohadt piszok, ez az mindennek el, nem szépítették a jelzőket. Bennünket vigyetek el, mert mi legalább bűnösök vagyunk, de ezek ártatlanok. És hát ez egy 30 évvel későbbi visszaemlékezés volt. Mondta Trudi néni, hogy hát látod, fiam, Győr végig aludt az, a katolikus Győr végig aludta az evakuálásunkat, és ezek az örömlányok meg akarták menteni az életünket. Hát ilyen volt, de a Máter király bezárták a hát, hogy mondjam, az országos börtönbe, angol kisasszony volt később, és a kispapjaimnak a bástyán, hogy mondjam, elmagyarázta, ez a csöpp kis asszony németül, franciául tudott, mert kétszakos tanárnő volt, angol kisasszony lovagolt, sportolt, teljes modern, hogy mondjam, nevelő nő volt, szerzetes nő volt, berakták a pesti gyűjtőbe, szintén az örömlányok között, és azt mondta, olyan élethelyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy katolikus apácán maradok, vagy ezeknek az anyjuk leszek. És úgy döntöttem, hogy szeretettel ezeknek az anyjuk leszek. Persze, hogy nem adta fel az apáca voltat, csak az, hogy megtanult velük beszélni, és azt mondja, utána igen nehéz volt neki Budapesten közlekedni, mert hát ugye őket is kiengedték a börtönből, meg Ilonka néni is szabadon mászkált, úgyhogy egy-egy kereszteződésnél, egy-egy ilyen néhai hölgy a egykori anyja nyakába esett, és örvendeztek neki. Csak az, hogy életképek a feloszlatott szerzetes, egy tragédia volt úgy, ahogy Peregrin atya elmondta, és ezt még tragikusabban lehet, mert hát a magyar egyházat azért ott is megroppantották ezekkel a cselekedetekkel, de az, hogy ennek Isten irgalmából jó gyümölcsei is voltak. Na most Pononhalmát tekintve, következő tudom mondani, 18 éves voltam, érettségi után nem voltam bencés diák, beléptem a bencés rendbe, és hát döbbenet volt az első hónapoknak az élménye. Tessék elképzelni, ott van a Pannonhalmi apátság, normális körben, 300 diákgyerek a diákotthonba és az iskolába, 100 idős, reszketeg öreg szerzetes, néhány szerzetesnő, és körülbelül a bencés konvent is akkor 80-90, hát nálunk is besűrítették azokat az öregeket, akik életképtelenül kimaradtak a plébán. Tehát tulajdonképpen hát egy ilyen ember múzeumba jutott az ember, és akkor 18-as kérdeztük, hogy Úristen, ez az egyház, mi történt az egyházzal? És mit csináltak a mi elöljáróink, hogy mi megmaradtunk? Tehát ez lelkiismereti kérdés volt nekünk 18 éves korunkban. És az egész fiatalkoromat, és később azt kell mondani, az elöljáróságomat is gazdaggá tette az, hogy meg kellett tanulnom két öreg konvent közepette élni, és rengeteg öreg között élni. Az egyik öreg konvent az a saját rendtársaim, hogy mondjam, magaskorú közössége volt, a másik pedig a szociális otthon. Na most a szociális otthon az elképzelhető tarkaságot mutatta. Június 6-án Szent Norbert napja, Norbert volt a főapát. A főapáti ebédre meghívta a szociális otthon dignitásait, az elöljáróit, és életemben akkor láttam először szerzeteseket saját rendi ruháikba beöltözve, tehát ezeken szesz hatani. Csodálkoztam Vendel apátra, milyen szép egy ciszter, feketén-fehér, ugye fehér a habitusuk, fekete a skapuláriuk. Akkor szép lila övvel a premontrejük, Mécs Laci bácsi, gyönyörű fejével. De hát aztán ő is oda jutott, nem csak a Bakonyi balladát szavalt el egyszer egy időskori előadáson a betegszobán, hanem Páter Kerkai, a kalót kalásznak az alapítója, akit tönkretettek, nyomorékát tettek, és debillé tették a börtönbe. Elmondta, mi volt a szándék azzal, hogy a magyar ifjúságot, magyar falusi agrárifjúságot összefogják spiritualitással, szellemmel megtöltve a jövő Magyarországot építsék. Aztán ott volt Páter Tüll, ő kalocsai igazgató volt, ő mondjam, egy eszményi előadó volt, és szervező, ő volt majdnem egész végig a szociális otthonnak a vezetője. Összefogta a jezsuitákat, minden jezsuita lelkiismeretet vizsgált, imádkozott, beszámolt az el. Tehát a kolostoron, illetve a szociális otthon belül élték a maguk jezsuita rendkívül, nyugodtan mondhatom, nyugdíjas főapátként, Pannonhalmán, abban a 50 esztendőben a legfegyelmezettebb szerzetes rendi közösség, azok a jezsuiták voltak. Hihetetlen, hogy derültünk is, hadd mondok, Rihárd atyával meg Ambrussal lementünk mindig a jezsuita temetésre, mert ez egy külön gyönyörűség volt, hogy hozzák a koporsót, megy a kereszt, és Páter Tüll kiáll, és vezényeli a temetési menetet. És akkor jön a kereszt, utána a gyertyavivők, és jön a halott. Hát a halottat hozták, de az öreg kivezényelte azt is, és akkor mi gonosz fiatalok megállapítottuk, ez a szikut kadáver engedelmesség, úgy mint a holttest úgy engedelme. Úgyhogy az öreg jezsuita kiáll, és akkor jön a halott. Na, ezt mindig megvártuk, amikor a Páter... De egészen addig, hogy Linus testvér, drága Ferences, nem tudom melyik, már egy kicsit olyan homályos volt, ilyen pohárfenék vastagságú szemüveggel nem látott, leejtette a szemüveget, Domonkos rendtársát, mi 20 évesek voltunk, ott ugrabugráltunk körülte, Domonkos ugrott, és mondja neki, Linus testvér, mi baj van? Erre a Linus, á, dehogy, prostata! Már mi is ebben a korban vagyunk, Linus testvér, á, prostata! Szóval, kedveseim, az öregkor minden gyöngesége, minden más, a nők sem voltak különbek, Csitos Ágnes, csodálatos. Ő mindig behívott engem Perjelként, hogy kisatya, haldoklik az XY, jöjjön, áldja meg. Bementem, és egy szobába, utána még 20 évig főapátként laktam abban a kicsi szobában, ott volt két súlyos beteg, a haldokló és a még elevenebb. Ágnes odahív, megáldom a haldoklót, és az Ágnes az anyai szeretet minden gyöngétségével, hát hogy mondjam, ápolgatta ott. Erre megszólal a még jobb karban lévő másik öreg következő maliciózus hangon. Ágnes nővér, engem nem szokott ilyen gyöngétséggel. Ágnes csipőből, majd annak is eljött. Szóval, na most kedvesek, én nem szórakoztató délelőttöt akarok önöknek tartani, de én reggeltől estig én 120 ilyen dolgot fölírtam. Csak azt akarom, hogy mert önök különböző munkakörbe idősen hangsúlyozzuk azt, hogy szeretet, a szeretet a mozgatója és mozgatórugója, és a testvéri szeretetből kell, hogy kiinduljanak, de imádkozzanak maguknak humorért is. Meg az, hogy fölismerjék a fonák helyzeteket, amikor lehet és kell nevetni. Mert van egy csomó olyan helyzet, ahol a kegyelem a nevetésbe vagy hát ebbe. Mert így tudják maguk is földolgozni, meg így tudnak adott esetben azoknak a szegény betegeknek is segíteni. Elnézést, csak most puskázok, mert ide fölírtam egy csomó. Mécs László papköltő, mondtam, szépen szavalt a Bakonyi balladat. Már nagyon idős volt, gyönyörű szép arca, hófehér feje, kijön reggel, kisfiam, hány óra van? Mondom, Laci bácsi, 9 óra, reggel vagy este? ezek az eltévejedések. Akkor kérem, Halász Pius, ha csak egy-két érdekeset atyák a neveket innen-onnan ismeri, Halász Pius, lefogott ciszter kolostor alapja. Mi minden este későn, mikor internálták Pannonhalmára, Domonkos atyával belopakodtunk, és magán szemináriumokat vettünk, hogy hogy kell kolostort alapítani. Ezt kitudakoltuk, és nagyon bölcsen elmondta, hogy testvérek, hibáztam, mert akkor, amikor a Bakonyi kolostorban nem engedtem meg a fűtést, vétettem a regula ellen. Mert ezt meg lehet csinálni a mediterrán égkörre, de itt, ahol hideg van a Bakonyban, itt fűteni kell. Tehát egy csomó, tehát az, hogy valamit átadtak a maguk nagyon nehéz, tragikus életéből, őszintén egyszerűen. Keresztúri Dezső, híres irodalmár, egykori miniszter, jön Pannonhalmára, hát én ugye a szocializmusban fölnőtt, abszolút, hát szekularizált fiatal, úristen, Keresztúri Dezső itt, meg a Zirci apátot keresi. Hát mi megfordult a világ? Na, Csóka Lajos azt mondja, menjen föl Asztik, és jelentse a apát úrnak, hogy Keresztúri professzor úr itt van. Hát teljes kétségbeesés, megyek föl, bekopogok, kiszól az apát úr, hogy na gyere te kópé! Úristen, ez nem nekem szól, hát hogy nem voltam az apátúrral ilyen kapcsolat. Bemegy Keresztúri Dezső, egymás nyakába esnek. Hát kérem, az egykori zirci budapesti tanár és a kis cserkésze találkoztak 20 év után, vagy 25 év után. Pannonhalma, tehát azt mondták a kívülállók, a megfigyelik, hogy a reakciósoknak a központja volt. És azt olvastam a ABTL iratai között, hogy a bencések is reakciósok, de akik igazán reakciósok voltak, azok a jezsuiták. Hát ez nagyon tetszett a jezsuitáknak is, amikor visszajeleztem nekik. Galina testvér haldoklása. Csak az, hogy ez a realitás. Bementünk szintén a Domonkoshoz. Galina testvér, hogy te? Ez volt a gyógyszerész testvér, laikus testvér, jezsuita, tehát nem páter volt. Hogy van minden? Jaj, kisatyák, hát a végemet járom már. És tudják, hogy mit írt nekem egy rendtársam? Mit, Galina testvér? Az, hogy helyezzem magamat Jézus szentséges szívébe, és akkor könnyebben, hát szeretném tudni, hogy mit csinálna a helyembe, ha ő szenvedne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy a kritikus helyzetekben még a jámbor szöveg is kérdésessé vált, és az öreg ezt kimerte mondani. Tehát annyi ilyenfajta, hogy mondjam, tapasztalatra kellett szert tennem, mert tulajdonképpen, amikor hivatalosan főmonostori perjelként átvettem a rend keretébe az egykori járási állami szociális otthon, és lett, azóta is létezik, a Szent Adalbert idősek otthon a Pannonhalmán, tulajdonképpen két öreg otthont fúzionáltattam, mert hát a mi konventünk is legalább olyan erős, hogy mondjam, idősekből is, és betegekből állt. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, haldoklik. Lementem hozzá imádkozni. Prédikált magának. Következőt prédikálta. Szunyog Szavér. Te hányszor prédikáltál a híveknek, a boldog szenvedésről, a Beata Passióról, ez az első kánonnak a szövege. Hát most mit vagy oda, hogy egy kicsit beteg vagy, meg ez történt, meg az történt. Meríts erőt Jézus Krisztus szeretetét. Prédikált magán az öreg. Ezzel csak azt akarom mondani, és lekerekítem, mert lehetne sokáig mesélni, az, hogy nagy szeretet, nagy türelem az öregek, betegek iránt, de nagyon nagy rugalmasság, humorérzék. Tényleg azt tudom mondani, hogy megérteni az élet szituációkat, mert az az ápolóknak, a gondozóknak is könnyebbé teszi az életét, és lehet, hogy egy kis derűvel és türelemmel segít a haldoklónak, vagy a súlyos betegnek. És hát, hogy volt Bence és humor, ne botránkozzanak meg, de hát ez is hozzá tartozik. Az öregek nálunk mindig kimentek a kapuba, ott leültek egy székre, jöttek a turisták, vagy az érdeklődők, és hát ez egy ilyen kommunikációs mezőny volt, és akkor az én Maros Círjék rendtársa a TS szervezés idején, 1957-58, ez régi antikvicc, jön föl a falusi parasztbácsi, beszélgetnek tanár úr, mondja neki Maros Círjék, hogy na, János bácsi, mi újság van? Jaj, tanár úr, már szedik össze a marhákat. Hát a teheneket akkor a TSZ-be. Erre az én kedves rendtársam, Szent Isten, csak ide ne jöjjenek, alig maradunk páran. Csak az, hogy kedvesek, tehát szélsőséges helyzetben is, nem a tragédia, hanem adott esetben a humor, vagy egy jól megválasztott szó, vagy valami átsegít azon, hogy hogyan tudjuk mi az idősebbeket segíteni. Szunyog Szavéra, nagy liturgikus. Ül az ágya szélén, bemegyek hozzá, és egy ilyen fehér albát, mise inget kértem, vagy kerestem. Rám néz szigorúan, és azt mondja, fiam, te most azt hiszed, hogy én semmit se csinálok, ugye? Őszintén voltam hülye. Igen, tévedsz, fiam, gondolkodom. Tehát bennük is a Bimbónak nevezett néhai egykori főigazgatót megkérdeztem, hogy nem, ő kérdezett meg engem, hogy főapát választás lesz. Asztrik, maguk kire szavaznak? Hát mondtam, Teofil atyát, hogyan kérdezhet ilyet, hogy kire szavazunk? Hát azért, mert én arra szavazok a főapát választásnál, akit a fiatalok akarnak. Mondom, honnan veszi ezt a merészséget? Azt mondja, jegyezze meg. Az új főapát engem már csak eltemet. De maguk fognak engedelmeskedni neki. Ez öregeknek a bölcsessége. De hadd mondok másik. Egyik rendtársam gyengé volt az érettségi, ezért 4-es kapott. El kellett dönteni, vagy a magyar, vagy a történelmi jegye lesz 4-es. És akkor tanár azt mondja, egyetene, én adok neki 4-est, legfeljebb, ha főapát lesz, megtapossa a síromat. Na most, csak ez a gondolkodás, hogy az idős Bence is úgy néz a 18 évesek, a főapát lesz, és nem adtam meg neki, az egy megtapossa a sírom. Most, kedveseim, nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, amikor én ezt a derűsebb oldalát mutattam be, mert hát ez is találkoztam sok szenvedéssel is, meg reménytelenséggel is, akkor abban szeretném megerősíteni, és ez az én zárószavam, hogy nagy szeretettel, nagy türelemmel és nagy derűvel, illetve a humorra való készséggel az is nagyon sokat segít és erősíti a munkánkat. Köszönöm türelmüket.
1: Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk 2 hét múlva ismét a Katolikus Szeretett Szolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
0: szakértelemmel, a katolikus szeretetszolgálat

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán, a miért? Mikor az Isten intett neki, készülj, valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték-e színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj, és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. S szólt a lélek. Én nem akarok menni, én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szapott hitvány ronyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrozsdásodik, s ampolnába, amely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorúan. Elég, a törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt megörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyom, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr. Menj és keresd. Lehet, hogy megtalálod.

Pilinszky János. Stigma. Testvértelen szád mesztelen remegni kezd, és tiszta fényen ragyog fel melleden az ismeretlen stigma. Bordáit közt a drága jel, mely örök sebet éget, és többé sose tűnik el, csak mélyebb lesz a mélysebb. Csak mélyül, és be nem heged, örök halállal árnyal. S te fölállsz, növő szél vezet a megnyílt éjszakában. Átlépve házad küszöbét, útnak eredsz a csöndbe. Nem tudva merre és miért, hogy áldni fogsz vagy ölsz-e, csak mész. Körös körül hegyek roppant magánya, itt-ott kivert tanyák és félszerek gazdátlan foltja villog, és küldenek, hogy vándorolj, bár buknál végre holtan a puszta földre, ajkadon kibékülő mosollyal. De ekkor szűk ösvényre érsz, és hirtelen megállasz. Mögötted hosszú csönd van, és némán előtted áll az, kiért elhagytad mindened, száműzetésbe mentél, mert sorsodat kifejtse meg, ki az, ha ő se testvér.

megállsz előtte. Mesztelen sebet kitárva, melyet a messzeségből mellede nehéz hatalma ejtett. És vársz, mint fáradt katonák, hisz nincs már senkit itten. Ő visszanéz az esten át, csak néz. És meg sem is.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hitünk és életünk sorozatunkban a Krisztusban való egységünket szeretnénk megvizsgálni. Élet Krisztusban, Krisztus lelke, amely értett bennünket, ő legyen segítségünkre, hogy megértsük a mai tanítást és szívünkbe fogadjuk azt. Örömünk és egykor üdvösségünk legyen általa. Kezdjük egy imádsággal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus, légy nekem olyan nagy, hogy minden más kicsi legyen. Krisztus, légy nekem olyan távlat, hogy az egész világ szűk legyen. Krisztus, hadd legyek olyan mély, hogy minden kínom alá merüljön. Krisztus, hadd legyek olyan szilárd, hogy csalódás ne szegje erőm. Krisztus, tölts el egészen, teremjen bennem csönd, hogy hangozzék rólad tanúságom. Ámen, úgy legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézus Krisztus a lelkekben, és már is az első pillanatban a cím alatán is, ahogy kérjük Isten szent lelkét, tőle kérjük éppen, hogy tudjuk megérezni, megélni azt, hogy bennünk él az Úr, hogy életünk van vele és benne, és hogy közösségben vagyunk vele. Alapkérdésünk pedig így hangzik, mit jelent a keresztény, a krisztusi élet. Mielőtt válaszolnánk, próbáljuk most, vagy a mai nap folyamán egy picit hordozni ezt a szívünkben. Hogyan élek Krisztusban? Mit jelent a páli gondolat? Élek én, de már nem is én élek, hanem Krisztus él én bennem. Hogy mennyire tud bennem élni, nyilvánvalóvá lenni ez a krisztusi élet, ő maga. Általam hogyan tud ő megnyilvánulni, jelen lenni a világban, a környezetemben? Mi az, amit általa adhatok és továbbíthatok? Mire küld, mire ad erőt, mire bíztat engem? Mit jelent tehát a krisztusi keresztény élet? Az, hogy Krisztussal egységben lenni. Egységben lenni vele. Pál apostol írja Galatákhoz írt leveléből, és tulajdonképpen ez a páli jelszó így hangzik, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ezt idéztem az imént. Legyen ez a központi gondolatunk nekünk is, nem csak Pálnak. Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra, mindannyian egy élettetek Krisztus Jézusban. Nézzük az egyház tanítását, hogyan fogalmazza meg az egyház azt a tételt, amely a mai napon egy fontos számunkra is kifejező. Ezt olvassuk az egyházi tanítóhivatal megnyilvánulásai, tanításai között. A megigazuláshoz szükséges, hogy Isten kegyelmétől indítatva és segítve az ő szavának meghallása hitet ébresszen bennünk, amellyel hisszük a kinyilatkoztatás és az Isten ígéret igazságát. Hisszük mindenek előtt, hogy Isten kegyelme igazzá tesz minket a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van. A keresztség vállalásával új életet kezdünk, és megtartjuk az isteni parancsokat. Szóljon a Szentírás János evangéliumának 17. fejezetében az Úr így imádkozik. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, és hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, melyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. Főpap imádság, János 17. fejezet 20-tól 26. tartó versekben olvashatjuk. Jézus értünk imádkozik, hogy bennünk legyen, bennünk éljen,
s ezáltal a mi közösségünk valóságos legyen az ő alapján. Tegyük fel az első kérdésünket, fogalmazzuk meg tehát. Mit jelent az, hogy keresztények vagyunk? Talán egészen egyértelműnek tűnik a válasz, mégis mondjuk ki, a kulcs szavakat keressük. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy keresztények vagyunk, hogy a keresztségben újjászülettünk a krisztusi életre. Tudjuk jól, hogy a keresztény elnevezés Krisztus szóból, a Krisztus névből származik. És a krisztusi embereknek kezdték ezt a nevet adni, a híveket így szólítani, hogy krisztiánni. Krisztussé lenni, Krisztushoz hasonlónak lenni, Krisztussé lenni. Ez azt jelenti, hogy valamiképpen Krisztus él bennünk. A keresztségben új életre születtünk, ami azt jelenti, hogy Krisztus kezdi el életét bennünk. Mi pedig vállaljuk, hogy az ő életét éljük és követjük őt. És ebből jön a következő kérdésünk, hogy mit jelent a katolikus kereszténység? Tulajdonképpen, hogyha katolikus egyetemest jelent, akkor már is szinte érezzük, sejtjük a választ, hogy egy teljes egység vállalását Krisztussal. A katolikos, a katolos szó eredetileg görög, amely egészet, teljeset és általánost jelent. És ha ezt a kereszténységre mondjuk, akkor egész, teljes kereszténységről beszélünk, vagyis arról, hogy egészen újjászületünk, az új krisztusi életet teljesen vállaljuk. Ha a tanítást nevezzük katolikusnak, akkor tulajdonképpen azt állítjuk, hogy az a teljes igazságot tartalmazza. De azt is jelenti, hogy az mindig és mindenütt igaz. A kereszténység és az egyház mellé főleg azóta tesszük oda a katolikus szót, amióta sok keresztény megtagadta ezt a teljes igazságot. Ilyenkor nem csak a szív fáj a szakadás láttán, hanem a vágy erősödik, hogyan tudjuk mi ottól vagyunk, ahova az Úr helyezett bennünket, építeni, szolgálni ezt az egységet. Hogyan tudunk találkozni, érintkezni azokkal a keresztényekkel, akikről akár halkan, de határozottan kimondjuk, hogy a teljes igazságot megtagadták és attól elszakadtak. Mit jelent manapság a mi korunkban az velük való egység keresése, szolgálása, szolgálata és megélése? Kérdések sora, az Úr segítsen bennünket, hogy erre tudjunk válaszolni.

folytatásban, mielőtt föltennénk a következő kérdést, még egy pillanatra térjünk vissza az előző gondolathoz, amikor azról beszéltünk, hogy mit jelent a katolikus kereszténység, hogy a teljes egység vállalását jelenti Krisztussal, és arra gondolunk, hogy hogyan tudjuk szolgálni a keresztények közötti egységet, akik azt valljuk, reméljük és valljuk magunkról, hogy az Úrhoz tartozunk, és mégis látjuk a különbözőségünket, hogyan tudjuk szolgálni ezt az egységet. Mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk kiválasztottak, és arra vagyunk hivatottak, hogy benne és által egyek legyünk. És ezért hadd illesszek be még egy szentírási idézetet az előbbi jánosi idézet mellé, amikor Jézus főpapi beszédét olvastuk. Az Efezusiakhoz írt levél első fejezeténél járunk, annak első verseiben. Ezt olvassuk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Őben nyertük el a megváltást, a vére árán és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. És most jön a két fontos ige, amit hangsúlyozok. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Egy pillanatra álljunk meg ennél a szentírási szakasznál, az Efezusiakhoz írt levélnél, és mondjuk ki, hogy Efezus mennyire fontos és befolyásos kereskedelmi központ volt akkor Kis-Ázsiában, hogy az ottani gyülekezetekhez egyaránt tartoztak zsidók és pogányok, és mindenféle társadalmi osztály tagjai közül ott voltak a képviselők, vegyes, színes közösség volt ez. Ennek sokszínűsége miatt bőven lehetett volna alkalom az összetűzésekre, a konfliktusokra, véleménykülönbségek megélésére, és úgy, mint a magában a világban is, amelyben ők éltek. Viszont más helyzetet teremtett az Úr Krisztus, valamint a hívőknek a benne való egysége, hiszen így már az ő testének a tagjai lettek. És ennél fogva az Efezusi levél központi témája az, hogy milyen fontosnak tartja Pál az egységet Krisztus követői között. Nem csak az ima héten gondolunk erre január végén, hanem most is, talán a mai napon, a mai alkalommal, vagy a mai témán kapcsán. Egység Krisztus követői között, ő benne is, ő általa. És még egy pillanatig maradjunk Pálnál, hiszen Pálnál két dimenziója van az egység fogalmának. Egység az egyházban, Krisztus testében, amelyben zsidók és pogányok egy test tagjai lesznek, valamint ő beszél a világegyetem egységéről, hiszen Krisztusban van mennyen és földön mindennek a végső egysége. Igen, ezt kell kimondanunk, hogy Krisztus az egység forrása. És az imént idézett levélben az apostol számtalan alkalommal használja a Krisztusban, vagy a Krisztussal kifejezéseket, hogy bemutassa, mit tett Isten értünk, és az egész világegyetemért Jézus Krisztus élete, halála és föltámadása által. A megváltási tervben Isten végső célja az, hogy Krisztus által mindent újból egységbe hozzon, egyesítsen. Ez az egység azonban csak a világ végén fog a maga teljességében megmutatkozni. Éppen ezekben a napokban halljuk az Úr egy figyelmeztetését, hívását, hogy elgondolkodjuk és éljük meg azt, amely a teljesség felé vezet bennünket, a világ elmúlására emlékeztet, hogy már ma kezdjük az újat építeni, fölfedezni és szolgálni magunkban. A következő kérdésünk, hogy mit jelent a szektás kereszténység? Hogyha az imént azt mondtuk, hogy a katolikus kereszténység a teljes egység vállalását jelenti Krisztussal, akkor mit gondoljunk ezáltal, ezen kifejezésben, hogy szektás kereszténység? És mindegy következik a válaszunk is, hogy aki nem vállalja Krisztus teljes igazságát. Gondoljunk erre a szóra, és ne csak elhelyezzük rögtön magunkba, vagy egy negatív, pejoratív értelmet hozzunk a szó mellé, vagy érzésünkkel ezt tápláljuk, hanem gondoljunk bele a teljes igazság és a részleges igazság,
valaki megszólít bennünket, valami furcsa gyülekezet tagja, vagy fölmerül-e bennünk, és ez nem ítélkezés, hogy Krisztus teljes igazságát hordozza, hirdeti és képviseli, vagy talán annak csak egy szeletét, egy kiválasztott és kiemelt részt. A keresztény elnevezés mellé sajnos más jelzőket is szoktunk tenni, és nem csupán a katolikus jelzőt. Sokszor azt kell mondanunk, hogy az illető keresztény, de szektás keresztény. Hogy azt is mondjuk, hogy eretnek, vagy skizmatikus. És ezek mindannyian keresztényeknek tartják magukat, többnyire érvényesen meg is vannak keresztelve, tehát valóban keresztények, de kapcsolatuk az Úr Jézussal, de önkényesen alakítják, nem úgy, ahogyan azt ő maga meghatározza. Az Úr Jézus ugyanis egyházára bízta egész örökségét, melyben az egyház rendje szerint részesedünk. A szekta kifejezés egy kivágást, kiszakadást jelent. A szektások elkülönülnek, kiszakítják magukat az egyház közösségéből. És hogyha a másik görög eredetű szóra az eretnekre is utalunk, akkor azt mondjuk, hogy ez pedig válogatót jelent, válogató. Ezek, ha benne is maradnak az egyházban, válogatnak az Úr Jézus tanításában. Egyes igazságokat nem fogadnak el, másokat igen, talán túl is hangsúlyoznak. A skizmatikusok szakadást okoznak az egyházban. Magukat tartják az igazi egyháznak. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán imádkozott a keresztények egységéért. Ezzel minket is buzdított, hogy dolgozzunk érte. Szilárdan reméljük is, hogy végül megvalósul. Milyen elgondolkodható, hogy mi keresztények a Szentírást fogjuk a kezünkben különböző fordítások által, különböző magyarázatok által, és ugyanazt az igét olvassuk. Jézus főpapi beszédét, Jézus imáját értünk. Mit jelent ez a szó, mit jelent ez az ige, egység ő benne, és legfőképpen hogyan éljük ezt meg? Hogyan éljük meg, amikor a gyülekezetünkben, a közösségünkben, a szentmisén vagy ima alkalmon mi katolikus keresztények ezt olvassuk és hallgatjuk? Hogyan gondolunk azokra, aki talán ugyanebben a pillanatban, a maguk imaházában, gyülekezeti termében, a maguk közösségében ugyanezt olvassák? Vajon Isten szent lelkét hívjuk-e, ráhagyatkozunk-e, hogy növelje bennünk az egységet? Például az önazonosságunkat. A közösség egységét és szilárd alapját, és már meg is megérkeztünk a Krisztushoz. Hogy Krisztusra találjunk rá, és olyan merünk-e arra gondolni, anélkül, hogy ítélkeznénk, és rossz érzést táplálnánk magunkban, mennyire fontos az, hogy Krisztust kérjük, hogy valóban a legtermészetesebben, egyetemes egységben legyünk vele, és ezáltal egymással, hogy ne legyünk eretnekek, ne legyünk skizmatikusok, ne legyünk válogatók, ne legyünk túlzók, hanem benne éljük meg egészségesen és természetesen ezt a csodálatos természet feletti adottságot. Krisztushoz tartozunk, Isten titkok hordozói, és valamiképpen tudói vagyunk, Isten élet teljességének várományosai és letéteményesei vagyunk. Kérjük őt, hogy őrizze meg minket hűségben, ezen az úton, és vezessen el a teljességre.

Folytatva a kérdéseink sorát, következő így hangzik, hogyan valósul meg a teljes egység Krisztussal? Azt válaszoljuk, hogy megismerése, követése és a szentségek vétele által. Krisztus Urunk az egyházban maradt közöttünk. Az egyház hordozza, mutatja meg és közli velünk örökségét. Egyébként csak történeti emlék lehet számunkra ő is, mint mások. Az egyházban azonban élő valóság és minden elképzelést és elgondolást felülmúló mértékben adja önmagát nekünk. Az egység rendjét ő maga határozta meg, amit figyelembe kell vennünk. Ez nagyon fontos. Nem mi határozzuk meg ennek az egységnek a rendjét, hanem ő maga az Úr. Az ige hirdetés által részesülünk tanításában, azon túlmenően az ő szellemében. Ha ezt készségesen fogadjuk, akkor létrejön vele a szellemi közösség és egység. Mennyire szükséges hozzá, hogy rendszeres istentisztelet által állandó, beszédes kapcsolatban legyünk az ő szellemével. Az istentisztelet szót nem véletlenül mondtuk, hiszen most nem a szentmise keretére gondolunk szükségszerűen, hanem arra az alkalomra, sok-sok alkalomra, amikor rendszeresen hozzáfordulunk, vele akarunk találkozni és egyesülni. Egy állandó, valóságos kapcsolatban legyünk és maradjunk az ő szellemével. És ez a szellemi egység arra indít minket, hogy meg is induljunk az Úr Jézus után. Ez az ő követése, hogy kövessük őt, ne csak megismerjük az ő szellemét, megérintve legyünk általa, hanem induljunk és járjunk az ő követségében, vele és az ő nevében. Kövessük őt, ez jelenti az erkölcsi egységet ő vele. Azonos cél és törvények vállalása alkotja ezt az erkölcsi egységet. Bármilyen tökéletes legyen mindez, önmagában még kevés az üdvösséghez, ugyanis az Úr Jézus többet kínál. Testét, lelkét is átadja, vagyis egész életét közli velünk szentségei által. Ez jelenti az eukarisztikus közösséget, megszentelődésünk teljességét. Megismerni akarjuk tehát őt, követni akarjuk őt, és a szentségeket venni, fogadni, befogadni, magunkévá tenni akarjuk, hogy az ő életét éljük, hogy megvalósuljon a vele való teljes egység és közösség. A keresztségben tulajdonképpen már előlekként, mint egy grátis ajándékként megkapjuk a kegyelmi alapot mindehez. Nem is tudatosítjuk eléggé talán, és ezért fájdalmas, amikor annyi küszködés van a keresztség előkészületénél. Kérjük a keresztséget, de tulajdonképpen mennyire, milyen örömmel és reménységgel, hogyan nyújtjuk azt a gyermeket, egy magunk fölé emelve, hálát adva az örök Istennek. Kérjük, Urunk, hogy az egyház közösségében a szentség által ezt a kegyelmi alapot megkapja. Elmerülve eltemetkezze Krisztus halálában, már az ő életét élje. A szellemi és az erkölcsi egység egyrészt feltétele, másrészt követelménye a kegyelmi, de egy szentségi közösségnek. Gondoljunk így a keresztségre, szülők, keresztszülők, Isten csodálatos feladatot szán nekünk, hogy a mi életünkben megjelenítsük az isteni életet, hogy ez kibontakozzék a mi segítségünkkel, és a maga teljessége felé vezesse ezt az új életet. Utolsó kérdésünk, hogy miben áll a misztikus egység Krisztussal. A misztika tulajdonképpen a valósággal való közvetlen kapcsolatot jelenti. Közvetlen kapcsolat a valósággal. Az emberi megismerés fogalmak, mint egy közvetítő eszközök által történik. A valóság a maga közvetlen valóságában azonban rejtve marad. Az ismeret csupán a valóság transzcendenciáját, az ismeret eszközt felülmúló mi voltát jelzi és észleli, és észlelteti. És ezt többé-kevésbé át is tudjuk élni, ami már bizonyos mértékű misztikus tapasztalat és ismeret. A valóság közvetítése lehet olyan hatékony, nagy erejű, hogy saját logikai, szimbolikus természetén túlmenően a valóságot önmagában megidézi. Ilyenkor nem a közvetítő, hanem a közvetített valóság természete szerint jön létre a kapcsolat. Ez a misztikus kapcsolat saját értelemben. Ilyen esetben a valóság természet fölötti ereje ragadja magával az embert. A misztikus látomásban például a valóság látása kiragadja a látnokot a természet rendjéből, amit extázisnak nevezünk. Tulajdonképpen kilép önmagából,
több, mint önmaga. Olyan látomásban részesül, amely nem az övé tulajdonképpen, hanem ajándék számára. A természet fölötti ereje magával ragadja őt, és közöl valamit önmagából. Az úgynevezett élő hit maga is misztikus jellegű, mivel Istent úgy ismeri, amint önmagában van, csak hogy ez az ismeret nem fejti ki hatását a szubjektív körülmények között. Kedves testvérek, az utolsó mozzanat, a misztikus egység Krisztussal már nyilván elvontabb fogalmakat is jelentett számunkra. De a lényeg talán legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk vele, amely az ő ajándéka. Olyan bensőséges és mély kapcsolat, amelyet ő ad nekünk, amelybe ő ragad minket. Elrejtve, elfátyolozva, hogyan szemlélhetnénk ember mi voltunkban az Istenit, és mégis, mint megajándékozottak, érezzük, milyen csodálatos, hogy fölemel magához, föltárja előttünk az Isteni titkát. Emberré lett az Isten, hogy az ember Istennél lehessen, idézzük számtalanszor karácsony tájékán és karácsony ünnepén. Emberré lett az Isten, hogy az ő életét éljük, hogy az ő élete a miénk legyen. Ezt mi magunktól el nem érhetnénk, de ő maga hív bennünket erre a közösségre. Meghív és Isteni lelkét adja nekünk, hogy ezt meg tudjuk élni. Éppen ezért szeretnénk megélni a katolikus kereszténységünket, egy teljes egységet Krisztussal, egy olyan egységet, amelyben mindent elfogadunk. A teljes igazságot keressük, vágyjuk, és afelé törekszünk, és a teljes igazságot készek vagyunk szívünk, lelkünkkel elfogadni. Ugyanakkor szeretnénk, bár fontos megállapítanunk az elszakadt keresztényeink helyét, helyzetét és tanúságát, tanítását, szeretnénk velük a szeretet kapcsolatot építeni Krisztusi alapon, de ugyanakkor ragaszkodni a mi teljes igazságunkhoz. És éppen ezért fontos, hogy ezt az igazságot, ezt a tanítást műveljük, hogy olvassuk az írást, Krisztusban, a lélek erejében fogadjuk az ő szavát és tanítását. Értünk imádkozik Krisztus tehát, értünk kéri az Urat, táruljon fel előttünk az ő élete, és valósuljon meg a benne való egységünk. Hogyan idéztük Pál apostolt Galatákhoz írt levelében, így ír a híveknek, Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusba vetett hitben, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra, mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Egy lelki közösséget éljünk meg, együtt, bár nem láthatóan, nem tapasztalhatóan, Isten ajándékai vagyunk, Isten létében részesedünk, Krisztushoz tartozunk, Krisztus életét keressük és éljük, lelki családként a benne való egységünket szolgáljuk. Ráhagyatkozunk, hozzáfordulunk, hozzá imádkozunk, a benne való egységünket keressük. És mindannyiunkban ez a páli motto él, azt mondja Pál, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ha mindannyian különböző emberek, különböző egyedek vagyunk, de ez a mi jelmondatunk, akkor már is abban a pillanatban Krisztusban való egységünk megvalósul. Adja Isten, hogy ezt szolgáljuk, ezt szükségesen őrizzük, és ennek teljességére jussunk egykor. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Szívetek rejtett mélyéből, hogy rátalálhassatok egymásra, elindult két egyszerű dallam, néhány ütemnyi vágyakozás, külön-külön két én vagytok, de ha én betérül, megszületik az ének. Lényetek összecsengése, harmóniák egymásra találása, életek énekeinek összhangja, a legszebb dal az, amelyben elmosódik a határ az én és a te között. Már csak a mi valósága van, a közösségben felhangzó éneké. Áldjon meg benneteket az ének istene, több oktávnyi szeretettel, egymásba fonódó harmóniákkal, félhangokból fakadó megértéssel. Áldjon meg benneteket az ének istene, az öröm pergő ritmusával, összhangból merítő bátorsággal, egy egész életen át, és még azon is túl, szétáradó, boldog énekkel.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.
4: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,
4: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: Hullámkérgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A gecemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk érel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit egyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik. S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek, odafönn, az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövesse. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér, 5. titka, akit érettünk,
2: keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 13-a. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Izajásnál olvassuk a 19. fejezet 20. versében ezt. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Akik nem az Úrban bíznak, hanem jövendőmondókban és halott idézőkben, vagy vezérekben bíznak, vagy önmagukban bíznak, vagy akik az emberi technikában bíznak, amit ma is alkalmazunk, még a keresztény szolgálatban is, azok kiapadnak, mint a Nílus vize. Ez a folyó pedig az életet jelentette az ott lakók számára, és nekünk is az élet jelképe a Bibliában. Az Úrban való bizalom azonban nem a saját vallási kultúránk érvényesítése, a másikakon. Ezért csak átmeneti megoldás, és nem végső kijelentés annak felvillantása, hogy majd megtérnek a népek. Mert rettegni fognak Isten népétől, ezért kánaáni nyelven fognak beszélni, és átveszik az áldozati kultuszt. Az Úrban való bizalom nem a saját vallási kultúránk érvényesítése a másikon. Az Úrban való bizalomnak azonban kétségtelenül vannak egységes jelei, néptől, helytől, vallástól, kultúrától függetlenül. Ezek a letagadhatatlan jelek ilyenek. Az Úrban való bizalom jelei. Az Úrhoz kiáltanak segítségért és szabadulásért. Az Úrban való bizalom jele, hogy az Úr meggyógyítja őket. Az Úrban való bizalom jele, hogy minden különbözőségük ellenére együtt tisztelik az Urat azok, akiket az Úr magához rendelt. Az Úrban való bizalom jele, hogy az Úr kezének alkotásai megtérnek őhozzá. Ez az egyetlen jövő minden nemzet számára. De ez az egyetlen lehetőség is. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírpercek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a főszékes egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István, Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeblőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűn romlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszttövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon.

0: Istenünk, te úgy rendelted, hogy egyszülött fiad anyja nekünk is anyánk legyen. Add, hogy bűnbánattal és imádsággal álhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért, és így Krisztus országának eljövetelét napról napra egyre hatékonyabban szolgáljuk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadásra bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bányája, amely mindenki gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. de sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó kép ez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes hálaját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és plébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó, egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást, és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikán csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin Vulgata alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10-12 és 14 órakor kezdődő turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre szentlászlólátogatóközpont@gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ szentlászlólátogatóközpont www.kaptalamdom.hu oldalon, illetve a 30-255-1363-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Orgonák éjszakája programon belüli koncertek. 2026. május 23-án szombaton 19 órakor a Jászberényi Református templomban. Változatos program a barokk orgona muzsika darabjaiból válogatva, az orgona tanszak növendékeinek főszereplésével. Közreműködik a Palotási János Zeneiskola orgona tanszaka és tanára dr. Réz Lóránt és vendégei. Előadók: dr. Réz Lóránt orgona, illetve a Palotási János Zeneiskola orgona tanszaka. A műsor: a legszínesebb barokk orgona művek. A budapesti belvárosi Ferences templomban 19 óra 30 perckor veszi kezdetét Anna Lapkauskava és Szilágyi Gyula közös koncertje. A műsorban felcsendülnek Bach, Dupré, Gilman, Lübeck, Mozart és Vajda művei. 20 órakor Pécsett, a Szent István templomban Timkó János Pál orgona koncertjét hallgathatjuk meg. A repertoárban Bach, Gárdonyi, Mendelssohn, Vajda darabjai szerepelnek. A koncertekre a belépés ingyenes. Az eseményt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerületében, a Kun utca 5 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homíliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Pius Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri Főegyház megye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Pius közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottóm, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a Jóisten, a gondviselő szeretet, Jóisten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ezt annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged. Menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító című műsorát kezdjük el a mai napon. Többszörösen is rendkívüli ez a mai adás, hiszen egyrészt egy gyönyörű szép ünnepre virrattunk, hiszen a Fatimai Szűzanyának az

0: adásfolyamot, maratoni Mári Rádiós támogató adásnapot. Nem más a célunk, mint a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradása. Erre buzdítjuk a kedves hallgatókat, ezért kérjük, hogy imádkozzanak, illetve lehetőséghez mérten anyagilag is támogassák ezeknek a rádióknak a működését. Nem csak a magyar ajkú, tehát a határon túli magyarság hitéletét segíti a magyar nyelvű Mária Rádió, hanem azt is, hogy a nemzeti identitásukat tudják megélni. Nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a délvidéken is és felvidéken is. Sajnos a működésük támogatásra szorul régóta, ugye a magyarországi Mária Rádió támogatja őket, illetve hát az erdélyi Mária Rádió is. A mai, holnap és a holnap utáni nap reggel 7 órától este 9 óráig végig az élő adás során mind-mind a délvidék és a felvidéki Mária Rádióval foglalkozunk. A mai napindító sem kivétel ez alól, de a műsorunkat, mint mindig, mai nap sem kezdjük mással, mint a napi evangélium magyarázattal. Hallgassuk most meg a napi evangéliumot, és utána pedig Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója fogja majd magyarázni, illetve néhány kérdést felteszünk ezzel kapcsolatban. Hallgassuk most meg akkor a napi evangéliumot.
1: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Most pedig szeretnénk feltenni néhány kérdést az evangéliumi részlettel kapcsolatban.
0: Igen, nézzük, hogy Milán atya vonalban van-e már. Halló! Halló, kedves Milán atya, jó reggelt kívánunk! Dicsértessük a Jézus Krisztus! Hát itt az elhangzott evangéliummal kapcsolatban itt a diákoknak lenne egy-két kérdése.
2: Hát, parancsoljatok.
1: Milyen olyan helyzetek lehetnek az életünkben, ahol különösen kell figyelnünk a Szentlélekre, és ehhez türelmesnek is kell lennünk?
2: Hát, tulajdonképpen a Szentlélekre egyfelől folyamatosan kell figyelnünk. Nem lehet azért ezt így nagyon szétválasztani, hogy most lélekre figyelünk, Jézusra figyelünk. Tulajdonképpen a Szentlélekről azt mondhatjuk így a mai evangélium alapján, hogy hát ő folytatja Jézusnak a működését bennünk. A tanítványok erre döbbentek rá a húsvét utáni időszakban, hogy már nem kell látniuk Jézust, nem kívülről nézik az ő cselekedeteit, beszédeit vagy csodáit akár, hanem rajtuk keresztül működik. Na most... Hát ez valamiféle érzék, hogy hát amit ugye minden nap elmondunk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, de hát azt nekem kell megtennem. Sőt, egy idő után nem is egyszerűen csak valami ilyen isteninek, vagy utasítást teljesítek, hanem hát egyszerűen csak így engedi az ember, hogy Isten rajta keresztül működjön. Tehát, hogy talán azt mondanám, hogy nem ilyen kampányszerűen kell odafigyelni rá, hogy na most akkor valami nehéz helyzet van az életben, most biztos majd mond valamit, vagy súg nekem valamit a lélek, hanem ő vezet bennünket. Ezt mondja Jézus, ugye, hogy elvezet titeket a teljes igazságra, ami ugye egyfelől azt jelenti, hogy nem kényszerít. Hát, hogy ilyen értelemben valami fajta figyelem, vagy hát ahogy mondtad, türelem mindig szükséges. Ugyanakkor az, hogy elvezet, az azt is jelenti, hogy megkívánja a mi közelműködésünket. Hát ez nyilván nem csak ennek az evangéliumi szakasznak az üzenete, hanem hát az egész keresztény hit vagy erkölcs erről szól, hogy Isten számít a mi cselekvésünkre, a mi közelműködésünkre. Úgyhogy, na, hát valami ilyesmi jut eszembe a kérdésedről, nem tudom, hogy pontosan arra válasz.

0: voltam el, amit kérdeztél, de ez jut eszembe róla.
1: Igen, és hogyan tudjuk felismerni, meghallani a szent lelket a zajos hétköznapokban?
0: Na most ez is érdekes dolog. Azt mondja, hogy a Szent Pál, hogy a szent lélek tavakban nem foglalható sóhajtásokkal fohászkodik bennünk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni mindig megkülönböztetni, hogy most a szent lélek súgott nekünk valamit, ne talán nekünk volt egy jó ötletünk, hát még ilyen is lehetséges, vagy az, amit a másik ember mondott, még lehet, hogy az összekeveredett sok mindennel, nem is 100%-ig igaz, amit mondott, mégis valamiképpen egyfajta üzenetet hordozott nekünk. Ugye érdekes ebből a szempontból a János evangéliumból egy részlet, Jézus arról van szó, hogy a főtanács hogyan terveli ki Jézusnak a halálát. És akkor azt mondja a Kaifás, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, utána az evangélista oda teszi azt, hogy ezt nem magától mondta, hanem prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg. Ez azt jelenti, hogy itt van egy rossz indulatú ember, aki tulajdonképpen bűnre biztat másokat, és ugyanakkor pedig mégis amit mond, az nem szó szerint helyes vagy igaz, sőt, teljesen rossz. De mégis alkalmas arra, hogy valami fajta ilyen szentléleknek is tulajdonítható üzenetet hordozzon. Tehát, hogy nem a szavakat fogjuk felismerni, a szavak azok pontosan ugyanazok a gondolatok, amelyek minden hétköznapi embernek az eszébe jutnak, vagy használja őket, mint szavakat. Hanem ilyen titokzatos módon működik a szentlélek, ami nem kell meglepődnünk, hát Isten egész működésére az jellemző, hogy más, mint a mi emberi cselekvésünk. Felent és titokban ment végbe, a megváltás tulajdonképpen hát a legnagyobb megaláztatás és szenvedés közepette ment végbe, a föltámadás nem volt emberi tanúja, tehát hogy nem fogjuk ezt így tetten érni, hogy Isten most mit cselekszik, vagy itt mit mond, valami fajta érzéket kell magunkban kialakítani arra, hogy meg leginkább ilyen akarati elhatározást, gondolkodást, hogy én meg akarom tenni Istennek az akaratát. És ez majd utólag talán világossá válik, hogy tulajdonképpen az életünkön keresztül Isten vezetett minket.
1: Köszönjük szépen a magyarázatot! Köszönjük szépen a magyarázatot!
0: Még esetleg egyéb kérdés?
2: Hát esetleg egy rövid kérdés talán.
1: Hogy önnek volt esetleg hasonló tapasztalat, amikor érezte, hogy a Szentlélek vezeti?
0: Hát utólagosan igen. Tehát utólag valahogy azt éreztem, hogy például a bérmálás szentsége az egy kicsit ilyen volt, hogy valahogy utána a következő éveimben az, hogy én milyen pályára álltam, vagy hogy mint, az abban úgy visszatekintve azt gondolom, hogy nem az én tervezésem, vagy nem tudom én mi vezette ott az eseményeket, hanem benne volt a Szentléleknek a munkálkodása, úgyhogy igen.
1: Köszönjük szépen!
0: Na, további jó műsorvezetést, és akkor még találkozunk.
2: Köszönjük szépen, Atya Isten áldjon. Kedves hallgatóink, az imént Lukovics Milán atya gondolatait hallhattuk a mai evangélium kapcsán. Milán atyával még a kedves hallgatók a mai nap folyamán fognak találkozni, hiszen, amint mondtam, a Mária Rádió Mariaton, azaz maratoni Mária Rádiós támogatás gyűjtő adásnapjainak az első adásnapját hallhatják. Most pedig hallgassunk meg egy szép zeneművet.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő interjúban Palatinusz István atyával, a Délvidéki Mária Rádió igazgatójával fogunk beszélgetni, a Délvidéki Mária Rádió működéséről és munkájáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy elfogadta a felkérést!
1: Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat az anyaországban is, az egész Kárpát-medencében, meg ahol csak hallanak.
0: Mit jelent kisebbségi magyarnak és katolikusnak lenni Délvidéken?
1: Hát ez mindig egy nagy érzést ad nekünk kiállni a saját értékeink mellett, a hitünk mellett, és tudni azt, hogy Szent István örökségében a szűzanya oltalma alatt, és ez ma olyan csodálatos, hogy pont most kezdődik a Mariaton, hiszen a Fatimai szűzanya emléknapja van, és ez tudatosítja bennünk, hogy mi magyarok azért a szűzanya szívébe vagyunk helyezve az első szent királyunk által, és ez egy különleges erőt ad nekünk a megmaradásra és a jelenlétre.
0: István atya miért és hogyan lett a Délvidéki Mária Rádió igazgatója?
1: Hát ez már lassan egy felnőtt korral ezelőtt kezdődött el, majdnem 18 évvel ezelőtt. A Mária Rádiónak az önkéntese voltam, és aztán amikor lassan folyamatosan alakultak itt a Mária Rádiónak az útjai, akkor úgy látták jónak, hogy engem válasszanak meg a Mária Rádió műsorigazgatójának, és hát azóta próbáljuk egyengetni ezt az utat, hogy a Mária Rádió megmaradjon, a Mária Rádió örömöt, reményt tudjon adni az embereknek, hogy a hit által ebben a nagyon-nagyon összekuszált világban legyen egy biztos támpont, ami megerősíti a békét, a bizalmat, a belső lelki erőt, amire mindenkinek minden nap újra és újra szüksége van.
0: És milyen szerepet játszik a Mária Rádió a délvidéki magyarság életében?
1: Hát elsősorban ez az egyetlen hitet, vagy keresztény tanítást, imádságot sugározó rádió itt a Délvidéken, magyar nyelven. Elsősorban ezt látjuk a legnagyobb fontosságnak, hogy a térben is, a térerőben is, a médiában is jelen legyünk Isten üzenetével. És hála Istennek azt mondhatom, hogy ez a 20 pár év alatt a Mária Rádiónak a jelenléte az egy nagyon szép dolog, egy megbecsült dolog, egy értékel dolog. Mi pedig igyekszünk a hit által egy megtartó reménységet is hordozni az emberiségben, hogy a Jóisten segítségével ott, ahol vagyunk, ahol amelyik földből megalkotott, meggyúrt bennünket, ott műveljük az életünket, ott teremtsük meg az élethez szükséges lehetőségeket, és hogy megmaradjunk itt ezen a területen, ahol annyi sok kegyelmet adott a Jóisten itt a magyarságon keresztül, emlékezzünk csak a déli harangszóra, Nándorfehérvárnál, és sok-sok más ajándékot is, ami gazdagítja az egyetemes magyarságunkat, gazdagítja a keresztény hitünket, gazdagítja a jelenlétünket, és ezáltal valóban egy fényhordozókká lehettünk itt a Délvidéken, a Kétegyház megyében, és talán azon túl is, ahol hallhatók vagyunk.
0: Mire a legbüszkébb a rádióval kapcsolatban? Milyen örömeik vannak?
1: A legbüszkébb az vagyok, hogy nagyon jó munkatársaink vannak, sok-sok segítünk van, sok önkéntesünk van, akik örömmel dolgoznak éveken keresztül a rádióba. Vannak különféle megmozdulásaink, mint például most is a szavaló verseny, ahova ide a délvidéki Mária Rádióba, még Felvidékről is, Magyarország Veszprém környékéről is vannak jelentkezők, és ez szombaton lesz a döntünk, ahova beválasztottuk ezeket a jelentkezőket és ezeket a gyermekeket is. Tehát nagyon sok öröm van igazán a rajzpályázatok is a részvétben, és mindez valahol egy szépet, egy örömet, egy csodát adott nekünk.
0: És melyek a legnagyobb kihívások?
1: Hát a legnagyobb kihívások azok mindig a tovább, egy lépéssel előbbre, és nyilvánvalóan, hogy egy nagyon fontos alapot jelent az anyagi háttér, mert hiszen ez nélkül a Mária Rádió se nem tud működni. Kegyelemből, áldásból, jó szándékból, missziós lelkületből itt van bennünk minden, de szükségünk van mindazokra az eszközökre, amik ebben az országban is lehetővé teszik, hogy szóljunk, hogy jelen legyünk, és hogy közvetíteni tudjuk a küldetésünket, hogy elvigyük az örömhírt mindazokhoz, akik hallgatnak bennünket.
0: Mit üzen az adományokkal és imádsággal segítő, hallgatóknak?
1: Hogy nyissuk meg a szívünket, és hogyha megnyitottuk először a szívünket, akkor hiszem azt, hogy ez arra sarkal bennünket, és arra vezet bennünket, hogy megnyissuk a lehetőségeinket is, hiszen a keresztény ember érti az életet, tudja, hogy az adományával, a támogatással olyan dolgokat tesz lehetővé, amely igazi értékeket közvetít, igazi értékeket ad az embereknek, és akkor hiszem, hogy az ember nem vonja meg magát attól, hogy ha keveset, ha többet is adhat, akkor részt vegyen ebben a csodában, mert adni az mindig boldoggá tesz, mindig örömtelivé tesz. Erre kérek mindenkit, aki ezekben a napokban hallgatja a Mariaton találkozásunkat, jelenléteinket, a négy Mária Rádió, Magyar Mária Rádió összefonódásával, összekapcsolódással, és mindenek fölött Isten áldását kívánom mindenkire, hogy a Jóisten tudatosítsa bennünk ezt a Szent Istváni és Szűzanya örömében, szeretetében összekapcsolt és összetartott népünket, nemzetünket. Hálával és köszönettel tartozunk mindig a Magyarországi Mária Rádiónak, hogy ebben mindig a segítségünkre sietett, hiszük, hogy most is így lesz.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Palatinusz István atyát, a Délvidéki Mária...
1: Isten áldja mindenkit.
0: A Délvidéki Mária Rádió igazgatóját hallottuk, a Délvidéki Mária Rádióról beszélgettünk. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják.
2: És most egy pár szó erejéig, akik esetleg most kapcsolódnak be, Mariaton a mai egész napos adásfolyamunknak, sőt a holnap és a holnap utáni adásfolyamunknak is a címe, hiszen egy maratoni, tényleg három teljes munkanapot átívelő háromnapos adásfolyamnak az első órájában vagyunk, itt a Szentendrei Ferences Gimnáziumban az ifjúsági szerkesztőségünk itteni tagjaival. Azért szerveztük ezt a Mariatont, ezt a maratoni Mária Rádiós támogatásra buzdító műsorfolyamot, mert a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádióink, a testvér rádióink nagy nehézségekkel küzdködnek, a fennmaradásukhoz szánt adományaik mindannyiunk segítségére, imádságos és lehetőséghez, mert anyagi támogatásra van szükségük. Ezt megtehetik többféleképpen a kedves hallgatók. Egyrészt van egy adományvonalunk, ez a 0619994430, tehát itt lehet fölajánlani az adományt, illetve arra is buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy jelezzék, hogy visszahívhatóak-e, hiszen szeretnénk, hogy ez egy családi esemény is legyen, hiszen a Mária Rádió hallgatói családjáról beszélünk, sőt világ családjáról, hogy tudjunk egymásról, mondják el, hogy miért támogatják a Mária Rádiót, mit szeretnek benne, mit ad ez önöknek, legyen ez egy találkozás ünnepe is, ez a háromnapos együttlétünk. A Mariatonnal kapcsolatos részleteket egyébként a Mária Rádió honlapján is olvashatják a kedves hallgatók, Mariaton menüpontban, illetve a Mária Rádió májusi magazinjában is, az adományvonallal együtt, és természetesen nem csak az adományvonalon lehet jelezni az adományozási szándékot, hanem banki átutalással vagy csekken is, Ilyenkor kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék föl Mariaton. A csekkes, illetve a banki átutaláshoz szükséges számlaszámunkat megtalálják a Mária Rádió honlapján, a támogatás menüpontban, illetve az újságunkban is. Hálásan köszönjük szeretettel az adományokat. Egyébként konkrét célút is tűztünk ki, tehát a délvidéki Mária Rádiónak az éves működéséhez 12 millió forintra van szüksége, ennyi hiányt szeretnénk feldolgozni, vagy eltüntetni. A felvidéki Mária Rádiónak pedig 14 millió forintnyi. Tehát igen, szerény költségvetéssel működnek, de ez pontosabban szükséges ahhoz, hogy hiánytalanul működhessenek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elérhető ez a cél, akár a délvidéki, akár a felvidéki Mária Rádió tekintetében. Most pedig milyen zeneművet hallgatunk?
0: Most pedig következően Lajkó Félix-től és zenekarától a Koló című szám.
2: Ez egy jó reggeli kis ébresztő zenemű. Lajkó Félix a virtuóz képességű hegedűművész, délvidéki származású, nem mellesleg.

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a napindító műsorban. Mai vendégem Bálint Ágota, a Délvidéki Mária Rádió elnöke. Ágota, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó reggelt kívánok, dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a stúdió munkatársait, valamint a Mária Rádió hallgatóit.
0: Elsőként tudna mesélni arról, hogy hogyan és miért lett a Délvidéki Mária Rádió elnöke?
1: Köszönöm a kérdést. 2014-ben, amikor a Szerbélyi Mária Rádió két egyesületté alakult, miután úgy mérte be Palatinos István atya, hogy a magyar szerkesztőség munkáját jobban tudnánk irányítani, rendezni a dolgainkat, hogyha egy önálló egyesület alakulna, akkor alakult meg a Mária Rádión két egyesület, és így a magyar szerkesztőséget ez az egyesület tartja fenn, és ennek az egyesületnek lettem én 2014-ben az elnöke. Palatinos István atyát úgy ismertem meg, hogy a templomból oda jártam hozzá éveken keresztül, és a Lourdes szűzanya napján, amikor van a születésnapom, szentmise végén megszólított, hogy jöjjek el szombaton a Mária Rádió épületébe. Én a Mária Rádió rendszeres hallgatója voltam, nagyon-nagyon örültem ennek a meghívásnak, nem tudtam, hogy mire szól, gondoltam, hogy közgyűlés tagként leszek választva, és akkor a bejáratnál, akkor léptem fel, akkor azt mondta, és akkor most ön lesz ennek az elnöke. És azzal a nappal egy csodálatos, hát egy kalandra vállalkoztunk, úgy mondom, hogy kalandra, mert nagyon sok kihívás, nagyon sok meglepetés, nehézség, öröm. Tehát az életemnek egy nagyon nagy részét a Mária Rádió kitölti, mindaz mellett, hogy feleség vagyok, édesanya, és hogy van egy munkahelyem, én jogászként dolgozok, a Városi Szabadkai Önkormányzat hivatalvezető helyettese vagyok, de ez a szolgálat, ez az identitásom részévé vált, és mondhatom, a férjem mindenbe támogat, aki egyébként református vallású, de 12 év az életünknek nagyon nagy részét a Mária Rádió kitöltés. Nagyon nagy örömmel és szeretettel és alázattal végzem ezt a munkát.
0: És mi a legnagyobb kihívása a kisebbségi magyar létben Délvidéken?
1: Hát sajnos a fennmaradásunk. Nap mint nap küzdünk az anyagi források megkeresésével. Úgy, mint négy munkatárs sott alkalmazó egyesületnek, ez komoly kihívás, anyagi kihívás, mivel hogy a frekvencia és egyéb költségek az számunkra havonta, most euróban mondom, egy 5,5 ezer euró. A kollégáink elszántak, alázattal végzik a munkájukat, de mondhatom, hogy a minimálbért kapják meg itt, a szerbiai minimálbért. A hallgatóink anyagi lehetőségei zömében idősebb nyugdíjas hallgatóink sajnos nem tudják fenntartani a rádiót. Ahogy már ez évek óta is megtörtént, Magyarország kormánya által nagy részét biztosították, és főként a magyarországi Mária Rádió hallgatóik számunkra nagyon nagy segítséget jelentett, hogy szóljon a Délvidéken a Mária Rádió, mert sajnos mink önforrásból, önerőből ha egy harmadát tudjuk biztosítani, és igyekszünk terepre megyünk, hallgatóinkat megszólítjuk, nagyon szeretik a Mária Rádiót. Több mint 40 ima csoportunk van, akik élőben imádkozzák, beosztás szerint a rózsafőzért a Mária Rádióban. Nagy szükség van a Mária Rádiónak Délvidéken, mert nagyon sok embernek az egyedüli katolikus keresztény rádió, magyar rádió, és ahogy már a István is mondta bennünket, az identitásunkban, magyarságunkban is megerősít a Mária Rádió, és a katolikus hitünkben, valamint a keresztény értékeket nem csak katolikusok hallgatják, hát folyamatosan szentmisét közvetítünk, folyamatosan imaműsoraink vannak, 24 órás napi magyar műsor tudunk elkészíteni, frekvencián megosztott frekvencián szólunk itt Szabadkán és Újvidéken is, a horvát szerkesztőséggel, valamint a Pravoszláv Egyház rádiójával osztjuk a frekvenciát, igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy minőségben, jó technikai feltételek között szóljon a Mária Rádió itt a Délvidéken.
0: Volt olyan nehéz időszak, amikor különösen megtapasztalták az imádság erejét?
1: Igen, amikor megalakult az egyesületünk, akkor amiután két egyesület külön vált, mink adósságokkal indultunk el, nem a mi adósságainkkal természetesen, mi akkor alakultunk, hanem a rádió akkori vezetőségének a néhányat tettük át, és bizony egy másfél évig a napi szinten gondjaink voltak a költségek kifizetésével, az alkalmazottaink, a koordinátorunk nem kapott fizetés hónapokon keresztül, és jelzem azt, hogy négy elszánt ember, család megélhetését biztosítja a Mária Rádió. Nagy büszkeségünk, hogy a koordinátorunk akkor 14-ben készült külföldre, hogy elhagyja vajdaságot, és mégis maradt, Szög Ádámról van szó, és én már most már két fiúgyermek édesapja, nős, természetesen, és házat tettek Szabadkán, és elszántan végzi a munkát. Nagyon-nagyon örülünk Ruben Árpádnak és az ő családjának, mivel egyetlen fia most fejezi Szegeden a teológiát, pap lesz. Tehát a Mária Rádiónak a közvetlen gyümölcse is így a rádión belül tapasztaljuk, és hogy kérem, és a Mária Rádió hallgató, hogy imádkozzanak Ruben Ábéli, aki már diakonusa lett szentelve, és az édesapja Mária Rádiónak a műsorvezetője. Valamint van Szabó Rékánk, aki sokan ismerik, ő műsorvezető, műsorszerkesztőnk, szintén férjezett, és Csabánk, aki nyugdíj előtt van, úgyhogy egy kis családi légkör van bent a rádióba, és nagyon sok önkéntesünk van, az atyák szívesennek a Mária Rádióba, rendszeresen, és itt mutatunk be a Mária Rádió kápolnájába, egy élő lelke.

0: az igazgató valami Horváth Endre, tehát kell megneveznem, a Mária Rádió asszisztens, szintén nagyon önkinte, nagyon nagy lelkesen, önkéntesen végzik a munkánkat, és ígérjük azt, hogy igyekszünk minél tovább megmaradni és fönnmaradni, és hogy a magyar szót és a keresztény hitet itt a délvidéken továbbra is felajánlani a hallgatóinknak és minden jó indulatú, jó szándékú embernek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök a
0: Mária... Isten áldja minden hallgatót és minden adományt. Isten áldását kérjük, és a tűzanyja oltalmazza mindannyiunkat. És nagyon szépen köszönjük a Magyarországi Mária Rádiónak, vezetőségének, Szabó Tamásnak, hogy mindig mellettünk voltatok, és minden kedves hallgatónak a jó Isten áldjának bőségesen.
1: Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. Bálint Ágota, Délvidéki Mária Rádió elnökkel beszélgettem.
2: A mai műsorunk rendkívüli, hiszen a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű testvér Mária Rádióink fennmaradásához járulhatunk hozzá, sőt, hát erre buzdítjuk a hallgatóinkat, tehát ma, holnap és holnap után maratoni Mária Rádiós adomány buzdító, illetve támogatásra buzdító műsor folyamnak lehetnek a kedves hallgatók fültanúi. Reggel 7-től este 9 óráig a mai nap, holnap és holnap után is ez a témánk. Kérjük, hogy lehetőséghez mérten imádsággal, vagy ha tehetik, anyagi segítséggel járuljanak hozzához, hogy a Délvidéki Mária Rádiónak a éves 12 millió forintnyi hiánya, illetve a Felvidéki Mária Rádiónak az éves 14 millió forintnyi hiánya befoltozódjon, akármilyen kicsi, vagy akármilyen nagy összeggel, ha tudnak hozzájárulni, nagyon hálásan köszönjük a délvidék és a felvidéki magyar hallgatók nevében. Az adományaikat banki utalással a szokásos bankszámlaszámra tudják utalni, akinek ismeretlen a Mária Rádió bankszámlaszáma, a Mária Rádió honlapján a támogatás menüpontban láthatja, hogy olvashatják, illetve a Mária Rádió havi magazinjában szintén a bankszámlaszámunk elolvasható. Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék föl Mariaton, tehát onnan tudjuk, hogy erre a célra fordítsuk az így befolyt összeget. És él egy adományvonalunk is, mind a három nap, tehát ma, holnap és holnap után az élő adás folyamán, ma este 9 óráig, amelyen felajánlhatják az adományukat, illetve igényelhetnek csekket, mert hogy csekken is lehet támogatni a Mariaton céljait, és kérjük, hogy mondják be a telefon fogadó önkéntesnek, hiszen önkéntesek fogadják mind a három nap, és hát előre is köszönöm ezt az önkéntesi szolgálatot nekik, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a Mariaton célkitűzéseit, illetve hogy engedjék meg számunkra, hogy visszahívhassuk önöket, hiszen ez egy családi együttlét alkalma is szokott lenni mindig ez a Mariaton napjai. Beszélgessünk egymással a Mária Rádióról, az önök motivációjáról, hogy mit jelent önök számára Mária Rádió. Az adományvonal telefonszáma a honlapunkon is, a Mariatonnal foglalkozó menüpontban, illetve ugyanúgy az a májusi magazin számunkban olvasható, ezek 061-999-4430-as szám, és most milyen zenemű következik, úgy tudom, ez is délvidéki vonatkozású.
1: Igen, Rúzsa Magdi, délvidéki énekesnő, Hazatalált című

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap indítóban én Fúris Eszter Luca vagyok, és itt van velem telefonon keresztül Lukovics Milán atya, a Magyarországi Mária Rádió igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
1: Természetesen. Én is szeretettel köszöntelek benneteket is, meg a hallgatókat is.
0: Elsőként, hogyan is született meg az adománygyűjtés gondolata, és mikor volt az első ilyen alkalom?
1: A Mária Rádió mindig is a hallgatók adományából működött, tehát ez az eredeti kezdeményezés óta így van. Ugye a Mária Rádió több mint 40 év óta létezik, 80-as évek közepetáján indult Olaszországban, egy kisvárosban, és hát manapság ugye már több mint 80 országban hallható a Mária Rádió. Minden ország Mária Rádiója önállóan működik. Na most azt, hogy ilyen kifejezett adománygyűjtő napokat tartsunk, ezt azt hiszem, hogy Latin Amerikában találták ki, nem tudom pontosan mikor, én közel 7 éve vagyok a Mária Rádiónál, azóta már végig mindig volt ez, meg hát már előttem is. De ezt a Mosvai Péter kedves munkatársam valószínűleg pontosan tudja, hogy mikor indult el ez a kezdeményezés Latin Amerikából, és akkor ott annyira sikeres volt, hogy végül is ez így elterjedt az összes Mária Rádióban, hogy évente kétszer ilyen maratoni Mária Rádiós adománygyűjtést tartunk, ugye ezt nevezzük aztán ilyen Mária Rádiós szakzsargomban Mariatonnak.
0: Milyen kapcsolatot ápol a Magyarországi Mária Rádió a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádióval?
1: Hát szoros kapcsolatot még ugye kiegészítve ezt az erdélyi Mária Rádióval, mert ez a 4 magyar nyelvű Mária Rádió működik itt a Kárpát-medencében, és sokszor megkérdezik azt, hogy miért van szükség egyáltalán külön rádiókra, főleg olyan helyeken, ahol hát ezeknek az anyagi fenntartása az még nehezebb, mint nálunk. Ugye azért, mert minden országban más és más a médiatörvény, tehát más-más feltételekhez kell alkalmazkodni egyfelől, másfelől hát egyik ország sem tűri el azt, hogy a szomszédos vagy nem szomszédos országból az ő területére oda besugározzon valami más rádióadó. És nyilván a rádió hullámok azok nem állnak meg az országhatárnál, tehát hogyha átlépjük a határt, akkor egy pár kilométerig a bármilyen magyar adó azért hallható, tehát az nem járja, hogy mi határa telepítünk egy adót, és akkor sugárzunk Szlovákia felé, meg hát természetesen ennek is vannak fizikai korlátai, hogy hát túl messzire így se jutnánk. Úgyhogy emiatt van minden országban külön Mária Rádió, és hát ezek szerint hát önállóan kell, hogy működjenek, mert azt, hogy nekik milyen törvényi feltételeknek kell megfelelniük, hát azt ők tudják, mi nekünk ez elég itten a magyar média környezetben ezt figyelemmel kísérni. Ezen felül hát nagyon sokrétű a kapcsolat, egyrészt személyesen is találkozunk velük évente 2-3 alkalommal, hogyha ebbe beleszámítjuk a Majd Mária Rádió világcsaládja által szervezett eseményeket is, de külön is találkozunk évente egyszer 4 magyar nyelvű Mária Rádió munkatársaival. Illetve hát főleg ezek a kisebb közösségek, rádiói, felvidék, délvidék, hát ők mondjuk nagyon sok műsort átvesznek tőlünk, amit hát persze mi nagyon nagy örömmel adunk nekik, de azért néha ők is készítenek nekünk, például a felvidékiek napindítót, hirtanórát, úgyhogy műsor terén is, meg személyesen is nagyon szoros a kapcsolat.
0: Milyen visszajelzések szoktak érkezni az adománygyűjtéssel kapcsolatban?
1: Hát nyilván megköszönik hálások érte, de hát a legfontosabb az a tudat, ugye, hogy enélkül ők nem tudnának életben maradni. Tehát már mint a rádió működését nem lehet fenntartani. Ugye nagyon hát kis létszámú az a magyar közösség, ami a felvidéken, meg délvidéken él. Ezeknek egy része ugye nem katolikus, tehát magyarán szól az a bázis, ahonnan ők adományokat tudnak gyűjteni a Mári Rádió fenntartásához, működéséhez, az nagyon szűk, sokkal szűkebb, mint Magyarországon. Érdekes az, hogy Erdélyben is, hát most nem egészen 2 millió magyar ember él, de az erdélyieknek az adománygyűjtő képessége az körülbelül annyi, mint nekünk Magyarországon 10 millió lakosra vetítve, vagyis azért az egyes közösségeknek így az adakozási hajlandósága az különböző. És hiába mondjuk azt, hogy a felvidékiek, délvidékiek, az ott élő magyarok, magyar katolikusok hát arányaiban tényleg nagyon szépen áldozatot vállalnak a Mári Rádióért, tehát hogy az egyfőre vetített adományunk azok magasabbak, mint nálunk, hát mégis az a helyzet, hogy abból nem lehet fenntartani. Egy rádió működtetése nagyon sokba kerül, úgyhogy emiatt hát a erdélyi és a magyarországi Mári Rádió segítségére ők abszolút rászorulnak.
0: Mit üzenne az adományokkal és imádsággal segítő hallgatóknak?
1: Hát azt, hogy szerintem segíteni egy jó ügyet, az jó dolog. Tehát biztos mindenki érezheti azt, hogy be tudja osztani a pénzét, tudja mire költeni, és érezheti azt, hogy nincs olyan sok, nem olyan sok a fizetése, egy éppenséggel a nyugdíja, de hogy ez megváltozik akkor, hogyha ha valami jó célra adunk, akkor hirtelen olyan emberré válunk, aki adni is tud, aki nem lesz igazából rosszabb attól, hogyha valamit ad. Na most a másik, mindenki annyit ad, ami könnyen jön neki. Tehát akinek kevés a nyugdíja vagy a fizetése, az adjon egy kis összeget. Kis összegekből működik a Mária Rádió, amit sokan adnak. Vannak néha nagy adományok, de aki azt adja, annak valószínűleg az, ami ott van az asztalfiókban, vagy könnyen oda tudja adni. Tehát igazából mindenki, ha azt megteszi, ami tőle telik, ad 500 forintot, vagy 1000, az biztos, hogy ezekből összeáll az, amiből a felvidéki, délvidéki Mária Rádió ezt az évet is túl fog élni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Hát nagyon szívesen.
0: Önök a Mária Rádió napindítő műsorát hallgatják, ahol Lukovics Milán atyával beszélgettem a határon túli magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradásáért rendezett adománygyűjtésről.
2: A maratoni Mária Rádiós adománygyűjtés, mint ahogy erről már sok szó esett a mai napon, illetve holnap és holnap után is tart, és ahogy itt elhangzott, a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működése kiegészítésre szorul anyagi szempontból. Óriási segítség számukra igazából csak az anyaországra számíthatnak, hiszen a Mária Rádió délvidéken, felvidéken is csak a hallgatók adományaiból él, azonban ez nem elegendő a működésükhöz, és ezért szerveztük ma, holnap és holnap után ezt az adománygyűjtő támogatásra buzdító adásnapot. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy amennyire tudják, segítsék ezt a célt. A délvidéki Mári Rádiónak az éves működési költségvetési hiánya 12 millió forint, a felvidékié 14 millió forint. Azt gondolom, hogy ez nem egy óriási összeg, nyilván egy átlagembernek ez hatalmas összeg, de hogyha összefogunk, sok kicsi sokra megy alapon, illetve ki tudja, hát ha van olyan, aki megteheti azt, hogy nagyobb összegekkel hozzá tud ehhez a célhoz járulni. Banki átutalással, illetve csekken vagy személyesen lehet ezeket a támogatásokat eljuttatni hozzánk. Kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel Mariaton. A bankszámla számunk a Mári Rádió a honlapján a támogatás menüpontban, illetve az újságunkban olvasható, illetve egy adományvonal is él az adás napok élő adás ideje alatt reggel 7-től este 9-ig, ma, holnap és holnap után. Ez a 061-999-4430-as szám. Következenek most a hírpercek és a napszentje, utána folytatjuk 8 óra 5-től a Mariatont.
3: Kettős aranyisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri Főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én, de a Főszékesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a Főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a nap szentjéről.
4: A szűzanya fatimai megjelenésének ünnepe. A portugáliai Fatimában 1915-1916 nyarán a béke angyala három alkalommal jelent meg a mezőn juhaikat legeltető három kisgyermeknek, az alig 10 éves Ferencnek, Jácintának és Lúciának. Arra kérte az angyal a gyermekeket, vigasztaljátok a jó Istent. 1917. május 13-án pedig elkezdődtek, és ugyanazon év október 13-áig tartottak azok a Mária jelenések, amelyek minden hónap 13-án megismétlődtek. Az utolsó jelenés alkalmával az úgynevezett napcsodát körülbelül 70 ezer ember látta, és nagy hatással volt egész Portugáliára. Fatimában, Kondor atyának gyűjteményében láttam azt az újságcikket, amelyik beszámolt erről a csodáról. A második jelenés alkalmával a szűzanya közölte Lúciával, hogy meg akarja alapítani szeplőtelen szent szíve tiszteletét. Ebből alakult ki a későbbiekben az 5 első szombat megtartása az egyházban. Aki ezt megteszi, üdvözül. A harmadik jelenés alkalmával megmutatta a gyermekeknek a poklot. Így beszélt hozzájuk. Láttátok a poklot, ahová nagy bűnösök jutnak. Az ő megmentésükre akarja az Úr az én szeplőtelem szívem tiszteletét meghonosítani a világon. Ha az emberek megteszik azt, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és a béke is elérkezik. A háború, ez az első világháború volt, már a vége felé közeledik. Ha azonban nem szűnnek meg az Urat bántani, nem sok idő telik el, és új, még szörnyűbb háború kezdődik el. Ez be is következett a második világháború kitörésével. Közeleg a büntetés a világ számára, folytatta Mária, ez háborúk, éhínség, az egyház és a Szentatya üldözése. A fatimai szűz a gyermekeken keresztül kérte a rózsafűzér imádkozását, a vezeklést és imádságot a bűnösök megtéréséért, s kifejezetten kérte az akkori ateista-kommunista Oroszország felajánlását szeplőtelen szent szívének. Ezt csak később tették meg a pápák. A szűzanya a gyermekekkel több titkot közölt, amelyeket csak 10, illetve 25 év múlva mondhatott el Lúcia. A harmadikat pedig a jubileumi szent évben tették közzé. A fatimai szűzanya szobra bejárta az egész világot. 1996-ban Moszkvában, a Vörös téren is körmenetben imádkoztak körülötte az emberek. Napjainkban Fatima és Lourdes a világegyház legnagyobb Mária búcsú járóhelye, amelyről az egyház hivatalosan is elismerte, hogy a jelenések hitelesek voltak. A három látnok közül a kis Ferenc, aki 11 éves volt, és Jácinta, aki 10 éves volt, rövidesen meghalt. Lúciából Karmelita szerzetes nővér lett, és a Jóisten hosszú élettel ajándékozta meg. Kolostorában több pápával is találkozott. Megemlékezünk II. János Pál pápa elleni merényletről, amely 1981. május 13-án a török származású Ali Aksa követett el a Szentpéter téren a pápa ellen. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem halt bele sérüléseibe. Amikor a római Szentszív kórházban magához tért, első szava az volt, hogy megbocsát gyilkosának. Az olasz bíróság életfogytiglani börtönre ítélte a merénylőt. A Szentatya így nyilatkozott. Egy kéz fogta a fegyvert, egy másik kéz irányította a golyókat, hogy ne oltsák ki az életemet. Miért történhetett, és történt ez a merénylet? Sokan féltek attól, hogyha ezt a pápát el nem teszik lábalól, szolgálatának ideje alatt mindent megtesz azért, hogy a hazug és Isten ellenes kommunista-ateista világuralom összeomoljon. Számításuk be is következett. A pápát Isten megmentette. Pár év múlva Európában a kommunizmus úgy összeomlott, mint egy kártyavár, és az utolsó szovjet államfő, Mihail Gorbacsov, nyíltan megvallotta a világnak, nagy szerepe volt ebben a karizmatikus, lengyel származású II. János Pál pápának. A Szentatya szülőhazáján, Lengyelországon keresztül elindította a kelet-európai államokban a vérontások nélküli szabadulás nagy lehetőségét. A Szentatya egy évvel a merénylet után 1982-ben elzarándokolt Fatimába, hogy megköszönje a szűzanyának élete megmentését. Többek között ezekkel a szavakkal érkezett oda. Rózsafűzérrel a kezemben, Mária nevével ajkamon, az isteni irgalom hálaénekével jöttem Fatimába zarándokként hálát adni. Mária önmagát a rózsafűzér királynéjának nevezte. Fatimában, a jelenések alkalmával. Nagy buzgósággal imádkozzuk napról napra a rózsafűzért, hozzákapcsolva azt a fohászt, amit a gyermekek a jelenések alkalmával tanultak. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
6: Szeretettel köszöntjük ismét hallgatóinkat, önök a Mária Rádió napindítóját hallják. Én Baka Júlia vagyok, és itt van velem a stúdióban, telefonon keresztül, Balcsák Szilárd atya, aki a Jézus Barát Gyaloktúra egyik szervezője,

0: elhatároztuk, hogy az itthoni gyerekeknek és kamaszoknak hasonló formában szervezünk egy programot. Így jött létre 2003-ban első ízben a Jézus Barát gyalogtúra. Ez a kezdet.
1: Hogyan kell elképzelni egy ilyen tábort? Mi történik ezekben a napokban?
0: Ez egy Isten központú tábor. Vannak tehát lelki programok, ami minden katolikus táborban szokott lenni, szent mise, van gyónási lehetőség, szentségimádás, lelki gyakor, illetve lelki előadásokat tartunk a gyerekeknek, és ezen kívül pedig szerves része a tábornak a gyalogtúra, amikor is a csoportvezetőkkel egy nap 11 néhány kilométer, még 20 kilométert is túrázunk a kiskamaszokkal. Tehát ez a két alappillére van a táborunknak, az egyik a lelki tartalom, a másik pedig az a fajta fizikai próbatétel.
1: Ön szerint mit adhat a tábor egy délvidéki fiatalnak?
0: Hát ami a legfontosabb talán az, hogy megtapasztalhatják Isten gondoskodását. Rengeteg ilyen visszajelzésünk van. Megtapasztalhatják azt, hogy az emberi szív változik Isten közelében. Istennel beszélgetve változunk. Ezt ők megtapasztalhatják, amikor hazamennek és a szülők is vártatva jelentkeznek, akkor mind ilyen beszámolókról, változásokról tesznek tanulságot. Ugye, ebből a szempontból ez így nagyon fontos, illetve egy emberileg nézve pedig ad egy egészséges önértékelést, hiszen ha egy fiatal kis kamasz mondjuk, vagy egy középiskolás egy-egy ilyen gyalogtúrva alkalmával, mert 4 napos szokott lenni ez a tábor, a 4 nap alatt ő legyalogol egy közel egy maratont, egy maratoni távod, akkor nyilván ez nagyban erősíti az ő önértékelését, és ez sokat fog jelenteni neki a későbbiekben.
1: Úgy tudom, hogy a tábornak voltak, lesznek felkészítő alkalmai is. Ezek mit jelentenek? Itt miről van szó?
0: A táborban, ahogy már említettem, vannak csoportvezetők, akik, hogy úgy mondjam, kísérik a kiskamaszokat. Amikor túrázunk, akkor csoportokban túrázunk, és mindegyik csoportnak megvan a csoportvezetője. Most a csoportvezetőknek szoktam szervezni havonta úgynevezett felkészítő találkozókat. Ezek a felkészítő találkozók lehetőségek arra, hogy egymással elmélyítsük a kapcsolatokat, barátságot, illetve, hogy egy kicsit felkészülünk arra a nyári néhány napra, amit együtt töltünk a gyerekekkel, ilyenkor az szokott lenni a szakmai rész is, illetve egy közös lima is, egy előadás, úgyhogy ezek a felkészítők, ezek így megteremtik a kapcsolódási lehetőségeket így a csoportvezetők között.
1: Mennyire nyitottak a vajdasági fiatalok egy ilyen kezdeményezésre? Mennyire lelkesek, vagy igénylik ezt?
0: Hát én azt tapasztaltam ebben a 11 néhány évben, amióta pap vagyok, és itthon szolgálok, hogy a fiataloknak feladatokat kell adni, lehetőséget kell adni arra, hogy értékesnek érezhessék magukat az egyház belkein belül. Én amikor fiatalokat hívok meg, akkor nem lelki gyakorlatra hívom őket, vagy nem rögtön a Jóisten mély titkairól beszélek nekik, hanem elhívom őket, és arra, hogy segítsenek, meghívom őket arra, hogy segítsenek, mivel itt a táborban egy-egy alkalommal 300-400 résztvevő is van, és nyilván itt nagy szükség van a csoportvezetői munkára, a csoportvezetőkre. És akkor én, amikor

0: hívóművet, akkor így hívóművet, hogy szükség van rátok, és így aztán jönnek, ahogy tapasztaltam ebben a néhány évben, nagy örömmel, szeretettel. Úgyhogy ez, úgy látom, hogy ez nagyon sokat jelent így nekik, hogyha így hívjuk meg őket.
1: Az időnk végéhez közeledve egy utolsó kérdésem lenne. Mit üzen a Délvidéki Magyar Nyelvi Mária Rádiót adományokkal és imádságokkal támogató hallgatóinak?
0: Hát köszönöm szépen ezt a kérdést. Itt a napokban volt itt egy esti előadás a plébániánkon, itt a Szabadkai Kisboldogasszony plébánián, és az egyik szomszéd településről jár ide egy fiatalember, aki azt mondta, arról számolt be, hogy ápolta az édesanyját. Tehát ő ápolta az édesanyját, amikor ágyba fekvő beteg volt, és az édesanyja mindig a Mária Rádiót hallgatta, és ő is így idézőjelbetéve rákényszerült, mert akkor még nem gyakorolt olyan minden a vallásán. És így rákényszerült arra, hogy ő is hallgassa, mivel hogy bent volt az édesanyja mellett sokat. És ez a néhány perc neki rengeteget jelentett. Egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta a műsorokat, kapcsolódott be az imádságokba. És azóta nagyon sok minden megváltozott az életében. Lásd a mellékelt példa, hogy ő a szomszéd településre is bejön, hogy lelki előadást hallgathasson, közösségben legyen. És ez nagyban hozzájárult a Délvidéki Magyar Mária Rádió. Ezzel a történettel szeretném bizonyítani, hogy nagyon sok jó hatása van a Mária Rádiónak, és nagyon sok jót tesz az itteni egyház életében. Köszönöm szépen, hogyha a magyarországi testvérek segítik ezt a fajta evangelizációs törekvést itt nálunk is.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon tartalmas volt. Ha esetleg van olyan fiatal délvidéki hallgatónk, aki szívesen részt venne július 13-tól 17-ig a Jézus Barát gyalogtúrán, akkor ne felejts el, hogy a jelentkezés már megkezdődött. Jelentkezési lapot a települési lévő szervezőtől tud kérni. Lelkekben gazdag tábort kívánunk minden részvevőnek és szervezőnek. Balcsák Szilárd atyával beszélgettem. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm én is. Isten áldja magukat.
2: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Mariaton című háromnapos adás folyamának első napját hallják. Mariaton, ez egy képzett szó, ahogy már is elhangzott a mai nap folyamán már, maratoni Mária Rádiós támogató napok. Miért is szerveztük ezt? Minden májusban erre sort kerítünk, nem csak mi egyébként a Mária Rádió világcsaládja szerte a világon. A mi célunk az, hogy a délvidéki magyar nyelvű és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió működésére, sőt, hát életbe maradására gyűjtsünk adományokat a kedves hallgatóktól. A délvidéki Mária Rádiónak mintegy 12 millió forint hiányzik az éves költségvetéséből, a felvidéki Mária Rádiónak pedig 14 millió forint, tehát összesen 26 millió forintot szeretnék összegyűjteni. Ehhez többféleképpen tudnak csatlakozni. Első és legfontosabb, hogy imádkozzanak a kedves hallgatók. Másodszor pedig, aki amennyire teheti, akármilyen kicsi, vagy akármilyen nagy adománnyal tud a szokásos módokon adományt eljuttatni a Mária Rádióhoz, annyi a különbség, hogy a közlemény rovatban kérjük tüntessék fel Mariaton. Tehát innen tudjuk, hogy a felvidéki vagy a délvidéki Mária Rádió támogatására különítsük el ezeket az összegeket. Hogy hogyan tudnak támogatni? Hát először is banki átutalással, a bankszámlaszámunk olvasható a Mária Rádió honlapján, a támogatás menüpontban, az internetes felületünkön, vagy a nyomtatott újságunkban megtalálható minden számban a számlaszámunk, tehát még egyszer nagyon fontos, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel Mariaton, tehát innen tudjuk, hogy erre fordítsuk ezt az összeget. Az élő adások ideje alatt, tehát ma este 9-ig, holnap szintén reggel 7 és 9, és holnap után is reggel 7 és 9 között élnek az adományvonala, él az adományvonalunk. Önkéntes testvéreink fogadják a kedves hallgatóink betelefonálásait. Itt meg lehet ajánlani, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a Mári Rádió célkitűzéseit, mármint ezt a mariatonos támogatást. Nem emeldíjas hívás, tehát nem egy automata, csak hogy föl kell tárcsázni és visszatenni, mert nem történik semmi azzal, hanem kérjük, mondják is bele a kedves önkénteseinknek, hogy milyen összeggel kívánják támogatni ezt a célt, illetve csekket is itt tudnak igényelni, tehát a csekket is kiküldjük, hogyha valaki így szeretne támogatni, így szeretné támogatni ezt a célt, és kérjük, hogy jelezzék az önkénteseinknek, hogy visszahívhatók, hogy visszahívhatók lehessenek, hiszen ez egy családi együttlét, a mai nap, illetve a holnap után is inkább a záró blogban kerül majd arra sor, hogy a nekünk erre felhatalmazást adó hallgatóinkat visszahívjuk. Egy nagyon remek alkalom arra, hogy itt elbeszélgessünk egymással, együtt legyünk, elmondhassák a hallgatóink is, hogy mit jelent számukra Mári Rádió, miért támogatják a délvidéki vagy a felvidéki magyar nyelvű Mári Rádiót. Ezek mindig szép pillanatok szoktak lenni, úgyhogy erre buzdítom a kedves hallgatókat. A mi ma reggeli napindítónk innen a Szentendrei Ferences Gimnáziumból rövidesen véget ér. Én nagyon megköszönöm az ifjúsági szerkesztőségünk tagjainak az áldozatos felkészülést is, itt a helytállást, mindenféle nehézséget sikerült itt elhárítani a színfalak mögött, ebben most nem avatom bele a hallgatókat, de mindig ilyen faktorral kell számolni, hiszen élőadás lévén szó, ez mindig benne van a csomagban, ahogy szokták mondani, de még meghallgatunk egy zeneművet, én Júli, neked vissza is adom, hogy miről lesz, mit fogunk hallani most a következő percekben.
1: Az Úrral való egység imáját fogjuk meghallgatni az Emmanuel közösség előadásában. Ne felejtsük el, hogy határon túli testvéreinkkel és Istennel is egységet kell képeznünk. Baka Júlia vagyok, önök pedig a Mária Rádió napindítóját hallják.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort a Ferences Gimnázium tanulói készítették, név szerint
1: Fóris Eszter Luca,
2: Baka Júlia,
3: Juhász Lili
0: és Gidó Nóra. A következő napindítónk időpontja pedig
4: június első szerdája lesz. Ezt mindjárt meg is nézzük, hogy pontosan az június 3-a innen a Ferences Gimnáziumból.
0: A következőkben pedig Csézitől az Ez az otthonunk című dalt hallhatjuk, amely a közös hazánkról szól.

Most a Mária Rádió hírei következnek. 1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a portugáliai Fátima kisváros határán, amikor sugárzó fényt láttak, és egy ragyogóan szép nő alakot pillantottak meg, aki rózsafüzért tartott, és imádságra buzdította a gyerekeket. Ezután 5 alkalommal is megjelent nekik a szűzanya, és az egyik jelenés során 3 titkot is föltárt nekik. Az első fatimai jelenésre emlékezve május 13-án ünnepi műsorokkal készültünk a hallgatói családnak. Először is 10 óra 55 perctől rövid ráhangolódó műsort hallhatnak. 11 órától a fatimai szentélytől közvetítünk ünnepi nemzetközi misét a betegek áldásával és körmenettel, majd 17 órától a Mária Rádió világcsaládjával imádkozunk közösen rózsafüzért a portugál kegyhelyről. Szeretettel várjuk a hallgatókat, emlékezzünk együtt május 13-án a fatimai szűzanya üzenetére. A Mária Rádió híreit hallották.

0: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, s most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már, a madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll által a légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen, ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor aki folybást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta.
1: Mária Rádió.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen a budapesti stúdiónkból, a mikrofonnál Tóth Enikő
1: és Horváth Nelli.
0: A technikusi szolgálatot pedig Teréki István Csabának köszönjük. Folytatjuk Mariaton műsorfolyamunkat, és ahogy már megszokhatták, májusban mindig a felvidéki és a délvidéki testvérrádióinknak gyűjtünk. Hogy miért is van erre szükség, arról egy pár szót mondanék bevezetésképpen. Ugye, mivel a határon túl jóval kevesebb az oda koncentrált magyar lakos, aki tudja hallgatni a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű rádiót, ezért fontos számukra az anyaország támogatása, és ugye délvidékről nagyon sokan elvándoroltak az utóbbi időben, felvidék pedig évek óta először kapott sugárzási frekvencia jogosultságokat, és ugye ez megnövekedett kiadásokkal jár az ő számukra. Tehát nekünk, magyaroknak nagyon jó, hogyha összefogunk, és segítünk egymásnak, mivel ott különösen a határon túli magyaroknál az a magyar identitásnak a megerősítését szolgálja az, hogy magyar nyelven sugározhat ez a két nagyon értékes rádió. Ugye az, hogy magyar nyelven hangozhatott az ima, beszélhetnek a kultúráról, az tényleg egy ilyen fantasztikus dolog, és megtartó ereje van a nemzetiségek szempontjából. Hogy mire is van nekik konkrétan szükségük, és hogy körülbelül milyen költségekből dolgoznak, arról most Nellit kérdezem.
1: Igen, már is egy Márai Sándor idézettel szeretnék kezdeni, ehhez kapcsolódóan, amely a Füveskönyvből szól. Mindig adni, amikor kapsz, mindig tovább adni, amit szereztél. Talán erről is szól a mai összefogás, arról, hogy segítsünk továbbadni a magyar értékeinket, a magyar szókincsünket, a közös katolikus hitünket, és segíteni a közösséget fenntartani a rádió szavával egyöntetően. Egy rádió, egy közösségi rádió működése sok mindenből tevődik össze, amelyet segítenünk kell fenntartani, ilyenek a bérek, nyomda, könyvelés, gépjármű, frekvenciadíjak, stúdióbérlés, kommunikáció, terjesztés és posta. Délvidék számára összesen ez az összeg 12 millió forint per év, és felvidéken is ennek nagyobb összeg, amely 13 millió, majdnem 14 milliót közelíti meg ez a díj. Na már most ahhoz, hogy támogatni tudjuk a kedves testvéreinket, szükségünk van egy közösségi összefogásra, egy tartó erőre az anyaországból is, hogy éltetni tudjuk a kultúránkat, hogy azok számára, akinek hatalmas jelentőséget szolgál a Mária Rádió hangja, ez tovább tudjon működni. Adományaikat meg tudják tenni a következő telefonszámon 061-999-4330. Folyamatosan várjuk a telefonhívásokat, a vonalak izzanak,
0: és ugye elmondhatják azt a kedves hallgatók, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a felvidéki, illetve a délvidéki rádiót. Ez nem egy emeldíjas összeg, vagy nem egy emeldíjas hívás, és nem egyből az élőadásba kapcsoljuk be a kedves hallgatókat, hanem egy kedves önkéntes van itt mögött.

0: oldalunkat, valamint csekken is elérhető a befizetés.
1: Igen, illetve a Gogol utcai stúdióban személyesen is bejöhetnek, és minden felajánlás alkalmával nagyon fontos, hogyha erre a célra szánják az összeget, akkor a közleményben írják bele, hogy Mariaton, illetve hogyha személyesen jönnek, akkor külön jelezzék, hogy erre a célra szeretnék felajánlani ezt az összeget, ugye a Felvidéki és a Délvidéki Rádió anyagi támogatására. És most egy rövid interjú bejátszás következne. Délvidékről kaptuk ezt a mini interjút, ők már hetek óta dolgoznak, hogy minél több színes anyagot tudjanak nekünk küldeni, hogy jobban megismerhessük az ő működésüket. És Búcsú Ottó középiskolai tanár és a férfi imacsoport vezetője mesél arról, hogy milyen jelentősége van az ottani Mária Rádiónak.
2: Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Búcsú Ottót, a Szabadkai Férfi Ima csoport vezetőjét, és mind középiskolai tanárt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Ottó, hogyha kicsit visszaemlékszel az elmúlt évekre, körülbelül mióta vagytok ti jelen itt a Mária Rádióban?
3: Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kezdtük ezt az imacsoportot, előtte én már önkénteskedtem évek óta, tehát több évvel előtte a Mária Rádióban. Ezt az egyik lelkérzetünk, az egyik atya ajánlotta ezt az imacsoportot, és így hoztuk létre.
2: És egyedülállóként, mert valószínűleg nem tudom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók mennyire ismerik a műsor összetétel, de ugye nálunk 43 ima csoport működik, és abból 3 férfi ima csoport van, és az egyik a tiétek, úgyhogy ez egy különleges összeállítás is így egyben, hogyha férfiak imádkoznak, és azt azért elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy a férfiak, amikor imádkoznak, illetve a nők, amikor imádkoznak, egy kis kulisszatitok már csak a rövidsége miatt is egészen más. Például a férfiak ima csoportja általában egy fél órán belül megvan a a fűzérát, ti nem szoktatok énekelni, verselni mi egymás, hogy ugye ezért szoktunk mosolyogni is természetesen ilyen pozitív értelemben, hogy a férfiak azért sokkal egyszerűbben állnak ehhez a rádiózáshoz ilyen formában, de így is teljes értékű a ti rózsafűzéretek. Nem szoktátok cifrázni, hogy így mondjam.
3: Igen, céltudatosak vagyunk, előtte megbeszéljük, hogy miért imádkozunk, ugye mindig van egy téma, ami nekünk ugye a szívünkön van, és akkor hát azért imádkozunk. Férfiak vagyunk, dolgozunk, ugye ez egy külön probléma, hogy nehezen tudjuk összehozni az időpontot, sokszor az van, hogy délután is dolgozunk, több váltás, oda-vissza, szóval a lényeg az, hogy örülünk, tehát mindig valahogy sikerül összehozni, de azért elég nehéz, egy nagy misszió összehozni ezt az időpontot.
2: Igen, és most jelenleg gyűjtés zajlik a Felvidéki és Délvidéki Mária Rádiók megsegítésére. Mit üzensz a hallgatóknak, miért támogassák akár a Felvidéki, akár a Délvidéki Mária Rádió működését? És most itt kitérhetünk az ékes magyar anyanyelvünkre is. Tehát magyarság szempontjából miért nagyon fontos?
3: Hát a Mária Rádió az mindenképpen értéket közvetít, ugye? Ebben a digitális káoszban, vagy a digitális zajban megjelenik az evangélium hirdetés, ami nagyon-nagyon fontos dolog. Emellett mi ugye hát akárhogy is kisebbségben vagyunk, egy olyan közegben, ami nem katolikus, még magyarként is, keresztény magyarként is kisebbségben vagyunk a magyarok között. Sajnos most már úgy tűnik, akik hívők, ugye, akik a rádiót hallgatják. Mégiscsak azért ez közösségteremtő erő, az üdvösség felé víz, tehát ezek nagyon fontos dolgok, ami miatt kell támogatni a Mária Rádiót. Mi nekünk feladatunk az, ugye Jézus ránk bízta azt, hogy hirdessük az evangéliumot. Hát a Mária Rádió egy nagyon jó módja annak számomra is, hogy hirdessem az evangéliumot, azért is vagyok önkéntes a Mária Rádiónak, azért is segítek be, ahol tudok nagycsaládos emberként, hogy ezt Jézus bennünket megbízott, ezt továbbvigyük. Határon túli magyaroknak is nagyon szükségük van erre az evangelizálásra. Sokszor elmagányosodottak, sokszor kis közösségben vannak. Ez egyfajta közösséget teremt. Sokszor ugye a gyerekek elköltöztek, elmentek messzire. Egyedül vannak az emberek, és azoknak is nagyon jó.
2: A jelentőségét gyakorlatilag abban látod, hogy az összefogás, az együttes ima mellett, mind a mellett nagyon fontos az anyagi hozzájárulás. Mit üzensz a hallgatóknak, akik esetleg most készülnek adományozni a Mária Rádió javára?
3: Hát ezzel mennyei kincset is gyűjtenek, ugye? Tehát hozzájárulnak az evangelizációhoz. Mennyei kincset is gyűjtenek. Emellett egyesítik a nemzetet, és lehet, hogy ilyen nagy szónak hangzik ez, de mégiscsak ezzel a minden magyarért felelős, ezzel ezt is megvalósítják.
2: Így igaz, köszönöm Otto a beszélgetést, és akkor jó munkálkodást kívánok így a civil életben is, illetve a Jóisten szülőskertjében a továbbiakban
3: is. Igen, hát ez kötelességem is, de örömmel is teszem igazából, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké.
1: Nagyon szépen köszönjük a délvidéki kollégáinknak ezt a szép interjút, búcsú Otto középiskolai tanárral, a férfi imacsoport vezetőjével. Hát nehéz is erre mit mondani, igazából Otto nagyon sok mindent elmondott, hogy miért is fontos az, hogy működjön délvidéken a Mária Rádió. És tényleg tavaly is ugye gyűjtöttünk nekik, és nagyon fontos, hogy ezt ne hagyjuk abba, ne adjuk fel, mivel tényleg az ő anyagi forrásaik nagyon korlátozottak, tehát hogy tényleg egy magyar nyelvű kisebbség él, és ugye ahogy hallottuk Ottótól is, azért elszigetelten egymástól, főleg az idősek, és egy kicsit pár szót mondanék a rádióról is, hogy 4 alkalmazottuk van, ugye főállásban, és napi 24 órás működést látnak el, az adminisztrációt, a promóciót, technikai feladatokat, és ugye programokat is szerveznek, és egy iszonyatosan lelkes csapatról van szó. Én nagyon örülök neki, hogy már találkoztam velük, mert volt lehetőségünk, ugye mi a 4 magyar nyelvű rádió szoktunk évente egy-egy találkozót tartani. Nelly, te akkor még nem voltál sajnos velünk, és tavaly én is úgy ültem itt, mint te, hogy még nem ismertem őket. De ma már nagyon jó, hogy tudok hozzájuk arcot is társítani, és tényleg ilyen nagyon jó fejek, nagyon lelkesek, és hát úgy tényleg lehet tőlük bőven tanulni. És innen is üdvözlöm őket, sok szeretettel Délvidéket és Felvidéket is, és tényleg arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha van lehetőségük, akkor támogassuk a testvérrádióinkat, a határon túli testvérrádióinkat, mert talán nekünk is felelősségünk, mint anyaországnak, hogy biztosítsuk az ő működésünket, illetve hozzájáruljuk az ő működésükhöz, hiszen tényleg egy nemzet vagyunk, még hogyha határon túl élnek is ők. A támogatás lehetősége pedig többféleképpen megoldható, és most Nelly, meséld el nekünk.
0: Tehát a Mária Rádió honlapján megtalálják a támogatás egyéni támogatás fül alatt a bankszámlaszámunkat, ahol a közleményben meg kell jelölni a Mariatont, így tudják eljuttatni hozzánk az adományt, valamint minden nap elérhetőek vagyunk hétvégek kivételével a Google utcai stúdiónkban, és csekken való befizetés is lehetséges. Kiragadva Otto kincsek gondolatát egy kicsit tovább formálnám, tehát valóban fontosak a számunkra az értékek, a kincsek, és hogyha valaki úgy érzi, hogy van egy kevéske összeg, amivel tudná támogatni, hogy a kincsek kibontakozhassanak, és mindenki hozzájuthasson egy közösség erejéhez, akkor kérjük, hogy támogassák ezt a kezdeményezést.
1: Igen, és ugye egész nap telefonálhatnak az élőadások alatt a 061-999-4430-as telefonszámra. Itt önkénteseink fogadják a telefonjaikat, és itt el tudják mondani, hogy milyen összeggel gondoltak hozzájárulni a gyűjtéshez. Ez egy nem emeldíjas telefonszám, és akkor, hogyha nyitottak rá, akkor nagyon szívesen veszük, hogyha jelzik az önkéntes kollégáknak, hogy visszahívhatóak, és akkor így élőadásban is tudunk kapcsolódni, és tudnak arról esetleg mesélni, hogy önök szerint miért fontos az, hogy támogassuk a rádiót. És most egy másik interjút játszanánk be. Szintén Délvidék készítette ezt az interjút. Búcsú Szilvia német tanár fog nekünk mesélni arról, hogy miért is fontos Délvidéken a Mária Rádió.
4: Búcsú Szilviának hívnak, Szabadkán élek családommal, férjemmel és 5 gyermekemmel, és német tanárnő vagyok.
5: Kedves Szilvia, miért tartod fontosnak az, hogy nálunk itt Szabadkán Szerbiában szóljon a Mári Rádió magyar nyelven.
4: Én erre a kérdésre egy példát szeretnék elmesélni, a nagymamámat, aki 7 évig súlyos beteg volt, ágyban feküdt, és mindig, amikor mentem hozzám látogatóban, de különben is, egész nap be volt neki kapcsolva a Mária Rádió, és rengeteget jelentett neki, tehát azt mesélte, hogy ő abból merít erőt, együtt imádkozta rózsafűzért a rádióval, együtt imádkozott más imákat és keresztutat és más elmélkedéseket, és azt mondta, hogy neki ez nagyon nagy erőt ad, és valóban a halála előtt is még az utolsó percekben is az volt bekapcsolva, és úgymond ezekkel a közösséggel együtt végzett imával ment el, távozott el az élők sorából.
5: Akkor te azt láttad rajta, hogy így mégis közösségbe tudott lenni? Imába, szentmise hallgatásba, annak ellenére, hogy nem tudott elmenni helyszínre?
4: Igen, mindenképp, tehát hogy ő is a közösségnek, a hívő közösségnek a részesévé vált így azáltal, és neki ez egyfajta ilyen megbékélést adott, ugyanis ő nagyon nyugtalan természetű volt az életében, de ez az utolsó években, amikor rendszeresen hallgatta a rádiót, akkor el tudott úgymond csendesedni az imában, és elszámolni az életével, megbánni bűneit, tehát neki ez nagyon sokat segített, hogy felkészülten távozzon.
5: Akkor te úgy látod, hogy az evangelizáció eszközeként megfelel a Mária Rádió?
4: Mindenképp megfelel. Még egy példát tudnék a nagymamám mellett említeni, ez az édesanyám, aki szintén falun él ott, ahol az én nagymamám is, és nagyon korlátozott a mozgási lehetőségei, mert betegeket ápol. És ő is nagyon, szinte minden nap hallgatja a rádiót, több órát be van kapcsolva, hogy a konyhában dolgozik, egyfolytában hallgatja, és nagyon sokat jelent neki, hogyha nem is tud elmenni egyes eseményekre, lelki gyakorlatokra, előadásokra, akkor is a rádión keresztül ezt tudja hallgatni, követni, értesül a különböző rendezvényekről, amikre esetleg, hogyha úgy adódik, akkor eljuthat, de ha nem, akkor mindent a rádión keresztül tud követni, úgyhogy ő neki is nagyon sokat jelent. Úgyhogy mindenképp ez egyfajta ilyen közösség, amit azoknak különösen fontos, akik valami miatt ágyba fekvőek, vagy kötött a mozgási területük lehetőségeik.
5: Szilvia, mi az, amit üzenni a hallgatóknak?
4: A hallgatóknak üzenem azt, hogy ha csak tehetik, ha van lehetőségük, vállaljanak önkéntes munkát a rádióban, illetve, hogy minél több embernek hirdessék ezt a lehetőséget is, akik még esetleg nem ismerik, és üzenem azt, hogy amilyen módon tudják, segítsék az rádió, tehát a legkisebb anyagi hozzájárulás is sokat jelenthet. Köszönjük, hogy támogatnak minket.
5: Szilvia, köszönöm szépen. És hát tudom, hogyha nem lenni ennyire elfoglalva, akkor te is jobban ott lenni a rádióban.
4: Igen, mindenképpen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt az interjút is, Búcsú Szilviát hallhattuk. Hát igen, ugye a Mária Rádió támogatása nem csak anyagilag történik, hanem munkával is, illetve imával is, és a mai napon, illetve az elkövetkezendő két napon, ugye egész nap Mariaton élőműsor folyamokkal jelentkezünk, és a háttérben nagyon szépen köszönjük a kedves önkénteseknek, hallgatóknak, akik imával támogatják a mi gyűjtésünket, azt, hogy támogassuk a félvidéki és a délvidéki rádiókat, és a következőképpen tudjuk támogatni őket.
0: Felajánlásaikat megtehetik banki átutalással, amelyet megtalálnak a Mária Rádió online felületén az egyéni támogatás fül alatt, és ha amennyiben ezt a verziót választják, akkor a közleményben a Mariatont kérjük megjelölni, valamint csekki átutalás is lehetséges.
1: Ott szintén ugye a Mariaton szót, hogyha közleménybe beírják, akkor tudjuk, hogy ide szánják az összeget, és akkor automatikusan ugye a felvidék és délvidéki rádiót támogatjuk belőle. Élő műsorok alatt, az adományvonalat hívhatják a 061-999-4430-as telefonszámon, nem emel díjas a telefon, és önkéntesek fogják fogadni a kedves telefonálók hívásait. És ez azért nagyon jó, mert interaktívabb tud lenni a műsor, főleg, hogyha felajánlják, hogy élő műsorban visszahívhatjuk önöket. Nagyon szeretünk beszélgetni arról, hogy mit jelent önöknek a magyarság, mit jelent felvidék, illetve délvidék, hogyha van élményük a két területtel kapcsolatban. A mai napon, hogy még mire számíthatnak, ugye mondtam, hogy több élő műsorsával jelentkezünk, 9 órától a Délvidéki Mária Rádió fog megszólalni nálunk is, és akkor ők is ugye mariatonoznak velünk. Utána 13.35-től a promóciós kollégákat hallhatják élőben, 15.20-tól Baracskai János és Zillári Lózi jelentkezik, 18 órától Milán atya, Kata kolléganőnk és Csegezi Mária fog bejelentkezni, és ők egészen estig velünk maradnak, és ugye holnap is újra kezdődik az egész, és most ez a 3 nap csak is a határon túli testvéreinknek a támogatásáról fog szólni, ugye a magyarság megtartása szempontjából az identitás, illetve a magyar nyelven való ima, illetve szentmise, az hihetetlen kincs számukra, és számunkra is, hiszen imádságban össze tudunk kapcsolódni, illetve a szentmisének az ünneplésében is. Szóval igazából ezek voltunk mi.
0: Horváth Nelli.
1: És Tóth Enikő, és nagyon szépen köszönjük a technikai szolgáltat Terék István Csabának, és most búcsúzunk önöktől, és egy kis zenét szeretnénk elindítani, hogy jó hangulatban folytassuk a napot. Áldott napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egész napos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a Főszékes Egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István, Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

megsebzett szíveket nem emberi gondolatokkal, hanem Istenre hagyatkozva is. Valahol ezekben a csodákban mindig ott van az isteni gondviselés, az isteni szeretet mellett a szizanyának a műve. És ha Jézus a tanítványoknak a szívére helyezi, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék minden embernek azt, amit tőle hallottak, amit vele együtt megéltek, hogy mi minden jót tesz az Isten az ember üdvösségéért, hogy kész lehajolni a legkisebbhez, a legelesettebbhez, a legelveszettebb emberhez is. Senki nincs távol Istentől. Isten mindenkit az ő szeretetébe akar bevonni. Akkor nekünk is, mint a Mária Rádió missziójának a munkatársaiként, ennek a tudatába kell lennünk, és ennek a tudatába kell élnünk, hogy Istennek ezt a csodálatos küldetését, szeretetét jelenvalóvá tesszük ebben a mában. És mi is azt szeretnénk, hogy minden emberhez eljusson az isteni szeretet üzenete, hogy reményt adjon, hogy vigaszt adjon mindaz mellett, amit emberként meg kell tennünk. Mert hiszen Szent Pál apostol erre is figyelmeztet bennünket, hogy aki nem dolgozik, az nincs egyik, és ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy mi nem csak tárt karokkal várjuk az égből a kegyelem és a gondviselés ölünkbe hullását, hanem napról napra meg kell dolgoznunk azért, hogy a Jóisten megáldja mi általunk neki szánt önmagunkat, küldetésünket, missziónkat. És ha ezt megtesszük, mint minden egyes napi szentmisében, hogy odahozzuk a mai időnek a kenyerét, odahozzuk a maborát, odahozzuk a vizet, és ezt fölajánljuk Istennek, akkor minden időben, ma is, 2000 év múltán is, ugyanaz a valóság, ugyanaz az igazság lesz teljessé, hogy az Isten a kezébe veszi a mi kenyerünket, a mi borunkat, és az ő értünk meghalt, de föltámadt fiának testeként adja nekünk vissza, hogy életünk legyen, és hogy ez az életünk, ez bőségben legyen, és mindez vonatkozik a Mária Rádiónak a létére, a Mária Rádiónak a lényegére, a Mária Rádiónak a küldetésére, a Mária Rádió mindennapjaira, hogy tudatában legyünk annak mindannyian, akik a Mária Rádió missziójában dolgozunk, akár munkatársként, akár önkéntesként, akár hallgatóként, hogy így veszünk együtt részt ebben a nagyon-nagyon csodálatos műben, és nagy erőt jelent nekünk, hogy mindez a szűzanya gondoskodó szeretetén keresztül történik, hogy Máriában, akiben az egyház anyját ismertük föl, és akit nekünk ajándékozott Krisztus a kereszten végrendelkezve, íme a te anyád, mint egy igazi jó édesanya, gondoskodik mindannyiunkról, törődik arról, és azzal kapcsolatosan, hogy meglegyen az, ami a legszükségesebb számunkra. Mert mi nem magunkat hirdetjük, nem magunkról szól a Mária Rádió, hanem a Jézus Krisztusról, az Isten egyszülött fiáról, aki megtestesült a Szentlélek erejéből,

Azt izzadja, Mária testéből testet öltött magára, és emberré lett. És ebben az Isten emberi csodálatos művben, amelynek a kezdeményezője maga az Isten, és a magát Istennek szentelő ember Máriában egy ős mintát, egy ős képet kapott, hogy mi is sokat elgondolkozva mindezeken a dolgokon, mindezeken a történéseken a saját életünket megéljük. És hogy lássuk, hogy hol, ki hol tudja oda tenni saját magát, hogy ez az isteni mű valóság legyen. Mi, akik a Mária Rádió vezetői vagyunk, hogy törődjünk azzal, hogy a Mária Rádiónak meglegyen mindaz a szükséges valóság, a lelkesedés elsősorban, a krisztusi lelkülete, de mindazok az eszközök is, a technika, és azok az anyagi források is, amelyek biztosítsák, hogy itt ebben az államban, amelyben élünk, a kötelezettségeinket rendszeresen teljesíteni tudjuk. És hogy lehetőségeket adjunk arra, hogy ezáltal a megsokszorozott fölajánlások, adományok, jótékonykodások által Isten műve szépé legyen. Sokat elgondolkozom azon, hogy amikor a történelem folyamán az egyháznak azok az emberek, akiknek lehetőségük volt földeket, vagyonoknak egy részét örökségül hagyták, azt nem azért tették, hogy az egyház pompába vagy kényelembe öltözzön, hanem látva, tapasztalva azt a csodát, hogy mi minden dolog történt az egyházon keresztül. Megtapasztalva azt a művet, hogy hány lelki közösség született, amely akár a beteg ember felé, akár a gyermekek, a fiatalok neveléseivel kapcsolatosan vállaltak missziót, küldetést az ember fölemelésére, az emberi lélek Istenbe öltöztetésére, hogy az valósággá legyen. Ha a mai körülmények között átgondoljuk a templomainknak az értékét, akkor fölbecsülhetetlen értékeket látunk benne is. Az emberek összefogásából születtek. Abból, hogy megértették, és megnyitották a szívüket, és megnyitották a lehetőségeiket, hogy a birtokaikból, a javaikból, azzal, amivel rendelkeztek, abból nemes lelkűen adakozzanak arra a szándékra, hogy Isten műve jelen valóban legyen ebben a világban, és folytatódjon. És a Mariatonban sem történik más, mint ezt akarjuk tudatosítani, és ezt akarjuk egyre jobban fölébreszteni minden emberben, hogy tudatossá váljon bennünk, hogy részt kell vennünk mindannyiunknak. Mindannyiunknak oda kell adni önmagát, a lehetőségeit, a tehetségeit, az anyagi javakat is tudjuk megosztani. Az anyagi javakkal is tudjuk támogatni, mert megértettük azt, hogy valóban működhessen, hogy jelen lehessen a Mária Rádió, erre szükségünk van. És hogy ezek nem jelképes cselekedetek, hanem spirituális
tartalommal jelenvaló dolgok. Úgy, amikor az egyházat támogatjuk az egyház működésében, egy-egy egyház közösségben. Úgy, amikor elmegyünk és a saját hálánkat materializáljuk, megfoghatóvá tesszük a hívek adománya összegyűjtésében. Hozzájárulunk, fölajánljuk azt, hogy a templomunk tiszta legyen, hogy a templomunkban aki betér, az jól érezze magát, hogy mindig legyen gyertya, mindig legyen tiszta terítő az oltáron, hogy mindig legyen kovásztalan kenyér, ostya, hogy mindig legyen bor, mindig legyen víz, hogy legyenek liturgikus könyveink, hogy legyenek liturgikus ruhánk, az minden, mindannyiunké. Minden a mi odaszántságunkból születik, és minden, ami részesedésünk is, mert mi magunk, amit Istentől kapunk bőségesen, nem a folyószámlánkra, de akár úgy is nézhetjük, vagy a postás által becsöngetett nyugdíjaink által, vagy a fizetés kiosztás által, mindehhez szükség, hogy fölismerjük, hogy ennek ehhez is a mindennapi életünkben Istennek köze van. Mert annyiszor látjuk, hogy egyik pillanatról a másik pillanatra elszállhat az egészség. Elveszíthetjük a munkahelyünket, és soha ne gondoljuk azt, hogy ez csak a mi érdemünk. Minden szükséges. Szükséges a mi odaszántságunk, szükségesek vagyunk mi, akik ezt tesszük, hogy kivegyük részünket belőle. De soha nem szabad megfeledkezni, hogy szükségünk van Isten kegyelmére, Isten áldására, hogy ez valóban gyümölcsöt tudjon teremni. Hát így veszünk részt ezekben a napokban, ebben a csodában, mi itt a délvidéken is, Bácska, Bánát, Szerémség, akik hallatok bennünket, gondoljátok át, ezekben a napokban, különösen ebben a gyönyörű szép hónapban, amely különösen is oda vezet bennünket Máriához. És ez a nagy ajándék, hogy ma épp a Fatimai Szűzanya emlék napján indítjuk el ezt az adománygyűjtő jelenlétünket itt a Mária Rádióban, hogy meghalljátok a szívetekben Istennek ezt a bátorítását, hogy a nemes célra adakozzatok, vagy fölvállaljátok azt, hogy ezt folyamatossá teszitek az életetek folyamán, hogy bevonjátok a ti minden napi életeteknek a hordozásába, hogy megvalósulhasson a Mária Rádió itt a mi térségünkben. Mindannyian hozzátesszük ezt magunkat. Engedjünk most egy kis zenét is. Ha van rá lehetőség, akkor telefonáljatok be. Mondjátok el ti is a ti gondolataitokat, a ti véleményeteket. Akár szólhattok arról is, nem csak, hogy mit jelent számotokra a Mária Rádió. Elmondhatjátok azt is, hogy mit szeretnétek a Mária Rádión keresztül még többet kapni, még többet hallani. Hiszen Ferenc pápának köszönhetőleg visszatér az egyházban a párbeszédnek a szép nyelve, a szinodalitás útja, ahol mindenkit igyekeznünk kell, nem parancsra, hanem mert ez az élet meghallgatni, hogy meghallgassunk mi is benneteket, hogy ne csak ti hallgassatok bennünket, hogy meghalljuk a ti életeteken, a ti
életviteleteken, ott mindennapjaitokon keresztül azt a hangot, hogy hogyan és miként tegyük csodálatosabbá, teljesebbé a küldetésünket, amit mindegy puza szemet a szívünkbe helyezett a Jóisten, hogy növekedjen, vagy egy mustármagként a szívünkbe helyezett, hogy fává növekedjen, és ennek a növekvésnek már több mint 20 éve itt Szerbiában, a délvidéken részesei vagyunk. Átadom akkor most a lehetőséget egy kis zenei elmélkedésre, amiben gondolkodjunk, imádkozzunk, kérjük a Jóistent, hogy a szívünk és a lehetőségeink fölajánlásával is bekapcsolódjunk ennek a műnek a valóságában.

0: Kedves hallgatóink, most Istvánatját egy picikét hagyjuk pihenni, és van egy telefonálónk, a telefonnal másik végén Szabó Erzsébetét köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Erzsébetről azt kell tudni, hogy Erzsébet nagyon régóta Mári Rádiós. Az imacsoport vezetője is volt a Mári Rádió Szabadkai imacsoportjának, viszont Erzsébet kapott az Úr Jézustól egy olyan keresztet így a betegség kapcsán, hogy ezt már hosszú ideje, ugye az ágyhoz kötöttség is nagyon hosszú ideig szerepelt, és a nagy fájdalmak mellett mindvégig velünk volt, köszönhetőleg ugye a telefonnak, és így mégis részt tudott venni a rózsafűzérekbe, az imaszándékokba, és aztán egy kicsikét valamennyivel javult a helyzete, de hát sajnos még ugye mindig nem az aktivitás van, és a szentmisékre való eljutás nagy fájdalom volt Erzsébetnek, tudom, hogy nem úgy tudott eljutni szentmisére, és viszont mindig a Mári Rádió szólt Erzsébetnél. Erzsébet, szeretném egy kicsit arról kérdezni, hogy elmondaná a hallgatóknak, ugye most hallgatnak minket, mindenhol a magyarországi testvérek is átveszik ezt az adást, hogy önnek, mint ugye régi Mári Rádiósnak, aktívnak, aztán most így hallgatónak, és így telefonon keresztül résztvevőnek, mégis megmaradt imádkozó embernek. Hogy éltem meg ezt egy kicsit, ha megosztaná az emberekkel, mit jelentett önnek ez a helyzet, ami önnél fölállt, és hogy a Mári Rádió milyen szerepet tudott ebbe vállalni?
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióba, és a hallgatókat határon innen és határon túl. Nem tudom megmondani, nagyon régóta Mária Rádiónak a tagja vagyok. Aktív tagja voltam, most már csak hallgatója, de a Mária Rádió valóban, ahogy mondjuk a nagy család, az itthoni családom mellett én úgy érzem, hogy a Mária Rádió családjához tartozni az egy nagyon szép és nagyon jó dolog. A szűzanya oltalma alatt lenni, őhozzá fohászkodni, még az Úr Jézus is jobban meghallgatja az imáinkat, ha a szűzanya velünk imádkozik. Nagyon-nagyon szeretem a Mária Rádiót. A földi adóm az csak Mária Rádiót szól, mert nem is tudom a többi állomást, hogy hol van, mert csak azt hallgatom. Amikor ágyba kerültem, akkor tudtam, mindig szerettem a Mária Rádiót, meg hallgattam, amennyire bírtam, mert még akkor munkaviszonyban voltam, de amikor ágyba kerültem, és az Jóisten szavát csak a Mária Rádión keresztül tudtam hallgatni, azóta tudom igazából nagyon-nagyon megbecsülni, meg nagyon-nagyon szeretni, mert az csak azt tudja, hogy mit jelent a Mária Rádió, aki a vallását gyakorolja, a szűzanyát szereti, és napról napra, sőt, még éjjel is, ha rosszul alszik az ember, éjjel egy órakor már mondhassa a rózsafűzért, háromkor az irgalmasság rózsafűzérét. Ez egy akkora lelki segítség, hogy ezt nem is lehet szavakba kimondani. És ezért nagyon kellene, hogy aki hallgatja a Mária Rádiót, hogy amennyire bírjuk, nem sokkal, de segítsük a Mária Rádiót, hogy ne szűnjön meg a működése, és adjunk hálát azokért az emberekért, akik napról napra azon dolgoznak, hogy mi hallgassuk a rádiót, és azokért, akik anyagiakkal segítenek, szintén, hogy hallgathassuk a Mária Rádiót. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, mindenért, és a Jóisten tartsa meg nekünk a szűzanya rádióját, és mindig adjon olyan embereket, akik tudnak és akarnak segíteni, hogy működjön a Mária Rádió. Nagyon sajnálom azokat az ima testvéreket, akik csak a földi adót tudják hallgatni, mert azok na, elég keveset hallják, mert idős, beteg embereknél nagyon soknál nincs internet, nincs olyan kábel tévé, amelyik közvetíti a Mária rádiót, de meg vannak elégedve azzal is, amit tudnak hallgatni, és azért is boldogok, hogy hallgathassák a rózsafűzért, a Szent Misét, ami a legfontosabb, ami minden műsor fontos, de a legfontosabb a Szent Mise és a rózsafűzér. Úgyhogy csak a Jóistennek hála és dicsőség azért, hogy van Mária rádiónk, és a Jóisten áldja meg mindenkit, aki segít.
0: És áldja meg a Jóisten Erzsébetét, aki nagyon-nagyon érzékeny lelkű. Ő az egyik azoknak, akiket említettem, hogy észreveszi a hangunkon, hogy milyen állapotban vagyunk. Ugye ketten vagyunk Rékával mikrofon előtt, és hát utána akkor küld nekünk egy üzenetet, vagy felhív és megkérdezi, hogy hogy vagyunk, vagy mi az egészségügyi probléma, mert már a hangunkra észreveszi, és nagyon szépen köszönjük Erzsébetnek az imáit, amikor az ima szándékaiba megemlékezik rólunk, és én tudom, hogy mennyit imádkozik értünk, és mindig azok, akiké fontos a hozzátartozóinkért, hogy egy nagyon nagy ima háttér az Erzsébet nekünk, és a Jóisten tartsa még sokáig nekünk így a Mári Rádió imádkozójának, és Erzsébetnek egyre inkább jobbulást kívánunk, hogy valahogy azért csak el tudjon majd jutni úgy a szentmisékre. Tudom, hogy Erzsébet rendszeres szentségimádásra járó volt, ilyen csendes szentségimádásra, és tudom, hogy az is mennyire hiányzik neki, de azt is tudom, hogy milyen bátran viszi ezt a keresztet, amit most hordoz. Erzsébet, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk az élményeit és az üzenetét. A Jóisten áldja meg, és további jó egészséget önnek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy vannak nekem, és hogy imádkoznak értem, és mindenkiért, aki imádkozik értem, én is imádkozok mindenkiért. És a Jóisten tartsa meg magukat is, és a Mária Rádiót nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatóink, most Adára kapcsolunk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vonal túloldalán Lukács Ilonát, az Adai Ima csoport vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit én is.
0: Ilonka néni, kicsit meséljen az Adai ima csoportokról, ugye itt szó esett a Mária Rádióban az ima fontosságáról, és akkor itt megsúgjuk a hallgatóknak, hogy itt Délvidéken 43 ima csoportot számlálunk, és közöttük az Adai ima csoport is helyet foglal, mégpedig kétfajta ima csoport létezik. Adán, kérem, meséljen erről.
1: A mi ima csoportunk 20 tagból áll. 15 női tagunk van, és 5 férfi tagunk. Mi minden nap a templomba a szentmise előtt imádkozzuk a rózsafűzét. A Mária Rádióba pedig minden második pénteken 6 óra 15 perckor mondjuk a rózsafűzét. Mi nagy lelkesedéssel és hitvallással imádkozzuk, örülünk nagyon, hogy a Mária Rádiónak mi is egy kis tagja lehetünk.
0: Ilonka néni, milyen indítatásból kezdtek el a Mária Rádióban imádkozni, emlékszik erre?
1: Igen, igen. Nagy örömmel fogadtuk a felkérést, hogy bekapcsolódhatunk mi is a Mária Rádióban, mert úgy kértek föl bennünket, de mi nagyon megörültünk, hogy részesei vagyunk a Mária Rádiónak, a nagy családjának. Minden alkalommal áhítatosan és lelkesen imádkozzuk együtt a Mária Rádió hallgatóival.
0: Ilonka néni, most zajlik a Mariaton adománygyűjtés, és mit üzenne a hallgatóknak? Miért támogassák a Mária Rádiót?
1: Hát én csak azt szeretném a Mária Rádió hallgatóinak, hogy gondoljunk az idősekre, gondoljunk azokra, akik valami oknál fogva nem tudnak elmenni a templomba. És ha Mária Rádiót hallgassák, ők is úgy érezhetik, hogy egy nagy csoportban együtt imádkozunk a szűzanyához. Mivel a szűzanya minket meghallgat, de ha többen imádkozunk, biztos meghallgatásra talál a kérésünk, vagy a köszönetünk, vagy csak hálát adunk mindenért, és biztatom a Mária Rádió hallgatóit, hogy imádkozzunk együtt, imáinkkal és adományainkkal támogassuk a Mária Rádiót, és kérjük az Isten áldását a Mária Rádió munkatársaira, mert ők is nagyon sokat tesznek értünk. Hát így biztatnám a hallgatókat, hogy minél többen imádkozzunk, hogy egy nagy család legyünk a Szűz Máriának, hogy hallgasson meg bennünket, ő biztos közben jár értünk majd. Ha lássa, hogy lelkesen és odaadással és szívből jövő imáinkkal fordulunk hozzá.
0: Ilonka néni, nagyon szépen köszönjük az Adai csoport jelenlétét itt a Mária Rádió berkein belül is. Kívánunk Önöknek jó egészséget és a jó Isten áldását kívánjuk továbbiakban is ehhez a szép szolgálathoz. Köszönjük nagyon szépen a beszélgetést.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm is. Kérem a Mária Rádiókat, Mária Rádió hallgatóit, hogy imádkozzanak velünk, hogy minél többen együtt forduljunk a szűzanyához.
0: Úgy legyen. Úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: újból itt vagyunk, és újból István atyát kérjük arra, hogy folytassa a gondolatait.
1: A gondolataink, ez valahol a Mária Rádiónak a vezetőségében egyre inkább megfogalmazódik bennünk. Egyféle módon a hála és a köszönet a nemzeti kormányunk felé, hogy lehetőségeket biztosítottak számunkra, hogy egy részét az anyagi terheinknek az ő hozzájárulásukkal, az ő részvétükkel támogassák. Azért fontos ez a számunkra, mert a társadalom maga is felismerte a Mária Rádió küldetésének a fontosságát, és különösen itt a délvidékén való jelenlétét. Mert valóban nagyon fontos a hitnek az ereje, a megtartó erő. Mindenfelé a világban mozgások vannak, mindenfelé elvándorlások, az emberek keresik a megélhetésüket, és egy olyan világban élünk, ami számtalan kihívásokkal, megpróbáltatásokkal teli, mint minden időben. A mi időnk sem rosszabb, sem másabb, mint a történelem bármelyik pillanata. Mi most éljük meg ezeket a kihívásokat, ezeket a körülményeket, és tudjuk is, részei vagyunk annak a valóságnak, hogy a hit egy megtartó erő, egy életformát jelent, nem valami ájtatossági formát, nem kivonulást a mindennapi életből. Ebben a világból valók vagyunk. Ennek a világnak a részei vagyunk, de mi bennünk már valami több is van, ahogy Jézus mondja. Már nem csak ebből a világból valók vagyunk, hanem olyan ajándékokat kaptunk a hit által Istentől, és olyan lelki erőt nyerünk Istentől, ami szükséges a mindennapi élet megéléséhez. Hogy vezetve a kegyelem által formálódjon a szívünk, az életünk. Hogy meg nem esedjen bennünk az emberi lét. És ez hívő emberként, nem csak papként, elmondhatom, hogy nagyon fontos a minőségünk, a megszentelődésünk. Maga Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk szentek, mint amilyen szent a mennyei atyánk, és ezt mindannyian érezzük, hogy nem könnyű ezt a mai világban sem megvalósítani. De ha teljesen föladnánk, ha teljesen kivonulunk Isten közelségéből, ha megtagadjuk a hit gyökereit, életet formáló erejét, nemes szándékait, akár az egyes életünkben, vagy a közösségeinkben, akár a családban, vagy az összes többi közösségben is. A hit, az egyház az nem csak úgy párhuzamosan van jelen ebben a világban. A gonoszság az mindig szeretné kirekeszteni. Úgy gondolja, hogy ő képes megoldani az élet kihívásait emberi erőfeszítéssel, törekvésekkel, különféle hozzáállásokkal is. A történelem újra és újra bizonyítja, hogy nem megy ha szívünkben nincs őszinte megtérés, ha nincs Isten igaz befogadása, ha nem Istennel együtt járjuk az életünket. És ez talán azért is fontos, mert a Mária Rádiónak mindaz mellett, hogy szent misét közvetít, imádságos rádió is, amelyben sokszor visszatér hozzánk az imádságnak a szépsége. Együtt imádkozni mindazokkal, akik talán már az élet nehézségei közepette meg is fáradtak, hogy a betegségek miatt már egymagukban nem is tudnának imádkozni. Itt vagyunk, mint egy lehetőség. Mert az imádság nem biztos, hogy mindjárt megmutatja a saját gyümölcseit. Első szempontból talán úgy látszik, mintha haszontalan lenne az imádság. Nem mindig hozza az azonnal a látható eredményeket. Az imádság nem is változtatja meg egyből a körülményeket, de megváltoztat bennünket, ami bensőnket, a belső állapotunkat, a dolgokhoz való hozzáállásunkat, azt a látásmódot, ami megnemesíti ezt a világot. Olyan, mint a finom eső, ami nem töri, zúzza össze a friss hajtásokat, nem rázza meg a földet, de mégis valami nagyszerű csodát visz végbe, termékenyé teszi azt. Megadja a lehetőséget arra, hogy élet fakadjon a földből. És úgy adja az életét, hogy ezzel mások életét teljesebbé tegye. Ez az imádság hatalmas átalakító erő, ez a kegyelem ereje, ez az Isten szent lelkének az ajándéka, műve az emberi szívekben. Az imádság nem csak szavaknak a mormolása, különösen is a szív imádsága, amire annyira szükség van mindannyiunknak. Mert az a világi élet által diktált tempó sokszor nyugtalanná, békétlenné teszi az életünket. S ha nem lennének ezek az oázis szigetek, ha nem lennének ezek a lehetőségek, amelyek által mi is új életre kelünk, mint ahogy már az előbb is említettem, ez a termékenyé tevő enyhe eső, akkor csak idegesek lennénk, bosszúsak lennénk, haragot hordoznánk magunkba, feszültségeket, szinte az ember érzi annak a nagy elvárásoknak a nyomását, ami által a lélek egyre jobban feszül. A feszültség által másokat megbánt és átformál bennünket egy egész torz lényé. Az Isten az saját képmására teremtett bennünket, és ez egy csodálatos dolog, hogy Isten képmásaiként éljünk, és ennek a belső művelője bennünk a Szentlélek Isten, És a mi szabad döntésünk, a mi szabad hozzákapcsolódásunk az ima által. Igaz, hogy néha úgy távozunk az imából, hogy nem érezzük ennek a külső hatását, hogy nincs bennünk hatalmas lelkesedés, vagy erős érzelem, vagy látványos jel. De valami mégis megmozdul bennünk. Az ima békét teremt az ember szívébe. Nyugalmat hoz. Megfontoltá tesz bennünket. Olyan, mintha egy kő egészen félre kerülne az utunkból, és már egész biztonságosan tudunk előre haladni. Van, hogy valakiben épp a félelem meggyengül, nagyobb bizonyosságot, nagyobb lelki erőt tapasztal magában. Növekszik az önbizalma, amire szükség van. Egy helyes önbizalomra, hogy jól tudjuk szeretni magunkat, mert ha jól látjuk a saját értékeinket, ha tudunk alázatosan lenni, és fölismerni a saját kincseinket, amit Isten ajándékozott nekünk, akkor minden segít bennünket, hogy másokat is ennek a fényében tudjunk látni. Megerősít bennünk egy reménységet, ihletet ad az előre haladásra, növekedésre, s ez szebbé teszi, teljesebbé teszi az életünket. Engedjünk időt az imádságnak, hogy átformálja a szívünket, akkor megérezzük, hogy ezáltal milyen sok kincset tudunk adni másoknak is. Erre tanít bennünket egy következő lépésben a Mária Rádió. És tanít még bennünket sok másra is, amiről majd még beszélgetni fogunk. Csodálatos a Mária Rádió belső szerkezete, belső fölépítése, lelkülete, amely így formál bennünket egyre jobban Isten képű emberekké. Kapcsolódjon be ezekbe az imádságokba. Tegyük magunkká Isten szerető gondoskodását. Bízzuk rá magunkat. Ezt tesszük, amikor adományokat is gyűjtünk, mert hisszük, hogy az Isten gondoskodik a jó szándékú emberek által rólunk. Köszönjük mindazoknak, akik készségesek arra, hogy támogassanak bennünket anyagi javakkal is, hogy megosszák velünk a lehetőségeket. A jó Isten áldását kérem rájuk, és kívánom azt, hogy töltse be a szívüket békével, az örök élet reményével, ami segít egy új távlatba látni az egész életünket, az egész küldetésünket ezen a földön. Visszaadom a szót most a stúdiónak, zenei áhítattal, mondjuk el, ha hívnak bennünket.
0: Köszönjük szépen István atyának, és most már le is járta a műsoridőnk, hiszen 55-kor vissza kell adnunk a szót a magyarországi testvéreknek, most ők átvettek minket, és ők folytatják majd a műsor tovább. Köszönjük szépen még egyszer, Palatinus István atyát hallhatták, a Mári Rádió műsorigazgatóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homíliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Piusz Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri főegyházmegye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Piusz közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mári Rádió hallgatóit. A témával kapcsolatban be lehet telefonálni a katekézis alatt a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904-es telefonszámon be lehet telefonálni. No, úgy emlékszem, hogy a 303-as pontnál fejeztük be legutóbb, melyek a bűnbánó cselekedetei. Tehát előtte volt a 302-es, melyek a kiengesztelődés szentségének lényeges elemei. Két lényeges eleme van, a Szentlélek hatására megtérő ember cselekedetei és a papi föloldozás. Tehát ez a kettő. Tehát igen, kell hozzá egy pap, aki feloldoz, meg kell hozzá bűnbán, aki tényleg megbánja a bűneit. Enélkül a dolog nem megy. Enélkül a kettő nélkül. Tudom, manapság megjelentek mindenféle egyéb dolgok, hogy meg se kell bánni a bűnöket ahhoz, hogy az Isten megbocsásson, csak mindig ez a lényeg, drága testvérek, és ezért nem is érdemes hallgatni a híreket, mert a dogmákat kell olvasgatni, őszintén mondom, a dogmákat. Tehát Kránic tanár úrnak a jó voltából megjelentek régességen a dogmák magyar nyelvű kiadásai, az Örökmécs kiadónál meg lehet kapni Szent Istvánban, és mindenkinek szeretettel ajánlom, azt kell olvasgatni. Tehát, hogyha valaki meg akarja tudni, hogy mi az egyház tanítása. Tehát teljes nyilvánvaló dolog az, ha ennek valaki ennek az ősinek ellentmond, akkor az olyan, mintha nem mondott volna semmit. Tehát mindig, értsünk meg, testvérem, mindig lehet ilyeneket mondani, hogyha az ember, mit tudom én, gólyaszárnyakat ölt, kihímezve, hattyútollakkal, akkor tud repülni, csak elég magasra menjen föl. Ilyeneket lehet mondani, persze, hogy lehet mondani, csak nem így van. Tehát mindig a legalapvetőbb kijelentések kapcsán bíráljuk meg a későbbi kijelentéseket. És hát ez különleges módon így van a dogmatikában, ahol a mi úrunk Jézus Krisztus szent egyháza egyszer kinyilatkoztatott valamit, és ha ezt kinyilatkoztatta, mint isteni tanítást dogmatikusan, akkor ez nem fog megváltozni, hogyha a Józsi bácsi a kardjába dől, akkor sem. Tehát nincs, ezért mondjuk azt, hogy ilyen értelemben nincs új teológia, nincs új filozófia, nincs új morális, mert nincs. Ahogy nincsen új gravitáció, meg egyebek. Tehát nincs új ember a szónak abban az értelemben, hogy egyszer csak az ember az nem, eddig csak ember volt, most már ember, aztán meg emberbe valami lesz, valami új faj. Ilyen nincsen. Ilyen nincs. Krisztus ugyanaz tegnap és ma is mindörökké. Ő felvette az emberi természetet az első embertől a legeslegutolsóig. Ha ebben minket nem erősítene meg a genetika nyilvánvaló álláspontja, akkor a teremtés könyve meg kéne, hogy erősítsen bennünket. De hát látjuk, a modern ember az tényleg, lezüllöttünk szépszerűen az égeneráció szintjére, a világ úgy lesz, ahogy én akarom. Vagy ahogyan mondta valaki Hegelnek, hogy de professzor úr, nem zavarja, hogy a tények ellene mondanak az elméletének, mire állítólag azt mondta a professzor úr Hegel, hogy annál rosszabb a tényeknek. Tehát szó szerint a mai emberek azok így vannak a dolgokkal. Isten ments, hogy valamit milyen megvizsgáljunk, az tényleg nagyon fárasztó, aláírom, de a végén még tudomásul kellene venni a tényeket, arról szó sem lehet. Én már elhatároztam magamat, ne zavarj össze a tényekkel. Ez a mai emberek tömkelegének a hitvallása. Nos, éppen ezért számunkra nagyon fontos dolog az, hogy tehát a Szentlélek hatására megtérő ember cselekedetei. A Szentlélek hatására. Miért? Azért, mert a Szentlélek az, aki elhozza nekünk a hitremény szeretet erényeit, és az arra való vágyakozást, a bűnbánatot, és nagyon fontos, hogy a bűnbánat az nem egyszerűen annak a fényében történik meg, amit én gondoltam, hittem, éreztem, amikor elkövettem valamit, mert hogy hát annak a fényében lenne, akkor nem lenne bűn. Hát akkor így gondoltam, most így gondolom, mi a baj? Nem. akkor így gondoltam, de az Istenem ezt tanítja. Akkor úgy gondoltam, de az igazság nem ez. Tehát az ember értelmével megvizsgálja azt, hogy mi a valóság, ahhoz szabja magát egy objektív külső dologhoz, és azt mondja, hogy tulajdonképpen megpróbálja átlátni minél mélyebben, hogy tulajdonképpen, ha most ez tényleg úgy van, akkor nekem miért kell megbánni a bűneimet, ráadásul, ha ez természet fölötti viszonyokat sért, nevezetesen az Istennel, a Szentháromságos szerető, üdvözítő, teremtő, üdvözítő, megváltó Istennel való viszonyt sérti, akkor ez mit jelent természet és természet fölötti szinten? Tehát ez nem egyszerűen evilági dolog, nem buktam le, éppen ezért nincsen bűnöm, hanem Isten, aki a legbensőségesebben lát, még egy nagyon érdekes dolog, és nagyon fontos dolog, hogy minden szóról számot adtok, és minden, de minden kiderül az utolsó ítéletkor. Tehát amit titokban műveltünk, az is kiderül, mindenki számára láthatóan lesz. Ebben az ember belegondol, velem együtt, akkor úgy azért elgondolkodok rajta, hogy hoppá, Gabi, azért lesz neked itt miről számot adnod. Ki fognak derülni turpisságok, ami nem leszek büszke rá. Gabetyár. Tehát éppen ezért embereld meg magad, és másképpen viselkedjél, teljesen mindegy, hogy egyedül vagy, vagy hárman, vagy 3 millió 300 ezer vagytok, ti lényegtelen.

Tovább kell finomítani a jóról, az igazról való tudásomat, és akkor tudok még mélyebben bűnbánatot tartani, még mélyebben az eszméhez igazítani értelmemet és érzelmemet, és akkor az akaratnak is könnyebben megy. Tehát ez az elmélkedés. Ezért mondja azt Avinagy Nagyszent Teréz, ha valaki 15 percet nem emlékedik naponta, a sátának nincs szüksége rá, hogy megkísértse. Mert egyszerűen tehát nettó őrült, kész, ostoba. Tehát megy bele a világnak az őrületébe, mert semmi, de semmi megkülönböztetése nincsen. Tehát nem látja az abszolút elveket, a nagyobb elveket, és éppen ezért nem tud mit kezdeni a helyzetet, képtelen megítélni bölcsen a helyzetet. Tehát ha az ember azt gondolja, hogy az a bizonyos szárny, amit magára illeszt, az kell a repüléshez, igaza van, mert ezt látjuk, hogy általában repülni azt tud, akinek van szárnya. De az nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen szempont őt valóban repülővé teszi. Tehát ez szükséges, de nem elégséges szempont, vagy eszköz. És ha elkezd leugrani, hát akkor barátom, annyi meg egy Bambi. És az ember ezt cinikusan mondja, hogy bocsánatot kérek, de különben egyébként sírnom kellene. Következő dolog, tehát igen, tehát az ember Isten előtt átgondolja, újra és újra átgondolja, hogy most miről van szó? Mit jelent az, hogy élni egyénként, társas életet, családi életet, társadalmi életet, vallásos életet, hiszen az egészet Isten teremtette és váltotta meg, és ennek a fényében, Uram, akkor mit csináltam én? Te jóságos ég. Én marha, igen, nagy marha. Tehát minél mélyebben meglátni a dolgokat, megérezni a dolgokat, hát ez idő kell, meg gondolkodás. Tehát a Szentlélek hatására megtérő. Azért Szentlélek, mert ő adja a szent természet fölötti szempontot, a természet fölötti erőt, a természet fölötti hitet. Azt ő adja. És a papi föloldozás. Tehát pap vagy püspök, magától értetődik, ő oldoz föl tégedet a bűneitől Krisztus nevében. Ez nagyon fontos, hogy azért kell, hogy pap legyen, mert a pap föl van szentelve. Tehát nem kis Béla, nagy Ödön oldoz téged föl, hanem a felszentelt pap, hívják őt bárminek. Fel van szentelve? Igen. Van neki engedélye? Igen. Csodálatos. Feloldozod? Csodálatos. Ámen. Menj a dolgodra. Végezd el az elégtételt, menj a dolgodra. Mert Krisztus nevében, Krisztus oldoz föl az ő szavai által, ha ő azt teszi, amit Krisztus, amivel Krisztus megbízta. Ezért nagyon fontos dolog, hogy papnak lenni is. De gyönyörű dolog, csodálatos dolog, de elsőben engedelmesség. Engedelmesség, elmélkedés, tanulás. Tehát nem én, Lópici Gáspár, megmondom azt, hogy hogyan van a nagyvilág, hanem megmondták nekem, mind a természetes, mind a természet fölötti rendben, az egyházatják, a teológusok elmondják azt, hogy mire kell ügyelni, figyelni, mik a szempontok, az alaptanítás, és azt mindig tanulni kell. Mindig a buksingban ébren tartani. Hogy valóban kompetensen tudjunk hozzászólni az egyház szent hagyományának fényében, ahhoz, ami most történik. Az egyház hagyománya. Azért fontos itt, hogy az egyház hagyományának a fényében. Mert a világ állandóan változik. És azt lehet mondani, hogy olyan szinten elaljasodott mára a világ. Hogyha a világnak a szempontjait nézzük, soha a közelében nem jutunk annak, amit a Jóisten néz. A Jóistenek eszméi vannak. A világnak pedig züllöttsége. És a züllöttség mindenek előtt azt jelenti, hogy az eszméhez képest egyre távolabb vagyunk. Szóval ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát mi az eszme? Azt szemlélem, azt imádkozom át, azt szerint élek. Most egy példa. Éppen ma reggel az egyik hitoktatóval beszélgettem, és mondta, hogy hát igen, megjelent most, hogy kezd a szép idő lenni. A lányok és hölgyek lényegében lassan kit mesztelenül közlekednek az utcán. Minden év előhoz valami újabb, egyre vadabb dolgot.
az egyiptomi hieroglifákon lehet, vagy festményeken lehet látni olyan nőképződményeket, amelyek hát olyan hiányos szerelésben mutatkoznak, mint ami

államság, akármelyik városban, faluban megmutatkozik, és természetesen a kifogásoljuk ezt, akkor nem vagyunk modernek. Nem, tényleg nem vagyunk modernek. De úgy látom, nem csak én, mint római katolikus pap, hanem a legutolsó kukás sem modern, mert legteljesebb módon, hagyományos módon, sok ezer éves módon, ugyanúgy egy lényegben mesztelenül mutatkozó nőre csettint egyet, megnézi, mint a húst, mint valami állatot, ami szép, ami kívánatos, mint kívánatos egy jó marha pörkölt, stb. De az, hogy női méltóság, azt felejtsük el. A méltóság ez egy fogalom. A méltóság egy eszme. És igen, ez a világ. Ez a mai világ. Tehát testvérek, ha ebbe valaki belemegy, fogadja őszt részvétem, ha ennek a szempontját elfogadja, és azt mondja, hát ezt meg lehet szokni, őszte részvétem. Mert ezt megszoktad, feladtad az eszmét. De ezt nem szabad megszokni. Ezt így kell meglátni. Nem szabad megszokni. De abban a pillanatban, hogy megszoktad, abban a pillanatban valami eltűnik az emberségedből, az egészségedből, amely felháborodik, amely megdöbben, amely helytelenít, amely növelni próbál, amely tudja nagyon jól, hogy minél jobban elaljasodunk, annál közelebb van az összeomlás. És nem feltétlenül az utolsó ítéletre gondolunk. Tehát van sokféle kisebb ítélet. Szóval el kell gondolkodni az embereknek ezen, hogy mit jelent az eszméhez képest, és a papnak egy fantasztikus nagy dolog az, hogy meg is Krisztus nevében ott van, meghallgatja a Szent Jónást, és azt, nem azt mondja, és persze lehetek okos, még az se baj, hogyha valamit értek a mindenek előtt a filozófia pszichológiához, erénytanhoz, nem, hogy nem árt, kötelező, de a legfontosabb ez, hogy bármennyit értek hozzá, azt tudom mondani, én feloldozlak téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Tehát azt senki nem tudja elmondani. Más, mint akit fölszenteltek papnak, aki ott van. És ez az, amivel az ember egyszer csak bekerül a mennyek országába, és soha az életben többé nincs kísértés, nincs bukás, nincs hazugság, nincs. Hanem szemléljük az Istent. És élünk a legteljesebb természetes és természet fölötti harmóniában. No, tehát a pap tehát meghatározza az elégtétel módját, és Krisztus nevében megbocsánat. Tehát nem egyszerűen Krisztus nevében, hogy Krisztus ott van, én meg itt kimondom a szavakat, nem. Krisztus itt van. Azért van fölszentelve a pap, hogy ő valóban Krisztus nevében, Krisztus személyében, in persona Christi, mondja ki, Krisztus maga mondja ki a pap által, akarja, és mondja ki a pap által a feloldozás szavait. Tehát ez az elképesztő felelősség, méltóság, tekintély, hatalom, meg mindenféle ilyeneket el lehet mondani, és minden igaz. De hangsúlyozott, nem azért, mert én vagyok a Juhász Gábor. Az csak egy nyomorult, hanem mert fellettem szentelve. És Isten valamivel megbízott, hogy azt csináljam, és hogy meg is jutalmaz érte a legistenibb módon és a legistenibb hatalommal. Szóval, hát igen, van minden elgondolkodni. Ezért is mindig végtelenül megdöbbent, amikor ilyeneket hallok, hogy mit tudom, ez vagy az atya fölkötötte magát, öngyilkos lett, vagy akármi, az a mélységes döbbenet, hogy édes Istenem, mi vezetett oda? Ignorancia, bűnök, reméljük elmebetegség. Na mindegy, menjünk tovább. 303. pont, melyek a bűnbánok cselekedetei? A következők. Gondos lelki ismeret vizsgálat. Tehát valóban ezt mindig elmondom gyerekeknek is, fiataloknak, mindenkinek. Első, gondos lelki ismeret vizsgálat. Tehát az ember tudja, megtanult a hittant, megvizsgálja a lelki ismeretét. Itt rögtön hozzá kell tenni,
Minél régebben voltál gyónni, annál nehezebb megvizsgálni a lelki ismeretedet, mert csak a nagy dolgok maradnak benne, a kicsik nem. Aki havonta eljön gyónni, az általában nagyon-nagyon részletesen el tud mondani dolgokat, aki azonban csak évente vagy két évente vagy valami ilyesmi, az borzasztó nagy vonalakban mond el, mert se arra nem viszik, hogy hányszor, sem feltétlenül, hogy mit csinált. A legfeljebb, a legnagyobb dolgok úgy kilógnak az életből, de kisebbek, azt úgy kell szinte emlékeztetni rá, hogy nem-e volt az is esetleg. De tényleg most, atya mondja, tényleg volt, tényleg, hát ezt el is felejtettem, persze, hogy elfelejtetted, mert nem szoktad meg, hogy megvizsáld a lelki ismeretedet. Legalább havonta. Nem vagy naponta, pedig az ideális. Havonta megvizsáld a lelki ismeretedet. Tehát az sincs. Tehát ez az első, a lelkiismeret vizsgálat. Töredelem, vagyis bánat. Tehát a lelkiismeret vizsgálatot töredelem követi, hogy azzal a szándékkal vizsgálom meg, hogy én ezt meg akarom bánni. Tehát az a formája a dolognak, hogy elelmélkedem a dolgokról, de kifejezetten azzal a szándékkal, az a gondolattal, hogy az a lényeg ennek az elmélkedésnek, hogy én ezt bűnként fontolom meg, mert az Anya Szent Egyház, meg a józan parasztész, stb. Azt mondja, hogy ez bűn. De hangsúlyozott azért, mert a józan parasztész, a te konkrét eszed nem azt mondja, de az egyház igen. Akkor az egyháznak van igaza. Miért? Azért, mert az ész, az értelem elhomályosult az ősbűn által. Akaratunk meggyengült, vágyaink rendezetlenek lettek, és pillanatokat meggyőzzük magunkat arról, hogy amit csináltunk, az semmi baj nincsen. Semmi, de semmi baj. Látjuk, drága testvérek, mozgalmak vannak arról, hogy Ádám és Béla szent házasságát hogyan kell meggyőzni, elfogadnunk, tisztelnünk, megünnepelnünk és megáldanunk. És az ember azt mondja, hogy de hogy jutottunk el ide? Tehát a józan paraszti ész, de az hogyan lett nem józan és nem is paraszti? De egy parasztnak ennyi esze lenne, vagy így használná, réges-régen tönkrement volna ő is, meg a földje is. Megdöglöttek volna a bárányok, a marhák neki mentek volna a gazdájának, stb. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a természet fölötti kinyilatkoztatás a természetet is megvilágítja. De az, hogy én vagyok Lópici Gáspár, vagy mit tudom én, 72. sima göröngyösi falusi bunkó, és én majd megmondom az Anya Szent Egyháznak, hogy már pedig ez akkor se úgy van, hát mindig így tanította az egyház, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, de ez most már nem így van, mert az ember más. Tényleg? Nem mondod. Hát ezzel megint ellene mondunk az isteni kinyilatkoztásnak. Isten megteremtett az embert, és minden ember az elsőtől az utolsóig ugyanolyan ember. És Krisztus az ő természetüket vette föl. Ezzel természetesen kizárjuk azt, hogy az ember, mint ember, fejlődése menne keresztül. Olyan értelemben, hogy itt retro meg Y, meg X, meg alfabéta, gamma, delta, analfabéta, generációk annyira előtnek egymástól, hogy az evolúció felgyorsult, megsértik egymást. Ez egész ez kuka. Ez az egész az abszolút ostobaság, ami megosztja az emberek gondolkodását, elvonja az isteni bölcsességtől, és kiszolgáltat bennünket a relativizmusnak és a totális kétségbeesésnek. Ha ezt valaki elfogadja, én csodálkozom, hogy miért kell föl reggel az ágyból. Tehát itt a józan észnek semmi szerepe nincs a modern társadalomban, amit állítólag nekem el kéne fogadnom. Ez elképesztő. Igen. A bánat, tehát töredelem bánat, mely tökéletes, ha az Isten iránti szeretetből történik. Tehát szeretem az Isten, megfontolom az ő szeretetét, és ebben bánom meg azt, hogy megsértettem őt, megbántottam őt, és ehhez hozzájárulhat sok minden más is, hogy ártottam az egészségemnek, ártottam a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, testvéremnek, anyámnak, apámnak, és stb. Barátomnak, stb. De az Isten iránti szeretetből jön mindenek előtt. Akkor tökéletes.
tökéletlen, ha más motivumokból fakad, és magán foglalja a többé nem vétkezés ígéretét. Tehát tökéletlen ez a bánat, hogyha más motivumokból fakad. Mi ez a más? Lényegében elmondtam. Tehát, hogy fú, most mekkorát égtem apám, anyám előtt, a barátom előtt, a feleségem előtt, a férjem előtt, a munkatársam, a főnököm előtt. Igen, és hát ez így nem jó, ezt nem kellett volna megcsinálni. Miért? Mert ez így nem hasznos. Mert ez így nem gyönyörködtető. Tehát nem az, hogy mi az erkölcsös, hanem hogy ez így nem hasznos, ez így nem, tehát az evilági szempont domborodik ki, és nem az örök, a teremtés, újjáteremtés szempontja domborodik ki. Hogy én az örök Istent, teremtőmet, üdvözítőmet, fenntartómat, boldogítómat sértettem meg, hanem egy másodlagos szempontnál, akkor ez nem tökéletes bűnbánat. Tehát ezzel együtt ott kell lennie annak, hogy az ember tényleg megfogadja, hogy többé nem vétkezik. Tehát a vétkezés megígéri azt, hogy nem, meg kell elkerülni. Még akkor is, hogyha fél attól, és az a jó, hogyha fél attól, hogy ismét vétkezik. De, na, igen, ilyenekkel is találkozunk, hogy látjuk azt, hogy valaki borzasztó belekerült a slamasztikába. És az ember azt mondja, egy gyóntatva, hogy hát barátom, mire ebből kikerülsz, azért az időbe fog telleni. És a jóisten lehet megadja, hogy most neked olyan mélységes a bűnbánatod, hogy ezzel már nem fogsz többet ide jönni. Az is lehet, hogy az elkövetkező 2 évet azzal fogod tölteni, hogy hetente 2 hetet eljössz ezzel ezt meggyónni. Mert annyira benne vagy ebben a személyes, anyagi, erkölcsi, történelmi, egzisztenciális helyzetben. Tehát ilyenkor mit tud csinálni az egyszerű pap? Azt tudja csinálni, hogy azt mondja, hogy na fiam, oké, akkor tehát az egyik. Akkor beszéljük meg azt, hogy eljössz egy lelki beszélgetésre. Átbeszéljük ezt a dolgot Isten szempontjából, a világ szempontjából, a feleséged, a férjed, a gyereked, a akármi. Hogy mélyebben szemléld meg, értsed meg, és akkor lehet, hogy olcsóbban megúszod, mint 2 év. Tehát könnyebben tudsz vele bánni, mert kicsit megszemléljük, és átelmélkeded, és mélyebbre jut az isteni igazság. Gyorsabban mélyebbre jut. Vagy ha nem megy bele, akkor az ember azt mondja, hogy megígéred? Atyám, megígérem. Vértizadot megígérem. Félek nagyon, de megígérem. Oké, fel kell oldoznom. Én nekem nincsen jogom abban, hogy kételkedjek a gyónónak a szándékában. És hogyha visszajön 40-szer, akkor 40-szer. Ha jól emlékszem, akkor az olimpiászi feszületről mondták, van ez a történet, hogy a pap gyóntatott, és már mindig ugyanazt gyónta meg az egyik hívő, és azt mondta a pap neki, hogy hát mindig ugyanezt mondott, változnak, tényleg változtasd meg, hagyd el a bűnöd, így nem oldozlak föl. És erre Krisztus megszólalt a feszületen, hogy oldozd fel, nem te haltál meg ért, hanem én. Tehát, hogy az isteni kegyelem eléri azt a nyomorultat minden sebzettségével és esendőségével, és valahol egyszer csak kikerül a bűneiből. Valahol egyszer csak eljön valami lecsörög neki, vagy betegség, vagy a jó Isten látja, és az nem én vagyok. Az nem én vagyok. Szóval nekem képviselnem kell őt. Az ő általa megszabott törvények szerint, és a gyónak pedig mindent el kell követni, hogy ezeket a szellemi dolgokat, ezeket a szabályokat kövesse, hogy valóban megjavuljon, és eljusson a mennyek országában minél több erénnyel. Tehát meg kell ígérni, hogy nem vétkezik. Ezek után jön, azt mondja a pap, ugye, bevallja a bűn, tehát kifejezi a bűnvallomást. Ez általában Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom minden bűnömet, vagy csak egyszerűen teljes szívemből bánom minden bűnömet, ki mit tanult, amikor első áldozó volt. Tehát ez a bűnvallomás, mely a bűnöknek a pap előtt, igen, tehát ez a bűn, tehát elsorolja a papnak a bűnöket, még csak itt tartunk. Igen.
a bűnvallomást, tehát akkor mit kell megnyomni? A bűnöket, a halálos bűnöket meg kell gyónni, és meg lehet gyónni a bocsánatos bűnöket. De a halálos bűnöket meg kell gyónni, méghozzá kimerítően, egyet se szabad szándékosan kihagyni. Hát egyszerűen van olyan, hogy az embernek megvan az a mit tudom, top 10 bűne, amivel 10 év után bejött a gyóntatószékbe, és ilyen apró dolgokról már nem is gondolkodik, hogy egyébként kihagytam szentmisét, egyébként elmaradt a bőjt, hát ez pite ahhoz képest, amit én csináltam. Tehát ez egyszerűen a Csíkos és a Pöttyös könyvek leánymeséhez tartozik. Ahhoz képest, amit én csináltam. És ez szépen jót, legfeljebb én rákérdezek. Tehát kimerítően minden súly, halálos bűnt meg kell gyonni, és ha egy mód van rá, akkor szám szerint, mit jelent, hogy szám szerint, hát most mit tudom, bejött valaki 5 év, 10 év után, és azt mondja, hogy hát atyám, hát volt, hogy nem egyszer volt, hogy részeg voltam. Nem várom el tőle, hogy számra megmondja, hogy most mit tudom én, 62-szer vagy 63-szor, tehát a jó Isten látja ezt, elég, ha elmondja azt, hogy hát atyám, mit tudom, 2 hetente, 3 hetente elmentük a haverokkal, aztán úgy lerészegettünk, hogy mint az albán szamár, és robotpilóta vitt haza. Tehát ez bőven elég, akkor nagyjából a pap tudja, hogy körülbelül hol tart a jó ember, tehát nem vadalkesz, hanem hát ott bolyong annak a határán. És tehát meg kell mondani, tehát mit csináltál, és hányszor, azon mit csináltál. Tehát ilyen nincs, ez nem elég, hogy vétkeztem a 6. parancsolat ellen. De a 6. parancsolat ellen lehet vétkezni egyszerűen csak szemületlen nézéssel, szemületlen cselekedettel, önmagadban, mással, csoporttal, és akkor lehet sorolni a dolgokat, tehát egyáltalán nem mindegy, lehet hetero és homo módon, vagy akár, hát, igen, jó, bestiálkodás, tehát sok mindenféle dolog van, amit lehet csinálni, de nem muszáj, ezeket el kell mondani. Tehát ez anélkül nem lehet feloldozni. Ez nem ugyanaz. Tehát éppen ezért azt mondja az Anya Szentély, hogy faj, a bűnek a faja, és a neme. A faja az azt jelenti, hogy leittam magam, alkohollal leittam magamat. Tehát engem nem érdekel az, hogy most ez abszint volt, vagy vodka, vagy ez lényegtelen, sok volt, vagy kevés volt. Mihez képest? Részeg volt, kiváló. Meggyon? Meg. Ennyi. Hányszor? Atyám. Az elmúlt 5 évben nagyjából havonta 1-2-szer lesert is esettem. Csodálatos. Jó, Istennek legyen hála, meggyóntad. Jó. Tehát ezt értsük meg. Én életemben egyszer volt egy szinte közelharcom a most átvitt értelemben a gyóntatószékben, hogy egyszerűen nem akartam megérteni a kedves hív, hogy értse meg. Engem nem érdekel az, hogy őt hányszor oldozta föl valaki valahol, pedig ő csak annyit mondott, hogy vétkezett a 6. parancsolat ellen. Én nem tudom föloldozni, mert az Anya Szentélyhez nem ezt mondja, hogy az a pap mit mondott, hogy milyen tanulmányokkal, és ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az Úr Jézus a Szent Anya Szentélyhez mit mondott. Mert ez így működik. És persze minden másra is ez vonatkozik. Nem mindegy, hogy elloptam az irodából, ahol dolgozom egy ceruzát, vagy elloptam magát az asztalt. Ugye kicsit más a műfaj a dologban. Akkor jó, azt gondolom, hogy ezt nagyjából sikerült érzékeltetni. Tehát, hogy megvallom a bűneimet, az összes fajra és számra, amennyire csak lehetséges. Jó. Igen, elégtétel. Ekkor a pap valamilyen elégtételt ad. Hát itt elég nagy szórások vannak. A régi időkben voltak olyan elégtételek, hogy tehát azt a búcsukról kéne beszélni, de mindegy, nem akarok most belemenni. Tehát akár 7 héten keresztül, vagy akár éveken keresztül ment valami bűnbánati akció, és mire levezekelt a dolgot, tehát végzett az elégtétellel, már 22-szer elkövetett más dolgokat is.
Szóval ez így nem feltétlenül volt jó, ezért az ír szerzetesek változtattak a dolgokon, és az lett a, tehát az apostoli korban az volt, hogy és utána még egy olyan 7-800 éven keresztül, hogy a pap meghallgatta a bűnöket, feladta az elégtételt, és amikor az elégtételt elvégezte, akkor megkapta a feloldozást. Na, az írszerzetesek ezen változtattak. Valahol 8-9. Században. És azt mondták, hogy nem, ez így nem lesz jó, mert így egyszerűen nincs kit megáldoztatni, mert lassan már senki nem jön áldozni. Mindenkinek van valami újabb és újabb és újabb bűne. Mit csináljunk? Akkor inkább elmondod a bűneidet, megkapod a feloldozást, hozzá az elégtételt, és az elégtételt utána elvégzed. Tehát, és akkor elmehetsz áldozni, és a szent áldozásban Krisztus megerősít tégedet. Na, ma is ez van, természetesen ez az Anya Szent Egyháznak a bűnmáti rendje. Tehát elégtétel. Az elégtételt mikor kell elvégezni? Minél előbb. Minél előbb, de legeslegkésőbb a következő szentgyónásig. Igen. A helyrehoz ünátalkodott. Tehát igen, tehát ez az elégtétel arra irányul, hogy a bűn által okozott kárt hát valahogy helyrehozza. Ilyenkor lehet akár igen, akár még anyagi dolog is, valakit meglop, valakitől loptál valamit, hát add vissza, mondjuk kétségtelen tény, amikor egy segédmunkás lopott 5 milliárd forintot, hogy fogja visszaadni, azt én nem tudom. De, vagy valakit meggyilkoltak, hát azt nem lehet már jóvá tenni, de hát valamiképpen akkor imádkoznia kell, szentmisét felajánlani, zarándokolnia, tehát mindenképpen egy súlyosabb elégtétel kell, mert súlyos és nagyon-nagyon mélyre mutató, a léleknek nagyon mély problémájára mutató maga a bűn. Éppen ezért a penitencia, az elégtétel és a bűn, az valamiképpen egymásra kell mutasson, tehát párhuzamba kell legyen. Még valami a papnak kötelező feladni elégtételt. Tehát ez nem szabadon választott gyakorlat. Én is jártam már úgy, hogy hát ezek nem egy nagy dolog, jó van, fiam, mennyi. Tehát, atya, nekem kell elégtétel, mit szoktál imádkozni? És akkor valamit, jó, hát akkor imádkozz azt el. De ilyen nincs. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a hívőnek kérni kell, és a papnak adnia kell az elégtételt. No, 304. pont. Mely bűnöket kell meggyónni? Meg kell gyónni, amíg meg nem gyónt súlyos bűnöket, melyekre az ember gondos lelkiismeret vizsgálat után emlékszik. Mi van akkor, hogyha nem emlékszik? Pap rákérdez erre-arra, de így is kimaradt valami. Akkor a legközelebbi szentgyónásban meg kell gyónni. Mivel megvizsgáltad, tehát ez nagyon fontos, hogy megvizsgáltad a lelkiismeretet? Meg. Igyekeztem. Mindent átgondoltam? Igen, átgondoltam. Akár papírra jöttem be. De valahogy ezt elfelejtettem. Én velem volt már ilyen drága testvérek. Igen, én mindig papírra megyek gyónni. Mindig. De az emberek olyan furcsán nézik ezt, amikor első áldozóknak mondom, hogy vegyél elő egy A4-es papírt, és kezd el összeírni a dolgokat. És akkor általában nem veszik elő az A4-es papírt, és nem írnak össze semmit, és úgy kell végigkérdezni az első áldozóknál tömegével, hogy akkor most mit csináltál? És akkor kiderül, hogy hát ezt is csinálta, azt is csinálta, azt is csinálta, de miért nem írtad le? Miért nem nézted meg? Hát a hitoktató adott neked lelkismeret vizsgálatot, adott neked mindent, akkor miért nem nézed meg? Tehát testvérek, mindenkinek azt mondom, van ceruza, van toll, van papír, írd le. És akkor minden szebb lesz. És jobban össze tudod szedni. Tehát ilyen nincsen, hogy egy perc alatt előkészülök egy szentgyónásra. Tehát persze a mesében van ilyen, a liberális mesében, hogy az utolsó pillanatban majd megbánom. De ez a liberális mese. Ilyen nincsen, hogy az utolsó pillanatban megbánom egy életnek a bűneit, vagy akár egy évenek a bűneit. Nem. Ezért mindig reflexióval élni. Tudva azt, hogy bármikor a Jóisten
elküldheti a behívót. És uram, hozzád méltóan akarok élni és gondolkodni minden pillanatban. Jó, lejárt az időm, tehát akkor a 304-es ponttál fogjuk folytatni. Dicséretessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt Váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én, de a Főszékes Egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Május 13-án szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. A műsorismertetés után aktuális című műsorunkban fatimai ráhangolót hallanak 10 óra 55 perctől, fatimai kegyhely Portugália Szentírás címmel 11 órától. Mariaton, a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 13 óra 35 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 15 óra 20-kor folytatódik. 16 órától szintén a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapját hallják. 17 órától a Mária Rádió világcsalád közös imádsága fatimai kegyhelyt Portugália, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. A Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 18 órától folytatódik egészen a Zsolozsma esti dicséreteig, amit 19 órától imádkozunk. Aztán 19.25-től szintén a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapját hallják, 19 óra 25 perckor, készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja folytatódik 20 óra 16 perckor, 21 óra 5 perckor séta a muzsika kertjében Strauss Kálmán műsora hangzik el. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától hallgatható meg, Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindjárt.

Ezeket a római katolikus egyház is elfogadta. A szűzanya három gyermeknek, Luciának és unokatestvéreinek, Jacintának és Franciscunak jelent meg. A kispásztorok egy titokzatos, fénylő, elmondásuk szerint gyönyörű hölgyet láttak. A szűzanya, a titokzatos hölgy azt mondta nekik, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy egymást követően a következő 5 hónap 13. napján ugyanazon az órában ismét jöjjenek el hozzá. A szűzanya minden alkalommal megjelent számukra. Az egyik hónapban azonban a gyermekeket letartóztatták és kihallgatták, így a 13. jelenést lekésték. Később a szűzanya 19-én jelent meg nekik. Szűz Mária nem csak megjelent ezeknek a gyermekeknek, a kis pásztoroknak, ahogyan említik őket Portugáliában, hanem titkokat is feltárt számukra. A pokolról, az első és második világháborúról, az imádság fontosságáról, valamint, mint később kiderült, a Szentatya II. János Pál pápa ellen elkövetett merényletekre is volt utalás. A Szentatya életben maradását a szűzanya csodálatos közbenjárásának tulajdonította Fátimában. Az utolsó jelenés, amit napcsodaként is szoktak emlegetni, október 13-án következett be. Ezt feltehetően több tízezer ember is látta. A jelenéseket 1930-ban ismerte el hivatalosan is az egyház, és engedélyezték a Szent Szűz fátimai tiszteletét is. A gyermekek közül ketten, Jacinta és Franciscu nem érték meg a felnőtt kort. A jelenések után néhány évvel betegség következtében hunytak el. Luciából szerzetes nővér lett. Ő 2005-ben, február 13-án hunyt el, 98 évesen. Ferenc pápa 2017. május 13-án szentté avatta Jacintát és Franciscut is. A zarándokokat ma Fátimában egy 65 méter magas cégesegyház várja, valamint egy kápolna, a Capellina das Aparições. A szintén itt található Koronás Mária szobor különlegessége, hogy a koronájában azt a golyót őrzik, amelyet II. János Pál pápa testéből vettek ki az ellen elkövetett merénylet után. A mai napon a Mária Rádió világcsaládja délután 17 órától élőben közvetít rózsafüzért a jelenések helyszínéről, Fátimából. Imádkozzuk közösen a rózsafüzért, tartsanak velünk!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, különös tekintettel a délvidéki és felvidéki hallgatóinkat, illetve azokat, akik Erdélyből követnek minket. Május 13-án Szent Misét közvetítünk Portugáliából, Fátimából. Az én nevem Keresztes Ágnes, és én szeretnék segítségükre lenni majd a Szent Mise tolmácsolására. Órakor, magyar idő szerint, portugál idő szerint 10 órakor kezdődik a Szent Mise Portugáliában. Nem azonnal a Szent Misével, hanem először egy körmenettel indul, amikor a jelenések kápolnájánál elhelyezett kegyszobrot, a szűzanya szobrát átviszik a bazilika előtt felállított nagy oltárhoz, hatalmas térre, amely valószínűleg már tele van zarándokokkal, és ott fog megkezdődni majd a Szent Mise néhány perc múlva. Akinek esetleg van hozzáférése, a Fátimai Kegyhely honlapján élőben is közvetíthetődik képen a jelenések ünnepére szervezett Szent Misét. A kegyhely hivatalos címe fatima.pt, és ott az online közvetítés keresve képben is láthatják, még rádiónkon keresztül hallgathatják magyar szöveggel. Képen azt láthatjuk, hogy már kivitték a kegyszoborot a kegyhely ilyen elhelyezett állandó helyéről, és elindultak a celebránsok az oltár felé. Portugáliában nincsen nagyon jó idő egyébként. Hasonló az időjárás, mint most itt Magyarországon. Jönnek-mennek a felhők, és viszonylag hűvös van. 13-14-15 fokot várnak a mai napra. Igyeztem az arándokok is nagy kabátban készültek erre az eseményre. Sokan vannak. Óriási ez a tér. Talán van néhány olyan hallgatónk, aki már járt Portugáliában, aki eljutott zarándoklatra. Csodálatos, óriási kegyhely ez. A listele zarándokokkal. A hivatalos ünnepség ilyenkor május 13-ához kapcsolódóan mindig előző nap kezdődik. 12-én éjjel már összegyűlnek a megérkezett zarándokok a téren, és este 9:30-kor szokott kezdődni a gyertyás körmenet. Ezt követően pedig egész éjjel tartanak a közös rózsafűzérek, szentmisék, igeliturgiák, egészen a mostani szentmise kezdetéig. Portugál sajtóhírek szerint a tegnap esti gyertyás körmeneten 250 000 zarándok vett részt, óriási szám. És hivatalosan 130 zarándok csoport regisztrált. A mostani zarándoklatra a szervezők mindig azt kérik, hogy akik csoportosan érkeznek, előre regisztráljanak. Így tudnak a biztonságokról gondoskodni, így tudnak segíteni a közlekedésüket, az elszállásolásukat. Rengeteg csoport érkezett külföldről, repülővel, autóbusszal. Legnagyobb számban általában az olasz, lengyel és brazil zarándokok szoktak lenni, illetve a Spanyolországból érkezők. De Portugálián belül szokás az, hogy távolságtól függően már egy-két héttel május 13-a előtt elindulnak gyalog a zarándokok Fátima felé, amely Közép-Portugáliában található, hasonló távolságra Portótól, mind Portótól, mind Lisszabontól, a két fő portugál várostól. Lisszabontól körülbelül 130 km a távolság, Portóból kicsit több, ennek ellenére nagyon sokan teszik meg gyalog ezt az utat. Miközben a híres Fátimai Mária éneket hallgatjuk, különböző nyelveken az egyes verszakait. A körmenet halad a szüzenet szobrával a bazilika előtt felállított oltárhoz. Hosszú sorban haladnak a koncelebráns atyák. Most ezt láthatjuk a képen. Mögöttük érkeznek azok a helyi férfiak, akik vállukon viszik a rengeteg virággal körülvett szüzenyeszobrot, csodálatos sárga-fehér virágok közé helyezték a szobrot, így viszik végig a kegyhely területén egészen az oltárig. Előttük zászlóvivők haladnak, a megjelent zarándokok országainak zászlajaival.

nektek egy fontos információ a mai szentmisével kapcsolatban, hogy a mise főcelebránsa Rui Valério érsek úr lesz, Lisszabon pátriárkája.

és miközben tart a körbenet. Fantasztikus látvány, hogy hatalmas felhők borítják az eget, óriási szürke felhők, de a kamera éppen talált egy olyan szöget, ahol az előbb azt láthattuk, hogy a szűzanyag egy szobra fölött így megnyíltak a felhők, és a napsugarai szoborra világítanak, és mögötte már kezd megjelenni a kék ég. Lassan felértnek az oltárhoz, amelyet a bazilika lépcsői előtt helyeztek el. És valóban kisütött a nap a téren. Sokan vannak valóban, a tér közepe szinte tele, majd egy körben szabadon van hagyva ott, ahol végig vonult a körmenet, és a körön kívül is nagyon-nagyon sok ember áll. Változékony időt ígértek már, reméljük nem fog most már eleredni az eső. Lassan tehát megérkezik a körmenet az oltárhoz. Az oltár mellett helyezik el azt a két szobrat, amelyet kihoztak tehát a jelenések kápolnájától. Végigvittek a téren fel az oltárhoz, és amelynek koronájában, mint a felvezető szövegben is hallottuk, elhelyezték azt a golyót, amelyet Szent II. János Pál pápa testéből operáltak ki a merénylet után, amelynek különleges jelentősége, hogy pont ma, 45 évvel ezelőtt történt Rómában a merénylet. János Pál pápa felépülését követően maga zarándokolt el Fátimába, és ajánlotta fel a szűzanyának ezt a golyót, amelyet beépítettek a koronába.

kezdőjének természetesen a híres Fatimai Ave Maria volt, most pedig egy másik portugál népéneket hallunk a háttérben, amelynek görög címe Ave O Theotokos.

halad, tehát a körmenet, ahol néhány percenként váltják egymást a súlyos emelvényt a szoborral cipelő hordozók, fiatalok és idősebbek, férfiak és nők is vannak közöttük, különböző egyházi szervezetek, egyesületek tagjai. Láthatjuk a cserkészeket, akik szintén segítenek az irányításban, a szervezésben. Különböző rendfenntartó szervek tagjai is váltják egymást, rendőrök, katonák is vitték már a szüzenyeszobrát.

tömegben is sok-sok zászlót látni az imádkozó zarándokok között. Színes kendőket, különböző országok nemzeti zászlaját. Nagyon sok brazil zászlót látni. Egyrészt, mert ez szintén portugál nyelvű ország, Dél-Amerika legnépesebb országa, ahonnan nagyon sok zarándok érkezik ilyenkor Fátimába, de természetesen ezen a zarándoklaton jelen van az a sok ezer brazil is, vagy olyan brazil, akik Portugáliában élnek. Nagyon nagy számú brazil közösség él Portugáliában az utóbbi évtizedekben, így természetesen ők is jelen vannak az zászlajaikkal. Spanyolországból sok zarándok érkezik a közelsége miatt. Ők könnyedén érkeznek vonattal, illetve busszal is. Véget ért az ének, és most már valóban körbenet vége felé járunk. És közben a kamera mutatta nekünk a bazilika homlokzatán található Mária monogramot mozaikból kirakva, rózsafüzér királynőjének monogramját. NSRF, szűzanyánk portugálul, rózsafüzér királynője. Kórusa kezdi a harmadik bevezető éneket, amely Mária szent szívéhez szól.

Említettem, hogy nagyon sok portugál zarándok gyalog érkezik lakhelyéről Fatimába erre a zarándoklatra. Különösen megható az, amikor azt látni, hogy az előző esti gyertyás körmeneten, hogy a beérkező zarándokok sokan, amikor megérkeznek valóban a jelenések helyére, onnan ezen a hatalmas téren a bazilikáig, már térden imádkozva jutnak el. Olyankor a betegeket is külön áldásban részesítik, csak úgy, mint ezen a mai Szent Misén, majd a mise vége felé.

Közben a főcelebráns atya már megérkezett az oltárhoz, és most helyezik el a két szobrot is az oltár mellett. Most már egy-két percen belül valóban megkezdődik Fatimában az ünnepi Szent Mise.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves spanyol nyelvű zarándokok, köszöntünk titeket. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves olasz nyelvű zarándokok, köszöntünk benneteket. És ugyanígy az angol nyelvű zarándokokat is köszönti, Jössak Atya. Majd a francia nyelvű zarándokokat. Itt Lengyel Atya köszöntötte a Lengyelországból érkezett zarándokokat. És végül, de nem utolsó sorban, a portugál nyelvű zarándokokat is köszöntették. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Uramhoz Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.

te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség. Jézus Krisztus a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki fiad édesanyját, a mi anyánkul adtad. Add meg nekünk, hogy tanításai szerint az igaz bűnbánat és imádság lelkületében tehessünk együtt nagylelkűen a világ üdvözüléséért. És Krisztus királyságának eljöveteléért.

ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Megnyílt az égben az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája a templomban. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak 1/3-át és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza minden nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Ekkor harsányhangot hallottam az égben, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

feleddel népedet és atyádnak házát. A király kívánja szépségedet, ő urad neked, közel egy hát odaadón.

királylányt. Színpompás öltözékben viszik a királyhoz. Hajadonok kísérik, és barátnői hozzávezetik.

Ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda, bevonulnak a király várába. Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed őket országok felett.

szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvényszolgaságból, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja, Abba, Atya. Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Köszönöm.

Portugálul szól az Alleluja szövege. Méltó vagy, Szent Szűz Mária, méltó vagy minden dicséretre, mert általad született meg az igazság napja, Krisztus, a mi Istenünk.

az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik meghallgatják az Isten szavát, és meg is tartják.

az evangéliumot most angolul is felolvassák.

Mae'n ffrantiawl.

lengyelül is felolvassák az evangéliumot.

lui Valérie Atya, Lisszabon érseke, megcsókolta a Szentírást és felmutatta a híveknek.

és a homília következik majd. Kedves testvéreim! Kedves fatimai zarándokok! Elérkezve ehhez az áldott naphoz, azt gondolhatnánk, hogy a zarándoklat itt véget ér. De valójában Fátima nem a célállomás. Fátima csak a kiindulási pont. Zarándokként érkeztünk. És misszionárius tanítványokként indulunk el. Mindaz, amit itt átélünk, az imádság, a csend, a megtérés, a bűnbocsánat, az egyház közössége, ez mind nem maradhat bezárva ebbe a Kovada Iriai kis barlangba. Le kell szállnia, be kell épülni az életünkbe. Be kell lépnie otthonainkba, családjainkba, városainkba és falvainkba, a munkánkba, tanulmányainkba, az egyetemeinkbe, kapcsolatainkba, a mindennapok sebei és örömei közé. A fatimai üzenet csak akkor fogadható el igazán, a küldetéssé válik. Amikor az, amit itt kaptunk, fényé válik mások számára. Amikor az, amit itt szemlélünk, egy új életté alakul. Szűz Mária nem csupán vigasztalni jött Fatimába, hanem hívni is. Hívott a megtérésre, igen. De hívott a felelősségre is. Mert az igazi Mária tisztelet soha nem bezárja a szívet, hanem megnyitja azt. Soha nem szigetel el senkit, hanem küld kifelé. Soha nem altat el, hanem felébreszt. Aki Máriát valóban szereti, megtanul úgy szeretni, ahogy Mária. És úgy szeretni, ahogy Mária, azt jelenti, hogy magunkra vesszük mások szenvedését. Közel kerülünk hozzájuk, elutasítjuk a közömbösséget. Mert nincs igazi Isten szeretet a testvérünk iránti konkrét szeretet nélkül. Nincs hiteles ima, amely ne válna felajánlott életté. És ezen a napon, ebben a hatalmas, imádkozó, összegyűlt tömegben tekintetünk az ég felé emelkedik. Az első olvasmány pontosan oda vezetett minket. Nagy jel jelent meg az égen, hallottuk a Jelenések könyvében. Megnyílt az ég. A láthatatlan közel került. A misztérium megmutatta fényét. És a megjelenő jel egy napba öltözött asszony volt. Mária. Ő nem csupán a múlt emléke. Ő annak a hírnöke, hogy Isten továbbra is jelen van az emberi történelemben. Továbbra is támogatja népét, látogatja népét. Továbbra is az emberek szívéhez szól.
Fátima ebből a szemlélődésből született. Nem egy elméletből, vagy egy emberi stratégiából indult. Akkor kezdődött, amikor három gyermek felemelte tekintetét, és megpillantott egy fényt, amely örökre megváltoztatta az életüket. Minden igazi keresztény élmény így kezdődik. Amikor az ember nem csak önmagára figyel, hanem hagyja, hogy Isten fénye elérje őt, hogy szemléje a magasságost, és fele barátját, a másik embert. Amikor az ember szemléli Istent, megkezdődik a megváltása attól, ami benne sötétség, önzés, keménység, harag, belső romlás. És amikor a szolgálatban mások felé hajol, újra megtalálja saját élete értelmét. Mert aki Istent szemléli, képes lesz átadni testvéreinek azt, amit látott. Így volt ez Máriával is. És így volt a kispásztorokkal. A keresztény nem csupán szavakat visz a világba. A kapott fényt viszi tovább. Megújult szívet visz. A szemlélődésből fakadó békét viszi. Ezért Fátima nem csupán egy zarándokhely. Fátima a belső átalakulás iskolája. Itt megtanuljuk, hogy az emberiség csak akkor találja meg újra az utat, a helyes utat, ha újra felemeli tekintetét Isten felé. Szent Pálma azt mondta nekünk, amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Az idők teljessége nem csupán a történelem egy pillanata. Az emberi élet teljessége. Az az idő, amikor a létezés végre megtalálja értelmét Istenben. És ez a teljesség Mária révén lépett be a világba. Szent Ágostonnak van egy csodálatos mondata. Mária boldogabb attól, hogy befogadta Krisztus hitét, mint attól, hogy befogadta Krisztus testét. Mielőtt Krisztus a méhében megfogant volna, már megfogant az ő lelkében. A hitben fogant meg, a befogadásban fogant meg, a szeretetben fogant meg. Ezért Máriában születik meg az új emberiség. Benne születnek szabad emberek. Benne születnek a megbékült szívek. Benne születnek a szeretni képes férfiak és nők. Benne születnek a fény gyermekei. Kedves zarándokok, nézzétek ezt a hatalmas, imádságra összegyűlt tömeget. Oly sok helyről érkeztek. Oly sok különböző nyelven beszélnek. Olyan különböző történeteket hoztak magukkal. És mégis ugyanaz a fény egyesít minket. És ez az egyik legnagyobb fátimai profécia korunk számára. Az emberiség csak akkor talál békére, ha újra felfedezi, hogy egy családot alkot. Itt senki sem idegen. Itt senki sincs egyedül. Itt mindannyian
ugyanazon anya által befogadott gyermekek vagyunk. Boldogabbak azok, még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten szavát és azt cselekszik. Hallottuk az evangéliumban. Mária boldog, mert meghallgatta, mert befogadta, mert hagyta, hogy Isten cselekedjen benne. Kedves zarándok testvérek, nem elég csodálni Fátimát. Fátimát meg kell élni. Nem elég meggyújtani egy gyertyát. Nekünk kell a fénynek lennünk. Nem elég csak átmenni ezen a helyen. Hagyni kell, hogy ez a hely behatoljon életünkbe. És most, testvéreim, eljött az indulás ideje. És elindulunk, mint küldöttek. Elindulunk, hogy reményt vigyünk a csüggetteknek. Elindulunk, hogy megbékélést vigyünk oda, ahol megosztottság van. Indulunk, hogy békét vigyünk oda, ahol erőszak van. Indulunk, hogy fényt vigyünk oda, ahol sötétség van. Talán van, aki azt gondolja, én kicsi vagyok, gyenge, törékeny. Mit tehetek én? Drága testvéreim, a pásztor gyermekek is kicsik voltak. De amikor Isten talál egy nyitott szívet, egy kicsi láng megvilágíthatja az egész világot. Ezért térjetek vissza otthonaitokba örömmel. Térjetek vissza bátran. Térjetek vissza lelkesen. Ne féljetek attól, hogy a fény legyetek. Ne féljetek attól, hogy szentek legyetek. Ne féljetek attól, hogy megmutassátok a világnak Isten szépségét. És hogy ebből, a Kovada Iriából ma hatalmas reménysugár áradjon ki, mely képes átjárni az egész világot. És mivel nem egyedül járjuk az utunkat, forduljunk bizalommal Máriához. Fátima nagyasszonya, napba öltözött édesanyánk, nyisd meg szíveinket Isten fénye előtt. Amen.

Rui Valérió érsek úr, Lisszanói Pátriárka szentbeszédét hallottuk. De hiszek, egy következik.

Látja, nem halljuk a hiszeketet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Aki az atyától született, az idő kezdete előtt.

megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett.

Koncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.

harmadnapra feltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

hiszek a Szent Lélekben, urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával.

hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.

Testvéreim, annak közbenjárását kérve, aki a fény és az élet forrása, tárjuk könyörgéseinket az ő fia elé, aki Istentől jött el, mint mesterünk, és bizalommal énekeljük. Asszonyunk Szűz Mária, könyörögj érettünk. Rózsafüzér királynője, könyörögj érettünk.

Különböző nyelveken halljuk majd a hívek könyörgését. Azért, hogy az Úr töltse meg fénnyel a keresztények közösségét, hogy hűségesek legyenek a testvéri szeretethez. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. Rózsa Füzér királynője, könyörög érettünk. Hogy az Úr fénye töltse meg a nemzetek kormányzóit, és őrizzék a békét az egész földön. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért.

azért, hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik a kereszténységre készülnek, a keresztségre készülnek, és így egyháza új tagokkal bővülhessen. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. Hogy az Úr fénye megtöltse meg mindazokat, akik az emberi életet védik, védelmezik, és senkit ne taszítsanak ki, csak a kora vagy a betegsége miatt. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. Rózsa Fizér királynője, könyörög érettünk. Hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik mindazokat az asszonyokat, akik gyermeket várnak, és egyikük sem se szenvedjen szükséget, mindegyik kapjanak támogatást és biztonságot, könyörögjünk Mária közbenjárásáért.

hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik megbánják bűneiket, és testvéreik imádsága támogassa őket a rossz elleni küzdelemben. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért.

hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik vízből és szent lélekből születtek, és nyisse meg Isten királyságának kapuit azok számára, akik már elhunytak. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. József Izér királynője, könyörög érettünk. Hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat a zarándokokat, akik ezen a kegyhelyen összegyűltek, és Mária szíve legyen mindaz menedék a betegek számára. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. József Izér királynője, könyörög érettünk. Feltámadt Jézusunk, te vagy az út, az igazság és az élet a világ számára. Hallgass meg könyörgésünket, melyet őszintén tartunk eléd. Aki érzés uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Nagyon Szent Egyház javára. Ezen áldozat által, melyet Szűz Mária ünnepén felajánlunk neked, bocsáss meg jóságosan, Urunk, bűneinket, és irányíts szívünket a szentség és a béke útjára. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos.

mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös. Hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattal letértünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiad halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadás által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül mondják. Ezt ismét latinul fogják énekelni.

szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség ura Istenem, dicsőséged betöltelje a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Árazd le szent lelkedet, igeidre.

áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak teste és vére.

Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád, az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve. Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség helyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.

kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Rói püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.

üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint. Így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békemet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

ilyen kezdődésnél tart tehát a Szent Mise. És ahogy láthatjuk a képeken, az ottani hívek nem csak kézfogásokkal, de ölelésekkel, puszival köszöntik egymást. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.

Isten báránya, de elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

A szentáldozásnál tart, tehát ez az ünnepi szentmise Fátimában. Amikor koncertben álló atyák elindulnak a tömeghez, hogy mindenki, aki szeretne, szentáldozáshoz járulhasson. Közben a fátimai kórus portugál nyelvű népénekeket énekel. Tudjuk, hogy nagy szervezést igényel az ilyen nagy létszámú szentmiséken. Az, hogy Krisztus teste mindenkihez eljuthasson. De a portugál szervezőknek megvan már a gyakorlata hozzá. Így igen jól szervezetten is a tömeg méretéhez képest gyorsan zajlik a szentáldozás. Ha megengedik, kedves hallgatók, kihasználva ezt a kis időt, amíg tart a szentáldozás, elolvasnám azt, hogy a kegyhely hivatalos oldala és anyagai között található írás szerint mi történt 1917. május 13-án, 109 évvel ezelőtt, ezen a helyen, ahonnan most a szentmisét közvetítjük. A három pásztor gyermek egy hegytetőn játszadozott Kovadai Ríjában, amikor egy villámcsapás miatt összeterelték a nyájukat, és elindultak hazafelé. Hirtelen egy szikla tetején egy hölgyet pillantítottak meg, aki fehérbe volt öltözve, s ragyogóbb volt, mint a nap, és azt mondta nekik: ne féljetek, nem bántalak titeket. Ezután a párbeszéd Lucia és a szűzanya között folytatódott. Honnan érkezett kegyelmed? Kérdezte Lucia. A mennyből jöttem. És mit akar tőlem kegyelmed? Kérdezte a kislány. Azért jöttem, hogy megkérjelek titeket, gyertek el ugyanide 6 hónapon keresztül, mindig 13-án, ugyanebben az órában. Ezután majd elmondom nektek, ki vagyok, és mit szeretnék. Majd ezután visszatérek még egy 7. alkalommal. És én is a mennybe megyek majd? Kérdezte a kislány. Igen, te is. Jácinta is? Igen. Franciszkó Ferenc is? Igen, ő is. De még sokat kell imádkozni a rózsafüzért. Lucia néhány elhunyt ismerőse felől kérdezte az üzenyát. Aki válaszolt, majd megkérdezte őket. Megteszitek-e, hogy felajánljátok magatokat Isten számára, hogy elviselitek mindazokat a szenvedéseket, amelyek elé állít majd titeket, hogy ezzel kiengeszteljétek őt azokért a bűnökért, amit elkövettek ellene. És hogy megteszitek-e, hogy könyörögtök a bűnösök megtéréséért? Igen, megtesszük, volt a válasz. A szűzanya azt mondta ekkor nekik: sokat kell majd szenvednetek, de Isten kegyelme lesz a vigasztalástok. Ahogy ezeket a szavakat kiejtette, kinyitotta a kezét, amelyből isteni fény áradt, és amely behatolt egészen a mellkasukba, egészen a lelkük legmélyéig. Úgy látták magukat, hogy Istenben vannak ebben a fényben. A gyermekek így imádkoztak. Imádlak, legszentebb Szent Háromság. Istenem,
szeretlek téged a legszentebb szakramentumban. Imádkozzátok a rózsafűzért minden nap, hogy békét szerezzetek a világnak, és elérjétek, hogy véget érjen a háború, mondta a szűzanya, majd felemelkedett nyugodtan, keleti irányba szállva fölfelé, egészen, amíg eltűnt a távolság végtelenjében. Így kezdődött tehát a történet, és ahogy a Szentlecke után, bocsánat, a Szent Beszédben a pátriárka többször említette Kovada Irija nevét, csak néhány szó arról, hogy ez mit jelent. A ma általunk Fátimaként ismert hely, helység, városka 1917-ben még nem létezett. Több apró falucska található a környéken, egymástól nem nagy távolságra, néhány kilométernyire, de ott, ahol valójában ma ünneplünk, ez a hely nem volt. Pusztaság volt, bozótos, hegyes, köves vidék. Ott legeltették a kecskéket és a bárányokat ezek a kis pásztorok. Kovada Irijának hívták a helyet. A kova jelentése egy kis üreg, egy barlangocska. Ezért említette többször is Kovada Irija barlangját a Szent Beszédben az érsek úr. És csak a jelenések után, amelyek tehát 1917 május 13-a és október 13-a között zajlottak, ebben az több kisebb-nagyobb nehézségek között, de egyre több ember szerzett róluk tudomást, míg az utolsó jelenést már egészen nagy tömegek is látták, és a napcsodát, amely az utolsó jelenéskor történt, sok ezer ember nézte végig. És utána, amikor terjedt a jelenések híre, és ismertebbé vált ez az egész történet, akkor a jelenések helyén egy kis kápolnát építettek. Ez a kapélod, ez a Parisson és a jelenések kápolnája. És elkezdett kiépülni ez a búcsújáróhely, ez a kegyhely, amely a mai világban a Szűz Mária tisztelet egyik központja lett. És ekkor kapta később már tehát a Fátima nevet, úgyhogy ma Fátimaként ismerjük a várost, amely tulajdonképpen a kegyhely, a jelenések helye köré épült, a zarándokok befogadásához szükséges infrastruktúrával. Itt találhatók tehát az egyházi épületek, és a zarándokokat befogadó szállások, éttermek. Közben tehát lezajlott a szent áldozás. Az atyák eljutottak a félkör alakban felépült oszlop sorhoz is, amely alatt a betegek kaptak helyet. Könyörögjünk. Add meg, Urunk, hogy a szentség, amelyben részesültünk, az örök életre vezessen. És mindazok, akik Szűz Máriához fordulnak, fiadhoz, az egyház édesanyjához, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

És már hagyomány, hogy ezen az ünnepi szentmisén a szentáldozás után az oltári szentséget kihelyezik az oltárra, és szentségimádás történik majd.

Szenteldezés. Véget ért az atyák, visszaindulták az oltár felé. És láthatjuk a kis pásztorok szobrát, a bazilika előtt, a Rózsafüzér királynőjének bazilikája előtt, itt van eltemetve egyébként. Jácinta és Ferenc. Akik még gyermekkorukban meghaltak néhány évvel a jelenések után. Ők testvérek voltak, és Lucia, az unokatestvérük volt az, aki túlélte őket.

0: Szerencsére az időjárás kegyes volt. Az arándokokhoz, az óriási felhők ellenére sem eredt el az eső, így bár nincs még meleg, 13-15 fok körül jár a hőmérséklet. Fatimában szerencsére nem kellett elővenni az esernyőket. Ez azért is fontos, mert nehéz időszakon van most túl Portugália, különösen Fatima környéke. A Fatima Leiriai egyházmegyét nagyon rossz időjárás érte az egész tél folyamán. Talán emlékezhetnek, hogy a hírekben is hallottuk, január-februárban egymás után több óceán felül érkező viharzóna érte el Portugáliát. Volt, amelyik csak esőt hozott magával, volt, amelyik szélvihart is, de nagyon-nagyon rossz idő volt, és különösen Leiria Fátima környékén rengeteg fát döntött ki a vihar, háztetőket tépett le, épületeket tépázott meg, tetőcserepeket sodort le, egészen közel Coimbra városánál nagyon súlyos árvízhelyzet is volt, utak szakadtak alá, szakadtak be, vasutak nem működtek heteken keresztül. Nagyon nehéz a mezők, helyzetbe került a mezőgazdaság. Úgyhogy talán most már véget érhetett ez a rossz időszak. Az egész lakosság egyébként nagy összefogásban takarította a romokat, de most már végre talán jobb lesz az idő. És most már a helyi kommentátor. Változás utáni éneket vezet be. Halljuk majd a magnifikátot, és közben fogják kihelyezni majd az oltári szentséget a főoltárra.
1: Sua pureza e pureza, cantemos as palavras.

magaszt helye lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.

Imádkozzunk. Könyörögjünk. Jézus Krisztus, aki ebben a csodálatos áldozatban önmagadat hagytad nekünk, és szenvedésed emlékét. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy tested és véred áldozatára úgy tekinthessünk, és érezhessük folyamatosan feltámadásod gyümölcsét. Kommentátor most elmondja a híveknek, hogy az oltári szentséget kihelyezik a főoltárra. Lesz egy rövid szentségimádás. Miközben a fő celebráns atyára feladják a köpenyt. És a következő ének az lesz: Istenem, hiszek benned.

És most pedig meghallgatjuk Énes Vaskonszerus nővér szavait, aki a Fátimai Szűzanya szolgálóinak rendjébe tartozik, és a betegekhez intéz néhány szót. Kedves szenvedő vagy beteg testvérünk, fátimai zarándokok közül, vagy azok közül, akik a kommunikációs eszközökön keresztül követnek minket. Ezt a zarándoklatot még a húsvéti időben ünnepeljük, abban az időszakban, amikor a feltámadt Jézus jön, hogy átadja nekünk békéjét, hogy megvilágítsa éjszakáinkat, visszaadja nekünk a reményt, megmutatva önmagát, aki feltámadt, miközben már minden úgy tűnt, hogy véget ért. Így történt az Emmauszi zarándokokkal is, az Emmauszi tanítványokkal is. Amikor úgy tűnt, hogy már mindennek vége, minden elbukott, akkor Jézus csatlakozik hozzájuk utitársként, befogadja az úton levők bizalmába, megvilágítja nekik a szenvedés titkát, a fájdalomét, a halálét, és megmutatja önmagát a kenyéren keresztül. Közülünk ki az, aki még sose találta magát az Emmauszi úton, miközben szíve tele volt kérdésekkel, csalódásokkal, reményvesztéssel. Hányszor gondolunk arra, hogy az Úr bezárva van, be van zárva a templomainkba, és mi egyedül magányosan gyalogolunk az úton. Ennek ellenére még most is Jézus velünk van az Eukarisztiában, itt halad velünk együtt, megmutatja, hogy közel van mindannyiunkhoz, de különösen azokhoz, akik fájdalomban élnek, legyen az fizikai, lelki vagy erkölcsi fájdalom. Bízzátok rá a szenvedéseteket, a fájdalmat, a félelmet, a fáradtságot. Az Eukarisztia Jézusa, aki megáld minket, ő az Isten fia, Mária fia, és

akik vidámságra, békére, reményre, meghallgatásra vágyunk, és keressük a boldogságot. Jézussal és Máriával megtanulhatjuk, hogy a valódi boldogság nem az egészségtől vagy a betegségtől, a szegénységtől vagy a gazdagságtól függ, a sikerektől vagy a bukásoktól, hanem attól, hogy befogadjuk-e Isten szavát, és átváltjuk-e gyakorlatba, csak úgy, mint Mária. És ez több is, mint a tagészségnél több, hogy szegények vagyunk szépségben és szeretetben, boldogsai vagyunk az égnek és az örökké valóságnak. Ez az a boldogság, amit Jézus felajánl nekünk. Csak úgy, mint a szent pásztor gyermekek,

Ferenc és Jácinta, egyesítsük a szenvedésünket Jézuséval, a keresztre tetített Jézuséval, a békéért, a világ üdvözüléséért. Gyengeségünket tegyük találkozópontá. Fogadjuk be Lucia szavait, amiket a naplójában írt. Remélem és hiszem, hogy Mária szeplőtelen szívének védelmében, amely örökre az én menedékem lesz, az én vezetőm, az én erőm, ott megtalálom az utamat az ő fényében. Ezek voltak tehát a szerzetes nővér szavai a jelenlévő és a közvetítést hallgató betegekhez.

gyakorlatilag az áldás még hátra van, de a Szent Mise viszonylag sokáig, a sok jelenlevő hívónak köszönhetően sokáig tart még, mert visszahozzák majd az oltári szentséget, és utána a Szent Mise végén a szűzanyag egy szobrát szintén körmenetben a tömeg között végig viszik majd újra a tér másik oldalára, a jelenések kápolnájához. Így én megköszönném, hogy velünk tartottak mind a négy magyar nyelvű Mária rádióadásán keresztül. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy meghallgatták a fátimai szentmisét. Áldott szép folytatást kívánunk a nap tovább hátralevő részéhez. Keresztes áldást hallották idén is a fátimai közvetítésben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 2006-ban nemzeti zarándoklat keretében a magyar püspöki kar és a határon túli püspökök jelenlétében Erdő Péter bíboros prímás Fatimában felajánlotta hazánkat és népünket Szűz Mária szeplőtelen szívének. Ezt a felajánlást most Isten szolgája Mindszenti József bíboros hercegprímás 1946. augusztus 25-én Székesfehérvárot elmondott felajánló imája nyomán megújítjuk.
1: Boldogságos Szent Szűz, nagyasszonyunk és édesanyánk! Szent István király halála óráján neked ajánlotta életének nagy művét, a zsenge magyar kereszténységet, országát és koronáját. Beléd vetette minden reményét, és nem csalatkozott. Te megvédted történelmének legválságosabb perceiben ezer éven át a magyart. Első szent királyunk példájára mi is hozzád fordulunk. Ma újólag neked, a te szeplőtelen szívednek ajánljuk a magyar kereszténységet, édes hazánkat. Történelmünk mai sorsdöntő órájában gyermeki bizalommal zárjuk szeplőtelen édesanyai szívedbe országunkat és népünket. Esedezve kérünk, vedd oltalmadba örökségedet. Ne tekintsd vétkeinket, melyekkel szent fiat szívét és a te szeplőtelen szívedet annyiszor megszomorítottuk. Te a tévejgő gyermekeidnek is jóságos édesanyja vagy, és szeplőtelen szíved a bűnösök menedéke. Megbocsátó édesanyai szeretetedben bízva, első szent királyunk érdemeire hivatkozva, töredelmes lélekkel kérünk az egész magyar nép bűneiért bocsánatot. Ígérjük, hogy szeplőtelen szíved tiszteletét és engesztelését hazánkban minden erőnkkel előmozdítjuk. Szent István király példájára apostolkodunk, hogy eljöjjön a lelkekbe az Isten országa, az igazság és az élet országa, a szentség és a kegyelem országa, az igazságosság, a szeretet és a béke birodalma, amelyben Krisztus a király, és te vagy a királynő, ó édesanyánk és világ királynője. Alázattal kérünk, áraszt ki minnyájunkra édesanyai szíved túláradó szeretetét, mely a jókat buzgókká, a bűnösöket igazzá teszi. Te, aki minden kegyelem közvetítője vagy, eszközöld ki számunkra az egyház életének megújulását és megerősödését, a lelkek békéjét és az ország felvirágzását. Adj szent életű papokat és apostoli lelkületű világiakat, hogy rajtuk keresztül meginduljon a kegyelem áramlása Szent István országában, amely a te országod. Ne nézd méltatlanságunkat, hanem édesanyai szíved mérhetetlen jóságát. Fogadd kegyesen felajánlásunkat, mint egykor Szent István felajánlását kegyesen fogadtad. Tekints ránk a történelemben sokat szenvedett, megfáradt, életének kilátásait nem egyszer idegenben kereső népünkre. Ne késlekedjél kiesdeni számunkra Istentől a reményt és a jövőt, az igazságosság és a szeretet diadalát. Amen.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homíliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Pius Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri főegyházmegye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Pius közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Heim Krisztina vagyok, a Mária Rádiós promóciós munkatársa, műsorvezető társam pedig...
1: Németh Petra, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Rádió műsoros munkatársaként. Nagyon szép napra virattunk ma, mára. Május 13-án a Katolikus Egyház a Fatimai Boldogságos Szűz Mária első megjelenésére emlékezik, hiszen 109 éve... 1917. május 13-án történt az első fatimai jelenés. Ezen a napon, ezen a szép napon veszi kezdetét, vagy vette kezdetét háromnapos élő műsorfolyamunk is, a Mariaton, amelynek keretében a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária rádiók működésének támogatására kérjük a kedves hallgatókat.
1: Itt ül mellettünk lévő stúdióban egy kedves önkéntesünk, aki fogadja a telefonhívásokat a 061-999-4430-as telefonszámon, és biztatjuk a hallgatókat, hogy telefonáljanak. Ugye ez egy módja annak, hogy a délvidéki, felvidéki Mária rádiókat támogassák, tehát a telefonban el lehet mondani, hogy milyen összeggel tervezik támogatni ezt a két rádiót, és aztán persze az adományaikat eljutathatják a szokásos módokon. Ezek ugye megtalálhatóak a magazinunk májusi számában is, tehát csekken, átutalással, akár személyesen is be lehet hozni a Gogol utca 28 szám alatti stúdiókba az összeget. Az fontos, hogy minden esetben azért említsék meg, vagy tüntessék fel a közlemény rovatban, hogy Mariaton, ez alapján fogjuk tudni, hogy a felvidéki és a délvidéki Mária rádiókat szeretnék támogatni.
0: És szeretettel köszöntjük még a technikai szolgálatot ellátó Teréki Istvánt, és köszönjük szépen a szolgálatát. Műsorainkat a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió munkatársaival felváltva vezetjük ezen a három napon. Beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió vezetőivel, egyházi személyekkel, közéleti személyekkel, így arra biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy maradjanak velünk ezen a három napon. Mariatont egyébként évente két alkalommal szoktunk szervezni, októberben a saját működésünkre gyűjtünk, ilyenkor májusban pedig rendszeresen felvidék és délvidék javára gyűjtünk az Erdélyi Mária Rádió kollégáival együtt. Szeretettel köszöntjük így a teljes, a Nagy Magyarország kollégáit és hallgatói családját is egyaránt. Mondom, a pénzt, amire szükségünk lenne, összesen 26 millió forintot szeretnénk összegyűjteni ez alatt a három nap alatt. A felvidék számára 14 millió forintot, a délvidék számára pedig 12 millió forintot. Ez a működésükhöz szükséges költség enélkül tulajdonképpen nem tudnának létezni, tehát most a fennmaradásukat tét. Tehát arra biztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy hát imádságukkal, és ha tehetik, akkor anyagi hozzájárulásukkal is segítsék, hogy ezek a rádiók is működni tudjanak.
1: És az fontos még hozzátenni, hogy nagyon kevesen dolgoznak ezeknél a rádióknál, tehát nagyon-nagyon pici stábbal működtetik a rádiót, egészen alacsony költségekkel. Tehát az, hogy például a délvidéki Mária Rádió is 12 millió forintból működik egy év alatt, tehát ha belegondolunk, ez tényleg nem egy nagy összeg a felvidékinél. Ugye itt a különböző frekvenciadíjak 13 millió 704 ezer forintot tesznek ki. Szóval, hát igen, magánemberként azt mondom, hogy azért ez nem kis összeg, de hogyha arra gondolunk, hogy micsoda összefogás van a hallgatói család között, és tudjuk, hogy a hallgatóink a szívén viselik azt, hogy mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió szólhasson. Úgyhogy ebben bízunk most is, hogy az összefogás ereje az meg fog mutatkozni.
0: Igen, és biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy telefonáljanak be nekünk, vegyünk részt ebben a műsorban közösen, azokat külön is biztatjuk, akik esetleg tényleg adományaikkal is támogatják ezt a közös jó ügyet. Legyen ez egy közös nap, szeretetben és imádságban is kapcsolódjunk össze. És akkor most hallgassuk meg az első riportot, mégpedig Józsa Gáspár atyával, a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatójával, a Szabadkai Püspöki Hivatal vezetőjével készített délvidéki kolléganőnk riportot.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen! Főtisztelendő Józsa Gáspár atya vagyok,
2: a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatója, püspöki hivatal vezetője és egyben a média felelős.
3: Gáspár atya, a Mária Rádiós atya, így is mondhatjuk, sokszor jön hozzánk a kápolnába szentmisét bemutatni, és amikor szükségünk van, akkor nem mondom, hogy leakaszthatjuk, de nagyon sokszor a rendelkezésünkre áll a sok munkája mellett, műsorokat is készít, amikor szükséges. Gyűjtés van a Mária Rádió részére, ennek apropóján beszélgetünk. Ön mind pap, egy kicsit úgy, mint Mária Rádiós pap is, ugye, ahogy így velünk van. Hogy látja a Mária Rádió helyzetét, miért tartja fontosnak, hogy a Mária Rádió itt nálunk így szóljon magyar nyelven? Hogy látja ön ezt az egészet?
2: Elsősorban én támogatom a Mária Rádió működését. Az a véleményem, hogy nem csak a püspökségeknek kellene támogatni, hanem a híveknek is, mert ugye ez egy katolikus rádió, ami nyitott a katolikus hívek felé, főleg azon hívek felé, akik nem nagyon tudnak eljutni szentmisékre, templomokba, plébániákra, plébániai közösségekbe. Igazán ők azok, akik felé ugye a Mária Rádió szolgáltat, főleg ugye szentmiséken keresztül, evangéliumok keresztül, műsorokon keresztül megszólítja őket. Valahogy a Mária Rádió által az egyszerű otthon lévő ember is, aki mondjuk esetleg betegsége révén oda-haza van ugye kötve az ágyhoz esetleg, ugye, azok így úgy érezhetik, hogy ők is teljes részesei a katolikus egyháznak, és ebben nagyon sokat segít maga a Mária Rádió.
3: Gáspár atya, mi az, amit ön üzenne így a Mária Rádió hallgatóknak, mint pap?
2: Elsősorban is nekünk kell valahogy segítenünk mindazokat, akik szeretnének szolgálni az egyházon belül. Ugye itt elsősorban most a Mária Rádióról van szó. Sokan önként vannak jelen, akarják építeni az egyházat itt ugye a világban, segíteni, hogy a kereszténység és az evangélium terjedjen az emberek között, elérjen minél több otthonba, minél több családba maga az evangélium. Nekünk ugye támogatni kell, főleg azoknak, akik ugye az egyházon belül papok, és itt elsősorban nem csak a papokra gondolok, hanem azokra is, akik püspökségen vezető beosztásban vannak, mint én ugye irodaigazgató is. Ahogy tudom, segítek, ha más nem, akkor ugye vállalok szentmisék vezetését, vagy külön műsorok ebben való részvételt, vagy esetleg támogatom pénzzel is. Felhívom minden kedves testvéremet, hogy támogassuk ugye itt a Mária Rádiót, függetlenül attól, hogy hol található, mindenki ahogy tudja, mennyire tudja, és amire van lehetősége, támogassa, mert valójában így az élő egyház, ez a támogatjuk, az Urat támogatjuk, Isten támogatjuk, és ő pedig meg fogja áldani mindazon szolgálatunkat, támogatásunkat, amit az egyház felé nyújtunk. Valamennyit ugye most adunk időnkből, pénzünkből, de Isten ezt többszörösen vissza tudja adni, és meg tudja áldani az életünket.
3: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Józsa Gáspárt, a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatóját, a Szabadkai Püspöki Hivatal vezetőjét hallhattuk az elmúlt percekben. 061-999-4430-as az adományvonalunk száma. Ezt adományvonalnak hívjuk, de valójában egy olyan teljesen átlagos telefonszám, amit az egyik kedves önkéntesünk fogadja az erre érkező hívásokat, és el lehet mondani, aki ezt a számot felhívja, hogy milyen összeggel szeretné támogatni a felvidéki, illetve a délvidéki rádiók működését. És még arra is biztatjuk a hallgatókat, hogyha bárkinek van esetleg akár felvidéki, akár délvidéki története, személyes élménye, vagy esetleg onnan származik, vagy vannak ott rokonai. Tehát szeretettel várjuk az ilyen jellegű történeteket. Tehát, hogyha valaki fölhívja az előbb említett számot, a 061-999-4430-as telefonszámot, ezt is lehet jelezni, és hogyha tényleg hozzájárulnak, akkor akár mi, akár a kedves kollégáink visszahívják majd önöket.
0: Hát ahogy mondtad az imént, ez egy négy fős kis csapat itt délvidéken, egy nagyon kis lelkes társaság. Anyagi források miatt sajnos több kollega nem lehet, pedig el kellene, és jó néhány önkéntes is, tehát arra is biztatjuk azokat, akik arra felé laknak, hogy vállaljanak bátran önkéntes szolgálatot a Délvidéki Mária Rádióban. És ugye négy alkalmazottal kell megoldaniuk a 24 órás működést, az adminisztrációt, promóciót, technikai feladatokat, és még különleges programokat is szerveznek. Így például éppen most fut az Anyanyelvem ékessége című verseny, amit most harmadik alkalommal rendeztek meg, általános és középiskolás korosztály számára. Az idei verseny témája Szűz Mária, Égi édesanyánk, az édesanyák szerepe, alakjuk a magyar és világirodalom lírai alkotásában, és egyébként május 16-án lesz a döntő a Palicsi Magyar Művelődési Központban, tehát nagyon-nagyon fontos szerepet is betöltenek. Nagyon-nagyon fontos az ő működésük, hiszen nagyon-nagyon sok a sajnos délvidékről az elköltöző, most már azt hiszem, hogy ha jól tudom, akkor 200 ezer alá csökkent a magyaroknak a lélekszáma, és nagyon-nagyon fontos az identitásuk megőrzése szempontból az, hogy anyanyelven hallják az imádságokat, a híreket és minden egyebeket.
1: Igen, ez az, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni a határon túli rádiókkal kapcsolatban, hogy amíg mi itt a bőség zavarában élünk, és tényleg rengeteg rádiócsatorna között lehet választani, akár még ugye katolikus rádió is van rajtunk kívül, a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió egyedülálló fontosságú. Tehát nem idézőjelben csak a vallásgyakorlásra ad lehetőséget a szentmisék, az ima közvetítések által, hanem tényleg nagyon fontos identitás megőrző szerepe van, és a kulturális értékeket is ápolják.
0: Igen, tehát arra biztatjuk önöket, hogy hívjanak bennünket, mondjuk még egyszer az adományvonalunkat, ez a 061-999-4430-as telefonszám. Kérjük, hogy segítsék ennek a két rádiónak, tehát a felvidéki és a délvidéki magyarországi Mária Rádiónak a működését, a fennmaradását. Nélkülünk ez sajnos nem lehetséges, mert nagyon kicsike lélekszámú a magyar ajkú és katolikus közösség, akik támogatni tudják a működés, tehát egyszerűen lehetetlen, hogy ők ezt hiába, tehát nem kevés pénzt áldoznak ezért, de sajnos ez nem elegendő ahhoz, hogy működni tudjanak. Tehát biztatjuk önöket, hogy segítsék a fennmaradását ennek a két rádiónak.
1: És köszönjük a telefonhívásaikat, mert előbb láttuk, hogy hála Istennek foglalt a kedves önkéntesünk, aki fogadja a hívásaikat, és úgy látom, hogy eddig elsősorban a fővárosból érkeztek telefonhívások. Egy valaki jelentkezett Biatorbágyról, úgyhogy még az országunk nagy része lefedetlen. Úgyhogy különösen a vidéki hallgatókat szeretnénk most megszólítani, hogy telefonáljanak bátran.
0: Hallgassunk egy kis zenét, addig lehet telefonálni. Rúzsa Magditól a Hazatalálsz.

0: Ruzsa Magdit hallottuk, aki ugye szerbiai származású énekesnőnk. Mindig öröm hallgatni az ő szép hangját. 061-999-4430-es az adományvonalunk száma. És hát azért újra elmondjuk, hogy a szokásos módokon fogadjuk a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiónak felajánlott összegeket. Be lehet hozni akár a Gogol utcai stúdióba, illetve a szokásos banki, postai, csekkes átutalás, befizetés is remekül működik. Kérjük, hogy a közlemény rovadban minden esetben tüntessék fel, hogy Mariaton. Nem olyan sok időnk van vissza, én még egy pár szóban arról szeretnék önöknek mesélni, hogy 2024. szeptemberében jártunk a kollégákkal Szabadkán. A délvidéki Mária Rádió magyar nyelvű szerkesztősége akkor ünnepelte a 10. születésnapját, úgyhogy az egy nagyon személyes megérintődést jelentett mindannyiunknak. A kollégákat ismerjük évek óta, de látni azt, hogy ők tényleg milyen nehézségek közepette is, milyen emberfeletti munkát végeznek, tényleg lenyűgöző az odaadás. Úgyhogy mi nagyon sokat gondolunk rájuk a mindennapokban is, és hát ezért vagyunk ma itt, ezért vagyunk itt ma reggel 7-től egészen este 9-ig, illetve hát csütörtökön, pénteken is reggel 7-től este 9-ig élő műsorokkal várjuk önöket, bejátszásokkal, hogy támogassuk a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió munkáját.
1: Igen, ott dobog a szívünk, ezt mondhatom, és egy picit szeretnék visszakapcsolódni még Fatimához. Éppen most hallgattam a gyönyörű szentmisét, Lisszabon érsekének homiliáját, és ebből szeretnék röviden idézni. Ugye a fatimai üzenet csak akkor fogadható el igazán, ha küldetésé válik, az, amit itt kaptunk, az fényé váljon mások számára. Mert az igazi Mária tisztelet soha nem bezárja a szívet, hanem megnyitja azt, nem szigetel el senkit, hanem küld kifelé, és aki Máriát valóban szereti, megtanul úgy szeretni, ahogy Mária, és úgy szeretni, mint Mária, azt jelenti, hogy magunkra vesszük mások szenvedését, közel kerülünk hozzájuk, elutasítjuk a közömbösséget. Erre hívunk nagy szeretettel mindenkit, és arra kérem a kedves hallgatókat, hogy zárásként az Üdvözlégy Máriát imádkozzuk el közösen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
2: Maradjanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én, de a főszékes egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a búcsú beszédben hangzik el tehát ez az evangéliumi részlet. Még sok mondani valóm volna nektek, mondja Jézus az apostoloknak. Igen, még előttük áll a szenvedés, a halál, a feltámadás, amit el kell magyarázni, amit meg kell érteni, amit be kell építeni az embernek a gondolkodásába erről az életről, erről a világról. Ez a szenvedés, halál, feltámadás, ez nagyon fontos dolog, mert ahogy Krisztushoz, ugye az egyház életéhez is hozzátartozik a szenvedés, a halál és a feltámadás, és ezt be kell építenünk a buksinkba, hogy ez a, nem lehet egy evilági, materiális, vagy bármiféle evolucionizmusban gondolkodni, hogy most itt megyünk a csillagok felé, mert az ember kitalálta a demokráciát, és megszavazzuk a tökéletességet. Ilyen nincsen. Hát akarom mondani, sajnos ilyen van, tehát az emberek képesek újra és újra elgondolni, fáradhatatlanul ennek a legkülönbözőbb variációit, csak ez nem működik. Tehát a Jóisten ezt a világot nem így teremtette. Tehát a Jóisten teremtette, és nem Darwin, és nem a Mr. és Mrs. Evolúció, hanem a Jóisten teremtette az embert, mindenestül, és az egész szent világot. És az ősbűn az egészbe belerondított, és ezért a megváltás nélkül semmire nem jutunk, csak a pokol fenekére. Ezt kell itt meglátni, és az apostoloknak nagyon át kellett gondolniuk egész életprogramjukat a szenvedés, halál és feltámadás fényében, hogy na, akkor mit is jelent ez, hogy mi uralkodni fogunk a mennyek országában, Krisztus jobbján és balján, többé-kevésbé igen közel hozzá. Jézus tehát azt mondja, még sok mondani valunk volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Igen, mert még nem jött el a Szentlélek. Még ezt az átgondolást, a gondolkodásban való, szó jó értelmében vett megrögzöttséget a Szentlélek erejében még nem végezték el. Ehhez még nem elég erősek. Ehhez még meg kell tapasztalni a szenvedést, a halált és a feltámadást. Át kell gondolni, és a Szentlélek eljövetelével ebben kell megszilárdulni. És ez borzasztó nehéz. Ez egyrészt a hétköznapi hívő számára, ugyanúgy, mint őnekik, egy életen át kellett küzdeni vele. Lásd Péter és többiek, akik küzdenek, és újra is újra kisebb-nagyobb vétkeket, bűnöket, hibákat el tudnak követni, de mennek előre. Tehát tudják nagyon jól, hogy a rossz az mihez képest rossz, a jó mihez képest jó. Az eszmét nem lehet föladni, ha az eszmét föladtuk, vége mindennek. Tehát az eszme az mindig olyan dolog, amihez képest rosszak vagyunk. Ha föladtuk, akkor nem is tudunk rosszak lenni, mert mihez képest. És ez a legnagyobb csapdája a világnak. És ehhez képest aztán kitalál valami ateista teremtés elméletet, amivel mindent meg is tud magyarázni, és meg is tud váltani. Persze nem magyaráz még semmit, de hát az ember ilyen, szereti a hazugságot. Főleg, hogyha az kényelmes. Tehát még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Majd eljön a Szentlélek, majd átgondoljátok, majd megtapasztaljátok, akkor erősek lesztek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát az igazság lelke az egyetlen, az üttörténetnek, a teremtő, üdvözítő Istennek az egyetlen igazságára elvezet bennünket, hogy fokozatosan egyre jobban megértsük a teljes vagy minden igazságot megértsünk. Ebbe vezet el bennünket. Ő vezet be Krisztus minden nap feltáruló megismerésébe. Ahogy telik a nap, ahogy telik az, a hetek, a hónapok, az évek, az ember egyre mélyebben látja, hát ha akarja látni, ha nem megrögzött az őrületben, akkor egyre mélyebben meglátja ennek a világnak mulandó voltát, eszközszerű voltát, Isten teremtette, de azért, hogy eszközszerű legyen, és nem pedig cél. Tehát maximum részcél lehet, és a részcélok mindig eszközszerűek a teljes végső cél felé vezető úton. Tehát itt el kell mondani, hogy legalapvetőbb megfogalmazásai annak az egyetemes igazságnak, amiben bevezet bennünket a Szentlélek, a dogmák. Tudom, hogy ez ma nagyon népszerűtlen, de akkor is a dogmák. Tehát a dogmatika az, ami a Szentírásnak és a Szent Hagyománynak, a kettőnek együtt kifejti az értelmét szisztematikusan, a magyarázatát rendbeállítja, és ilyen módon valóban elénk adja az egy szent katolikus hitet. Tehát ez megváltoztathatatlan, hiszen Krisztus ugyanaz mindörökké, tegnap ma is mindörökké, Krisztus az alap, éppen ezért mindig ugyanaz, ezért a dogmák mindig ugyanazok maradnak. Szoktam ezt mondani oktatásokon, hittanórákon, meg akár prédikációban is, hogy ha akár csak egyetlen dogma meg úgymond idézőjel megdőlne, vagy tehát megszűnne az egyházban, hogy hát most már nem így tanítjuk. Én fognám a reverendát, fölakasztanám a szögre, azt elmennék. Ha egyetlen egy dogma is meg tud változni, minden dogma megváltozhat. Mindegyik. Én ilyen úgy gondolom, hogy szerintem úgy van, én ilyen luteránus, kálvinista valamiben én nem akarok élni. Engem ez nem érdekel. De engem az érdekel, hogy kicsit a Krisztus. Bármennyire fájdalmas szembenézni önmagam őrületével, szembenézek vele, hogy hát, ha normálisabb leszek. Ne feledjük el, drága testvérek, újra és újra elmondom, senki nem normális, csak a százalékban van különbség. Van, aki 5%-ban nem normális, van, aki 50%-ban nem normális. És ha nem akar az lenni, akkor az 50%-ról még lejjebb csúszik. Ha normális akar lenni, felfedezi azt, hogy te jó ég, a 95-ről is mennyi van még a 100-ig, hogy normálisabb legyek. Tehát mi állandó önreflexióban, önkritikában kell éljünk. Ez nagyon fontos dolog. A mi Urunk Jézus Krisztus egyedül volt a kereszten, és mindenki egyedül van a halálos ágyán. Hiába vesszük körül, ő fog meghalni, és nem én. És hiába vesznek engem körül, én fogok meghalni, és nem ő. Vagy ők, körülöttem. Tehát legvégső soron a kegyelemben, közösségben vagyunk, a Szentlélek, a Szent Angyalok, a közössége mindig-mindig ott van velünk, az imádság közössége. De ha én bensőségesen azt nem gondolom át, hát úgy senki nem tud velem semmit csinálni. Azt mondja Jézus ezek után, hogy nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall. Igen, amit hall. Tehát amit hallott Jézustól, Jézus pedig számtalan szó kifejezi, ő arról beszél, és ő azokat a tetteket hajtja végre, amiket az Atya mondott neki, amiket maga az Atya tesz ő általa, hiszen ő és az Atya egyek. Tehát nem magától fog beszélni, hanem

Ezt hirdessük külsőleg, másrészt ő pedig bensőleg minket búzdít, minket indít, mint egy benső, bizonyos értelemben kényszerrel kényszerít bennünket, hogy menjünk előre a tökéletesedés útján, vállaljuk el a lelkiismeretnek a búzdításait, szemrehányásait, és javítsuk meg életünket. Tehát Jézustól őt nyilvánítja, megnyilvánítja ki a mi számunkra, és ez azt is jelenti, hogy a mindennapi cselekedeteinkben újra és újra Jézust vegyük, és vesszük alapul, mint normát, mint mintát, hogy hogyan kell létezni az embernek, nem csak a katolikus embernek, minden embernek, aki nem katolikus, annak is. Mert mindenki az egy szent katolikus egyházban hivatva. Nincs olyan, hogy külön program, meg külön szövetség, meg nem, egy darab szövetség van, egy darab Krisztus, egy darab egyház. Ezt ilyen vagy így radikálisan látjuk, vagy hagyjuk az egészet. Tehát nincsenek alternatívák dacára az ellenkező elméleteknek. Ezek ilyen új teológia, liberalizmus, teljes, nekem ez tetszik a legjobb. Nagyon tetsző kijelentés, katolikus liberalizmus. Hát ez nem is tudom, ez olyan, mint a materialista istenhit. Tehát most vagy materialista, vagy istenhit. Tehát a kettő az együtt nem megy. És a jövendőt fogja hirdetni nektek. Tehát egyrészt a jelenből segít következtetni a jövőre, látja az ember a jelennek a legfontosabb vonásait, és látja, hogy merre megy a világ éppen most, melyik tévúton tényfereg éppen, ezért hol kell visszafogni. Tehát ez a prófétasághoz tartozik, a jövendőt hirdetni, látni a jövőt. Másrészt a szemünket mindig a mennyországra irányítja, hogy helyesen járjuk az utat. Lássuk, hogy mindig az az egyetlen eszmét, az egyetlen célt, amihez képest kell berendezni a részcélokat az életünkben, megítélni a történéseket. Azt mondja Jézus, megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Tehát újra és újra ez fejeződik ki, hogy ő mindent az atyától kapott, amit ad a Szentlélek is. Az végső soron, ha Jézustól kap valamit, az atyától kapja. A lélek tehát megdicsőíti Jézust, Jézus pedig megdicsőíti az atyát. A lélek képessé tesz minket is arra, hogy Istent dicsőítsük, megdicsőítsük és dicsőítsük. És abban a mélységes imádságban, ami az eszméje a katolikus embernek, csak a Szentlélekkel lehet. Csak a Szentlélekkel. Tehát senki sem mondhatja azt, hogy Uram, Uram, ha csak nem a Szentlélekben. A lélek tesz minket képessé arra is, hogy a szenvedésben, jólétben egyaránt ne veszítsük el a legfőbb célunkat. Tehát a legnagyobb baj az, és ezt láthatjuk a világban éjjel-nappal, hogy és mondhat itt mindenki dolgokat, hogy én jobboldali vagyok, én keresztény-szocialista vagyok. Hát legjobban a keresztény-szocialista tetszik nekem. A keresztény demokrácia az is egy dolog, tehát az is mond valami érdekességet. Teljes őrület, úgy lehet kifejteni, nézzük a németeket, hogy mit csináltak a keresztény-szocializmusukkal, meg a keresztény-demokráciájukkal. Katasztrófa. Ezek mind ilyen, ez a süket dolog.

akkor a nyomorban is csak káromkodni fogunk, és a jólétben is csak felelőtlenek leszünk és gazemberek. Minden, ami az atyámé, az enyém is, tehát ez a Szent Háromság három személyéről szól, ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Tehát Krisztus feltámadása után új kinyilatkoztás nincsen, a kinyilatkoztás a Szentírásban és a Szent Hagyományban, bocsánat, fordítva, a Szent Hagyományban és a Szentírásban, nagyon fontos, nagyon fontos. Ránk hagyományozódik, nekünk ezt kell egyszer mindenkorra megtanulni, tudomásul venni, hálát adni érte, megélni, átimádkozni.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Május 13-án szerdán ők a Jó hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából Várnai Péter atya gondolatai után Széchenyből Szentkútra. Nemzetközi zarándoklaton vettek részt a ferences növendékek. Amit szerencsének nevezünk, az valójában ajándék, Isten ajándéka. Megnyílt Palkó Julián OFM kiállítása. Hegymenetben az Isten szülőhöz gyermekbúcsú Mária Pócson. Krisztus arcát keressük egymásban. A fogyatékossággal élők ünnepe Nyíregyházán. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Az én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Mondások közül a mait azért is érezzük nagyon közelinek, mert a szőlő az eukarisztiára is utal. Jézus búcsúbeszédének egyik fókuszában ez az evangélium képe áll. Én vagyok a szőlőtő, aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Annyira természetes a szőlővesző és a szőlőtő kapcsolata, hogy első megközelítésre nem is értjük, miért említi ezt a hasonlatot. Gyors a válasz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Sem a népegyház, sem a közösségi egyház, sem az új evangelizáció nem képzelhető el a személyes Jézus kapcsolat nélkül. Mindhárom modell Isten dicsőségéért dolgozik, de csak az lehet eredményes, amelyik vállalja a jézusi tanítványságot. Szent Ferenc boldog halálának jubileumi évében az Alpokon túli ferences provinciák konferenciájához tartozó képzésben lévő testvérek zarándoklaton vettek részt április végén Széchenyi és Mátra-Verebélyi Szentkút között. Az ideiglenes fogadalmas testvérek közül néhányan a 800 éves ferences jubileumok ünnepi rendezvénye részeként a Széchenyi ferences kolostorban gyűltek össze, ahol a novíciátus működik. A résztvevők között voltak érdeklődők, novíciusok, egyszerű fogadalmas testvérek és nevelőik. Ausztria, Svájc, Erdély és Magyarország területéről, továbbá a szlovákiai tartomány testvérei is csatlakoztak vezetőjükkel együtt a zarándoklathoz. A nyitó szentmisét Szoliva Gábriel testvér, a magyarországi növendékképzés magisztere mutatta be, a homiliát Urbán Erik testvér, a Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa tartotta. Emlékedésében arra hívta a fiatal testvéreket, hogy ugyanazon az úton járjanak, mint Assisi Szent Ferenc, néha könnyebben, néha fáradtan, porosan, csendben vagy beszélgetve. Elég így észrevenni Isten jelenlétét ezen az úton. A Szent Misa után a testvérek elindultak a 28 kilométeres zarándoklatra Mátra-Verebélyi Szentkút nemzeti kegyhely felé. Az út során volt idő imára, csendes elmélkedésre, valamint megosztásra is. Markó Mendóza testvér a Pápai Mária Akadémia képviseletében útközben arról beszélt, hogyan kísérte a boldogságos Szűz Mária jelenlétével a ferences rendet egészen a kezdetektől fogva. Érkezéskor a kegyhely testvéri közössége fogadta a zarándokokat. A zarándoklat második napján Darkó Teper testvér a rend nevelési titkára mutatta be a szentmisét, és homiliájában kiemelte: a kezdeti képzés nem a tökéletesség látszatának ideje, hanem az az iskola, ahol az Úr a gyengességet tanúságtételek kialakítja. A hazafelé vezető út újabb 28 kilométeres táv, más útvonalon a testvérek ismét lehetőséget kaptak az imára és a természet szemlélésére. A találkozó a Széchenyi plébánia híveivel közösen ünnepelt vasárnapi szentmisével zárult. Ez az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány vendégszeretetének, valamint Portik Lukács Lóránt testvérnek volt köszönhető, aki ennek a jelentőségteljes eseménynek a megszervezését koordinálta. Május 4-én jelentős érdeklődés kíséretében nyílt meg Budapesten a Magyar Fotográfia Egyesület galériájában Palkó Juliano FM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. A hazai ferences közösség tagja 2010 óta foglalkozik természetfotózással, képei egyszerre hordozzák a teremtett világ iránti érzékeny figyelmet és egy személyes, mélyen megélt hit tapasztalatát. A kiállítás így nem csak esztétikai élményt kínált a látogatóknak, hanem egyfajta lelki olvasatot is adott a minket körülvevő teremtett világhoz. A megnyitón elsőként Mészáros Ödön, a Magyar Fotoművészek Világ Szövetségének tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Rövid, sűrű gondolatokat hordozó idézettel indított. Ma már a szívünk helyén komputer dobog. Kiszámított lett a szenvedély. A belsőnk hallgat, csak a pénz beszél. Szavai egyszerre hatottak kritikaként és figyelmeztetésként egy olyan korban, amelyben a természeti környezet pusztítása és az ember belső csendjének elvesztése kéz a kézben jár. Mészáros Ödön hangsúlyozta, ennek fényében különösen nagy érték, hogy vannak, akik nem csak védeni próbálják a teremtett világot, hanem képesek meglátni, és mások számára is láthatóvá tenni annak szépségét. Rövid köszöntő beszéde végén arra biztatta a jelenlévőket, hogy vigyék hírét a tárlatnak, amely május 22-ig látogatható. A kiállítást ezután maga az alkotó nyitotta meg személyes hangvételű, hol tanúságtételt, hol prédikációt idéző történetekkel. Rátért a természetfotózás egyik alapvető kérdésére is. Mint mondta, gyakran hallani, hogy egy jó képhez szaktudás, türelem és egy kis szerencse szükséges. A szaktudás és a felkészültség valóban fontos, fogalmazott, de szerencse nem létezik. Amit szerencsének nevezünk, az valójában Isten ajándéka. Nélkülem semmit sem tehettek. Mondta Jézus. Majd ezzel a központi gondolattal vezette végig hallgatóságát képei történetein, amelyek így nem csak látványként hatottak, hanem mélyebb jelentést hordozó tapasztalatokká sűrűsödtek. Egy éjszakai felvételen, amelyen a Szentkúti kegytemplom tornyai fölött a csillagos égen a Mars látható, és amelyen a nemzetközi űrállomás is éppen áthalad, a csillag, mint az útmutatás jelképe jelenik meg. Julián atya a hallgatóságnak elmesélte, hogy csak a kép elkészülte után döbbent rá, hogy aznap éjszaka, amikor nem tudott aludni, és ezért ment csillagos eget fotózni, éppen szeptember 12-e volt, Szűz Mária neve napja. S mint ismert, Mária a tengernek csillaga, életünk útmutatója. Egy szó mint száz, Julián atya képei nem csupán természet szépségét mutatják meg, hanem egyfajta különleges látásmódra is hívnak bennünket. Arra, hogy a világot ne pusztán környezeti adottságként, hanem isteni ajándékként szemléljük. Mint fogalmazott, számára ezek a fotók minden esetben az Istennel való találkozás lenyomatai. Olyan pillanatoké, amelyekben valami több is megmutatkozik annál, mint amit az ember maga létrehozni képes. A kiállítás alatt teljes beszámolót megtalálják a ferencesek.hu oldalon. Játékos kihívások teljesítésével érkezhettek meg az Isten szülő kegyképe elé az idei gyermekbúcsú résztvevői. Május 9-én megrendezett Mária Pócsi gyermekbúcsú jelmondatát Izaiás próféta könyvéből választották. Menj föl egy magas hegyre! Előzetesen mintegy 80 csapat és 2000 gyermek jelezte részvételét. A korai reggeli óráktól érkező gyermekek a kegytemplomot három szabadon választott sík útvonalon átközelíthették meg, útközben négy bibliai magaslat akadályait legyőzve. Először az Ararát hegyét, ahol Noéról szerzett ismereteikre volt szükség, majd a Sínai hegy és Mózes próféta jelentette a kihívást. A másik két állomás a Golgota és az Olajfák hegye volt. A búcsú jelmondatához kapcsolódó feladatok megtervezését és lebonyolítását idén a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola pedagógusai vállalták el. Aki még nem fáradt el az úton, és érzett magában erőt újabb kihívásokra, az előkészítő évfolyamos és felsőbb éves papnövendékek irányítása mellett különböző akadálypályákon már sportosabb jellegű feladatokba vehettek részt, vagy kézműveskedhettek. Orosz Atanász püspök a Szent Liturgián szólt a gyermekekhez. Legfőképpen arra buzdította őket, hogy tanuljanak meg figyelni Krisztusra. A napi evangéliumból János evangélista szavait idézte. Az én juhaim hallgatnak rám, és én is ismerem őket, majd hozzátette. Ez nem csak azt jelenti, hogy csöndben vagyunk, hanem hogy szót fogadunk, engedelmesek leszünk az Úr Jézusnak. A főpásztor a kegyhely történetét is felelevenítette, idén már 330 éve annak, hogy az első kegykép könnyezett, és azóta is sok-sok csoda történt itt. Egy kisgyermek gyógyulásának történetét is elmesélte a püspök. Végül a gyermekek hosszú távra szóló személyes buzdítást kaptak. Kívánom, hogy ezen a gyermekbúcsón mindannyian kedvet kapjanak Jézus követésére, mondta a főpásztor. És azt kérte a résztvevőktől, fogadják meg, hogy legalább egyszer mindannyian visszatérnek még a kegyhelyre. A gyermekbúcsón készült fotogalériát megtalálják a Miskolci és a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján. A Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyház adott otthont május 7-én a fogyatékossággal élők ünnepének. Az ország számos pontjáról mintegy 200 regisztrált résztvevő, ellátottak és munkatársaik töltötte meg a templomot, ahol Szocska Ábel nyíregyházi és Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök vezették a Szent Liturgiát. Az első ilyen napot hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Katolikus Szeretett Szolgálat Budapest Pasarét a tavalyi Szent Év keretében. A korábbi egyeztetéseket követően idén a nyíregyházi egyházmegye fogadta a fogyatékossággal élő testvéreket az egész ország területéről. A nap végén bejelentették, a következő találkozónak 2027-ben Szombathely ad otthont. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek őt a magasságban. Dicsérjétek őt angyalai mind, dicsérjétek őt seregei mind. Dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt mind ragyogó csillagok. Dicsérjétek őt egek egei, és minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Felállította őket mindörökre, s el nem múló törvényt szabott nekik.

ahogy az élettelen dolgok zengik Isten dicséretét, mert megteremtette őket, és törvényt szabott számukra, amivel útjukat tökéletessé tette. Úgy szeretnénk mi is dicsőíteni őt ezért, és velük együtt belesimolni a Teremtő Isten tervébe. Percről percre, lépésről lépésre. A zsoltáros szavaihoz csatlakozva kérem ehhez a kegyelmet.

Evangélium Szent János könyvéből. Még sok mondani valóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra. Mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall. És az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

Előre tekintek most az előttem álló napra, hétre, hónapra. Milyen terveim vannak? Mit szeretnék megvalósítani ebben az időszakban? Vannak-e fix elgondolásaim? Esetleg világmegváltó terveim? Vagy félelmeim a jövővel kapcsolatban? Jézus mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért. A holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja. Az elhangzott evangéliumban is arról beszél, hogy most még nem mond el mindent, csak annyit, amit akkor és ott az apostolok megérthetnek, életre válthatnak. De megígéri, hogy a lélek a maga idejében megmutatja nekik az igazságot, az utat,

0: Hiszem-e, hogy a lélek nekem is a megfelelő időben kijelenti azt, ami az Atyától van? Tudok benne bízni? Merek rá hagyatkozni? Elhiszem-e, hogy csak annyi a dolgom, hogy a következő lépésre figyeljek, hogy amit megértettem, azt akkor és ott életre váltsam. Most ismét meghallgatom Jézus örömhírét, ahogy hallom újra az evangéliumot, Jézus szavaira figyelek, amint megígéri, hogy a megfelelő időben eljutnak hozzám az Atya szavai, Jézus és a Szentlélek által.
1: Még sok mondani valóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra. Mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall. És az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

ismét a belső hangokra figyelek. Mit kaptam ebben az imában az Úrtól? Hogyan hat rám ez az ígéret? Most hogyan tekintek az előttem álló időszakra? Most kérhetem az Úr kegyelmét, hogy teljesen rá tudjak hagyatkozni az utamon, lépésről lépésre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egész napos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a főszékes egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hát adok Isten irgalmas szeretetért, imád kérek István és Adél szabadulásáért, és kérek imád a családokért, a gyermekekért, és kérek még imád egy nagyon fontos így jó kimeneteléért. Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közben járását, családom megtérésért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám itt menegészségben, szeretetben ülhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, az egész világon, a háborúk megszűnéséért, Magyarország békéjét és az egész világ békéjét. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni Katalinért, munkatársáért, a diákokért, buszvezetőkért, hogy egészségben hazaérjenek a kirándulásról, valamint Gáborért, Pálért, családtagjaikért, Katicáért, Zsitáért, Mátáért, Lajosért, Terézért, gyógyulásukért, Magdolnáért és családtagjaiért, Magdolnának külön is születésnapja alkalmából, Anikóért és családtagjaiért, Máriáért, testvéréért, szabadulásáért a függőségből, Dr. Erdő Péter bíboros úrért, kórházi fertőzések minimálisra csökkenéséért, szerzetesekért, papokért, politikusokért, mentősökért, rendőrökért, tűzoltókért. Köszönöm.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát szeretnék adni, és hálaadó imát is érek azért, hogy Terikéért eddig is imádkoztatok, mikor kértem, betelefonáltam, és javul az állapota, gyógyul, és kérem, ezért hálát adok, igen, és kérem, hogy továbbra is imádkozzatok érte, mert jó lelki állapotnak örvend, az már megvan neki, és hinni tud a gyógyulásába, és nem hagyja el magát. Ezt mind a ti imádságotoknak köszönhetjük. Továbbra is kérjük az imákat. Amen.
7: Imád szeretnék kérni elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért, élő fiamért és élő két unokámért, és magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Születésnapom alkalmából a közösség imáját kérem, hogy segítsen továbbra is a Jóisten.

0: megköszönöm a kapos kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és halott tagjait. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a nászulom, és minden halottunk emlékére, és Magyarország és a tanulásukért, munkájukért, mindenféle káros emberétől mentse meg őket az ága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért és dolgozóért, az útonlevékért, a hontalanokért, azokért, akikért sosem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
1: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, beteg Zsókáért, gyógyulásáért és a családjáért, és a háborúk és minden háború megszűnéséért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
2: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a Mária Rádió dolgozóért. Kérem az ima szándékot Széles Dóráért, Kovács Furzsináért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyi Ronaldásul és diáklányokért, akik szombatonként imádkozzák a rózsafüzet délben és délután. Kérném rájuk is az uráldását. Kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a világ békéért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, és köszönöm, hogy meghallgattál, dicsértesse.
3: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
4: A 061 354 1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Kellett felvédék mozog. 3, 2, 1, adás.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a bodolói Sarlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 4:30 kezdettel a Szűzanya Fatimai jelenésének 109. évfordulóján és a bodolói találkozások 282. alkalmából főtisztelendő Gábor Bertalan esperes plébános atya vezetésével fatimai engesztelő ima találkozót tartunk. Most ájtatosságunk kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Kedves leányom, bizalmat kívánok teremtményeimtől, bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke lenne is, mint amennyi homokszem van a földön, mind elmerül irgalmam mélységében. Ezzel a bizalommal imádkozzunk önmagunkért és minden megtérőért. Ajánljuk az Úr Jézus különös irgalmába és szeretetébe az Anya Szent Egyházat, a Szentatyát, Leó pápát, egyházmegyeink főpásztorait, minden püspököt, papot és diakónust.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűneinknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anya szent.

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engedd

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Könyörögjünk, Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk egyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások közepette se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom, a mi Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt irgalmas, mindörökkön örökké.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl! Amint tudjuk már hónapok óta, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy május hónap mindennapján az ősegyház mintájára a hívek Szűz Mária különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt Ukrajna háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újrainduljon a társadalmi és a gazdasági élet. 45 éve, hogy 1981. május 13-án, amikor Szent II. János Pál pápa Rómában a Szent Péter téren a gépkocsijával áthaladt a lelkes hívek között, Ali Akcsa egy félautomata pisztolyjal négyszer rálőtt, egy golyó a gyomrát, egy milliméterrel a hasi ütőér mellett, egy a jobb mutató ujját, és egy pedig a jobb karját találta el. A pápát azonnal kórházba szállították. 1982. május 13-án, 44 éve, Szent II. János Pál pápa Fatimában hálát adott megmenekülésért, és megismételte a Santa Maggiore Bazilikában az 1981. június 7-ére a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulójára tervezett, de az ellene elkövetett merénylet miatt csak hangfelvételről elhangzott imáját. A merénylet május 13-án 17 óra 17 perckor történt. Ez ma a 45. évfordulón a nyári időszámítás következtében 18 óra 17 perckor lesz. Lelki találkozókon itt Bodolón ebben az időben szentségimádás lesz, amikor a kihelyezett oltári szentség előtt emlékezünk majd erre a tragikus, de végül is győzelemmel végződő eseményre, mert a merénylő ugyan pontosan célzott, de Szent II. János Pál szavai szerint, mivel a golyó pályáját egy anyai kéz vezette, ezért a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Hitünk, reményünk és szeretetünk megerősödésére fogadjuk az Anya Szent Egyház áldását.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja, alleluja.
1: Isten.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt Váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri bazilikában május 9-én, de a Főszékesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ez itt a Mariaton délutáni adása most. Én Baracskai János vagyok, és van egy műsorvezetőtársam.
1: Sziglár Lózsi, köszöntöm kedves hallgatóinkat, és áldott békés szép délutánt kívánunk, és maradjanak velünk, hallgassák a bejátszásokat, beszélgetéseket. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiói, a délvidék és a felvidéki ismét összefognak és közösen gyűjtenek adományt most ezen a napon a felvidéki és a délvidéki testvéreknek, és ezúton is kérjük a hallgatói családtagjait, hogy kapcsolódjanak be az összefogásba imádsággal, illetve anyagi támogatással fejezzük ki szeretetünket és összetartozásunkat Mária és Szent István országában, illetve tegyünk tanúságot arról, hogy több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesülhetnek, itt most a Mária Rádió adásán belül is.
0: Így van, most 15 óra 20 perctől egészen 17 óráig mi leszünk a Lújzival itt adásban, de utána természetesen folytatódik tovább a Mária Rádió adása és a Mariaton is, és 17 órakor mibe kapcsolódhatunk be, Lújzi?
1: 17 órától bekapcsolódhatunk a Világcsalád közös imádságába, a fatimai kegyhelyről, Portugáliából, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk együtt, úgyhogy minél többen kapcsolódjanak be, és reméljük, hogy együtt az imádság által is természetesen támogatjuk a határon túli Mária Rádiókat is, és nagyon fontos az imádság mindenképpen, úgyhogy maradjanak velünk is, mint ahogy az előbb kértem.
0: Tehát a mai nap egészen még a 20 óra 16-os idősávban is a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk fennmaradási költségekre, mert épp itt van előttem ez a lista, hogy a délvidéki Mária Rádiónak összesen 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni a mai nap folyamán, és a felvidéki Mária Rádiónak pedig 13.704.000 forintot, ami egy egész éves költségvetését fedezi az ottani helyi rádióknak, és természetesen lesznek most a mai nap folyamán ilyen kis riport anyagok, amiket a felvidéki és a délvidéki Mária rádióktól kaptunk, hogy egy kicsikét tudjunk tényleg segíteni nekünk, mert nagyon-nagyon fontos az anyanyelv, és sok helyen azért, ami nekünk itt természetes, itt a Mária Rádióban, Budapesten, hogy itt magyarul beszélünk, és itt szinte minden olyan könnyedén történik, ott nekik azért nem annyira, úgyhogy vannak ott kihívások számukra is, akár zenei szinten, akár anyagi szinten, akár bármilyen ilyen fennmaradási, megélhetési szinten.
1: Hogyan jutható el a támogatás, vagy juttatható el? Adományokat az alábbi módon lehet eljutatni a Mária Rádió részére. A közlemény rovatban minden esetben beírandó Mariaton, banki átutalással Mária Rádió Közhasznú Egyesület, és itt is majd a bankszámlaszámot azt meg lehet nézni. Közlemény Mariaton, illetve csekken. Igényelhető a 061-373-0701-es telefonszámon. Itt is beírandó, hogy Mária Rádió Közhasznú Egyesület, bankszámlaszám és közlemény Mariaton, és hol érhető el az információ a Mariatonról?
0: A Mariatonról információ a www.mariaradio.hu oldalon elérhető, és természetesen mostantól, tehát fogadjuk a telefonokat is, a 061-999-4430-as telefonszámon, itt a stúdió másik üvegfalnak, itt a másik oldalán, két önkéntes testvérünk fogadja a telefonokat, és biztatnám a kedves hallgatókat, hogy akár kisebb, akár nagyobb összeggel, ha tudnak felajánlani bármi forintot, annak nagyon-nagyon örülünk, és hát a felvidéki Mária Rádió is, meg a délvidéki Mária Rádió is nagy örömmel fogadja ezeket az adományokat.
1: Amit még egy pár gondolatot mondanék a nehézségeikről a délvidéki Mária Rádiónál, a korlátozott anyagi források miatt csupán 4 alkalmazottuk van, akik a napi 24 órás működést, az adminisztrációt, a promóciót, technikai feladatukat és a különleges programok szervezését látják el egész évben az önkéntesek hiányában. És hát a támogatók száma csökken, és nagyon nehéz újakat találni, úgyhogy ezért kérjük a kedves hallgatókat, hogy gondoljanak rájuk. A Szűzanya támogat bennünket, és ezért jött létre a Mária Rádió, és itthon is a határon túl is, és hát valahol össze kell tartani ilyen vonatkozásban is. Nagyon nagy szükségük van arra, a frekvenciákkal is probléma van, az eddigieket is meg kell védeni, meg az frekvencia engedélyeket megújítani, úgyhogy nagyon-nagyon sok anyagi probléma van, amiben kérik, illetve kérés nélkül is próbáljuk megtenni, amit tehetünk itt ebben a műsorban is.
0: És ígértem a hallgatóknak ilyen kis riport, szösszeneteket, kis bejátszásokat. Most hallgassuk meg Brasnyó Ferenc nyugalmazott plébánosnak egy
2: dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszöntöm minden rádió hallgatót, a Szűzanya tisztelőket. Brasnyó Ferenc vagyok, Szent Tamási születésű, és Kishegyesen voltam az utolsó 33 év alatt. Ott szolgáltam, meg akkor Bajsán kisegítettem 14 éven át, még meg Fekhecsicsi volt a filiálé, oda jártam ki, az a kerület volt a topolyai kerületben.
2: És most már nyugalmazott plébános, ugye?
3: Igen, most nyugalmazott plébános vagyok.
2: Ferenc atya, annak kapcsán vagyok az ön vendége, hogy a magyar nyelvi Mári Rádiók gyűjtenek most nekünk a délvidékieknek, a szerbiai magyar nyelvi Mári Rádiónak, és ennek kapcsán szólítom meg önt, hogy önnek milyenek a tapasztalatai, miért tartja ön fontosnak, hogy szóljon magyar nyelven a Mári Rádió itt Szerbiában?
3: Igen. Mindjárt az elejétől fogva, amikor indult, és jöttek plébániákra a Mária Rádió munkatársai, nagyon nagy örömmel fogadtuk őket meg innen, és mindjárt még szerveztük a helybéli imacsoportokat meg innen, hogy közreműködjünk Kishegyesről is. Mai napig hál' Istennek a rózsafüzét mondják, még imádkoznak, és nagyon tényleg örömmel hallgatom, különösen a húgom itt él Szabadkán, és mindig hallgatja nem csak a magyar adást, hanem a horvát adást is, mert külön ismerjük a papjainkat, meg innen, akikkel a Forgis Márko atyával, meg a Mester Imre atyával találkozunk szinte naprend ebédnél vagy vacsoránál, és ők is beszámolnak az élményeikről. A másik pedig, hogy valóban szép az a üzenet, amelyet a Mária Rádió által összekapcsol bennünket, a Szűzanya az egész világon szinte a Mária Rádióval találkozunk, a szép gondolatokkal, üzenetekkel, minden is az új eseményekkel, tehát mindig örömmel fogadjuk, amikor halljuk, hogy egyik plébániáról másikra az élmények, a búcsúk közvetítése, a doroszlói búcsú nagyon-nagyon szép tényleg, vagy a másképp helyeken, buzdítások, prédikációk, mind azt jelenti lelkünknek az erősítésére szolgál, a másik pedig, hogy halljuk a mindennapi eseményeket, halljuk, hogy tapasztaljuk, mit jelent másik közösségben a lelki élet, meg a papi élet is, meg mit jelenti, ugye, és ezáltal mink is erősödünk, meg próbálunk lelkileg a Jóisten felé fordulni, Szűzanyánkhoz imádkozni ezáltal.
2: Ferenc atya, mi az, amit így, mint nyugalmazott pap, ugye, ahogy mondják, a pap az mindig pap, mindörökké, mi az, amit szeretne most így üzenni a hallgatóknak?
3: Igen, átéljük azt, amit mindig mondtuk, amikor jártuk az első péntekeseket, meg minden, hogy ha nem bírok eljönni a Szentmisére, de bár hallgatom a Mária Rádión keresztül az üzeneteket, meg a szép prédikációkat, meg minden. Most lassan én is odaérek, hogy hát még átbírok menni a katedrálisba, meg minden, hát imádkozni, meg minden, de sok azt jelent.
2: Meg azért gyóntat elég sokat, én látom.
3: Hát Istennek azt még bírok, még minden, meg örömmel, tényleg meg az őszinte gyónások nagyon teljesen más világ. Mindjárt ismeretlen pap is, akkor jobban, jobb kedve gyónnak, meg is szívesen tényleg lelkileg, hogy tényleg megerősödve tudom. Én is, mint pap, hogy látom, hogy őszinte nyúlást égeznek a hívek, meg amúgy is hiszem, hogy a hívek is ezt a örömmel csinálom. Tényleg minden nap 7 órakor este ott vagyok, a szentmisén gyúntatok. Minden reggel pedig 7:30 van közös szentmise a püspöki kápolnával, püspök atyával, meg néhány papunk együtt misézünk. Úgyhogy így lelkileg próbálunk erősödni. A másik pedig, hogy hát a Mária Rádió az, aki tényleg fölkarolja az időseket, betegeket, még akiknek mondjuk autóba is megyünk, és hallgatjuk a Mária Rádiót, onnan is kapunk lelki örömet, minden. Úgyhogy ez tényleg nagyon nagy támasz a hívek számára, úgyhogy hát hál' Istennek, hogy ez van számunkra, és tényleg abból az időkből még emlékszem, hogy milyen nagy lelkesedéssel indult az egész, aztán ott van Mudiszaváról a Dunaka testvérem, a Cser László technikus, tehát ő is fölkarolta egyből, hogy segítkezett az Újvidék, a Délvidéknek. Mi pedig itt a Szabadkán, meg a környéken, meg úgy, ahogy bírjuk támogatni a húgom már, meg a családi körből is ilyen sokat hallunk, hogy Mária Rádiót hallgatják, meg innen. Hál' Istennek, hogy ez a van nekünk számunkra, és a lelkileg épülünk belőle. A Mária Rádió csak úgy létezik, hogyha összefogunk. Hogyha tényleg a húgomtól is hallom, meg többi hívektől is, minden, hogy szoktam segíteni, támogatni, hogy egy bizonyos összeggel, meg minden, meg hát az imádság, az a lényeg, hogy imádkoznak a rádió munkatársaiért is, minden, hogy győzzék, bírják még, meg minden. A másik pedig, hogy tényleg legyen a szizanya oltalma mindannyiunk számára, akik csak támogatják a Mária Rádiónak a munkatársait, meg a lelkiekben, hogy gazdagodjunk, együtt legyünk mindig szépen, tehát olyan jó, hogy érezzük, hogy az egész világon szinte együtt imádkozunk egy időben, egy rózsafűzét például, vagy a szentségimádás, minden, tehát nagyon-nagyon szép élmény.
2: Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszönjük szépen Isten áldását mindannyiuk számára, akik csak hallgatják a Mária Rádiót, meg jó Isten kegyelme, szizanya oltalma segítsen bennünket, mindannyiunkat. Minden szépen Isten áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, ami nagyon szépen köszönöm.
3: Isten áldását.
1: Kedves hallgatóink, a Mariaton napján a Délvidék és a Felvidéki Mária Rádió, illetve az ő számukra gyűjtünk sok-sok nehézséggel, de sok-sok örömmel is ajándékozzák meg a hallgatókat. Most tisztelettel köszöntöm Berán Ferenc atyát, az újlaki Sarlós Boldogasszony templom plébánosát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki, amen!
1: Köszönjük, Ferenc atya, hogy elfogadta a felkérésünket, hiszen nagyon sokat halljuk Önt a Mária Rádióban is, meg máshol is. Mi a véleménye arról, hogy a magyar nyelvi Mária Rádiók összefognak és egymást próbálják ilyen módon is támogatni, nem csak az anyagi, hanem az imádság által is?
4: Ezt rendszerű fontosnak tartom, hiszen minden, hogyha összefog másokkal, akkor meg sokszorozza az erejét. Ilyenkor mindig a föllobbanó tábortűznek a lány jött az eszembe, a sok kis rőzse, ami együtt egy hatalmas tűzé alakul, formálódik ott a tábortűz mellett, ülő emberek mellett, és az ére mordul. Így képzelem én azt az imádságot, amikor nem egy-egy ember imádkozik ilyen rőzse lány módra, hanem összefognak akkor annak a lángja, vagy az égigér, és a Mári Rádió ezt a lángot közvetíti, úgy érzem, a magyarok felé összefogással. Szóval mindenféleképpen fontosnak tartom azt, hogy Mári Rádió hát egy anyagi támogatást kapjon azoktól, akiknek lehetősége van. Talán tudják a kedves testvérek, hogy én plébános vagyok, és mint plébános érzem azt, hogy az utóbbi időben éveknek a helyzete nehezebb lett. és nekünk is jobban meg kell gondolni arra, hogy azt, hogy mire adunk és mennyit adunk. De mindig az elsődleges szempont, amikor mérlegelünk, az emberek üdvössége. Ez a legfontosabb. Anyagi eszközök nélkül nagyon nehéz ezt megvalósítani. Most esetben az, hogy olyan a már rádió azok keresztüszeműséhez jussanak azok, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy templomba menjenek. Ez mind-mind olyan lehetőség a Mária Rádión keresztül egy személyiségbe belekapcsolni. Az emberek olyan érzése van, hogy ott lenne. Ezért én egy élőadások alkalmával mindig el is mondom a 13. Leó pápának az imáját, egy háborús időket élünk, és a pápa akkor elügyírta a papok számára, hogy a szentmise végén mindig mondják el ezt az imát, hogy a háború minél befejeződjön. Ezt a példát csak azért mondom, hogy abban a tudatban szoktam ezt mindig elmondani a szentmisét követően, hogy nagyon sokan ebbe belekapcsolódnak, és ezáltal ez a kérés az is felerősödik. Mint ahogy a sok kis láng is, ahogy az előbb mondtam, hogy az égig mordul, az égre mordul, és az láthatóvá válik. Tehát nyilván Isten, jó Isten is látja ezt a felobbanó lángot, de ezt mások is látják. Meg érzik is, amikor a környezetükben közösség imádkoznak, hallgatják ugyanazt az Isten igényét, annak a magyarázatát, és ugyanakkor pedig mert tudjanak együtt fohászkodni, kérni a bizonyos a közbenjáró segítségére van atyát ahhoz, hogy béke legyen. Ez egy példa, és nem véletlenül, hogy ezt a példát mondom, hiszen Fatima is Szüzenyának a napja van, amely alkalommal, és a gyermekük, ez a három gyermek is azt a feladatot kapta a Szüzenyától, hogy imádkozzanak azért, hogy a háború befejeződjön. 1917-ben volt, aki ismeri a történelmet, tudja azt, hogy az első világháborúnak egy nagyon nehéz éve volt. És Szüzenye ezt kérte a három gyerektől, hogy ezt közvetítse az emberek felé. Ez egy ilyen igazából legyen égmorduló láng, amire aztán sokan odafigyeltek, és sokan imádkoztak is azért, és aztán az a háborús nagy áldozatok által, de végig befejeződött. Az a sok imádság azért hatott, és eljutott az emberek szívébe, lelkébe is, és valami történt. De akkor is, hogyha számunkra fájdalmas volt az első világháború, de mi is a béke az lehetőséget adott arra, hogy az embernek a lelke, hogy azért megnyugodjon. Ez csak példaként mondom.
0: Ha már előbb, Ferenc, az előbb beszéltél most Fatimáról és Máriáról, igen. Egy ilyen személyes kérdés lenne így felét, hogy neked mit jelent Szűz Máriának a személye?
4: Én gyerekkoromtól kezdve hát kaptam a környezetemre ezt a Mária tiszteletet. Tisér utcában értem fel a 13. kerületben a Kálvinista templom közelében. A nagymamám oda járt. Hiszen később én is oda jártam gyónni, ha ismeri a budapesti Kálmennek a történetét, azt tudja, hogy ez egy lelki központ volt abban az időben. És ezt a Máriás lelkületet én magammal hoztam a papi életembe, és ez egy különleges ajándék, hogy az összes eddigi papi működési helyemen mindenhol annak a templomnak a titulusa, vagy annak az iskolának a titulusa az a Boldogságos Szűz Mária nevéhez kötődött. Ja. Az első állomásom az Havas Boldogasszony volt, kedves testvérek tudják, hogy első kerületben található, aztán az összes állomásomban mind a Boldogságos Szűz Mária állt a középpontban. Paton a Hungári Gimnáziumban tartottam 15 évig, most meg 18 éve vagyok itt az Urlaki Szarvas Boldogasszony templomban. Tehát az életem ez, hogy hozzátartozik a Mária tisztelet. Kaptam ajándékba, első a nagymamámtól, aki nagyon sokszor fohászkodott a Szüzenyához. Nehéz élete volt. Az első világháborúban kint harcolt a fronton a férje. A második világháborúban pedig a fia keresztapám Donkanyarba. És így nagyon közel került a fájdalma Szüzenyához. És ez végig kísérte az egész életében. És mert az ő szobájába tanultam, ezért előttem van mindig a nagymamámnak a képe, aki ül a fotelban, és kezében a rózsakrüzén is imádkozza. Tehát ezt a Máriás tiszteletet kaptam ajándékba, és megpróbálom a lehetőség szerint ezt továbbadni. Ami nem érzelmességet jelent. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem. Hogy együtt tudunk érezni, és az érzelem is, a boldogságos Szűz Máriával, aki végigkísérte Jézust a kereszt útján, és előtt is az egész életében. Egyfajta jártást jelent a Máriás lelkület. Mária szemében nézni Jézust. Ez egy új távlatot jelent számunkra. Új lehetőséget, hogy belepillancsunk Istennek a misztériumába, hogy elküldte a fiát, és három évtizeden keresztül hosszabb ideig is itt volt közöttünk. És ez egy óriási lehetőség, hogy Márián keresztül felfedezzünk Jézusban valami olyan tulajdonságot, amit talán a mi szemünkkel nem látunk. Én próbálom ezt időnként megtenni, és mindig ennek a gazdagsága, ahogy így feltárul előttem, és mindig új szempontokat kapok. A mai napon is ez volt reggel a szemmiségben, hiszen a Fatimai Szűzanya háború idején szól a gyerekekhez, most is háború van, és úgy érzem, hogy ezt a hangot nekem föl kell erősíteni, és tovább kell adni másoknak.
1: Ferenc atya, hogy látja, hogy ugye ma is Fatimából nagyon hosszú közvetítés volt, délután a világcsalád imádkozza az örvendetes rózsaküzért, és ezt nagyon-nagyon sokan hallják. De ezeket támogatni kell, és a hallgatók is azt gondolom, hogy mindent megtesznek azért, hogy támogassák a Mária Rádiót. Az ön hívei közösségében hogy látja, hogy mennyire fogadják el, támogatják és szeretik a rádió műsorait? Nyilván Ferenc atya tudja, nagyon sokat megszólalt már itt nálunk, de hogy látja a hívek körében?
4: Hát én visszajelzéseket kapok, amikor lehetőségem nyílik arra, hogy Mária Rádión keresztül szóljak, akár a szentmise közvetítés által, akár családegyház által, vagy időnként havonta egyszer, azt is jól tudják biztos, hogy kedves testvérek, hogy a nézőponton keresztül is megpróbálok egy gondolatot továbbadni, és mindig visszakap, jelzést kapok a hírektől. Ez azt jelenti, hogy hallgatják. És ezt kedvesen elmosognak, és mindenek, vagy mondják azt, hogy atya, hát hallottuk, és hogy köszönjük szépen. És igazából a köszönet nem is nekem szól, hanem a Mária Rádiónak, aki ezeket a gondolatokat közvetítette. Tehát én így kapok visszajelzést a hibeten keresztül, hogy sokan hallgatják, és örömmel hallgatják a Mária Rádiót. Úgyhogy én gondolom, hogy készek is arra, hogy támogassák annak a, tehát egyrészt a működését, meg hogy új lehetőségeket használjon ki. Ja, örömét közvetítsen.
1: Hát az a helyzet, hogy segítsünk mi is, hogy a Szűz anya is segítessen. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan rácsodálkozunk arra, hogy ez a rádió létrejött itt Magyarországon is, felvidéken is,
4: csoda.
1: És a délvidéken is. És mindig bejön az, amit kérünk, a hallgatók tényleg nagyon szeretik, és hát ugye attól függően, hogy milyen az anyagi helyzetük, támogatják a rádiót. Úgyhogy mind, ahogy Ferenc atya is említette, hogy azért sok helyről kérnek támogatást, de azért az embernek meg kell gondolni. Van, aki reggeltől estig és éjszaka is hallgatja a Mária rádiót, hát ennek vannak anyagi vonzatai is, úgyhogy kérjük most is a hallgatókat, hogy hívják a 061-999-4430-as számot. Elnézést, Ferenc atya, hogy most itt ezt a számot is bemondtam.
4: Köszönöm szépen. Nagyon sokszor előfordul az, hogyha beteg idős nénikkel vagy bácsikkal telefonálok, akkor háttérbe hallom, vagy szól a Mária Rádió. Ez egy visszajelzés.
1: Igen, és van, aki nem tud aludni, éjszaka is hallgatja, egész nap 24 órájában sugározzuk a Mária Rádió műsorait, és egyre többféle műsor van. Még csak egy kérdés, hogy mi a véleménye a műsorokról?
4: Én úgy érzem, hogy változatos. Tehát, hogy sokféle lehetőség van arra, hogy az egyháznak a hangját, az evangélium üzenetét, a hívek meghallják, az idősek is megtalálják azokat a műsorokat, amiben bele tudnak kapcsolni, rózsafűzér vagy egyéb más ilyen lelki témájú beszélgetések, és ugyanakkor pedig azok is, akik, tehát valami információt szeretnének megkapni az egyház életéről, vagy az egyház tanításáról, új kérdésekről, például a mesterséges intelligencia például, akkor a Márián tárgyon keresztül ezek a tanítások is eljutnak a egyszerű emberekhez, vagy az emberekhez, igényes emberekhez, meg az egyszerű emberekhez is.
1: Nagyon szépen köszönjük, Ferenc atya, hogy bejelentkezett, és mindezt elmondta. És hát biztatjuk közösen a hallgatókat a támogatásra, anyagilag és az főleg az imádsággal is, az üzanya ennek körül a legjobban, hogy ő is segíthessen ezáltal. Köszönjük szépen. Jó,
4: meg is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam.
0: Mi is köszönjük, Atya, hogy itt van velünk, és hallgatjuk önt. Köszönjük, Atya. Még én most nagyon itt elgondolkodtam egyébként, amit itt a Ferenc atya mondott meg, amit te is mondtál, Uzi, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy és nagyon sok embernek, hogy a ételen keresztül hallgassa a Mária rádiót, és egyéb ilyen vallási dolgokat, mert nagyon szükség van arra, hogy mert hogyha ez is elhallgat, és nem lesz, és hogyha nincs támogatás, mert a Máriai rádió azért mindenki jól tudja, hogy a hallgatók adományaiból épül föl, Délvidéken is, és Felvidéken is, és hát igen, és ez a csoda. És Délvidéken is, Felvidéken azért sokkal, de sokkal kevesebb támogató van a Mária rádiónak, mint itt a Magyarországi rádiónak, és azért is gyűjtünk a mai nap a Délvidéki és Felvidéki Mária rádiónak, hogy ezt a hatalmas költséget, mire rádiónak azért vannak költségei, hogy fönn tudják legalább saját magukat tartani, és azokhoz az emberekhez is eljusson, akik nem tudnak személyesen elmenni akár templomokba, akár egy-egy előadásra, rendezvényekre, bármilyen programra. A rádió nagy segítséget nyújt. Én sokszor megyek hazafelé az autóba, és úgy meglepődni, sokszor még én is, amikor már most itt dolgozok itt a rádióban, most már lassan 2 éve, de meglepődök azon, hogy még mindig vannak új dolgok számomra, hogy egy-egy előadás.
1: Hát nagyon sokféle műsor van. Szám szerint én már nem is tudom követni.
0: Igen.
1: De látom, hogy bármilyen témáról van szó, akár kulturális, akár egészségügyi, akár képzőművészeti, vagy bármi. Igen. Nagyon sok gyerekműsorokkal kapcsolatban, és ki kell emelni az imádságokat.
0: Így van.
1: Ugye, amint nagyon rendszeres és élő, vagy esetleg éjszaka felvételről, de nagyon-nagyon fontos az imádság, mert ugye úgy hívjuk, hogy az imádság rádiója. Ilyen nincsen még egy.
0: Nem. Mári rádiót még... Én úgy emlékszem, hogy még a Martos Levente Balázs püspök is így emlegette, hogy a Mária rádióban nagyon sok az imádság, ez az imádkozó rádió.
1: Hála Istennek.
0: Mert itt mindig itt imádkoznak itt a rádióban, és az imádság is nagyon-nagyon fontos, és egy-egy előadás is meg tudja érinteni az ember lelkét. Emlékszem még nagyon régen Kiára Lubik, a Fokarár lelkiségnek a vezetője mondta, hogy...
1: Alapítója,
0: igen, és vezetője is volt nagyon sokáig, egész élete végéig, és ő mondta, hogy aki nem halad előre, az visszafelé halad. Tehát nem állhatunk meg egy ponton, hogy na most ezt meghallgattuk, eltelik egy hónap, és akkor nincs semmi dolgunk, és akkor majd abból élünk egész életünk a keresztül, mert nem így van. Mindig is fontos az embernek a saját lelkét táplálni. És
1: ezek a legfontosabb eszköz az imádság, és... Én csak annyit tudok mondani a magam tapasztalatából, hogy 20 éves a Mária rádió, nagyon sokszor hallották már a hallgatók is, és 20 éve mennyi imádság hangzott el ebben a rádióban, azt el se tudjuk képzelni, és ez nagyon fontos, én a rendszeres imádságra itt szoktam rá. Tehát az ember úgy belejön, hogy délben rózsafűzér, akkor bekapcsolom a rádiót, lehet, hogy a konyhában vagyok, vagy nem tudom, igen, éppen a villamoson, vagy máshol tudom hallgatni, akkor bekapcsolódok. Nem biztos, hogy tudom mondani, de mégis a lelkemmel bekapcsolódok, úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, mert a Délvidék és a Felvidéki Mária rádiók nagyon-nagyon sok nehézséggel küzdködnek. A mai napon és a holnapi napon is nekik gyűjtünk. Telefonszámunk 061-999-4430-as.
0: És itt előbb említettem még számokat, milliókat, és ahogy a Luizi mondta, hogy mennyi imádság hangzott el a rádióban, szerintem legalább annyi imádság elhangzott, amennyi milliót szeretnék most összegyűjteni a Felvidéki és a Mária Felvidék és a Délvidéki Mária rádiónak, mert itt is az imákat azért szinte milliós nagyságban lehet mérni. De hamarosan viszont a hírpercek fognak majd következni, és utána jövünk vissza a hírpercek után szintén a Luizival, folytatjuk tovább a Mariatont, és addig viszont hallgassunk egy kis zenét, most egy kis rövid időre elbúcsúzunk önöktől, de utána jövünk vissza újra.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homíliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Piusz Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri főegyházmegye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Piusz közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
4: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a budapesti stúdióból. A Mariatont hallják, a Mária Rádió adománygyűjtő napját, a Felvidéki és a Délvidéki Mária Rádióx részére gyűjtünk a mai napon. Telefonszám elhangzott, de azért még egyszer elmondom, 061-999-4430, és kérem önöket, hogy tehetségükhez, anyagi lehetőségeikhez híven támogassák ezt a két magyar határon túli Mária Rádiót, hogy működhessenek, elég sok nehézséggel küzdködnek, úgyhogy mindenki gondolja végig, segítsünk, hogy a szűzanya is segíthessen, mint ahogy mindig is segít. Beszélgetést folytatunk önkéntesekkel, bejátszások vannak a határon túlról is. Most Bajor Évát köszöntöm a vonalban. Szerbusz Éva, köszönöm, hogy elfogadtad a pár perces beszélgetésre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szerbusztok!
0: Évike, nagyon fontos feladatot lát el itt a Mária Rádióban, most már jó pár éve, pontosan nem tudom, de azt majd ő elmondja. A Szentmise közvetítések hétköznap, ünnepnapokon, búcsú közvetítések, ennek a szervezése, lebonyolítása óriási feladat és óriási odafigyelést és kreativitást kell, hogy érezzen és tudja közvetíteni, megbeszélni. Tudom, hogy ez, én nagyon hasonló dolgokat csinálok, hogy egész héten telefonálgatok, hogyha valakit el akarok érni. Tehát tudom, hogy ez mit jelent a mindennapokban, és mire létrejön egy időpont, létrejön a válasz, visszahívják, de hát így működik ez a dolog, de ez bővebben majd elmondja Éva.
1: Igen, jól mondod, Lózi, hiszen a mi munkánk veled is sokáig nagyon-nagyon szorosan összefüggött, amikor még a régi szép időkben minden szentmise közvetítéskor az élő konferenc felkonferálását a szentmisének magad végezted. Úgy emlékszem az első közös szentmise közvetítésünkre, a Líziói Kis Szent Terész templomban volt a 8. kerületben a Kerepesi úton, és nem tudtam, hogy ki az, aki ott ül a sor végén, az egyik padsor végén. Annyi ruha volt rajta, de aztán utána közelebb mentem, és kiderült a drága kis arcodat, láttam a sok-sok felöltözött magadra vett kabátban. Ez volt az én első elmék, és sokáig-sokáig mentünk együtt is, drága Králik Ottóval, te mindig felkonferáltad, én meg csak úgy elkísértelek benneteket, de ezeknek számomra nagyon kedves emléket. A szentmise közvetítés valóban egy összetett feladat, amit Istennek hála még fizikai és szellemi képességem birtokába, talán még mondhatom, hogy el tudom látni, de mindenképpen várom már, hogy egy picit a stafétabotot kezdjem átadni, mert hát az ember az évek előre haladtával bizony nem fiatalodik.
0: Nem lesz könnyű átadni ezt a stafétabotot, azt hiszem.
1: Hát akkor meg szeret a szűzanya, és azt akarja, hogy sokáig legyek a kis katonája. A mai szentmisét ki szeretném emelni. A fatimai jelenéseknek van az évfordulója, és ugye voltam is ma reggel bent a Mária Rádióban, de aztán a tennivalóim elszólítottak, viszont kicsi-kicsi megszakításokkal, de azért végig tudtam hallgatni, és a drága kis tolmácsunk, a keresztes Ágnes megrikatott engem, pedig a villamoson ültem, amikor olyan szépen felolvasta ennek a szentmisének a lényegét, a végig úgy tolmácsolt, hogy mi ott voltunk szinte nem csak lelkileg, hanem úgy éreztük, annál is inkább, mert Istennek hála, én el tudtam jutni Fatimába, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagy büszkeséggel töltött el engem, hogy az, hogy a világ oda zarándokol, és 6 hónapon keresztül, mert ugye a szűzanyácska azt kérte a 3 kis gyermektől, hogy 6 hónapon keresztül jöjjenek oda, és találkoznak, és majd ő elmondja az instrukcióját, hogy mit kér a gyermekektől, és hogyan üzent rajtuk keresztül a világnak. és hogy az egész világ oda zarándokol, és van nekünk ott egy mincenti keresztutunk, egy bíboros úrról elnevezett keresztutunk, van ott egy olyan atya, aki megálmodta a gulágon elszenvedett fájdalmai fogadalmaként megalakította ezt az egész kegyhelyet, egy picike kis iskola részben kezdte, és ma már a világ legnagyobb egyik zarándok helyévé lett, és ott voltak a magyarok, de ott vannak Lourdesba is, hát Csíksomrólról persze nem beszélek, tehát ezek engem olyan földön túli boldogsággal töltenek el, mert miért is közvetítjük Fatimát? Közvetítjük Lourdot is, a lourdi jelenést, Fatimát, és majd fogjuk közvetíteni Szent Péter és Szent Pál ünnepnapján, 6. hónap 29-én is a római szentmisét, mert ez a világcsaládnak is a kérése. Tehát azért kerül mindig a szentmise közvetítések közé ez a három világviszonylatban is nagyon fontos szentmise közvetítés, mert ezt térül tűzte ki a világcsalád, hát ha ők térül kitűzték, nekünk pedig kötelességünk ezt végrehajtani, és addig, ameddig olyan jó szándékú segítőink vannak, mint az ingyenes szolgálatot végző két helyes fiatal tolmácsnő, addig a Jóisten szeret bennünket, a szüzanya megóvja őket, hogy még sokáig tudják ezt a szolgálatot elvégezni.
2: Éva, te mióta végzed te is ezt a szolgálatot itt a rádiónál, hogy szervezed a mise közvetítéseket?
1: Hát János, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, tehát a hónapokra visszavett, meg összefüggésben volt ez a nyugdíjban vonulásommal, és ez a kiinduló pont, tehát ez 2012, tehát én jövőre lesz, hogy 15 évvel ezelőtt, így valahogy ősztájékán jelentkeztem, a Mária Rádió újságjában megjelent felhívásra, recepciós szolgálatra. De én a szolgálatot nagyon-nagyon szívesen végeztem, és majd ha elmúlik a családi kötelezettségem, még ha Jóisten és a szűzanya is úgy akarja, akkor még majd visszatérek én erre, mert ez nekem nagyon-nagyon tetszett, nagyon sok helyes emberrel ismerkedtem meg ott a recepción. Jobban benne voltam a vérkeringésébe, a rádió működésének, a műsorszerkesztőknek, a műsorvezetőknek, a munkatársaknak a közelében. Ez most nekem azért kicsit hiányzik, és ez bizony 2012-ben volt.
2: Éva, azért 15 év, az nagyon hosszú idő, tehát amit igen, itt emlegetsz.
1: Igen, jövőre már jelentkezem ezért az oklevélér is, hogy legyen.
2: És megkérdezem már itt tőled, hogy 15 év, ez a tényleg hosszú idő, hogy nem lehet ebbe belefásulni? Vagy mi tartja benned a lelket, hogy...
1: Nem, 15
2: évvel ezelőtt rosszabb volt-e szervezni úgymond ezeket a szentmiséket, mint akár most esetleg?
1: Hát nem.
2: Nem?
1: Nem, azért nem volt rosszabb se. Tehát, hogy mondjam, akkor is meg kellett szervezni, akkor is volt olyan drága megszólított atya egy-egy templomba, aki azt mondta, ne haragudjon, én nem szeretem a nyilvánosságot. Mindig nagy tisztelettel voltak a megnyilvánulásaikban, de tehát a Mária Rádiót is elfogadják, és elfogadták mindig is egy olyan katolikus médiának, amelyiknek nagyon fontos evangelizációs tevékenysége van, és pontosan az atyák munkáját is segíti. Na most akkor is voltak, és most is vannak olyan atyák, akik azt mondják, hogy ne haragudjak, de nem kívánják azt, hogy a Mária Rádió közvetítse az ő szentmiséjüket. Nehezen tudom megérteni, de természetesen elfogadom, egy percig nem vitatkozom, nem szabad erőszakosnak lenni, hiszen én őket tényleg az ég és föld összekötőjének tartom, úgyhogy én mindig nagy tisztelettel vagyok irántuk. Hát nagyon szeretem az atyákat, mert ahogy mondjam, nagyon szeretem, mert csak tanulni lehet tőlük, és tulajdonképpen meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz missziójuk van, nagyon nehéz hivatásuk van a pap hiány miatt. Tehát az, hogy Budapesten még annyi templomban nagyon

0: amit valószínűleg Luisi is tőled majd még kérdezni, de nekem egy, azt tenném fel azt a kérdést, hogy mi vagy a mai nap a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk. Én úgy tudom, te jártál, és nagyon szereted a történelmi Magyarországokat is bejárni, magyar területeket, te jártál mind a két helyen. Te hogy látod, vagy hogy érzed, hogy miért is fontos adakozni akár a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak?
1: Hát ezt nagyon jól mondod, mert pontosan ez is a nyugdíjammal kapcsolatos, mert amióta én nyugdíjba mentem, én csak is és kizárólag a történelmi Magyarországot járom. Na most Komárom az számomra, és a Komárom egy olyan lélekemelő jelenetet juttat eszembe, amikor egész véletlenül szegény férjem akkor még élt, tévedtünk el és kerültünk Szent András napján, a most már bazilikai rangot kapott templomba, ahol egy tű nem lehetett volna leejteni. Annyian voltak, zengett a himnusztól, és ez volt az az első kép, ami nekem Észak-Komáromban, hát aztán már csak Habatortán, amikor Lépest Loránd atya egy kis ideig volt, ami igazgatónk is, és megláttam, hogy ő jött, és az egész autója tel is tele volt a Mária Rádió magazinjával, mert ő maga vitte a Felvidékre. Tehát ők olyan helyesek, olyan vallásos közösség, egészen Nagyszombattól lehet azt mondani Krasznahorkáig, hogy ők megérdemlik azt, hogy segítsünk rajtuk, és Istennek hála, ez is egy gyönyörű törekvés, hogy most már azért a Felvidéken is, miután hosszan húzódik az hazánk északi határa fölött, ezért ugye ott is több adó van már, de aminek végtelenül örülök, és ez nem Pozsonyra vonatkozik, hanem olyan például, mint Rozsnyó, vagy Rimaszombat, ezekhez a helyeken mindenütt jártam, és hát most is megyünk majd a Kírer Imre atyával Észak-Komáromba, Istennek hála, de nem régen voltam is. Szabadkánál ugyanez a helyzet, oda is elmentem egy olyan kétnapos zarándokútra, ahol meglátogattuk Szabadkát is, és egy kicsit odébb, hát inkább a bánáti részt, és ott viszont nagyon nagy szomorúsággal tapasztaltam, hogy rengeteg falu kiürült, alig van lakó, és dőledeznek a házak, és templomok is teljesen romosan, üresen állnak, különösképpen most nem jut eszembe annak a földrajzi neve, ahol voltunk, a svábok által épített templom, és ahogy őket a 45-ös kitelepítés után elüldözték, vagy a kitelepítés kapcsán elüldözték, teljesen üresen a galambok röpdösnek a templomba. Borzasztó ezt látni, és amikor Szabadkára megyünk, ott pedig Istennek hála azért még ott sok-sok magyar hangot hallunk, meg Palicson is, aminek különösen nagyon örültem, és hát Szabadkára is mindig nagyon szívesen megyek. Most a nyáron az unokámat is elviszem a délvidékre, hogy tudja meg, már most voltunk Erdélyben, tavaly voltunk végig Felvidéken, most meg elmegyünk a délvidékre, aztán már meg is hallhatok.
2: Na, Évike, ez most a János, ugyanezt szerettem volna kérdezni, de ezt nem beszéltük meg előre, de azt gondolom, hogy a határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádió adó. Tehát közösséget épít, közkincsét teszi a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket is. Hát elmondtál sok mindent, te hogy érzed, hogy ők nagyon sokat kell küzdködniük, egyrészt az anyagi háttérre, a lelki dolgokért, tehát hogy imádkozzanak. Ebben nagyon nagy része van a Mária Rádió adásainak, illetve sugárzásának, és ezért is van ez a gyűjtés, aminek a telefonszáma 061-999-4430. Hogy érzed, hogy mennyiben tudunk mi segíteni lelkileg a rádió fennmaradásáért, mert látjuk nálunk is, és náluk is, hogy ez egy óriási lehetőség az örök élet szempontjából is. A szűzanyához fordulunk, vannak nehézségek itt a szentmise közvetítéseknél, és te is látod, hogy van, amikor utolsó percben jön

0: létre a kapcsolat, de mégis létrejön, tehát a segítség megvan.
1: Tulajdonképpen nagyon törékenyek vagyunk. Mi most magyarok, én nem szeretnék politikába belemélyedni, nem mutatunk most mi jó példát, mert majd mi fogunk tőlük erőt meríteni, mert ők egész életükben ellenállásban éltek, tehát egy olyan közösséget kellett megtartaniuk délvidéken is, felvidéken is, de Erdélyben is, ahol tulajdonképpen, ha ki nem mondva is, de üldözöttek voltak. Igen. És ők bekeményedtek, és sokkal jobban ragaszkodnak a hagyományaikhoz, a gyökereikhez. Mi vagyunk most rosszabb állapotban, függetne attól, hogy most mi gyűjtünk az ő javukra, de mi az ezerszer visszakapjuk tőlük, mert az ő lelkük erősebb. Én állítom, hogy erősebb.
0: Ebben teljesen nem egyetértünk, és óriási erőfeszítés mindenkinél, személyenként is, és a társadalom meg közösségek részéről is, hogy túléljenek mindent. És tényleg ebben teljesen igazad van, hogy nagyon nagy erőfeszítés, hogy van, ahol ugye a magyar nyelvet sem igazából szeretik meghallani, de hát ez nem ennek a műsornak a kérdése, csak mondom, hogy mindenki a legkisebb és a legnagyobb dolgokban is nagyon nagy erőfeszítést kell, hogy kifejtsenek. És így a Mária Rádió működése is sok nehézségbe ütközik anyagilag is. Ugye olvastam az előbb, hogy hány fő van, aki viszi a stábot, és aztán az önkéntesek száma is csökken. A templomoknál is, hogy mint ahogy említetted, hogy nem használják a templomot. Tehát a rádiónak olyan óriási küldetése van abban ott is, meg itthon is, hogy a szinte lehetetlenség is szavakat találni erre. Azzal fejeznénk be a beszélgetést, hogy te hogy látod a te lelki beállítottságod szempontjából a kapcsolatodat az Istennel, a szűzanyával? Mire jutottál, mióta itt vagy 15 éve a Mária Rádióban?
1: Én meg kell, hogy mondjam, én mindig is templom közeli voltam. Én drága édesanyám, hát annyiszor eszembe jut, meg a gyerekkorom is pontosan ezért, mert én én már akkor felfigyeltem erre, hogy mi az, hogy egyházüldözés, amikor az 50-es években anyukám hajnalok hajnalán kézen fogva vitt a mi drága nagyboldogasszony templomunkba, ahol besurranhattunk a sötét reggeli félhomályba, az oldalsekrestjébe, de azért voltam első áldozó, idejében volt a bérmálkozásom, és tulajdonképpen a hitéletem kicsi korom óta folyamatos. De az igazi befelé fordulás nem a Mária Rádió, hanem az édesanyám betegsége hozta nekem, amikor a mi atyánkot úgy tudta az ember imádkozni, hogy tényleg a lelkét odaadta, hogy segítsen meg bennünket, meg adódó feladatokat úgy tudtam megcsinálni, hogy legyen meg a te akaratod, és akkor ezzel a lelkiséggel kerültem én a Mária Rádióba, és ott megint csak azt kellett, hogy megtapasztaljam, hogy milyen törékenyek vagyunk, milyen kicsik vagyunk, mennyire esendők vagyunk, ha nem hiszünk a drága jó Úristenbe és a drága szűzanya segítő sándékába. Annyi példát tudnék mondani az életemben, amikor úgy éreztem, hogy kicsúszik a talaj alatt, de mégis úgy éreztem, hogy nem csúszhat ki a talaj alatt, mert akkora a hitem. És ez az már a rádiós remékenységemben, meg kell, hogy mondjam, nagyon jó kamatoztatható volt, és csak megerősített továbbra is ebben. Tehát ezt el tudom mondani.
0: Évikém, azt hiszem, hogy a legjobb helyen vagy mindenféle szempontból, és kívánjuk neked a Jóisten áldását, hogy minél tovább szolgálhass itt a Mária Rádióban. Köszönjük szépen még egyszer.
1: Nagyon szívesen. Isten áldjon benneteket, és sikeres gyűjtést. Mutatom a kedves híveket, hogyha csak egy kicsi lehetőségük van, azt a picit tegyék oda, mert sok kicsi sokra megy.
0: Köszönjük szépen. Mindörökké, amen.
2: Köszönjük szépen, Éva.
0: Még egyszer elmondom a telefonszámot hallgatóinknak, 061-999-4430, és kérem, hogy telefonáljanak, és segítsük a délvidéki, illetve a felvidéki Mária Rádió működését.
2: Nem tudom, nekem most egy kicsit meghatottam én is egyébként itt a Bajor Évának, aki szervezi nálunk itt a mise közvetítéseket, ezt a kis beszámolót, ezt a kis tanúságtételét. Nagyon szíven ütött egyébként, ahogy mondotta, ahogyan beszélt a magyarságról, ez a szorvány magyarságról, hogy ők mennyire nehéz helyzetben vannak.
0: Milyen nehéz helyzetben vannak.
2: És sokszor tényleg mi itt a kis kényelmes kis világunkban ezt el sem tudjuk képzelni, hogy ő rájuk akár rossz szemmel néznek esetleg a közértbe, vagy bement bennek bárhova. Meghatott ez, hogy egy templom úgy áll üresen, hogy csak a templom vagy a kis galambocskák röpködnek benne. Azért mi nagyon szerencsésnek mondhatjuk ebből a helyzetben magunknak itt, mert nálunk azért én legalábbis úgy tudom, hogy ilyen templomok azért nincsenek itt Magyarországon, ahol a galambok röpködnének.
0: Hát én sem tudok erről, és nagyon szépen fel lettek újítva a templomok, legalábbis nagyon sok fel lett újítva, és hát ahogy beszéltünk arról, hogy van olyan lelkipásztor, akinek 10 filiája is van, és igen, el tudja látni, az nagyon nagy szervezést is igényel, mert én hallottam egy olyat, a Balaton felvidéken van, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy az atya összegyűjti egy buszba a filiák híveit, és akkor egy helyen, hát nem tudja másképp megoldani, mert nem jut el minden templomba, van, amikor eljut, van, amikor a busszal elmennek egy helyre, és akkor ott mindenki meghallgatja a szentmisét, vagy Szent Jónáshoz járulhat, Szent Áldozáshoz. Nagyon kreatívnak és jó fizika és lelki erőbe kell lenniük az atyáknak is, és ezt kívánjuk nekik szívből itt a rádióban is, és hogy hirdessék, és beszéljenek a Mária Rádióról a híveknek, mert ahogy mi tapasztaljuk itt a Magyarországi Mária Rádiónál, nagyon örülnek, akik lehetőségekhez jutnak és hallgatni tudják. Nyilván az interneten mindenki meg tudja hallgatni, de a vételkörzetek azért nem mindenhova jutnak el. Még egyszer mondom az adományvonal számát, 061-999-4430-as. Mivel folytatjuk, János?
2: Még annyit hozzáfűznék, hogy nagyon sokszor találkozok így, akár telefonon keresztül, akár személyesen olyan emberekkel, akik mondják, hogy hát milyen jó lenne, hogyha itt is szólna a Mária Rádió. Igen. És hát tényleg vannak olyan körzetek, ahol abszolút, itt legalábbis Magyarországon belül is, ahol nem tud megszólalni a Mária Rádió, de az, hogy meg tudjon szólalni, ahhoz anyagi segítség kell. És az anyagi segítség akár nem csak nálunk, tehát délvidéken, felvidéken, persze, és bármelyik Mária Rádiót nézzük, mindenhol anyagi segítségre van szükség, ahhoz, hogy meg tudjon szólalni egy-egy helyen a Mária Rádió. Én most nem tudom itt a pontos számokat, Boroz Zoltán, a koordinátorunk, aki meg tudná ezeket mondani, hogy egy adó kiépítése pontosan mennyibe kerül meg a frekvencia megvásárlása, de ezek eléggé nagy számok, tehát nagy milliós tételekről van itt azért szó. És hogy meg tudjon szólalni több helyen a Mária Rádió, az tényleg anyagi segítségre van szükség, mert fontos, hogy ez a lélek hangja valóban eljusson minden emberhez, minden ember szívébe. És hogy most előbb kérdezted, hogy mivel is megyünk tovább, mert a mai nap folyamán még, de nem csak a mai nap folyamán, hanem ma, holnap és holnap után szintén Mariaton a délvidéki és felvidéki Mária Rádióknak gyűjtünk adományokat. És most jelenleg egy következő kis bejátszással fogunk tovább menni, mégpedig a délvidék Horváth Marika és Szabadkai Szent György templom imacsoport vezetője. Őt hallgathatjuk most meg. Hallgassuk őt szeretettel.
3: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Marikát, a Szabadkai Szent György templom imacsoportjának vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: És megmondjuk az őszintét a kedves hallgatóknak, ez nem egy előre megbeszélt interjú, hanem Marikáik érkeztek a stúdióba imádkozni, és én arra gondoltam, hogy ha már itt van, akkor kihasználom az alkalmat, hogy kérdezzem egy kicsit a Mária Rádióról, illetve kitérünk a Mariatonra is. Marika, te átvetted az ima csoport vezetését itt Szabadkán.
0: Így van.
3: Mit jelent számodra ez a szolgálat? Tehát mind a mellett, hogy imádkoztok a Mária Rádióba, de te összekovácsolod, összekapcsolod a csoportot is, hónapról hónapra érkeztek is, értesíted őket. Teherként éled meg, kihívásként éled meg, vagy hogyan érzed te ezt a szolgálatot itt, amit végzel a Mária Rádióban?
0: Hát azt mondanám, hogy kihívásként, egyáltalán nem teher, és jól esik a számomra, és most is jól esik, hogy itt lehetek, mivel hogy készülünk is a rózsafűzér imádságra. Szűzanyához imádkozni mindig nagy öröm, akár egyedül, akár csoportban, és pláne, hogy így van egy kis csoportunk, a Szent György templom csoportja, éppen ma van a búcsunk, és így összejövünk, ami az előkészületeket illeti, egyáltalán nem zavar az sem, sőt, az is egyfajta kihívás. Örülök, hogyha a tagokkal tudok tárgyalni, tudok összehozni időpontokat, mert hát azért emberek vagyunk, mindenkinek van valami, közbe jönne ez az, amaz, és mindenkit buzdítanék arra, hogy vegyen részt egy-egy ilyen csoportban.
3: Igen, tehát jó tartozni valahova, ugye így érzed?
0: Igen, igen. Hirtelen akartam mondani egy közmondást, vagy egy, azt hiszem, egy írónak a mondását, hogy az ember szent közösségbe tartozás nélkül haszontalan semmi, vagy ilyen valami hasonló. Most lehet, hogy nem éppen jól mondtam, de ez az igazság.
3: A Mária Rádióban való tevékenykedés mellett, ugye bár maga az ima csoportnak a léte nagyon fontos, hiszen az imádság alappillérként szolgál itt a Mária Rádióban, tehát az alapokat mind az ima adja. Most jelenleg ugye történik egy gyűjtés a Mária Rádió részére. A gyűjtésben ugye bár az anyagi hozzájárulás mellett nagyon fontos az ima, és bátorítunk mindenkit arra, hogy imádkozzon értünk is, és szerte a Mária Rádiókért a nagyvilágban. Viszont én most azt kérdezném tőled, hogy te mivel bátorítod a hallgatókat? Lehet, hogy éppen valaki most gondolkodott el azon, hogy támogatni kívánja a Délvidéki Mária Rádió működését az ima mellett az anyagi hozzájárulással.
0: Ezt nagyon okosnak tartom, hogyha valaki ezen elgondolkodik, mert hát azért mindenhol anyagiak is vannak, és hogyha valaki támogatni szeretné a Mária Rádiót, annak csak egy nagyon jó eredménye lehet, hogy a Mária Rádió hangja eljusson minden ember otthonába. Elsősorban valóban az imádkozásra összpontosítanék, de ezen belül mindenki a lehetőségeihez képest gondoljon a Mária Rádióra, a mi rádiónkra.
3: Nagyon szép gondolat volt, és számomra megható volt a mondatnak az utolsó része. Köszönöm, Marika, hogy megosztottad velem, és látom a szemedben a csillogást, ez nagyon jó, és kívánom azt, hogy ez az öröm, ez maradjon meg a továbbiakban, akár a Mária Rádión belül, illetve kívül. Kívánom azt, hogy a Szent György ima csoport maradjon meg ebben a szolgálatban.
0: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mariaton 061-999-4430-as telefonszámon érhető el, hogyan juttatható el a támogatás. Az adományokat az alábbi módon lehet eljutatni a Mária Rádió részére. A közlemény rovatban minden esetben beirandó, hogy Mariaton, banki átutalással és csekkel, és mind a közlemény rovatban mindig írjuk be, hogy Mariaton, és információ az újságunk május számában és a honlapunk főoldalán található meg. Folytatjuk a beszélgetést, nem tudom, hogy vonalban van-e.
2: Vonalba egy egész különleges telefont tudtunk most, vagy tudunk most arásba tenni a kedves hallgatók számára. Egy nagyon-nagyon régi önkéntessel beszélgetünk most egy pár szót, aki most ünnepelte a 100. születésnapját. Viki néniről van szó. Itt van velünk vonalba, Viki néni.
4: Halló,
0: Szervusz, Viki néni, Szigler Lújzi vagyok, és köszönöm, hogy felvetted a telefont, és ilyen módon is köszönthetünk téged ebben az évben. Ez egy nagyon nagy kerek évforduló, és óriási kegyelme a Jóistennek. Te mit gondolsz erről?
1: Lújzikám, én az, hogy most voltam 99, és jövőre leszek 100, tehát egy valami tévesztő.
0: Akkor már megelőlegeztük neked, ezt úgy látszik.
1: Igen.
0: De beszélj erről a 99 évről legalább egy mondatba, hogy élted meg a Jóistennel, a szűzanyával, itt a Mária Rádióban, akár a családod körében.
1: De, Rózikám, én nagyon-nagyon régi szűzanya tisztelője vagyok, és az Úr Jézusé, és az egész családunk tulajdonképpen, mert én felvidékről való vagyok, amikor a magyarokat rakták át, akkor kerültem Magyarországra, és megtanultam, akkor még nem is tudtam jól magyarul, nagyon keservesen tanultam meg, de azért megtanultam, hálá jó Istennek, megtanultam szépen beszélni magyarul.
0: És megtanultál szépen imádkozni, mint ahogy hallottuk itt hosszú éveken keresztül.
1: Persze.
0: Mária Rádióban.
1: Igen. Mert nagyon-nagyon szerettem az imákat, nagyon szerettem a szűzanyát, és ahol lehetett, mindenütt imádkoztam. És jártam
0: a közösségekbe is jártál, több közösségbe is imádkoztál, úgy tudom.
1: Igen, közösségekbe jártam, és rendkívül boldog voltam, úgyhogy nagyon megköszönöm a Jóistennek, hogy ennyire segített, mert nagyon nehéz volt megtanulni a magyar szót. Nagyon-nagyon nehezen ment. De azért mégis megtanultam, mégis imádkoztam.
0: Viki néni, hogy érezted magad itt a Mária Rádióban? Hiszen tudjuk, hogy nagyon sokszor imádkoztál, egyedül is értünk. Ha valakinél megtudtad, hogy valamelyik családtagja beteg, akár bármilyen más személyi gondja van, akkor te imádkoztál értük, akár közösségbe, akár külön is, és mindig elmondtuk neked, hogy, mert mindig megkérdezted, hogy nálam is, hogy van a férjem, vagy bárki mástól is megkérdezted. Óriási feladatot, küldetést töltöttél be itt a Mária Rádióban, és csak szerettük volna, hogyha minél tovább itt tudsz maradni, és azt hiszem, hogy nagyon sokáig is itt voltál, és ugye tudod azt, hogy mai napon a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk.
1: Igen,
0: és ezért is gondoltuk, hogy nagyon nem tudtuk azért ezt pontosan, hogy te onnan származol, de még egy kicsit beszélj, amennyire nem fárasztunk nagyon ki, a lelki életedről, hogy mit adott neked itt a rádió, az imádságban, az Isten kapcsolatban.
1: Hát, én a rádiótól rettenetesen sokat kaptam. Én azt szeret mondani, annyira boldog voltam, hogy oda tartozhatok, és bizony nagyon-nagyon szívesen mentem, szívesen imádkoztam, és másokért is, mindenkiért, akiért tudtam, akiért megtehettem. Mert ez nem csak, hogy átjöttem Magyarországra, hanem
5: mindent tettem, amit tehettem.
0: És ezt nagyon köszönjük neked, hogy tényleg minden imádságban részt vettél. Hát hetente legalább háromszor voltál itt, akkor karizmatikusoknál is, ott oda is jártál, tudom, hogy nagyon sok felé, és még későig jártál zarándokokra, lelki gyakorlatokra. Ugye azt hiszem, hogy mindent megtettél, hogy a Jóistennek szolgálj, és a szűzanyát tiszteld, és megtegyél mindent, amiről...
5: Nagyon igazad van. Azzal kárpótoltam magamat, amiért átjöttem ide Magyarországra, hogy ott imádkoztam, ahol csak tele lehetett, ott tettem jót, ahol csak lehetett, és nagyon boldog voltam.
0: És mi is nagyon boldogok vagyunk és voltunk. Egyrészt, hogy a Jóisten ennyi ideig megtartott téged, és most is beszélhetünk veled. Másrészt meg, hogy óriási szolgálatot tettél személyesen is mindegyikünknek és a Mária Rádiónak, és hogy most is a teheted imádkozz a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiók működéséért. A Jóisten áldjon meg téged és a családodat is. És még egyszer köszönjük minden hallgató nevében is, a Mária Rádió minden munkatársa nevében is a te szolgálatodat. Jó egészséget kívánunk!
5: Nagyon szívesen tettem, és nagyon boldog voltam, hogy tehettem.
0: Köszönjük szépen, Isten áldjon!
2: Köszönjük szépen mi is, hogy itt volt velünk, és tényleg Isten áldja önt, és még 100 évet kívánok. Viki néni, Isten áldja önt, köszönjük szépen, hogy itt
0: köszönjük
2: volt velünk.
0: Köszönjük szépen. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagy élmény volt hallgatni. Viki nénit ugye természetesen azért ilyenkorban az ember már nem tud úgy beszélni, és a hangja is egy kicsit gyengébb, de én nagyon szerettem hallgatni, és itt is, amikor együtt imádkoztunk vele, egy élmény volt, mert annyira tetrekész volt, annyira friss volt, szellemileg is, és jó humora volt, és mindenben részt vett, és mindegyikünknél idősebb volt, és ő volt a legfittebb. Nagyon sokszor.
2: Még én is emlékszem rá, és nagyon mély hatást tett rám tényleg az imádkozása, ahogy itt volt a rádióban, az egész Mári Rádiónak a lelkiségét képviselte.
0: Igen. És örülünk neki, hogy beszélhettünk vele.
2: És most egy újabb önkéntesünk van a telefonvonalban. Ágopcsa György előbb most hívott minket. Szerintem nem akarok elárulni. Igen, és nem akarok elárulni titkokat, de majd ő el fogja mondani, hogy hogy került ide a rádióhoz, és hogy mióta szolgálja itt a Mária Rádiót, és mit is csinál itt a Mária Rádióba. Szeretettel köszöntöm vonalban Ágopcsa Györgyet. Így értessék,
6: ha Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ágopcsa György. Most már lesz Virginiából hívtam, úgyhogy én körülbelül a Mária Rádiót 20 éve vagyok kapcsolatban.
0: 20 éve?
6: 20 éve.
0: Ezt most én legalábbis... Hogy?
6: Hát amikor meg... Hát én a telefonon keresztül. Mikor meghallottam, én azon a kapcsolatban kerültem azaz. Én a Mária Rádió imáját bekapcsolódok az imába természetesen telefonon keresztül, de nem nyilvánosan, hanem magamba. Szóval én együtt imádkozok az imádkozókkal. Ez volt 20 évvel ezelőtt kezdődött.
0: És most már minden csütörtökön. Minden csütörtökön felhívjuk önt, és bekapcsolódik a rózsafűzér imádságba csütörtök délután.
6: Imádkozok, úgyhogy telefonon keresztül. Hát én nagyon örvendek a Mária Rádiónak, és főleg annak örvendek, hogy a szűzanyának a hangja az a világba elkerült, hogy halljuk a szűzanyának a hangját. És tudom, hogy nem kevés munka az, amit az önkéntesek végig visznek ott, mert nagyon nehéz, sok minden, de csodálatra méltó, hogyan fejlődtek. Azért mondom, én 20 éve figyelek.
0: Na hát ez jó hallani, hogy 20 éve követi a rádió működését, műsorait. És hogyan változott? Előnyére bővült a műsorokról? Mi a véleménye?
6: Azért mondtam, hogy mondtam röviden összefoglalva, hogy csodálom, hogy annyira szépen csodálkozott, bővült, és úgy professzionálisan alakult át, hogy mondhatom azt, hogy az ember tátottája hallgatja, élvezi.
0: A környezetében, ahol él, ahol lakik, hallottak valaha a Mária Rádióról, vagy ön által esetleg?
6: Vannak, mert egy hónapban egyszer találkozunk a magyar közösségbe az itt élő magyarokkal, a környéken élő magyarokkal, szoktunk beszélgetni, el is mondom azt, úgyhogy hát tulajdonképpen itten a telefonkapcsolatok azok, amik nehezítik a kommunikációt, úgy mondván, hogy bekapcsolódjanak. De hát én erre úgy mondván, hogy áldozatot is hozok, mert hát a Jóisten meg a Szűzanya, úgy látom, hogy mindig rám tekintett úgy, hogy ezt meg tudjam tenni.
0: És volt-e valami lelki változás az Isten kapcsolatában, amióta itt követi a Mária Rádiót, ima műsorait, meg egyéb műsorait? Hogy vette észre magán?
6: Hát én őszintén szólva azt el tudom mondani, hogy én nekem volt egy kellemetlen egészségügyi problémám, amikor az történt meg, hogy a nagyobbik lányom Kolozsváron volt, és az orvos fölhívta, hogy azt mondta neki, hogy hát el kell búcsúzni édesapától. Hát utána a gyerekeim, hát ők, mivel úgy mondván, hogy viszik a vonalat, azt a keresztény a hit vonalat, hát ők tudták azt, hogy mihez kell fordulni, úgyhogy papot visznak minden. Megkaptam az utolsó kenetet, és lassan fölépültem a Szűzanya és a közösség, mert én imádkoztak értem, úgyhogy, és ez a Mária Rádiónak is köszönhető. Mert ezért is vagyok én a Mária Rádióval, mert a hitemet erősítette és erősíti. Most hitemet a Szűzanyában. A Szűzanyában vetett hitet, az megerősíti. Az ima az megerősíti. És lehet, annyi gyönyörű előadás van a Mária Rádióban, a püspökökön keresztül, minden, úgyhogy az ember 24 órából 24 órát tudja végig hallgatni. Nem is csodálkozom azon, hogy akik a kórházban vannak, hogy bekapcsolják a Mária Rádiót, és tudják végig hallgatni, és tudnak fejlődni, növekedni.
0: Meg erőt meríteni, hát, gondolom. Mai napon a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk, az ő működésüket támogatnánk, és ezért kérjük a hallgatókat, hogy minél lehetőségeikhez mérten adományozzanak, támogassák ezt a két határon túli rádiót. Önnek mi a véleménye erről? Ismeri őket valamilyen szempontból, vagy csak így a mi elmondásaink alapján tud róluk?
6: Én őket nem ismerem, ez az igazság, de függetlenül mindentől, én tervezem, hogy hazarepülök, és akkor meg akarom önöket is látogatni, személyesen is megismerkedjünk annyi idő után, és akkor amennyire, amit tudok, akkor a támogatásomat, amit szoktam el korábban, mindig a húgomon keresztül, aki Budapesten él, rajta keresztül beküldtem.
0: Nagyon szépen köszönjük.
6: Már az utóbbi időben erre nem volt lehetősége, így úgy döntöttem, hogy mikor otthon leszek, akkor személyesen akkor a Mária Rádiót fogom támogatni. A rádión keresztül a Szűzanya hangját akarom hallani. És szeretném, hogyha mindenkinek a füle megnyílna a Szűzanya hangjára.
2: Nagyon jó.
6: Ezt, ja. Köszönöm.
2: Lenne közben egy kérdésem, mert most már elég rövid kezd lenni itt az időnk, a műsoridőnk lassan, hamarosan majd lejár, hogy tudom, hogy hát általában nőktől nem ilyet, nem illik ilyet kérdezni, de hogy hány éves ön?
6: 81.
2: 81 éves. Igen. Mert még sose találkoztunk, mindig csak telefonon keresztül beszéltünk, és sokszor telefonon keresztül, vagy csak a hallás alapján elég nehéz megállapítani az embernek a korát. És így 81 évesen egy utolsó kérdésképpen hadd kérdezzem meg, hogy miért ad most hálát az életében?
6: Hát én hálát adok egy, hogy a szűzanyána, mert a szűzanyátot kérem, és a családomért, a gyerekeimért, unokaimért, dédunokaimért. Hálát kérek a Magyarországért, hogy a szűzanya terítse ki palástját a Magyarországra, hogy a sátán karmai ne érjék el Magyarországot. Én ezért imádkozom.
4: Nagyon szépen köszönjük is. Mint ahogy mondta, hogy Magyarországra látogat, tehát nagyon szeretettel várjuk ide a Mária Rádió stúdiójába is. Úgyhogy jelentkezzen, hogyha nem tudom mikor tervezte, de várjuk szeretettel.
6: A tervem volt most május, de mivel ez a gazdasági helyzet, ami van, amit lehet hallani, hogy nincsen repülőhöz kerülszín, ja, nincsen anyag problémák. Ezek valahogy mindig háttérbe szorítottak engem. Korábban, 2020 előtt minden évben otthon voltam. Mostan mindig valami közben jön, ami miatt nem tudtam kapcsolni, de remélek és bízok abban, hogy hamarosan fogunk találkozni.
4: Hát legközelebb holnap a rózsafüzérbe. Úgyhogy mindenképpen nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk. És hát a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk életére és családtag, unokák, dédunokák, gratulálunk a nagy családhoz, és továbbra is várjuk szeretettel az ima műsorokban, illetve majd személyesen.
6: Az unoka plusz most a négy dédunoka lesz, hogy érte van. A három plusz a negyedik
4: most. Gratulálunk.
2: Gratulálunk.
4: Szeretettel várjuk, akkor holnap találkozunk a rádió hullámain keresztül a rózsafűzér imádságba, és hát ad is, illetve egész életére jó egészséget is, a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk.
6: Kérem a Mária Rádióra, hogy legyen erejük fizikai, pszichikai és mindenféle erő, hogy tudják ezt tovább inni, és addig csinálják, amíg az utolsó leheletük van, hogy így mondjak.
4: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Isten áldja.
2: Köszönjük szépen, itt volt velünk, és további áldott szép napot kívánunk önnek, vagy hát nem is tudom, most talán éjszaka vagy nappal van most Virginiában.
6: 10 óra, 11 óra között vagyunk. 10-11 óra között vagyunk.
2: Nagyon jó. Köszönjük szépen mindent, és itt volt velünk, és akkor holnap továbbra is szeretettel várjuk az ima.
6: Oké.
2: Imában. Jó. Isten áldja önt, köszönjük szépen a rózsafűzérben.
4: Nem tudom, van-e még idő egy beszélgetésre?
2: Hát beszélgetésre, mert nem nagyon van idő, mert 16 óra 50 van lassan, és 50 órakor pedig kezdődnek a hírek, egy 5 perc van körülbelül most még a adásunkból, mert utána 17 órakor természetesen itt kapcsoljuk Fatimát, majd a Edi világcsalád imádságát, igen, a rózsafűzért.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. Hát én szerettem volna még itt a kolléganőmmel egy pár percre beszélgetni, nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, vagy inkább ne kísérletezzünk.
2: Nem nagyon fog beleférni most itt az időbe. Jó. Tehát így egy kis zene után, egy nagyon pici zene után még visszajövünk, és akkor elköszönünk úgy a hallgatóktól.
4: Egy nagyon szép zenét ajándékozunk önöknek itt a Fatima és Szűzanya napján, úgyhogy hallgassák, fogadják szeretettel a sok beszélgetés után.

0: Szeretettel köszöntjük újra itt a hallgatókat, most már tényleg csak pár percünk maradt az élő adásból. Hamarosan a fatimai kegyhelyt fogjuk majd kapcsolni, rózsafűzérbe kapcsolódhatnak be a kedves hallgatók. Én mindenkinek megköszönöm a telefonhívását, a részvételét, bárki, aki hozzászólt a műsorhoz, és a mai nap még maraton, még tart egész 21 óráig, és addig is várjuk a kedves hallgatónak a telefonjait, támogatásait, a délvidéki és felvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk a mai nap folyamán, és az adományvonalunk az 061-999-4430-as, ami szeretettel várjuk a kedves hallgatók telefonjait, adományait, és két kedves önkéntes fogadja a telefonhívásokat, ott ha esetleg hozzá szeretne szólni a műsorhoz későbbiekben is, akkor nagyon szívesen visszahívjuk önöket, tehát várjuk a kedves hallgatók telefonjait, és mi most elbúcsúzunk önöktől, mert hamarosan véget ér ez a kis blokk, és köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és hallgattak minket. Én elköszönök önöktől, Baracskai János, és kedves műsorvezető társam,
1: Sziglár Lúzi. Én is megköszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét. Nagyon jó volt önökkel beszélgetni, remélem, hogy önök is hallgatták sokan a Mária Rádiót, illetve támogatják a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiók működését. Ezúton is köszönjük, és hát ma csodálatos nap van, a fatimai szűzanya jelenés emléknapja, és az a fatimai közvetítés, és most a Világcsalád rózsafűzére, az örvendetes rózsafűzérrel köszöntjük a szűzanyát és önöket is, és minden kedves hallgatónkat is. A Jóisten áldja önöket, jó egészséget és szép napot kívánunk a továbbiakban is.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt Váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri bazilikában május 9-én, de a Főszékesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját határon innen és túl. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, a háttérben pedig egy halk harangszót, amely a fatimai kegytemplomból hallatszott, hiszen arra készülünk, hogy összekapcsolódjunk a világcsalád többi Mária Rádiójával, és együtt végezzük a rózsafűzér imádságot erről a csodálatos kegyhelyről. A mai napon az ünnepi szentmisét is hallhattuk, és bekapcsolódhattunk az ünnepi liturgiába. Most pedig a világ, hát legtöbb Mária Rádiója élőben kapcsolódik, azért, hogy köszöntsük a szüzanyát, és hogy együtt imádkozzuk a rózsafűzér imáját. A köszönő, beköszönő szavakat főtisztelendő Marco Luistól hallhatjuk, a portugáliai Mária Rádió műsorigazgatójától. Tisztelt zarándokok, akik itt jelen vagytok a fatimai jelenések kápolnájában, kedves lelki zarándokok és a világ minden tájáról minket hallgató Mária Rádió hallgatók. Mindannyian a boldogságos Szűz Mária gyermekei vagyunk, úton, zarándoklaton a világ nagy Mária kegyhelyei felé, egyesülve az imádságban. Ebben a világ méretű rózsafűzér imádságban velünk együtt imádkoznak a Mária Rádió hallgatói, önkéntesei, munkatársai és támogatói közel 90 országból az 5 kontinensről. Innen Kovada Iriából, Fatimából különösen a béke szándékára imádkozunk, amelyet a szeplőtelen szív győzelmének következményeként ígért meg a szüzanya. A szüzanyait Kovada Iriában a pásztor gyermekeken keresztül arra kérte az egész világot, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, a békéért, a bűnösök megtéréséért és a lelkek üdvösségéért. Ez a kérés és szükséglet több mint egy évszázad múltán is aktuális maradt, sőt, különösen a mi korunkban. 1917. május 13-án történt a fatimai szüzanya első jelenése. 2021-ben pedig május 13-án innen volt a portugáliai Mária Rádió első adása egy világméretű rózsafűzér imádság formájában, amelyet a Mária Rádió világcsaládjaként együtt imádkoztunk éppen úgy, mint ma. Fatimában a jelenések kápolnájában kezdtük sugárzásainkat. Az, hogy minden nap Fatimából imádkozhatunk, és hogy a közel 90 ország minden Mária Rádiójában napi műsoraink részeként jelen lehet Jézus üzenete a szüzanya által, ez kétségkívül nagy áldás a Mária Rádió minden hallgatója számára világszerte. Mindannyiunk életét meghatározza a szüzanya hívása az imádságra, a bűnbánatra, a megtérésre. De a portugáliai Mária Rádió elmúlt 5 éve, miként bizonyára minden ország Mária Rádiójának története, szintén az imádság, a bűnbánat és a megtérés által volt meghatározva és fenntartva. A portugáliai Mária Rádió eddigi 5 éve során bőséges áldásokban részesültünk. Olyan áldásokban, amelyeket Jézustól kaptunk Mária által az ő rádióján keresztül. Áldásokban, amelyeket küzdelmek, áldozatok, nehézségek, félreértések és üldöztetések közepette nyertünk el a kereszt jelével, Jézus jelével, Mária oltalma alatt, oly sok együtt haladó ember támogatásával, oly sok hallgató imádsága és nagylelkű támogatása által a szűzanyával egységben nap mint nap erőt találunk, mint Mária Rádió abban a szilárd meggyőződésben, hogy mindannak, ami Mária szeplőtelen szívében születik, jövője van. Az öt kontinensen jelenlévő Mária Rádió Mária szeplőtelen szívének győzelmét szolgálja. Elérkezett az idő, hogy ma itt Fatimában ismét a szűzanyára bízzuk, neki ajánljuk minden Mária Rádiót. Rábízzuk minden hallgatónkat, önkéntesünket, munkatársunkat és támogatónkat. Rábízunk minden embert, aki már ismeri a Mária Rádiót, vagy akihez még el fog jutni. Rábízzuk a Mária Rádió terjeszkedését az egész világon, mint a békeeszközét és a lelkek üdvösségének eszközét. Itt vagyunk gyermeki szívvel, Mária házában, hogy befogadjuk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket általa Jézus Krisztus, ami megváltunk, akar adni nekünk. Máriához, ami édesanyánkhoz imádkozunk, kérve Szent Ferenc és Jácinta Mártó, valamint tiszteletreméltó Lúcia nővér közbenjárását. Köszönetet mondunk a Fatimai Kegyhely plébánosának, hogy ezen a napon, miként az év minden napján az elmúlt 5 év során fogadott bennünket. Köszönjük továbbá Rui Gouveia püspök úrnak, Lisszabon segédpüspökének, hogy vezeti a Mária Rádió ezen világméretű rózsafűzér imádságát, valamint közelségét és önkéntes szolgálatát országunk Mária Rádiójának kezdete óta, előbb papként, immár körülbelül 1 éve pedig püspökként. Krisztusban szeretett testvéreim, imádkozzuk a rózsafűzért teljes bizalommal a szívünkben, és egy szívvel lélekkel, ahogyan a szűzanya itt ezen a helyen kérte tőlünk, tegyük ezt minden nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szemléljük a dicsőséges titkokat, ebből az első titokban szemléljük Jézus feltámadását. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámad. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnak feltámad. Részlet a fatimai üzenetből. Egyedül maradok itt? Kérdezte Lúcia szomorúan. Nem, gyermekem. És sokat szenvedsz? Ne csüggedj, soha nem hagylak el. Szeplőtelen szívem lesz a menedéked és az út, amely Istenhez vezet. Ezt a tizedet Mária szeplőtelen szívének diadaláért ajánljuk fel, akinek szolgálatában áll a Mária Rádió minden állomása szerte a világon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Gloria Patri et Filio.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Et in saecula saeculorum. Amen.
6: Ó Maria concebida sem pecado,
3: ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket.
6: Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.

0: No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu.
1: Ao második dicsőséges szentitokban szemléljük Jézus mennybe menetelét. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján. A fatimai üzenetből. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, a rózsafűzért királynőjének tiszteletére, hogy elnyerjétek a békét a világ számára, és a háború végét, mert egyedül ő tud segíteni rajtatok. Ebben a titokban mindazokért imádkozunk, akiket hitük miatt üldöznek, a vallás szabadságért, a világ békéjét és a háború befejezéséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Et in saecula saeculorum. Amen.
0: Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus,
1: ó bűnélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Ó Jézuson, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: A harmadik titokban szemléljük, ahogy a Szentlélek leszállt Szűz Máriára és az apostolokra. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Fatimai üzenetből végül az én szeplőtelen szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, és az meg fog térni, és a világnak békeidő adatik. Portugáliában a hit dogmája mindig megmarad. Ebben a tizedben imádkozunk az egyházért, a Szentatyáért, a püspökökért és a papokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Gegrüßt heißt du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Gegrüßt heißt du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Köszönjük, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: todos os dias. Oferecemos este mistério pelos ouvintes, colaboradores, voluntários e benfeitores da Rádio Maria no mundo inteiro.
1: Közben szíme, voltak is megszakadás, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom.
1: Ebben a tizedben a Mária Rádió hallgatóért, munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért imádkozunk. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most
2: zdravo,
1: is halálunk
2: Mario,
1: órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti medžo džemene. I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
2: órájában.
1: Zdravo,
2: Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
2: órájában. Miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medžo ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Gloria Patri et Filio.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Et in saecula saeculorum, amen.
4: A Maria concebida sem pecado.
1: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög
4: érettünk.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Az ötödik titokban szemléljük, ahogy a boldogságos Szűz Máriát az angyalok és szentek királynőjévé koronázzák. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Részlet a fatimai üzenetből. Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek jut a pokolba, mivel nincs senki, aki áldozatot hozna és imádkozna értük. Ezt a tizedet az emberi élet tiszteletéért ajánljuk fel a fogantatástól a természetes halálig, valamint minden családért és a megszentelt életet élőkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlünk, Mária.
1: Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Gloria Patri et
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A Maria concebida sem pecado.
1: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, hogy hozzád menekülünk. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
1: Ladinha Lauretana, Santa Mãe Mertu, Clahashun, Cristo Shigera Teira. Most pedig a Loretto Litániát imádkozzuk, Uram, irgalmaz nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmaz nekünk, megváltó Fiú Isten, irgalmaz nekünk, Szent Lélek Úr Isten, irgalmaz nekünk, Szent Háromság Egy Isten, irgalmaz nekünk, Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk, Istennek Szent Anyja, könyörög érettünk, Szüzeknek Szent Szüze, könyörög érettünk, Krisztusnak Szent Anyja, könyörög érettünk, Egyházunknak Anyja, könyörög érettünk, Irgalmasságnak Anyja, könyörög érettünk, Isteni kegyelem anyja, könyörög érettünk, reménységnek anyja, könyörög érettünk, tisztaságos anyja, könyörög érettünk, szeplőtelen szűz anyja, könyörög érettünk, sérelem nélkül való anyja, könyörög érettünk, szűzvirág szent anyja, könyörög érettünk, szeretetre méltó anyja, könyörög érettünk, csodálatos anyja, könyörög érettünk, jó tanács anyja, könyörög érettünk, Tereptünk anyja, könyörög érettünk, üdvözítőnk anyja, könyörög érettünk, nagy okosságú szűz, könyörög érettünk, dicsérendő szűz, könyörög érettünk, tisztelendő szűz, könyörög érettünk, nagy hatalmú szűz, könyörög érettünk, irgalmas szűz, könyörög érettünk, hűséges szűz, könyörög érettünk, igazság tükre, könyörög érettünk, bölcsesség széke, könyörög érettünk, örömünknek oka, könyörög érettünk, lelki edény, könyörög érettünk, tiszteletes edény, könyörög érettünk, ájtatosságnak jeles edénye, könyörög érettünk, titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk, Dávid király tornya, könyörög érettünk, elefántcsontorony, könyörög érettünk, Mária aranyház, könyörög érettünk, Fridnek szent szekrénye, könyörög érettünk, Mennyország ajtaja, könyörög érettünk, hajnali szép csilla, könyörög érettünk, betegek gyógyítója, könyörög érettünk, bűnösök menedéke, könyörög érettünk, Menekültek menedéke, könyörög érettünk, szomorúak vigasztalója, könyörög érettünk, keresztények segítsége, könyörög érettünk, angyalok királynéja, könyörög érettünk, pátriárkák királynéja, könyörög érettünk, proféták királynéja, könyörög érettünk, apostolok királynéja, könyörög érettünk, vértanú királynéja, könyörög érettünk, hitvalló királynéja, könyörög érettünk, Szüzek királynéja, könyörög érettünk, minden szentek királynéja, könyörög érettünk, áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, könyörög érettünk, mennybe felvett királyné, könyörög érettünk, szentolvasó királynéja, könyörög érettünk, családok királynéja, könyörög érettünk, béke királynéja, könyörög érettünk, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, könyörögjünk, Add, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig Monsignor Rui Gouveia Lisszabon segédpüspöke homiliája következik. Kedves testvéreim a jelenések kápolnájában, kedves Mária Rádió család világszerte, mintegy 90 országban, akik rádión vagy videóközvetítésen keresztül kapcsolódtok hozzánk. Ahol minden elkezdődött, 5 évvel ezelőtt pontosan ezen a helyen, ebben a jelenések kápolnájában kezdte meg sugárzását a Mária Rádió Portugáliában. mind a Máriával, a rózsafüzérrel és Fatimával kezdődött. Vannak kezdetek, amelyek nem a véletlen művei, és önmagukban is sokat mondóak. Valójában, amikor valamit a szűzanya házában kezdünk el, akkor anyai oltalmát kérjük, és azt mondjuk Istennek, legyen nekem a te akaratod szerint. Az, hogy ma itt vagyunk 5 évvel később, segít megérteni, hogy ez az út nem pusztán technikai vagy intézményi út volt. Ez a hit, az imádság és az isteni gondviselésbe vetett bizalom útja volt. Az, hogy ma itt vagyunk, azt jelenti, hogy megújítjuk ugyanazt a lelkületet, amely 5 évvel ezelőtt élt bennünk, és ezt mondjuk az Isten szülőnek és a mi édesanyánknak. Oltalmaz minket, és vezess bennünket mennyei atyánk akaratának útján. Az, hogy ma itt vagyunk, azt is jelenti, hogy újra halljuk Ajkáról azt, amit egykor Luciának mondott, ne csüggedj, én soha nem hagylak el. Az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked és az út, amely Istenhez vezet téged. Egy család, amely átöleli a világot. Mint minden az egyházban, mint minden, ami felülről jövő akarat szerint történik, mi sem vagyunk soha egyedül. Ebben a rózsafüzér imádságban a fatimai kegyhelyen mintegy 90 ország kapcsolódik össze, testvérállomásain keresztül az 5 kontinensen elterjedve, sokféle nyelvű, kulturájú és történelmi hallgatók, akiket mégis ugyanaz a vágy egyesít, imádkozik, és közelebb kerülni Szűz Mária fiához. Úgy gondolom, hogy a Mária Rádió éppen ezt jelenti, nem csupán egy kommunikációs eszközt, hanem egy közösséget, amely egy lelki családba helyez bennünket, amely átlépi a határokat, és sok szívhez eljut, egyre több szívhez. Ebben a májusi hónapban, Mária hónapjában, a portugáliai Mária Rádió Mariatonjának jelmondata ez, a szeretetben van a győzelem. Egyszerű szavak ezek, mégis tele vannak igazsággal. A győzelem, amelyről Fatima beszél, nem a hatalom győzelme, nem az erőé, a kényszeré vagy a megtévesztésé. Ez a szeretet győzelme, egy olyan szereteté, amely összeköti az embereket, amely segít, amely megtérít és vigasztal, amely az ellenségért is imádkozik, amely felemel és megbocsát, amely kiengesztel és hirdeti az örömhírt. Egy olyan szereteté, amely reményt ad, soha nem adja fel, és mindig kész építeni. Egy olyan szereteté, amely megérti, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Egy olyan szereteté, amely tudja, hogy erősebb a halálnál. Ezt a szeretetet kell hirdetnünk a világnak. Ez volt az üzenet, amelyet a szűzanya erre a földre hozott, és ez volt az az üzenet, amelyet a kis pásztorgyermekek gyermeki tisztaságú szívvel fogadtak be. Egy üzenet, amely kicsinek tűnt, mégis áthatolt az időn, és ma is megérinti a világot. Ez az üzenet áll legközelebb a Mária Rádió szívéhez, és ez bátorítja arra, hogy tovább haladjon előre. A szeretet győzelme. A szeretetben van a győzelem, nem a gyűlöletben, nem az erőszakban, nem a félelemben, hanem a szeretetben. És talán ma ez az üzenet szükségesebb, mint valaha. Olyan korban élünk, amikor sok ember fáradt, megosztott, sebzett, és néha már szavai sincsenek az imádsághoz. Éppen ezért marad a rózsafüzér ennyire időszerű. Amikor imádkozzuk, nem pusztán egy régi állítatot ismételgetünk. Az egész világot Mária kezébe helyezzük. Abban a bizonyosságban, hogy ő azt fiára, Jézusra bízza, aki irántunk való szeretetből legyőzte a halált és él. A Mária Rádió ezért született, hogy hirdesse Jézus halálát és feltámadását, és így Isten szeretetének eszköze legyen a világban, hogy minden órában emlékeztessen bennünket arra, hogy van remény, és nem vagyunk egyedül, hogy van egy édesanyja, akinek szíve értünk dobog, és aki kísér bennünket, hogy Mária szeplőtelen szíve menedék, remény és az út, amely elvezet bennünket a Szent Háromság egy Istenhez. Adja Isten, hogy ez az eszköz, amely Jézus üzenetét közvetíti ma Mária lábainál, megújítsa elköteleződését arra, hogy továbbá is az imádság, a béke, a remény szavát vigye el oly sok emberhez, oly sok családhoz, a betegekhez, az idősekhez, a fiatalokhoz és mindazokhoz, akik életük értelmét keresik. Ahogy lezárjuk ezt az ima alkalmat, újítsuk meg felajánlásunkat, bízza mindegyikünk szívét a boldogságos Szűz Máriára, és vezessen ő bennünket mindig Jézushoz. A Mária Rádió minden mikrofonja legyen a béke eszköze, legyen minden Máriáé. Totus tuus, Mária, fatimai rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Felajánlás Szűz Máriának, ó Szűz Mária édesanyám, egészen felajánlom magam neked, és őszinte odaadásom bizonyítékaként ezen a napon, neked szentelem szemeim, füleim, a számot és a szívemet, egész lényemet fenntartások nélkül. Mivel egészen a tied vagyok, ó páratlan jóság anyja, emelj fel, védj meg, és oltalmaz engem, mint tulajdonodat, mint azt, aki hozzá tartozik.
2: Amen.
1: Megköszönjük a segédpüspök atyának, a Mária Rádió önkénteseinek, munkatársainak, mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy közvetíteni tudjuk ezt a rózsafűzért szerte a nagyvilágban. Most pedig az áldás következik, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kedves hallgatóink, ezennel véget ért a közös ima alkalmunk. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak. Örülünk, hogy ismét körbeölelhettük a világot imáinkkal. Istennek legyen hála, hogy a technika segítségével ezt megtehettük, és ha fizikailag nem is tudtunk ott lenni, de a mai szép ünnepnapon lélekben mindannyian Fatimában lehettünk. Legközelebbi közös ima alkalmunk, állomásunk Irak lesz, ahol május 22-én pénteken délután 17 órai kezdettel fogjuk majd a rózsafűzért imádkozni. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk, addig pedig hallgassák a Mária Rádiót, és imádkozzuk a rózsafűzért. Örömmel válaszoljunk a Szűzanya hívására. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzom a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egész napos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a főszékes egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István, Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Máriatón. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
4: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Folytatjuk élő műsorunkat a Mariaton keretében, és műsorvezető társaim
1: Varga Kata
2: és Csegezi Mária,
0: illetve a technikusi pult mögött Lukovics Milán ül, és Felvidék és Délvidék javára végezzük ezt az adománygyűjtő 3 napot, aminek ez az első napja. Mai napon elsősorban Délvidékre fókuszálunk, vagyis a Szerbia területén működő, igen-igen érdekes és nehéz helyzetben lévő Mári Rádióra, de természetesen akinek a szívéhez Felvidék áll közelebb, az is nyugodtan támogathatja ezt az adománygyűjtést, amiről majd holnap után lesz jobban szó, hiszen az adományokat elosztjuk az ő igényeiknek megfelelően közöttük, illetve hát Erdély is majd a csíksomlyói búcsúhoz kötődően ők is Mariatont tartanak, és akkor az ott gyűlt adományok is segítik a Felvidéki, illetve Délvidéki Mári Rádiót, hogy túléljék ezt a nehéz időszakot.
1: 0619994430-as a telefonszámunk, ami egészen este 9 óráig hívható, valamint a következő 2 napon, reggel 7 órától szintén este 9 óráig, és hát így készültünk a hallgatóknak, akik a mai napi műsorfolyamot hallgatják. Ők már bekapcsolódhattak ezekbe a rövid kis betekintésekbe, amik által a Délvidéki Mária Rádió életébe nyerhetünk egy kis bepillantást.
0: Azt is mondjuk el, hogy azt is igyekeztünk megszervezni, hogy ezeken a napokon, legalábbis reggel 7-től este 9-ig legyenek imádkozók, akik hát imádkoznak azokért, akik adományoznak, de természetesen a Délvidék és Felvidéki Mári Rádióért, hiszen ugye a ottani magyarságnak a létszáma az sokkal-sokkal alacsonyabb, mint akár Erdélyben. Éppen ezért ennek a két Mári Rádiónak a működése az mindenféle szempontból nagyon nehéz, mindenféle módon próbáljuk őket segíteni, emberileg is, műsorokkal is, de természetesen az anyagi támogatásra is szükség van, hogy működjenek, tehát enélkül ők biztos, hogy egy éven belül be kellene, hogy szüntessék a sugárzásukat.
2: Kata említette a telefonszámot, hogy 061-999-4430-as. Fontos tudnunk, hogy nem emelt díjas hívás. És a telefonvonalba, akik hívják majd ezt a számot, megkérjük, hogy mondják be a támogatás összegét, illetve az adataikat, hogy esetleg vissza tudjuk hívni őket.
1: A telefon másik végén ugye fogadó önkénteseink állnak, viszont emellett még akár személyesen is be lehet hozni a fölajánlásokat a Gogol utca 28-as szám alá, itt a Lehel-tértől egy nagyjából 5 percre van a stúdiónk, és szeretettel várjuk, akik ilyen módon szeretnék támogatni a rádiót. Valamint az fontos, hogy ha csekken keresztül vagy banki utalással támogatják ezt a célt, akkor mindenképpen írják rá, hogy Mariaton a közleménybe. Mert így tudjuk, hogy erre lesz a felajánlás.
0: Nézek az üvegablakon keresztül, és ha jól látom, akkor a kedves önkéntesünk éppen nem beszél senkivel, úgyhogy nagyon várja a kedves hallgatók visszahívását, és hát ebben a blogban is nagyon-nagyon örülnénk, hogyha valamely kedves hallgatóval tudnánk egy kicsit beszélgetni, miért fontos neki Délvidék, Felvidék, az elcsatolt területek magyarsága, miért érzi fontosnak, hogy támogassa a Mári Rádiót. Ez biztatja a többi hallgatót is, és hát valószínűleg mindenkinek erőt ad, hogy meghozza a maga áldozatát.
2: Mert adni jó.
1: És most, hogy egy kicsit erre biztassuk a hallgatókat, egy rövid zenei bejátszás következik. Hát Délvidék, valamint Felvidék is számos magyar előadónak, művésznek a szülő helye, szülő területe tulajdonképpen. Rúzsa Magdolna nevét ismerhetik a hallgatók, Máté Péter díjas énekesnő, aki a Megasztár című műsor által vált ismerté, és hát ő arról a területről származik, Délvidék szülötte. A következő percekben Hazatalász címmel őtől hallhatunk egy éneket.

0: egyszer majd úgyis hazatalálsz, visszahív utca, térs a ház, énekelte Rúzsa Magdi, vajdasági származású énekesnő. Egyébként érdemes megtekinteni a zene videóklipjét, Kishegyesen készült az énekesnő a származási helyén, és hát a délvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk főleg a mai napon, a Mária Rádió Mariatonja által, aminek a műsorigazgatója Palatinus István atya. A következő percekben, amíg hívhatják a 061-999-4430-as telefonszámot, István atyával hallhatnak egy rövid beszélgetést.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A következő interjúban Palatinus István atyával, a Délvidéki Mária Rádió igazgatójával fogunk beszélgetni, a Délvidéki Mária Rádió működéséről és munkájáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy elfogadta a felkérést!
2: Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat az anyaországban is, az egész Kárpát-medencében, meg ahol csak hallanak.
1: Mit jelent kisebbségi magyarnak és katolikusnak lenni délvidéken?
2: Hát ez mindig egy nagy érzést ad nekünk, kiállni a saját értékeink mellett, a hitünk mellett, és tudni azt, hogy Szent István örökségében a szűzanya oltalma alatt, és ez ma olyan csodálatos, hogy pont most kezdődik a Mariaton, hiszen a Fatimai szűzanya emléknapja van, és ez tudatosítja bennünk, hogy mi magyarok azért a szűzanya szívébe vagyunk helyezve az első szent királyunk által, és ez egy különleges erőt ad nekünk a megmaradásra és a jelenlétre.
1: István atya, miért és hogyan lett a Délvidéki Mária Rádió igazgatója?
2: Hát ez már lassan egy felnőtt korral ezelőtt kezdődött el, majdnem 18 évvel ezelőtt. A Mária Rádiónak az önkéntese voltam, és aztán, amikor lassan, folyamatosan alakultak itt a Mária Rádiónak az útjai, akkor úgy látták jónak, hogy engem válasszanak meg a Mária Rádió műsorigazgatójának, és hát azóta próbáljuk egyengetni ezt az utat, hogy a Mária Rádió

0: keresztény tanítást, imádságot sugározó rádió itt a délvidéken, magyar nyelven. Elsősorban ezt látjuk a legnagyobb fontosságnak, hogy a térben és a térerőben is, a médiában is jelen legyünk Isten üzenetével. És hála Istennek azt mondhatom, hogy ez a 20 pár év alatt a Mária Rádiónak a jelenléte az egy nagyon szép dolog, egy megbecsült dolog, egy értékelt dolog. Mi pedig igyekszünk a hit által egy megtartó reménységet is hordozni az emberiségben, hogy a Jóisten segítségével ott, ahol vagyunk, ahol amelyik földből megalkotott, meggyúrt bennünket, ott műveljük az életünket, ott teremtsük meg az élethez szükséges lehetőségeket, és hogy megmaradjunk itt ezen a területen, ahol annyi sok kegyelmet adott a Jóisten itt a magyarságon keresztül. Emlékezzünk csak a déli harangszóra, Nándorfehérvárnál, és sok-sok más ajándékot is, ami gazdagítja az egyetemes magyarságunkat, gazdagítja a keresztény hitünket, gazdagítja a jelenlétünket, és ezáltal valóban egy fényhordozókká lehettünk itt a délvidéken, a két egyház megyében, és talán azon túl is, ahol hallhatók vagyunk.
1: Mire a legbüszkébb a rádióval kapcsolatban? Milyen örömeik vannak?
0: A legbüszkébb az vagyok, hogy nagyon jó munkatársaink vannak, sok-sok segítőnk van, sok önkéntesünk van, akik örömmel dolgoznak éveken keresztül a rádióba. Vannak különféle megmozdulásaink, mint például most is a szavaló verseny, ahova ide a délvidéki Mária Rádióba, még Felvidékről is, Magyarország Veszprém környékéről is vannak jelentkezők, és ez szombaton lesz a döntünk, ahova beválasztottuk ezeket a jelentkezőket és ezeket a gyermekeket is. Tehát nagyon sok öröm van igazán a rajzpályázatok is a részvétben, és mindez valahol egy szépet, egy örömet, egy csodát adott nekünk.
1: És melyek a legnagyobb kihívások?
0: Hát a legnagyobb kihívások azok mindig a tovább, egy lépéssel előbbre, és nyilvánvalóan, hogy egy nagyon fontos alapot jelent az anyagi háttér, mert hiszen ez nélkül a Mária Rádió se nem tud működni. Kegyelemből, áldásból, jó szándékból, missziós lelkületből itt van bennünk minden, de szükségünk van mindazokra az eszközökre, amik ebben az országban is lehetővé teszik, hogy szóljunk, hogy jelen legyünk, és hogy közvetíteni tudjuk a küldetésünket, hogy elvigyük az örömhírt mindazokhoz, akik hallgatnak bennünket.
1: Mit üzen az adományokkal és imádsággal segítő, hallgatóknak?
0: Hogy nyissuk meg a szívünket, és hogyha megnyitottuk először a szívünket, akkor hiszem azt, hogy ez arra sarkal bennünket, és arra vezet bennünket, hogy megnyissuk a lehetőségeinket is, hiszen a keresztény ember érti az életet, tudja, hogy az adományával, a támogatással olyan dolgokat tesz lehetővé, amely igazi értékeket közvetít, igazi értékeket ad az embereknek, és akkor hiszem, hogy az ember nem vonja meg magát attól, hogy ha keveset, ha többet is adhat, akkor részt vegyen ebben a csodában, mert adni az mindig boldoggá tesz, mindig örömtelivé tesz. Erre kérek mindenkit, aki ezekben a napokban hallgatja a Mariaton találkozásunkat, jelenléteinket, a négy Mária Rádió, Magyar Mária Rádió összefonódásával, összekapcsolódással, és mindenek fölött Isten áldását kívánom mindenkire, hogy a Jóisten tudatosítsa bennünk ezt a Szent Istváni és Szűzanya örömében, szeretetében összekapcsolt és összetartott népünket, nemzetünket. Hálával és köszönettel

0: tartozunk mindig a Magyarországi Mária Rádiónak, hogy ebben mindig a segítségünkre sietett, hiszük, hogy most is így lesz.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Na hát, Palaténusz István atyát hallottuk, a Délvidéki Mári Rádió igazgatóját, és hát ő mindig olyan szép magyar nyelven elmondja aktuális üzenetét, de hát most is, hogy mennyire rászorulnak a mi támogatásunkra. Benneteket mi köt a Délvidékhez, vagy milyen emlékeitek fűződnek Délvidékhez?
3: Nekem valami kevés emlékem van Délvidékről. A közös Mária Rádiós születésnapot ünneplő találkozón kívül, viszont elmondanék egy érdekes történetet édesapámmal kapcsolatban, aki Szeged környékén nőtt fel, ott a déli határon, akkor még ugye Jugoszlávia határánál, és valahogy mindig áthallatszott a szabadkai rádió, és onnan tanult meg szerb-horvátul. Tehát egy érdekes rádiós történetet, nem a Mária Rádió, de hogyha ott így magyarként meg tudott tanulni szerb-horvátul, valahogy az jut az eszembe, hogy egy ilyen hát kicsinek tűnő rádióállomás, de hogy mennyit jelentett az ottani emberek számára, hogy magyarul hallják az evangéliumot, ugye mintegy 300 ezer ember él ott Délvidéken, aki magyar, vagy magát magyarnak való, egyre kevesebben vannak, és hát kell valami ragasztó, ami összefogja ezt a népességet, és hát talán ebben tud segíteni a Mária Rádió ott helyben, kulturálisan is, valamint a hitben is.
4: Én csak átutazóban jártam arra, Medjugorjéba mentünk zarándokolni, és áthaladtunk az országon, úgyhogy konkrétan nincs kapcsolatom, de azt tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben van most a rádió is. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy segítsenek, hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, amely nem emel díjas, és támogassák a Délvidéki Mária Rádiót, fejezzük ki a szeretetünket és az összetartozásunkat. Nem csak pénzbeli adományokat várunk, aki nem tud anyagi támogatást adni, annak az imájára számítunk, hiszen az összetartozásnak ez is a jele.
2: Én is sokszor jártam Délvidéken, vagy jó párszor, és nagyon szép történelmi emlékek vannak egyébként. Hát persze nagyon-nagyon sík ez a vidék, de azért a természet is tud szép lenni, például a Tisza és a Duna összefolyása, és akkor utána ott Belgrádnál, ugye az egykori Nándorfehérvárnál már a Tisza egy nagyon széles, hát majdnem egy kilométer széles folyó, úgyhogy tényleg lenyűgöző az, meg hát természetesen ugye a Nándorfehérvári vár, aztán egy kicsit lejjebb ugye a híres Vaskapuszoros, ahol a Duna áttör a hegyeken, és olyannyira leszűkül ez a hatalmas folyó, hogy mindössze 70 méter a szélessége a legszűkebb helyen, és ott 70 méter mély a Duna, illetve olyan is van, ahol meg több mint 3 kilométer széles, Galambóc váránál, ami hát aztán szintén nagyon, mint hogy egy nagy tópartján állna az ember, körülbelül úgy érzi magát, illetve ott a Duna közelében van egy kis sivatag is, tehát egy olyan terület, amit homok borított, aztán egy jó 100 évvel ezelőtt igyekeztek olyan növényeket telepíteni, amit megfogta a homokot, mert a déli szél néha még Budapestig is elhordta a delibláti sivataknak a homokját. Hát természetesen a ugye 99-es NATO bombázások, amik 78 napig tartottak, hát ezt a vidéket, Délvidéket, az egykori Jugoszlávia ugye Vajdaság nevű korábban autonómiát élvező területét is hát sújtották, ipari létesítményeket, hidakat, vasútállomásokat mind lebombázták, úgyhogy hát valaki oda utazik, vagy ezelőtt egy 10-15 évvel oda utazott, akkor hirtelen úgy érezte, hogy mondjuk legalább 30-40 évet így visszapörgették az időnek a kerekét, úgyhogy hát nagyon nehéz helyzetben vannak, katolikusként is, ugye kisebbségben vannak, magyarként is, és ez a kettős kisebbségi lét azért talán erősíti is őket, hogy helytálljanak és kitartsanak.
4: Több mint 100 éve vannak elszakított magyar lakta területek, és a szeretet útján össze tudjuk kapcsolni újra a magyarokat.
3: Hogy egy kicsit a hallgatóknak is teret adjunk a telefonálásra. Egy rövid zenei bejátszás következik ismét. Stefanovics Zorán, ugye simán csak Zorán néven említett, szerb származású magyar énekes, Körtánc című dalát, Kóló, ugye ez a másik címe. Ez egy nagyon érdekes, hát ott délvidéken is, valamint a Balkánon is járt körtánc. Hát én őszintén szólva nagyon szeretem ezt a jelenséget tulajdonképpen, mikor akár spontán az utcán is egy-egy ilyen népünnepé kapcsán összekapcsolódnak az emberek ilyen körtáncban. Úgyhogy ez alatt a zene alatt a 061-999-44-30-as telefonszámon érhető el a Mária Rádió adományvonala.

0: Hát igen, a népek táncának azért van egy hangulata, akár a lengyelekre, írekre, skótokra, spanyolokra gondolunk, mindegyiknek azért van egy olyan sajátos hangulata, amit talán néha ezek a műtáncok nem tudnak visszaadni. És hát Zorán persze hiteles tolmácsolója ennek a délvidéki keverék, népek keverék kultúrájának. Úgyhogy Zorán Koló szerbül, magyarul Körtánc című tánczenéjét hallottuk.
1: Legyen ez is biztatása arra, hogy fogjunk össze, adományozzuk meg a délvidéki Mária Rádiót, járuljunk hozzá ahhoz, hogy a bérköltségeiket, a nyomda és könyvelési költségeket, gépjármű vagy frekvenciadíjak, stúdióbérlés,
0: hát és a rezsi,
1: költség,
0: és a rezsi, az áram, rezsi, hát bizony, ugye azzal működik a rádió.
1: Bizony, bizony. Mindez nagy anyagi terhet jelent a délvidéki Mária Rádió számára. Egészen kicsi adománnyal is tudjuk támogatni őket. Nem az összeg nagysága vagy mértéke számít, hanem a valódi adakozás. Hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, amely nem emelt díjas, és mondják be az adataikat, nevüket, hogy esetleg egy későbbi adásban vissza tudjuk hívni az adománytevőket.
2: És hát itt a nehézségek ellenére a délvidéki Mária Rádió bőségesen ajándékozza meg a hallgatóit, a vajdaságban élő magyarokat, annak ellenére, hogy mindössze 4 munkatársuk, 4 alkalmazottuk van, akik ugye a 24 órás napi működést, a promóciót, az adminisztrációt, a műsorszervezést és a technikai feladatokat is ellátják. Ennek ellenére az önkéntesi táboruk is hát a körülményekhez képest viszonylag erős. Például az ima csoportjaik száma az már meghaladja a 40-et, ami ugye azt jelenti, hogy legalább 2 élő műsorban, élőben imádkoznak naponta ezek az ima csoportok, és egyébként a Mária Rádió, délvidéki Mária Rádió Facebook oldalán gyakorta lehet találkozni olyan fényképekkel, amikor ott az önkéntesi csoportokat, ezeket az ima csoportokat bemutatják. Esetleg a hallgatóknak is ajánlom, hogyha a Facebookon nézelődve ezt az oldalt meglátogatják, akkor egy kicsit közelebb kerülhetnek azokhoz, akik imában viselik a szívükön a délvidéki Mária Rádió sorsát. Emellett több sikeres rajzpályázatuk is, valamint szavaló versenyük is volt. Annak idején, mikor 2 évvel ezelőtt a 4 magyar nyelvű Mária Rádió találkozója délvidékre esett, akkor kicsit a magyar munkatársakkal is belehallgathattunk a szavaló versenyüknek az akkori díjazottjainak az előadásába, és hát most ugye Palatinus István atya beszédében, interjújában is hallhattuk, hogy most szombaton tartják imáron a 3. anyanyelvem ékessége versmondó versenynek a döntőjét. Elég sok embert megmozgattak egyébként ezzel a versennyel, 35 intézményből összesen 108 versenyző nevezett a versenyre, és hát tulajdonképpen ilyen több körös forduló által, tehát a zsűri, aki Józsa Gáspár atya, a szabadkai püspöki hivatal vezetője, Miklenovics Aranka versmondó, Bíró Tíme a író-költő, valamint Csipak Szarapka Dóra gyógypedagógus, ő belőlük állt. A zsűri 50 kiemelkedő tehetségű versmondót jutatott a döntőbe, úgyhogy ez lesz majd itt most szombaton. A résztvevők idén egyébként olyan művekkel nevezhettek, amikben Szűz Mária személyét és az édesanyákat, valamint az anyaság témáját jelenítik meg. Úgyhogy mindenképpen érdekes, és hát várjuk mi is az eredményt. Általában a tapasztalat az, hogy hihetetlenül szépen és tényleg meghitten előadva készülnek ezek a gyerekek a versenyre.
1: És ez a szavaló verseny is visszaigazolása annak, hogy milyen fontos, hogy magyar nyelven szólalhatnak meg. Ennél talán még az is fontosabb, vagy bizonyára ezzel egyenrangú az, hogy magyarul imádkoznak, magyarul szól hozzájuk az ottani Mária Rádió. Fontos, hogy segítsünk, fontos, hogy fogjunk össze, és ebben az összefogásban kérjük, hogy hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, és támogassák a Délvidéki Mária Rádiót.
0: Ennek a szavalóversenynek egyébként még visszakanyarodva egy mondat erejéig, ugye a Szabadkai Városháza ad otthont, annak a gyönyörű díszterme, úgyhogy igazán méltó környezetben kerül erre sor, és általában az a megfigyelésünk, hogy a kedves hallgatók szívesebben hívják az adományvonalunkat 061-999-4430, szóval telefonszámon, akkor, amikor szól egy kis zene, és nagyon fontos tehát az, hogy az adományozás az nem a szám fölhívásával történik. Egy nagyon-nagyon kedves önkéntesünkkel beszélgethetnek, ha fölhívják ezt a telefonszámot, aki éppenséggel pillanatnyilag munkanélküli, nagyon várja a kedves hallgatók hívását, és ha véletlenül éppen foglaltat jelezne a vonal, hát akkor az azt jelenti, hogy valakivel beszél, akkor egy-két perc elteltével ismételjék meg a hívást. És itt általában itt azt kérjük, hogy mondják be azt, hogy mi az az összeg, amivel szeretnék támogatni a Délvidéki és Felvidéki Mári Rádiót, illetve hogy esetleg megszólalnának-e élőadásban, visszahívhatjuk-e a kedves adományozót. És akkor most pedig Bencsik Tamara imádság molítva című kis zenés művét halljuk.

0: Bencsik Tamara énekelt az előző percekben, az Imádság című számot hallhattuk. Ő is, mint ahogy itt az előbb hallott előadók, a Vajdaságból származik, Szabadkán született és a Megasztár című műsorral nyert ismertséget.
1: Az előző percekben egyébként egy kedves hallgató ide telefonált a stúdióba, úgyhogy hát majdnem akkor az élő adásba került, de arra is nagyon biztatnánk a kedves hallgatókat, hogy úgy hívják fel ezt az adományvonalat 061-999-4430, hogyha megadják a telefonszámukat, akkor szívesen visszahívnánk még valakit itt ebben a blokkban, ami 6 óra 54 percig tart, 18:54-ig tart, tehát még van egy negyed óránk, nagyon szívesen beszélgetnénk egy kedves hallgatóval, és hát ez a Mariaton, ez erről is szól, hogy a hallgatók is hozzászólhatnak a műsorhoz, elmondhatják, hogy mi köti őket Délvidékhez, Felvidékhez, vagy miért tartják fontosnak a határon túli magyarság sorsának azt, hogy a szívükön viseljék, vagy támogassák, akár most a Mári Rádión keresztül az ő hitüknek és kultúrájuknak, nyelvüknek a megmaradását.
2: Banki átutalással is támogathatják ugyanezt a célt, a magyar nyelvű Mária rádiókat, és csekken is eszközölhetnek befizetést a Mária Rádió Közhasznú Egyesülete számára. Egyébként ezeket a pontos adatokat, mert gondolom, hogyha most egy csekkszámot vagy bankszámlaszámot mondanánk el a rádió élő adásában, az nem biztos, hogy megjegyezhető, de a Mária Rádió májusi újságában minden adatot pontosan megtalálnak.
1: És hát természetesen az elektronikus felületeinken is, tehát például a honlapunkon, hogyha véletlenül valakinek nem járna a Mári Rádió magazinja, de hát az is igényelhető ingyenesen, úgyhogy aki arra szertesz, az utána ott megtalálja mindenféle elérhetőségünket.
2: Várjuk tehát az adománytevő kívását a 061-999-4430-as telefonszámon, és nagyon örülnénk, hogyha megadnák az elérhetőségüket, és még itt az élőadásban tudnánk egy picit beszélgetni azokkal, akik úgy döntöttek, hogy csatlakoznak hozzánk, és támogatják a magyar nyelvű délvidéki, illetve felvidéki Mária Rádiót.
0: Egyébként nincs egyszerű helyzete a délvidéki Mária Rádiónak, abból a szempontból sem, hogy ugye itt Magyarországon is ilyen vételkörzeti frekvenciák által működünk, és a hallgatók már lehet, hogy hallottak róla, hogy ezeket így például Magyarországon újra és újra meg kell pályázni, valamint új frekvenciákra is lehet pályázni, legalábbis Magyarországon. Azonban sajnos ott délvidéken új frekvenciák szerzésére nincsen lehetőség, és nem csak, hogy nincs lehetőség, de még az eddigieknél az eddigi frekvenciákat is tulajdonképpen meg kell védeniük, így a frekvenciák hosszabbítása eléggé nehézkes dolog, és ez is egy kihívás a délvidéki Mária Rádió számára.
1: Hát főleg, hogyha már frekvenciáról van szó, akkor gyakorlatilag az ottani magyarok jelentős része az interneten keresztül tudja hallgatni a délvidéki Mária Rádió adását, hiszen a frekvenciájuk először is meg van osztva a horvát nyelvű Mária Rádióval. Másrészt nem egy esetben ott van nekik sugárzási joguk, ahol nem élnek magyarok Szerbiában, tehát egész bizarr, nonsens helyzetben vannak. De hát ezzel együtt persze működnek, kitartanak.
0: Egyébként 3 FM hullámhosszú frekvenciájuk van Szabadkán, Újvidéken és Zombor környékén, de a kábel TV rendszeret műsorán is hallható az adásuk, valamint ugye, ahogy Milán atya mondta, az interneten keresztül követik őket nagyon-nagyon sokan.
1: Most egy kedves hallgató itt telefonál, de élőadásban ezt nem tudom felvenni, úgyhogy csak arra kérem őt is, meg minden társát, hogy a 061-999-4430-as adományvonalat hívja. És akkor...
2: Csak pillanatnyilag foglalta a telefonszámot.
1: Hát egy-két perc múlva újra meg kell próbálni. Úgyhogy dr. Fehér Tivadar tanárral fogunk hallgatni egy kis beszélgetést. aki a szabadkai Paulinum nevű iskolának a latin és görög szakos tanára, tehát ez egy igazi klasszikus gimnázium lehet, ahol még latin és görög nyelvet is tanítottak.
0: Nagyon érdekes információ, hogy 1937-ben alapították ezt a Paulinumot Szabadkán, és ez volt az egyetlen bácskai gimnázium, amelyben a kötelező szerb államnyelv mellett magyarul is tanítottak, és kis szemináriumot is létesítettek a papi utánpótlásnak a biztosítására.
1: Ez a fehér tivadarú egy atya, egy pap, úgyhogy ezt is itten látni vagy hallani kell, úgyhogy hallgassuk meg a vele készült nem egészen 4 perces beszélgetést.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenkit üdvözlök!
3: Beszélgető társam főtisztelendő dr. Fehér Tivadar, a Szabadkai Paulinum gimnázium latin és görög szakos tanárja többek között. Kedves Tivadar atya, az apropó, ami véget beszélgetünk, a Magyarországi Mári Rádió és az Erdélyi Mári Rádió gyűjtenek a mi részünkre is, és ebből kifolyólag szeretném megkérdezni az atyát, hogy önnek milyenek a tapasztalatai, a visszajelzései a Mári Rádióval kapcsolatban, mennyire tudja a Mári Rádió teljesíteni a küldetését, az evangelizációt, hogy eljusson Isten szava az emberekhez, gondolok itt a rózsafűzér imádságokra, zsolosma, szentmise közvetítésig, és a sok-sok tanítás, amit igyekszünk a papoktól ugye beszerezni.
4: A Szerbiai Mária Rádió valóban egy jó feladatot teljesít, hiszen az evangélium terjesztésének egy részét magára vállalta. Itt nem csak arról van szó, hogy a betegeknek és azoknak szól, akik otthon tudnak csak a rádiót hallgatni, tévét nézni, hanem olyanoknak is ad programot, olyanoknak is mutat világosságot, utat, életfelfogást, életcélt, akik egyébként eljutnak a templomba, de mégis érzik, hogy otthon is kell hallani egy-két jó, szép, tartalmas és isteni szót. Ezért ez a rádió valóban áldás itt a környezetünkben, valóban az embereknek segít, felemeli őket, és ez az az érték, ami tulajdonképpen egy belső isteni érték, tehát kommunikációt képvisel, de nem csak kommunikációt, hanem azt a mélyebb belső emberi kapcsolatot, amit az Isten akar megvalósítani egy-egy hívővel, külön-külön, mindenkivel a maga módján. Tehát a Mária Rádió közösségünkben valóban tartalmas értékeket közvetít, és hiszem, hogy minden embernek, aki nyitott szívvel hallgatja, örömet hoz, reményt, és végül azt a megvilágosodást, hogy a jó Isten az valóban gondoskodik róla.
3: Ezúttal is köszönjük Tivadar atyának a nagybőjti adventi elmélkedés sorozatokat, amiket tart ugye így nyilvánosan itt az Augustinianumban, ezt mindig igyekszünk rögzíteni, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, el tudott jutni azokhoz, akik nem tudtak személyesen részt venni ezeken a tartalmas előadásokon. Tivadar atya, mi az, amit ön üzenne a hallgatóknak?
4: Az én tapasztalatom az, hogy bármilyen közösségben az összetartás, tehát egymás segítése, a hit és az erkölcs alkalmazása, egészen konkrétan a szentmisék látogatása, imádkozás és a jó cselekedetek, azok az embert mindig megvigasztalják, stabilizálják, világosságot gyújtanak előtte, és vezetik a helyes úton, egészen az Isten elé, és ez mellett még azokhoz is, és azokkal is, akik mellette élnek, hogy tudjon segíteni nekik, és együtt megközelíteni azt az Istent, aki nekünk életet adott, és megváltott bennünket. Tehát legyünk egységesek, járjunk szentmisére, imádkozzunk, segítsünk egymásnak. Kihasználom azt az alkalmat, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik imáikkal, illetve anyagi segítségükkel is támogatják a Mária Rádiót itt Szerbiában. Áldja meg őket a jó Isten, hiszem, hogy sokat kapnak, és hogyha valamit feláldozunk, akkor még nagyobb ajándék érkezik az Istentől.
3: Tivadar atya, nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tehát Délvidék és Felvidék Mári Rádiójának a megsegítésére kérjük a kedves hallgatókat. Ugye valahogy ezek a kisebbségben élő hallgatói a mári rádióknak jobban átérzik tényleg azt, hogy ez mennyire fontos. Azt is mutatja ezt, hogyha összehasonlítjuk a magyar lakosságra vetítve az adományoknak a mértékét, akkor az az érdekes, hogy Erdélyben ugye nem egészen 2 millió magyar él, nyilván ezek nem mindegyike katolikus, de az Erdélyi Mári Rádió az körülbelül annyi adományt gyűjt, mint mi a anyaország, közel 10 millió lakosával, és az egyfőre vetítve a délvidék, felvidéki Mári Rádió is több adományt vonz, tehát hogy ők valóban átérzik azt, hogy számukra ennek mekkora jelentősége van. Biztos már mondtuk itt a kedves hallgatóknak, hogy az Erdélyi Mári Rádió az hát hozzánk hasonlóan úgy hozzávetőlegesen összetudja gyűjteni a működéséhez szükséges adományokat. Talán még egy kicsivel jobb helyzetben is vannak, mint mi. Hát mi itten folyamatosan a null szint, vagy a kisebb negatív egyenleg között ugye billegünk, most éppen hát egy ilyen mínusz 8 millió forintnál tartunk, de nem magunkra gondolunk most ezekben a napokban, hanem a délvidék és a felvidéki magyar nyelvű Mári Rádióra, amely viszont nem tud működni a Erdély és hát az anyaországi Mári Rádió segítsége nélkül. Tehát ott olyan kis létszámú a magyarság, hogy hiába kisebb létszámmal dolgoznak, hiába sok műsort tőlünk vesznek át, vagy éppenséggel Erdélytől, ezzel együtt nem tudják kitermelni, vagy az adományok hát nem tudják fedezni az ő működésüknek a költségét. Ugyanakkor hát lehet, hogy most ha valaki így futólag hal minket, eszébe juthatna az, hogy hát akkor miért van ott külön Mári Rádió, ugye hát ez pedig sajnos a trianoni határoknak és a minden országban eltérő média törvényeknek köszönhető, hogy nem valósítható az meg, hogy egy közös Mári Rádió legyen a Kárpát-medencében, illetve hát természetesen semmelyik ország nem engedi, hogy más ország rádióadói azok az ő területére sugározzanak, úgyhogy muszáj, hogy külön Mári Rádiók működjenek, de hát ennek a fenntartásához most a kedves hallgatók segítségét kérjük. A 061-999-44-30-as telefonszám hívásával ajánlhatják fel az adományokat, és úgy látszik, hogy most itt az elmúlt közel 50 percben erre elég eredményesen biztattuk a kedves hallgatókat, hiszen jó pár telefonhívás érkezett, de hát hajrá, csak így tovább.
0: Mindemellett egyébként a felvidékről is lehet hívni helyi tarifával egy adománygyűjtő vonalat 035 7 72 72 72, úgyhogy esetleg aki a felvidéki területről hallgat most minket, így tulajdonképpen ott a felvidéki testvéreknek, valamint a délvidékieknek is segíthet, akár ezen a telefonszámon is.
2: A lényeg az összefogás, a szeretet alapján fogjuk meg egymás kezét képletesen, jelképesen, és fogjunk össze, támogassuk a felvidéki, illetve a délvidéki Mária Rádiót, hogy magyar nyelven szólhasson az ima, segítsünk, hogy a szüzanya is segíthessen.
1: Van egy zenénk még, Anyám Mária, az Eukariszt együttes dala. Hát ezt hallgassuk meg itten a hátralévő perceiben ennek a blokknak, aztán következnek a hírek, az esti zsolozsma, és utána visszajövünk, tehát folytatjuk még élő adománygyűjtő műsorunkat. Természetesen a telefonszám az él a hírek zsolozsma alatt is, tehát amikor nem az élőadás megy, úgyhogy természetesen a kedves önkéntesünk nagyon várja a hallgatóink hívását, 061-999-4430, és hát ebben az órában sajnos egy valamire nem került sor, mégpedig arra, hogy egy kedves hallgatóval, valódi húsvér hallgatóval tudjunk beszélgetni, úgyhogy a délvidékiek kis interjúit meghallgathattuk, de azért nagyon jó lenne, hogyha valaki vállalná azt a kedves hallgatók közül, hogy elmondja, hogy neki mit jelent felvidék, délvidék, a határon túli magyarság, miért érzi szívügyének, hogy támogassa őket, és ezzel hát erősítsen bennünket is ebben a háromnapos adománygyűjtésben, illetve természetesen a többi kedves hallgatót, hogy nyissa meg a szívét, és a maga módján, ahogy tud, segítse a magyarság megmaradását hitben és az anyanyelvében, az elszakított területeken is. Úgyhogy jövünk majd vissza, most pedig az Eucharist együttest hallgassuk.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Piusz Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri főegyházmegye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Piusz közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 6. hetében az esti dicséret zsoltárait a 2. zsoltár 7. szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány zsidókhoz írt levélből. Jézus örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta.

0: Isten feltámasztotta fiát a halálból, és megnyitotta számunkra az örök életet. Kérjük őt.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.
0: Atyáink Istene, te megdicsőítetted fiadat, Jézust, amikor feltámasztottad. Indíts bennünket tökéletes bűnbánatra, hogy megújítsuk életünket.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.
0: Te minket tévelygő bárányokat lelkünk pásztorához és őrzőjéhez vezettél. Egyházad pásztorainak tanítása által őrizd meg mindnyájunkat a hitben.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.
0: Fiad első tanítványait a zsidó népből választottad. Ismertest fel Izrael fiaival is az ősatyáknak tett ígéretedet.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.
0: Gondolj az elhagyatottakra, árvákra, özvegyekre, és ne hagyd magukra azokat, akiket fiat halála veled kiengesztelt.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.
0: Te magadhoz szólítottad István diákonust, amikor hangos szóval megvallotta, hogy jobbodon látja Jézust. Fogadd be országodba elhunyt testvéreinket, akik hittel és szeretettel vágyakoztak utánad.
1: Krisztus győzelme által üdvözítsd a megváltottakat.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgass meg minket, akik fiat feltámadásának szent titkát ünnepeljük. Engedd, hogy amikor újra eljön, összes szentjeiddel együtt köszönthessük őt, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
2: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: A Zsolozsma után visszatérve ismételten szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Mariaton alkalmával. Ez egy adománygyűjtő adásnap folyam tulajdonképpen. A mai napon még egészen este 9 óráig, valamint holnap és holnap után reggel 7-től este 9-ig élőben jelentkezünk itt a Mária Rádió munkatársaival, önkéntes munkatársaival, és a délvidéki, valamint a felvidéki Mária Rádió életébe tekintetünk bele egy kicsikét rövid bejátszások, telefonhívások által, és a mai estén a délvidéki Mária Rádió van a fókuszban, az ő megsegítésük, hiszen a 4 fős munkatársi csapat munkája, hát eléggé hát kihívásokkal teli, hogy úgy mondjam, és ezt szeretnénk innen az anyaországból is segíteni.
1: A mikrofonnál 3 műsorvezető.
2: Csegezi Mária.
0: Varga Kata.
1: És a technikusi pult mögött pedig Lukovics Milán.
2: A Mária kedves, Rádió műsorigazgatója.
1: És a kedves önkéntesünk pedig itt az ablaküvegen túl várja a kedves hallgatók hívását. 061-999-4430-as telefonszámon. Itt a önkéntesünk veszi föl a telefont, és neki lehet elmondani a felajánlott adományösszeget, amivel támogatnák a délvidéki és felvidéki Mária Rádiót, illetve nagyon biztatnánk a kedves hallgatókat arra is, hogy esetleg, ha vállalják az élő műsorban való beszélgetést, akkor adják meg a telefonszámukat, és visszahívjuk innét az élő adásból. Most ez egy rövidebb blokk, 19 óra 44 percig, és aztán utána 20 óra 16 perctől még szintén bőven van időnk. Nagyon szívesen beszélgetnénk kedves hallgatókkal, hogy mi köti őket a délvidéki, felvidéki vagy más határon túli magyar közösségekhez, miért érzik fontosnak az ő megmaradásukat a szülőföldjükön, anyanyelvükben, hitükben, és hogy bátorítsák a többi hallgatót is az adományozásra, minket pedig itt a stúdióban, hogy próbáljuk a kedves hallgatókat megnyerni ennek az ügynek.
0: Milán atya, téged, mint ferences szerzetest kérdezlek, hogy ugye amennyire én tudom, azért délvidéken is vannak ferences kötődések. Mesélnél erről pár szót?
1: Hát hogyne. Jelen pillanatban is vannak ferencesek, Szabadkán is, illetve hogy hívják, sértelen kiesett a neve a Vajdaság székhelyének.
0: Újvidék.
1: Ja, köszönöm szépen. Na, hát ilyen a névamnézia. A lényeg, hogy hát van köztük olyan is, aki magyarul beszélt. Hát azt hiszem, hogy az az atya most visszament Horvátországba, ugye ők a horvát rendtartományhoz tartoznak. És hát ami nagyon fontos, hogy ezt az újvidéki rendházat, ezt a mi testvéreink lakták még a háború alatt, hárman, és aztán 1944-ben hát sajnos szerb és más partizánok elhurcolták, illetve elűzték onnét a magyarságot, ahonnan, és akkor ezek az atyák is mentek velük, és hát közülük ketten vértanúk lettek, ott, ahol a Tisza beleömlik a Dunába, egy India nevű településen lőtte őket agyon egy partizán, úgyhogy az ő boldoggalvatásuk folyamatban van. Ő volt, ugye, ilyen érdekes nevük volt, hogy Köröztös Krizosztom, és na, a másiknak a nevén most szintén gondolkoznom kell egy kicsit, hogy vajon eszembe jut-e. Na hát hirtelen ez a név is kiesett, na, nem tudom, mi van, általában eddig elég jól emlékeztem a nevekre, de hát ők ketten lettek vértanúk, egy harmadik társuk az valahogy nem volt éppen ott, amikor a újvidéki magyarokat ugye elűzték, illetve hát kísérték őket, tehát hogy fogolyként hajtották őket, a Kamarás Mihály atya, és akkor ő aztán hát túl is élte a háborút, és hát igen, hosszú életű volt, úgyhogy még a ezredforduló tájékán akkor film is készült ezeknek a délvidéki ferences vértanúknak a történetéről.
0: Hát érdekes ez a történelmi kitekintés. Egyébként a mostani napokban is kapcsolódik Ferences atya a Délvidéki Mária Rádió szolgálatához. Dezső Péter atya, aki a délvidéki Apatinban született, ő az, aki többször is megfordult a szabadkai stúdióban, például perui missziója során volt vele beszélgetés, és egyébként most volt egy könyvbemutatója, és ott a Délvidéki Mária Rádió támogatásával történt meg.
2: Ne felejtsék el hívni közben az adományvonal számát, amely 061-999-4430, és biztatjuk a kedves hallgatókat arra is, hogy adják meg elérhetőségüket, hogy beszélgethessünk élőadásban, ki miért adományozott.
1: Általában akkor hívják a kedves hallgatók az adományvonalat, hogyha valami zene szól, úgyhogy következzék a szabadkai Juhász zenekartól a Fáj a szívem.

0: A hattagú Juhász zenekar által előadott Fája szívem című népies muzsikát hallhattuk. A Juhász zenekar egyébként Szabadkán tevékenykedik, 2000 tavaszán alapította Juhász Gábor, és hát az együtt zenélés öröme, magyar népi muzsika szeretete hozta össze a tagokat. 8 lemezük is van, úgyhogy ezt szeretettel ajánljuk a hallgatóknak, hogyha egy kis vajdasági népzenét szeretnének hallgatni.
1: Közben itt eszünkbe jutott a hiányzó ferences vértanúnak a neve, Kovács Kristóf. Ez csak olyan hétköznapi neve volt a sok különleges nevű ferences szerzetes mellett, hogy nem jutott nekem is olyan könnyen az eszembe. Ugye ő nagyon fiatalon, 30 évesen adta az életét a délvidéki, hát magyarok elűzése során, és hozzá kapcsolódik egyébként az a történet, hogy a két világháború között a katolikus egyház egyébként egész Európában, így Magyarországon is, és ezenből a ferencesek is, hát egy ilyen nagy föllendülést, virágzást éltek át, rengeteg kezdeményezés kapcsolódott így a ferencesekhez is, például Gyöngyösön mozi létesült, vagy Debrecenben játszótér, Vácott nyomda, Pécsett asztalos műhely, ami aztán utána az első világháborúban megrongálódott templomoknak a bútorzatát pótolta, vagy állította helyre. És ez a Kristóf atya, ez Debrecenben szolgált, ugye a kálvinista Rómában, szokták mondani. És itt például játszóteret létesítettek a ferencesek a gyerekeknek. Na és hát egy protestáns asszony megkérdezte tőle, hogy hát minek jöttek maguk ide, nem nagyon szeretjük mi magukat. És akkor erre a Kristóf atya azt mondta, hogy hát mi meg szeretjük magukat, azért jöttünk ide. És akkor az asszony másnap bevitt egy libát a kolostorba. Na hát ez volt a Kristóf atya, és hát valahogy ilyen nagy szívű, lelkű ember volt, és hát így is maradt ott a népe mellett akkor, amikor már tudták, hogy jönnek a partizánok, etnikai tisztogatásra fog sor kerülni, és ezzel együtt hát kitartott ott, és aztán amikor elhajtották onnét az embereket, hát akkor őt is megölték, meggyilkolták, úgyhogy ilyen szörnyűségek történtek ott pár évtizeddel ezelőtt, de hát természetesen a 1999-es elég egyoldalú NATO háború, bombázás is nagyon sok csapást mért rájuk. Úgyhogy hát ezek az elszakított területek, azt hiszem, hogy különböző mértékben szenvedték meg az elmúlt több mint 100 évet, talán mondjuk Kárpátalja, ugye nagyon hosszú ideig élt a szovjet elnyomás alatt, de azért most, hát nyilván most is szörnyű a helyzetük, tehát talán az ő helyzetük hatványozottan a legrosszabb. A délvidékiek mondjuk azért a jugoszláv időkben hozzávetőleg talán békében éltek. Rosszabb volt a helyzet a Ceausescu féle elnyomás alatt Erdélyben, viszont hát az utóbbi évtizedekben meg azt gondolom, hogy így a nehéz sors szempontjából fölzárkóztak a második helyre. Erdélyben azért most már lényegesen jobbnak érzem a helyzetet, mint délvidéken. No hát a Mári Rádió ott is próbál az embereknek lelki megerősödést, különböző hitbeli tartalmakat biztosítani, erre kérjük a kedves hallgatókat, hogy támogassák ezt az ügyet, és hallgassuk meg Varga Katát.
0: A következő bejátszás Józsa Gáspár atyával lesz egy kis beszélgetés, aki a Szabadkai Egyházmegye iroda igazgatója és a püspöki hivatal vezetője, média felelősként is tevékenykedik. Gáspár atyának egyébként érdekes a története, ő felnőtt korában, sőt már idősebb korában lett pap, egykor történelem tanár volt Sárszent Ágotán ott délvidéken, és hát 2018-ban volt újmisés, akkor szentelték föl, és egyébként ő az egyik zsűri tagja a Délvidéki Mária Rádió szavaló versenyének, ami most szombaton kerül megrendezésre, úgyhogy ővele hallható most egy kis beszélgetés.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Főtisztelendő Józsa Gáspár atya vagyok, a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatója, püspöki hivatal vezetője és egyben a média felelős.
2: Gáspár atya, a Mária Rádiós atya, így is mondhatjuk, sokszor jön hozzánk a kápolnába szentmisét bemutatni, és amikor szükségünk van, akkor nem mondom, hogy leakaszthatjuk, de nagyon sokszor a rendelkezésünkre áll a sok munkája mellett, műsorokat is készít, amikor szükséges. Gyűjtés van a Mária Rádió részére, ennek apropóján beszélgetünk. Ön mind pap, egy kicsit úgy, mint Mária Rádiós pap is, ugye, ahogy így velünk van. Hogy látja a Mária Rádió helyzetét, miért tartja fontosnak, hogy a Mária Rádió itt nálunk így szóljon magyar nyelven? Hogy látja ön ezt az egészet?
3: Elsősorban én támogatom a Mária Rádió működését. Az a véleményem, hogy nem csak a püspökségeknek kellene támogatni, hanem a híveknek is, mert ugye ez egy katolikus rádió, ami nyitott a katolikus hívek felé, főleg azon hívek felé, akik nem nagyon tudnak eljutni szentmisékre, templomokba, plébániákra, plébániai közösségekbe. Igazán ők azok, akik felé ugye a Mária Rádió szolgáltat, főleg ugye szentmiséken keresztül, evangéliumok keresztül, műsorokon keresztül megszólítja őket. Valahogy a Mária Rádió által az egyszerű otthon lévő ember is, aki mondjuk esetleg betegsége révén oda-haza van ugye kötve az ágyhoz esetleg, ugye, azok így úgy érezhetik, hogy ők is teljes részesei a katolikus egyháznak, és ebben nagyon sokat segít maga a Mária Rádió.
2: Gáspár atya, mi az, amit ön üzenne így a Mária Rádió hallgatóknak, mint pap?
3: Elsősorban is nekünk kell valahogy segítenünk mindazokat, akik szeretnének szolgálni az egyházon belül. Ugye itt elsősorban most a Mária Rádióról van szó. Sokan önként vannak jelen, akarják építeni az egyházat itt, ahogy a világban, segíteni, hogy a kereszténység és az evangélium terjedjen az emberek között, elérjen minél több otthonba, minél több családba maga az evangélium. Nekünk ugye támogatni kell, főleg azoknak, akik ugye az egyházon belül papok, és itt elsősorban nem csak a papokra gondolok, hanem azokra is, akik püspökségen vezető beosztásban vannak, mint én ugye irodaigazgató is. Ahogy tudom, segítek, ha más nem, akkor ugye vállalok szemiség vezetését, vagy külön műsorok ebben való részvételt, vagy esetleg támogatom pénzzel is. Felhívom minden kedves testvéremet, hogy támogassuk ugye itt a Mária Rádiót, függetlenül attól, hogy hol található, mindenki ahogy tudja, mennyire tudja, és amire van lehetősége, támogassa, mert valójában így az élő egyházat támogatjuk, az Urat támogatjuk, Isten támogatjuk, és ő pedig meg fogja áldani mindazon szolgálatunkat, támogatásunkat, amit az egyház felé nyújtunk. Valamennyit ugye most adunk időnkből, pénzünkből, de Isten ezt többszörösen vissza tudja adni, és meg tudja áldani az életünket.
2: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
1: Érdekes szófordulatokat használt ez az atya, kicsit ilyen délvidékiesen beszélt. Azért volt egy, hogy Istent támogatjuk, hát persze Isten nem szorul rá mi támogatásunkra, hát maximum a közreműködésünkre, meg a nagyvonalúságunkra, de hát valóban abban bízunk, hogy a Mária Rádió az nem csak a mi ügyünk, nem csak a mi törekvésünk, hanem hát Isten szolgálat is az, amit teszünk, akár önkéntesként, akár hallgatóként, és aki támogatja, vagy együtt imádkozik a Mária Rádióval, úgyhogy a mai napon is, holnap és holnap után is ezt folytatjuk. A két nagyon nehéz helyzetben lévő magyar nyelvű Mária Rádiónak gyűjtünk adományt délvidéknek és felvidéknek.
4: Kérjük, hogy hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, és támogassák a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió.
0: Most pedig röviden elköszönünk a hallgatóktól, a hírpercek, utána a ráhangoló, majd a kiáltás következik, imádkozzunk együtt nemzetünkért, kegyhelyekről fog történni az az imádság, utána pedig 8 óra 16 perctől jövünk vissza a Mariatonnal, úgyhogy maradjanak velünk addig is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én, de a főszékes egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Ismerd meg magad, nemzetem! Ha Istenhez kiáltunk nemzetünkért, akkor mindenek előtt önismeretért is kiáltsunk. Mert ha az ember nem ismeri saját magát, hogyan tud önmagával megbékélni? Hogyan tud önmagát ismerve és nem ismerve előre tekinteni a jövőbe és mozgósítani energiáit? Az ókori Görögország delfai jósdájának bejárata felett is ez volt a felirat. Ismerd meg magad! És nekünk is ismernünk kell magunkat, hogy igaz valóságunkkal álljunk Isten elé. Tisztában kell lennünk hibáinkkal, hogy azt törekedjünk kiegyenesíteni. És ismernünk kell értékeinket és erényeinket, amit Istentől kaptunk, hogy azt tudatosan kibontakoztathassuk. És hogy mennyi nemzeti hiányosság volt mindig is jelen, arról sok nagy magyar beszélt már. Most vegyünk egy példát. Hogyan látta a saját nemzetének magatartását Juhász Gyula 1922-ben, és milyen példát állított elénk? Mennyit beszélnek, sőt mennyit kiabálnak a magyarságról és nemzeti szellemről azok, akiknek semmi érzékük és semmi közük az igazi magyar kultúrához, annak gazdag múltjához, ez örök jelenhez, amely nem tulipán mozgalomban és nem turáni hacacáréban nyilatkozik meg, hanem elsősorban nagy, magányos és meg nem értett, sőt félreértett, vagy éppen üldözött és kivert szellemek, Bolyaiak és Madácsok, Vajda János és Péter félete műveiben. Persze ezek megérzéséhez és fölértéséhez, méltánylásához és követéséhez valamivel több kell, több ész és több lélek, hogy úgy mondjam, géniusz, mint a nagypipájú, kevés dohányfajú fajelméleti kuruckodáshoz, amelyet leginkább idegenből ide szakadt jövevények, hogy ne mondjam, jöttmentek végeznek, jó ügyhöz méltatlan buzgósággal és tudatlansággal. Madács valóban európai szellem volt, aki a magyar költészet egyik első remek művét megírta, és abban Hunyadi, a kereszt első hőse nevének futóemlítésén kívül semmi nemzeti vonás vagy vonatkozás nincsen, kivéve azt a csekélységet, hogy az egész mélységes és magasztos emberi tragédiát az a nemzeti tragédia sugallotta sztregovai remeténknek, a magyar Goethének, melynek ő maga is szenvedő és börtönviselt hőse volt. Igenis, Madács megmutatta, hogyan lehet írni magyar remek művet világra és örök időkre szólót annélkül, hogy a költő magyarkodnék.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Erre kérlek, Uram, téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy a nép, melyet a sorstenger habjai dobáltak, ne tudja soha, mi a hontalanság, a könny és a bánat. Gyűjtsd össze, népem, a te kegyelmes szárnyaid alatt. Add, hogy annyi csapás után végre nyugalmat találjanak. Adj új szívet keblünkbe, mely örökké csak értedék, hogy te légy minden mindenekben, te légy a mindenség. Add, hogy legyen végre testvér, magyar a magyarnak. Add, hogy köszönjön meg mindent az őt védő karnak. Add, hogy a hit lánca tartsa egybe széttépet hazánkat. Ó, kérlek, Uram, hallgass meg a mi alázatos imánkat. Hiszem és vallom, hogy te vagy minden lélek gondviselője, hiszem, hogy csak te vagy minden emberi szív ismerője. Vizsgáld meg hát, és ha kell, tisztítsd meg szívünket. Kérünk, Urunk, tartsd meg, s tedd egyé nemzetünket.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

0: mennyei atyánk. Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mariatonunk mai utolsó blokkjában. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem a stúdióban.
1: Csegezi Mária.
2: És a technikusi pult mögött pedig Lukovics Milán.
0: Mariaton, azaz adománygyűjtő adásnap van. Ma egészen este 9-ig hívható a 061-999-4430-as telefonszám, aminek a tárcsázásával a délvidéki, valamint a felvidéki Mária Rádiónak tudunk segíteni. Ez egy nem emelt díjas telefonszám. Amikor tárcsázzák ezt a számot, akkor egy kedves önkéntesünk veszi föl, aki úgy látom, hogy éppen egy kicsit unatkozik, tehát mindenképpen érdemes fölhívni ezt a számot, hiszen ott ő majd a végén kedvesen megkérdezi azt, hogy hogyan szeretnék támogatni ezt a két testvérrádiót, a határon túli testvérrádiókat, és többféle módon lehetséges ez, egyrészt banki utalással, másrészt csekken keresztül. Hát most már eléggé késő van, itt besötétedett, látom az ablakon, úgyhogy személyesen ma már nem ajánlom, hogy behozzák a Google utca 28-as szám alá, de holnap, valamint holnap után, és akár még több napon is ezt megtehetik. Azt mindenképpen fontos elmondani, hogy amennyiben csekken vagy banki utalással történik ez a segítség, mindenképpen írják be a közleménybe, hogy Mariaton, így írják ezt a maratoni adománygyűjtő nevet, hiszen így tudjuk majd azt, hogy a támogatás erre a célra érkezik. A délvidéki Mária Rádió van a mai este a fókuszban, ami Szabadkán, Újvidéken, Zenta környékén FM adásban is hallható, és egyébként az interneten keresztül érhető el az az adás, amit ott a helyi négy munkatárs az atyákkal közrefogva, valamint számos önkéntessel is készít. Hát délvidéken mintegy 300 ezer magyar származású ember él, az ő evangelizációjuk és tulajdonképpen a nyelv és a magyar kultúra megtartása a cél a délvidéki testvérrádió szolgálatával.
1: Érdekelheti önöket az is, hogy mire gyűjtünk konkrétan a délvidéki Mária Rádiónál, például bérekre, nyomdaköltségre, gépjárműre, frekvenciadíjakra, vagy postaköltségre, és sok minden másra is természetesen, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha csatlakoznának ehhez az adomány vonalhoz úgy is, hogy hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, ami, amint említettük, nem emelt díjas, és nagyon örülnénk, hogyha kisebb vagy nagyobb összegekkel támogatnák ezt a szándékot, hogy az elszakított területek, magyar lakta területek újra együtt imádkozhassanak magyar nyelven, hogy szóljon a Mária Rádió a délvidéken is.
2: Ha megadják a telefonszámunkat az önkéntes munkatársunknak, akkor szívesen visszahívjuk a kedves hallgatót. Nagy öröm lenne a számunkra, hogyha élő adásban beszélgethetnénk egy kedves hallgatóval, hogy őt mi köti az elszakított területek magyarságához, miért tartja fontosnak, hogy támogassa az ott szolgáló Mária Rádiók munkáját, és ezáltal biztassa a többi kedves hallgatót is az adományozásra, úgyhogy kedves önkéntesünk várja a telefonhívását minden kedves hallgatónak. Ugye fontos még egyszer elmondani, hogy nem a telefonhívással történik az adományozás, hanem ez csak arra szolgál, hogy elmondja az adományozó, hogy mi ez az összeg, amivel szeretné támogatni a felvidéki és délvidéki Mária Rádiót, illetve hát, hogy ha van kedve, akkor adja meg a telefonszámát, és akkor most még itten a szűk fél óráig tartó élő műsorunkban szívesen visszahívjuk, hát vagy ha nem ma, akkor holnap, mert holnap is folytatjuk ezt a maratoni adománygyűjtést. Segítségre valóban szükség van, majd hamarosan ezt gondolom el is mondja a szabadkai megyés püspök Fazekas Ferenc atya, akivel mindjárt meghallgathatunk egy kis interjút. Hát én csak azt mondom, amit már mondtam itt az előzőekben is, ismétlem magamat, hogy ez a két rádió, felvidék, délvidék, hiába az ottani magyarok áldozatvállalása, tehát nagyobb arányban támogatják a Mári Rádiót, mint például a magyarországi hallgatóink, mégis bajban vannak a magyarországi támogatás nélkül, biztos, hogy nem élik túl a következő hónapokat, úgyhogy hát szeretettel ajánljuk a kedves hallgatók jó indulatába ezt a két magyar nyelvű Mári Rádiót, és akkor most pedig hallgassuk meg a megyés püspök atyát, Fazekas Ferenc atyát Szabadkáról.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Beszélgető társam, Maszél Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök. Köszönöm, hogy fogadott itt a püspöki rezidencián. Újból gyűjtés van a Mári Rádió részére, a magyar és az erdélyi testvérei gyűjtenek számunkra, ennek apropóján vagyok itt önnél. Püspök atya, szeretnénk megköszönni, hogy ön is részt vesz a Mári Rádió munkájába. Havonta készít a Püspök atya műsort nekünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy és szerintem a hallgatók is, hogy havonta szól a püspök kifejezetten a Mári Rádió hallgatókhoz. Azt is elmondom, mindig megemlít minket a személyiségre, amikor közvetítünk, üdvözli a Mári Rádiót is. Amennyire lehet, mindig a rendelkezésünkre áll. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Most gyűjtés kapcsán, ön hogy látja, hogy miért fontos, hogy legyen a Mári Rádió, miért fontos, hogy szóljon itt a Mári Rádió, hogy megmaradjon itt a térségünk a magyar nyelven?
4: Legelőször is szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, munkatársait, akik sokat fáradoznak, hogy a Mária Rádió az éter hullámain hirdessék az evangéliumot, az örömhírt, amely nélkülözhetetlen ebben a mai összetett világban fontos ez az ő tevékenységük, hiszen egy pozitív dolgokat, jó dolgokat adnak tovább, és próbálják az embereknek egy jó üzenetet adni, egy vigasztaló üzenetet. Ugye Mária Rádió talán legtöbb hallgatója betegeink, de az nem jelenti azt, hogy mások nem hallgatják meg, fiatalok rádión keresztül, vagy utazás közben, amikor fölkapcsolják a rádiót, és akkor egy-egy szép gondolatot meghallanak a Mária Rádióból is, ezért nagyon fontos a Mária Rádiónak a tevékenysége, hogy veti ezt a jó igét, a jó magot veti az emberek szívébe is, hát valahol bizonyára termést is hoz ez a magvetés, tehát hogy az emberek valamit szívükben fogadnak, próbálnak ők is jobb emberek lenni, többet imádkozni, jobban ráfigyelni embertársaikra, szeretteikre. Mindez ilyen buzdító jellegű is lehet egy Mária Rádióban, egy műsor, ahol hát sokfélét hallhatnak, tanúságtételeket, prédikációkat, elmélkedéseket, mindezekben megtalál valamit bizonyára egy ember, ha nyitott az ő szíve. És ezért is bármennyire ez a világon zajos, meg annyifélét hallunk is, a Mária Rádió próbálja azt a legalapvetőbb értékeket átadni, amelyek valami módon az embereket emberiesebbé teszik, amelyek segítik abba, hogy kibontakozzon hitében, és hát valamiképpen megtalálja életének az értelmét. Itt látom a Mária Rádiónak a küldetését is, ez fontos. Na most hány embert érez mindez, de bizonyára elér biztos valakit. Sokszor meglepődünk azokon az embereken, akik nem is gondoljuk, hogy hallgatja már egy rádió, de azt mondja, hogy valami szépet hallottam, és ez már egy nagy eredmény.
3: Ugye az adakozás a rádió részére egy ilyen alapvető dolog kellene, hogy legyen nekünk keresztényeknek, abból kifolyólag, hogy a rádiónak nincs különbevétele, és hogy szólni tudjon. Jó lenne az önkéntes adakozás minél több ember részéről. Mi az, amivel esetleg így rávilágítana, vagy úgymond buzdítaná, bátorítaná a hallgatókat, hogy miért adakozzanak?
4: Igen, bizonyára ez nem kétséges, hogy az itteni Mária Rádiónak igen szerény körülmények között kell dolgozni. Először is a mi műsoraink nem jutnak annyi emberhez el, nem annyi ember hallgatja, mint például egy Olaszországban, ahol több hívő is van, akik valóban szívükön is viselik, még lehet, hogy aktívabbak is a Mária Rádió munkájában, ez, akik nem hivatásszerűen csinálják, de ők is valami ötletekkel mennek. Sokkal több ember, mink egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, mert kevesen vagyunk. Valóban is mi nem tudjuk annyira fönntartani anyagilag a Mária Rádiót. Nincs akkora publikum. Tudjuk, hogy a külföldi segélyek nagyon jól jönnek nekünk, mert azok is segítik az itteni Mária Rádió stúdióját. Tehát vannak ugye Erdélyből is, Magyarországról is segítenek. Végső soron mi maradunk, akik itt élünk, nekünk kell valamiképpen nagyobb szívvel, nagyobb együttérzéssel gondoskodni a Mária Rádióról. Hát most vannak köztünk is szegényebbek, gazdagabbak, de legtöbbször talán a szegényebbek azok az ő arányukhoz képest többet is adnak, valakik, akik jobb módúak, azok egy kicsit, ha összehasonlítjuk az arányt, akkor kevesebbet, mint az a szegény asszony, aki a templom perseibe, ott a jeruzsálemi templomba beletett. Ez kell, mert másképp nem tud működni. Hát hála mindig a külföldi segély, de hát most ki tudja, hogy mit hoz a jövő, mennyire tudunk ezekre támaszkodni is, és ezért, ha lehetséges, hogy megmaradjon ez a Mária Rádió, mert ez mégis a mi területünkről szól, a mi életkörülményeinkre, amelyek egy kicsit másmilyenek, mint a többi más országban is, hát ez valóban ilyen hazai jobban, mert mi rólunk is szól. Hát természetesen elsősorban a Jóistenről szól, a hitünkről, az evangéliumról, az örömhírről, meg a szeretetről, de ezt nekünk kell megélnünk, ezért mi éljük ezt, ahogy tudjuk, és igyekszünk is, mint jó keresztények legyünk is. Hát a Mária Rádió ezt próbálja kivetíteni a mi világunk felé, a mi környezetünk. Hát ezért remélem, hogy valakiket ez megfog, megérint, és jobban rágondol erre a mi Mária Rádiónk.
5: Mint a mi püspökatyánk, mit üzenne a hallgatóknak?
4: Fontos nagyon, hogy hitünkből tudjunk mindig erőt, reményt merítenünk. A világban nem az történik sokszor, amit mi szeretnénk egy békés, nyugodt világot, ahol megvan a mindennapi kenyerünk, így általában úgy szoktuk mondani, ami szükséges a mindennapjainkra, és ez most úgy látszik, ez a mai világunkban egy kicsit kérdésessé fog válni, és hát ezért sok-sok türelem kell, mint hogy a múltban is a keresztényeket, amikor hát üldözték is, meg amikor nehéz anyagi helyzetben voltak, mégis a hitből tudtak erőt meríteni. Maga módján ezek a sok háború, meg összetűzések, ugye ezek mind egy kicsit úgy elbizonytalanítanak bennünket, de ha nehéz sorba is kerülünk, akkor is kell a Jóistenben bíznunk is. Ezt, mint ahogy a mi őseink, a keresztények, meg a mai világunkban is nagyon sok keresztény él életveszélyben is, meg bizonytalanságban. Nekünk még nem annyira érezzük ezt, letérezzük valamiképpen, hogy nem annyira lehetünk kényelmesek, nem annyira egy kicsit mindezek a történések bennünket is egy átgondolásra késztetnek. De azonban nekünk keresztényeknek mindig van ez a hit, ahogy mondtam is, hogy megmaradjon ez a hit, hogy meg fontos, hogy egymást szeressük. Mert az emberek, ahol szeretik egymást, bármi történik körülötte, akkor el tudja viselni, mert a szeretet végső az éltet mindannyiunkat. Köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönjük Püspök atyának. Dicsértessék Jézus Krisztus.
4: Amen.
2: Fazekas Ferenc szabadkai püspökatyával beszélgetett a Délvidéki Mária Rádió munkatársa, és hát valahogy így a püspökatyát hallgatva, hát az erősödött meg bennem, hogy hát nyilván azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években így a Magyarországi Mária Rádió különféle olyan alapítványoknál, amik arra szakosodtak, hogy támogassák a határon túli magyarokat, hál' Istennek tudtunk némi támogatást kérni az ő számukra, Felvidék és Délvidékről van szó. Hát, hogy ezeknek az alapítványoknak és támogatásoknak mi lesz a jövője, az nyilván most bizonytalanná válik, úgyhogy emiatt is hát kérjük a hallgatóinkat, hogy segítsenek abban, hogy ezek a testvérrádiók, ugye itt a Kárpát-medencében összesen 4 magyar nyelvű Mári rádió működik, Erdély a negyedik, hogy ezek működni tudjanak, és Erdély az velünk együtt, aki tudja őket támogatni, hiszen ez a két rádió az, amelyik össze tud gyűjteni annyi adományt, ami a saját működését fedezi, és a délvidék, felvidék pedig, hát ahogy a püspök atya is mondta, ugye olyan szűk a publikum, hogy ezt a szót használjam, amit ő használt, hogy hát itt mindenképpen rászorulnak a támogatásra.
1: Úgyhogy ezért kérjük, hogy hívják a 061-999-4430-as telefonszámot, és adják hírül nekünk, hogy mekkora összeggel támogatnák a felvidéki és délvidéki Mária rádiót, hogy fennmaradhassanak, működhessenek, hogy szóljon ott is mindenhol a magyar nyelvű ima, ahol magyar lakta terület van.
2: Hát akkor egy kis zenével támogassuk a kedves hallgatók telefonhívási kedvét. Ha véletlenül foglalt a vonal, akkor ne adják fel, egy-két perc múlva ismételjék meg a hívást, és a Republik együttest hallgassuk a következő percekben Messze földre című számukat.

Ami az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném.

0: Republik együttest hallgattuk, és kérjük, biztatjuk a hallgatókat, hogy hívjanak bennünket a 061-999-4430-as telefonszámon, hogy segítsünk együtt a délvidéki és felvidéki Magyar Nyelvi Mári Rádiónak.
1: A 061-999-4430-as telefonszámon. Hát még egy szűk 20 percig megtehetik ezt a felajánlást. Egy kedves önkéntesünk várja önöket a vonal másik végén, és hát ma délvidék az, ami a fókuszban van, ugye holnap, meg már egy kicsit felvidékre is rátérünk majd.
0: Holnap és holnap után is folytatódik adománygyűjtő adásnapunk, úgyhogy hát ezzel próbálunk segíteni a két magyar testvérrádiónak, és hát nehogy kifussunk az időből, az előzőekben itt a délvidékről főként atyák nyilatkoztak, de hát most hallgassuk meg akkor Góli Csillának, Szabadka alpolgármesterének a szavait, a vele készült kis interjút a délvidéki Mári Rádió munkatársai készítették.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekké, amen!
2: Kedves hallgatóink, a beszélgető társam, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió Szabadka stúdiójában. Az apropó, ami véget behívtuk, az a Mariaton, ugye egy gyűjtés van a Mári Rádió részére, magyarországi testvérek és az erdélyi testvérek is gyűjtenek számunkra, és ennek kapcsán szeretnénk meghallani az ön véleményét is. Ön szerint miért fontos a Mári Rádió a mi térségünkben, hogy szóljon magyar nyelven?
3: Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak ennek az apropó kapcsán, és hogy így én is hozzájárulhatok egy kicsit a munkásságukhoz, ami, hogyha nem is tűnik olyan nagynak, mondjuk így számban, létszámban, vagy a stúdió méretben nem tűnik olyan nagynak, mégis úgy érzem, hogy a vajdasági magyarságnak nagyon fontos az, hogy magyar nyelven lehet a Mária Rádiót hallgatni, illetve ilyen módon a rádió hullámain keresztül lehet kapcsolódni hitünkhöz, Jézushoz, ezekhez a gondolatokhoz, mert hogy amit én fontosnak tartok így a saját életemből kiindulva, a saját példáimból kiindulva, hogy amikor minden rendben van, akkor fontos hálát adni az Úrnak, és nem szabad elfelejteni, hogy semmi sem magától értetődő, és semmit sem csak úgy kapunk a jó Istentől, úgyhogy igenis úgy illik, hogy azt megköszönjük, hálát adunk. Másrészt viszont, amikor meg nagy baj van, akkor is ugye a jó Istenhez fordulunk, és több olyan hívővel is volt alkalmam az életem során megismerkedni, akik mondjuk vagy betegség, vagy korukból kifolyólag nem tudtak már eljárni szentmisére, és nagyon hiányzott nekik az, hogy más gondolatát, vagy akár egy istentiszteletet a rádión keresztül, hogy végig tudjanak hallgatni, és nagyon fontos volt nekik a Mária Rádió. Úgyhogy ebből kifolyólag ők személyesen nem csak azáltal, hogy hallgatták a Mária Rádió műsorát, így növelve ugye a hallgatók táborát, anyagilag is többet tudok, hogy támogatja, amennyire tudja nyilván arányosan a nyugdíjából, vagy amiből él az ember, támogatja a Mária Rádió szabadkai szerkesztőségét, és nagyon szép is megható, hogy tudunk határon túl is a testvéreinkre számítani, és így azok a hallgatók is, akik mondjuk nem jutnak el szentmisére, nekik köszönhetően, és ennek a nagy összefogásnak köszönhetően mégiscsak részesülnek a hitben, a támogatásban, a Jézusi szeretetben.
2: Mi az, amit szeretne esetleg így üzenni a hallgatóknak?
3: Hát, hogyha az én hangom eljut a szélesebb körben a hallgatókhoz, akkor én azt szeretném kérni, hogy vegyék a fáradtságot és ismerkedjenek meg a Mária Rádiónak a munkásságával, mert nem csak abban merül ki, hogy a rádió hullámain ugye hallgathatjuk a műsort, hanem nagyon sok közösségi rendezvény van, közösségi esemény, a gyerekekkel foglalkoznak, tehát a Mária Rádió már saját minőségében persze, hogy nem lehet egy trendi rádió, állomás az a mai mainstream médiumokkal nem tudja felvenni a versenyt, de mégis úgy érzem, hogy közösségépítés szempontjából azoknak a családoknak, akiknek fontos a hit és fontos a jézusi szeretet, nagyon fontos űrt tud betölteni mindaz, amit a Mária Rádió a stúdión kívül, illetve a stúdió falain kívül szervez, mert hogy rengeteg pályázatot szerveznek, amelyek hihetetlenül sikeresek, gyerekeknek szavaló verseny is, ugye több száz gyereket és fiatal felnőttet szólít meg, családoknak szerveznek családi napokat, ahol mindig tudunk egy olyan gondolatot, egy olyan érzést utána magunkkal vinni, ami az év folyamán azért, amikor nehezebb az élet szatyrát cipelni, akkor ezekhez a gondolatokhoz és ezekhez az érzésekhez is tudunk fordulni. Úgyhogy elsősorban én a Mária Rádió csapatának szeretném megköszönni, hogy ilyen önzetlenül és nagyon áldozatos munkával támogatnak minket, itteni vajdasági magyar embereket és családokat, olyan embereket, akik a napi kihívásokkal szembe kell, hogy nézzünk, akár legyen szó gyereknevelésről, az értékeknek a neveléséről, a helyes értékeknek a tanításáról, és ugyanezt esetleg próbáljuk vetíteni példaként a közösség felé, hogy tudunk fordulni azokhoz az értékes gondolatokhoz, amit maguk kommunikálnak itt a stúdió falain belül, de hogy az mellett ugye a stúdió falain kívül ugyanúgy fogják a közösség kezét, és támogatják a közösséget akár a jóban, akár a bajban, és másodszorban pedig a támogatóknak szeretném megköszönni, hogy önzetlenül, ugye a Máriatonnak az esete, hogy támogatják anyagiakban is, mert hogy sajnos, hogy ugye nem tud ingyen működni semmi sem, így a Mária Rádió szerkesztősége sem, úgyhogy rengeteget jelent nekünk ez, és akármilyen más támogatás is, úgyhogy mindenkit szeretnék arra buzdítani, hogy amennyiben lehetősége van rá, saját lehetőségeihez mérten támogassa nem csak imáiban, de anyagiakban is a Mária Rádiót.
2: Kedves alpolgármester asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon-nagyon köszönöm a szavait, a buzdító gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
0: Góli Csillát hallottuk, Szabadka alpolgármesterét, akivel Délvidéki Mária Rádió munkatársa készített interjút. Ugye Szabadka, Kosztolányi Dezső városa is többek között, és hát így szépen kiemelte azt, hogy a Mária Rádió az nem csak egy rádió, ugye itt kicsit a fülemet megütötte ez a fölvenni a versenyt a mainstream rádiókkal vagy médiával, hát természetesen ez nem a Mária Rádiónak a célja, hogy akár műsoraiban, akár hangvételében ilyen mainstream legyen. Mi nekünk a fő sodora azért mégiscsak az evangélium, ami 2000 év óta szól itt a földön, és hát ezt továbbítjuk, ahogy hát itt ebből a riportból is kiderült, hogy ez bizony határon túl korlátos az anyanyelven való hozzáférés, úgyhogy nem véletlen az, hogy a ottaniak valahogy jobban átérzik a Mária Rádiónak a jelentőségét is, de ugyanakkor meg hát a anyaország támogatása nélkül biztos, hogy nem élik át, vagy élik meg a következő egy évet.
1: Egyébként szeretettel ajánljuk a hallgatók figyelmébe a Délvidéki Mária Rádió műsorát. Hallgassanak bele, hogy milyen értékes adások készülnek ebben a testvérrádióban a www.mariaradio.rs oldalon, élőben az interneten követhetik ezt az állomást, és hát természetesen a napi szentmise, napi evangélium, zsolozsmák, rózsafűzérek mellett még számos olyan érdekes adás található, ami például ilyen hitvallásról szól, apja-fia címen például, koncertó címen például futnak érdekes műsorok, egyházi ünnepekről is van adás, valamint orvosmissziókról, aztán a gyermekeket is megszólítják egy-egy rövid adásban, tehát hogy ott is értékes és nagyon sokszínű műsor készül.
4: Mindezt néhány munkatárssal teszik, 4 állandó munkatársa van a Délvidéki Mária Rádiónak. Ne feledkezzenek meg az adakozásról, megtehetik banki átutalással is, hogy adományt küldenek, meg csekken is. Kérjük, hogy a közlemény rovatba mindenképp írják rá, hogy Mariaton. Ez azért szükséges, hogy a beérkezett adományok közül el tudjuk különíteni a támogatásra szánt összegeket. Természetesen a bankszámlaszámot elérik a Mária Rádió magazinjában, annak is a májusi számában. Várjuk az adományaikat nagy szeretettel, hogy továbbra is szólhasson a Felvidéken és a Délvidéken is magyar nyelven az ima, szólhasson a Mária Rádió.
0: Ugye Szabadka persze nem kisváros, hanem Szeged nagyságú körülbelül, viszont hát a magyar lakosság aránya az hát 50% alatt van, és éppen ezért hát az önkénteseik száma is hát kevesebb, mint a miénk, azzal együtt, hogy így Délvidéken szerte szórva hát talán több ima csoportjuk van, mint például nekünk, úgyhogy azért nyilván az ottani emberek átérzik ennek a fontosságát, de azért hát mégis a működésük az sok szempontból nagyon nehéz, kevesebb a munkatárs, kevesebb az önkéntes, és hát kevesebb az a kisebb az a hallgatói közösség, amelyik az adományaival fent tudja tartani ezt a rádiót. Úgyhogy mi lassan az adásidőnk végére érünk, még egy kis zenével próbálunk kedvet teremteni a kedves hallgatóknak, hogy hívják a 061-999-44-38-as telefonszámot. A Szabadkai Big Band együttest fogjuk hallani.
1: Ami egy nagy elhivatottsággal működő zenekar, egy szabadkai kávézóban született meg az ötlete, hogy egy együttest alakítsanak, és hát azóta jazzes formációban, ott a helyi környéken főként adnak elő, de az ország nagyobb városaiban is fölléptek. Ezen kívül így Európában is volt már fellépésük.
0: Holnap pedig és holnap után folytatjuk élő adománygyűjtő műsorfolyamunkat, viszont mára elköszön a három műsorvezető.
1: Varga Kata
4: és Csegezi Mária.
0: És a technikusi pult mögül pedig Lugovics Milán.

0: hírpercek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egész napos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a Főszékes Egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két heten.

Sieta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm a mai Séta a muzsika kertjében című műsorunknak a hallgatóit. Sokat töprengtem azon, hogy vajon mivel kellene ebben az adásban foglalkozni. Mostanában engem nagyon sokszor megtalál a magyar népzene, méghozzá a magyar népdal, vagy ahogy Bartók Béla hívta, a parasztzene. Nagyon fontos, hogy egy kicsit beszélhessek erről az ügyről. Bartók Béla az, aki 1905-ig nem találkozott a magyar népzenével, 1905 az az év, amikor először gyűjtő útra indul, és egy egészen fantasztikus világ tárul ki előtte. Megállapítja, hogy a magyar népdalnak van egy olyan rétege, a legrégebbiek, amelyek egyrészt, ahogy ő mondja, egy primitív hangsorra alapul, ez a pentatónia, vagy pedig közeli rokonságot mutat egyházi énekekkel, egész pontosan a Gregoriánnal és annak társaival. Azt kell mondjam, hogy talán a legszebb magyar népdalok ebbe a körbe tartoznak. Bartókot élénken foglalkoztatja a dolog. Amit ma én meg szeretnék mutatni önöknek, az az, hogy Bartók, megismervén ezeket a népdalokat, hogy tudta ezt integrálni a muzsikájába. Mivel vokális zenéről van szó, ezért úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha azt nézzük, hogy Bartóknak egyébként a nem túl nagy számú kórus művei között kellene válogatni. Az első, amit választottam, az a négy magyar népdalból kettő. Engedjék meg, hogy mivel ezek a népdalok nagyon díszítettek, és Bartók sok szólamra dolgozta fel ezeket, hogy ezeket a szövegeket elmondjam, hogy érthető legyen, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Az első, amit választottam a négy magyar népdalból, a Bujdosó. Szövege a következő. Ideje bujdosásimnak, eljött már utazásimnak, sok okai vadnak adnak az én elbujdosásimnak. Zöld az útnak a két szélje, de bánatos a közepe, de bánatos a közepe, masérod zombúval benne. Fejem fölött az nagy felhő, de nem abból hull az eső, a két szemem sűrű felhő, mind onnét csurog az eső. Isten veled jópajtásim, barátim s felekezetim, akik vélem jót tettetek, Isten fizesse meg nektek. Következzék tehát a négy magyar népdalból a Bujdosó.

következő, amit ebből a sorozatból szeretnék megmutatni, az a Sarjút eszik az ökröm című negyedik dal. Ez is egy régi stílusú népdal, de egy másfajta. Giusto, azaz nem parlando rubato, nem elbeszélő, szabadon elbeszélő, hanem feszes ritmusú. Ez a Sarjút eszik az ökröm. Szövege a következő. Hely, de Sarjút eszik az ökröm, ha jól lakik, bekötöm, úgy menyek a babámhoz, tudom, elvár magához. Lefeküdtem csak alig, nem egészen a falig, jól megölej engemet, le ne essem mellőled. Hely, dunyhám, párnám, de hajlik, beljebb babám a falig, ölej engem hajnalig, amíg anyánk aluszik. Van egy betét a közepén ennek a darabnak, ami nagyon érdekes ritmusokat, úgynevezett aszimmetrikus ritmusokat tartalmaz. Ennek a szövege a következő, az én lovam

Ha egy kicsit utána jár az ember, akkor az derül ki, hogy ezeknek a régi stílusú népdaloknak a forrásvidéke az bizony Erdély. A következő is ilyen, ez a Férfi karra írt Székely népdalok című darab. Ennek is elmondom a szövegét, amiben gyönyörű régi kifejezéseket is hallhat az ember. Hely, de sokszor megbántottál, te gyenge violám. Túl vagy rózsám, túl vagy a málnás erdein, de én innet sírok a bánat mezein. Meg akarnám tudni, mikor leszen rózsám visszafordulásod. Akkor lesz édesem, mikor a tűzhelyen csukros rózsát látok. Majd, ha két szembúzán 20 kalondja lészen, két gerezd szőlőből 20 vider bor leszen. S ne hidd rózsám, ne hidd, mert az soha se lesz, s a teánok szűvet soha enyém nem lesz. A második ebből a sorozatból szintén bizony szomorú tárgyú. Így szól. Istenem, életem nem igen gyönyörű, két hervat orcámban folydugál a könnyű. Én is olyan lettem, mint a száraz tolló, kinek a virágját leszette a solló. Istenem, Istenem, hol leszen halálom? Erdőné vagy mezőn, vagy pedig tengeren. Ismervén a magyar történetet, vagy ezen belül Erdély történetét, a rengeteg török tatárdulást, ezek a bujdosó énekek azt hiszem nem okoznak meglepetést. De hogy ilyen gyönyörű szöveg és ilyen gyönyörű dallam született, az a világon egyedülálló. Következzék tehát ez a két részlet a székely népdalokból.

Az az érdekes, hogy van olyan Bartók mű is, amelynek a szövege az 1700-as évekből származik. Népszerű volt talán a nép körében, de nem népdalok szövege. De érdemes ezzel is foglalkozni, hiszen a legnagyobb szabású férfikart azt ezekre a szövegekre írta. A szöveg felbukkanásának idejét a Rákóczi szabadságharc körüli időkre tehetjük. Elmondanám ezeket a szövegeket is. Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Soha nyugta nincsen, éjjel-nappal készen, a talpán kell állni, nincs boldogtalanabb a paraszt embernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Cifrasággal teljes rongyos szűrdolmánya, alig van szegénynek felvenni valója. Egy kevés kenyérrel, egy kevés hagymával meg kell elégedni. Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Egész nap fáradoz, de másért dolgozik, a sok dézsmát szedik, meg sem is köszönik. Ha pedig vétkezik, a tömlözbe teszik, hol sem eszik, iszik. Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél. Bíró az adóért, pap mester stóláért, boltos és kocsmáros portékák áráért zaklatják untalan, mentsége hasztalan. Míg lelnek benne vért, nincs boldogtalanabb a paraszt embernél, mert nyomorúsága nagyobb a tengernél.

ebben az Elmúlt időkből című kórus művében, aminek az előbb elmondtam az első tétel szövegét, az utolsó tételnek a szövege, az viszont ezzel teljesen ellentétes. Azt mondja, nincs boldogabb a parasztembernél. Bartók jól látta, hogy a paraszti kultúra az egy kiapadhatatlan forrás, mint ahogy az ő egész életében a muzsikája ebből táplálkozott. Így szól az Elmúlt időkből című kórusciklusnak a harmadik tétel szövege. Nincs szerencsésebb a parasztembernél, mert boldogabb sorsa minden mesterségnél. A paraszt urakat tartja, a papokat tartja, katonákat és koldusokat. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél. Ha paraszt nem volna, kenyerünk sem volna. Ha ő nem szántana, mindnyájunk koplalna. Római császárok az ekét felvették, császárságuk előtt azt nagyra becsülték. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél, mert boldogabb sorsa minden mesterségnél. Jó reggel a szántó ekéjét forgatja, fúr, farag, vasait földnek igazítja. Reménységgel, gonddal földjeit megszántja. Megérett búzáját örömmel aratja. Nincsen szerencsésebb a parasztembernél. Mindenét a paraszt egymaga készíti, szerszámait, házát, ruháját díszíti. Muzsikát és nótát nem is könyvből tudja, nincs neki szüksége városi limlomra. Nincsen nagyon mester a parasztembernél, nincs is szebb élet a parasztemberénél. Azt gondolom, hogy ebben az utolsó verszakban Bartók leírja azt a kultúrát, ami a számára talán az egész világon a legrokon szembesebb volt. A szerszámát, házát, ruháját maga készítő paraszt, sőt, muzsikát, nótát nem könyvből tudja. Nincsen neki szüksége városi limlomra. Befejezésképpen azt kívánom, hogy szeretettel hallgassák Bartók Elmúlt időkből című kórusciklusának harmadik tételét. Viszont hallásra!

az áldás gondolatokat hallják. Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet, áldások vagyunk. Egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség, egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Mint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, amint a harmadcsebben megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a magasságos arca, emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az áldásból megszülető ünnep.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában, Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homíliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Augusztustól felfüggesztik a Ferences Rendház működését Gyöngyösön, írja a Magyar Kurír. Berhidai Pius Ferences tartományfőnök a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébánia híveinek írt levelében a következő tájékoztatást adta. Ez a mindenki számára fájdalmas döntés maga után vonja azt is, hogy a plébánia szolgálatát augusztustól az Egri Főegyház megye veszi át. Az eltelt 30 évben a szolgálataink országos szinten megnövekedtek, de a létszámunk folyamatosan csökkent. Az egyes feladatokra, így például plébániai munkára képes testvérek száma is sokkal kevesebb lett. Az egyes rendtagok adottságai, képességei is változnak idővel, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha felelősen akarunk ellátni egy szolgálatot. A döntés nem jelenti a templom, a plébánia bezárását, és két helyi intézményünk is működik majd, olvasható Berhidai Pius közleményében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat pénteken, írta az MTI. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be a díjra, melyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Ez az emlékhely a fiatalok emlékhelye. Minden évben október 22-én az intézmény aulájában rendezett ünnepi esemény után innen indul a fiatalok részvételével a forradalomra emlékező felvonulás, mondta Harrach Péter, aki méltatta a BME emlékhelytől független emlékezetőrző tevékenységét is, mely jól látható a felsőoktatási intézmény folyosóin. A rektor szerint a díj felelősség, hogy a Nemzet Műszaki Egyeteme a jövőben is tehetségeket adjon az országnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Könnyítsa lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor ajándék. És mégis, ma is, így is örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz. Ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás. Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsinekkel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára. Régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete ákon-bálkon betűkkel. Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alábbhagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon rász fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzó asztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy össze tudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm-Vacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislánkoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor fohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprőföldi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Aranyosi Ervin, ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell.

kell félni. Csak bízni és várni. Várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: Könnyítsa lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot. Arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót adni nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad, és bennetek lesz. Nem hagylak árván titeket. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő, s a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azzal a napon meglátjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Aki parancsaimat ismeri, és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, az atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kiátkozhatom magam neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Pál apostol azt írta az egyháznak az olvasmányban, amit hallottunk, hogy megkapták a Szent Lelket, és örvendjenek benne. Mert van vigasztalójuk, van tanácsadójuk. Görögül parakleitoszuk, amely jelentése védő ügyvéd, aki közben jár értem. De nem csak értem az Istennél, hanem velem van, veletek marad, mondja Jézus. Tehát veletek együtt éli az életeteket, és segít a döntéseitekben, segít az életmódotokban. Mit is hogyan tegyetek? Egy jó tanácsadó, egy jó vigasztaló ott van, amikor szükséges. De vajon halljuk-e mi a Szentlélek hangját? Engedünk-e, hogy bennünk lévő Szentlélek a lelkiismeretünkben szóljon hozzánk? Az egyházi hagyomány a Szentléleknek 7 ajándékát különbözteti meg. És ezt a 7 ajándéknak a gyökerét megkaptuk, hiszen valamennyien meg vagyunk bérmálva. Valaki 14 évesen, 16 évesen, 18 évesen, felnőtt megtérők esetében kicsit később, de megkaptuk a Szentlélek pecsétjét és benne lévő 7 ajándékot. Az első a bölcsesség ajándéka, bölcsesség lelke, mely a természet fölötti értékelésére tanít meg bennünket. Nem véletlen, hogy a teológiának a bevezető tantárgya a filozófia, aminek jelentése görögül metafizika, tehát a fizikán túli valóság. Hogy az élet nem csak a materiális, kézzel fogható dolgokból áll. A görög bölcsesség megállapította a, úgymond, a sarkalatos erényeket, okosság, ugye a helyes életvezetés jelenti az okosság, az erősség, igazságosság, mértékletesség, de ismerjük a Szentlélek által adott úgymond isteni erényeket is, hit, remény, szeretet is. Ezek úgymond nem kézzelfogható valóság. Hiszen az okos életvezetés az nem kézzelfogható. Hát lehetünk nagyon sikeres vállalkozók, kézzelfogható eredménye van, hogy a vállalkozásunk működik, de közben a családunk szétesik. És lehetünk nagyon okosak, több nyelven beszélhetünk, de nem értek a szeretem nyelvén. Bizony, van valami, ami túlnyúlik a materiális világon, amely értéket, eszményképet ad, amely érdemes elindulni. Akik a hazáért adták az életüket, úgymond a jövőért adták az életüket, a gyermekeik, unokáik jövőért. És pusztán a kézzelfogható valóság az az, hogy az ember él vagy meghal, de a személy valósága az, hogy tud áldozatot hozni. Az életelem lelke segít abban, hogy a hitigasságokat a valódi tartalmuk szerint fogjuk föl. Tanulunk imádkozni. Mi atyánkat megtanultuk gyermekként, és most is mondjuk, de sokszor elhadarva. De ha belemegyek a mélységébe, duxinatum evez a mélyre, ahogy mondja a latin, akkor már rögtön az első megszólításnál apa, édesapa, a mi atyánk, igazi jelentése, abba, apuci, az Isten kapcsolatunk személyes. És mert több eszem első személyben fogalmazunk, azt is feltételezi, hogy akkor mi testvérek vagyunk, akik így szólítjuk meg az Istent. Egy másik verset nézünk közelebbről, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor nem csak az én kenyeremről van szó, hanem a másik ember kenyeréről is. És ebből gyökerezik az egyház társadalmi tanítása. Mindenkinek megadni azt, ami jár, az élethez való minimumot. Mert nem tehet arról, hogy valaki hova születik. Sem tehet arról, hogy a globális felmelegedés miatt kiszáradnak a folyók, elmegy a nincs hal, nincs táplálék. És akkor felelős vagyok a világért is, nem csak a közvetlen környezetemért. A tudomány lelke segít megkülönböztetni a helyes tanítást a helytelentől. Amire persze az egyház, amikor ezt így megfogalmazta, világos, hogy az eretnekségekre gondolt. Áriános eretnekség, és a többi. De ha most szétnézünk, látunk annyi, úgymond, tév tanítást, tév dolgot, félremagyarázást, csúsztatást. Külön szemináriumon vettük ezt erkölcsi teológián, hogy úgy olvassuk a híreket, hogy hogyan csúsztat az információ. Sokak véleménye szerint. Mi az, hogy sokak? Mindenki megelégedettségére. Mi az, hogy mindenki? Hogyan akarja befolyásolni az olvasó, a cikkírója? És bizony rádöbbenünk arra, hogy az élet nem fekete-fehér, hanem valahogy szinten összefüggések vannak, illetve mindenkinek van valami vaja a füle mögött. És persze a másik oldalt akarja kicsit lehúzni, hogy magát jobb színbe tüntesse föl. És akkor nekünk tudni kell disztingválni. Tudnunk kell átlátni a szitán. És tudni kell azt is, hogy az igazság nem pusztán egyoldalú. A tudomány lelke segít abban, hogy meg tudjuk különböztetni az igazt a hamistól, a csúsztatást a tiszta víztől. A negyedik a jó tanács lelke, mely segít eligazodni az időszerű teendőinkben. Tanácsot kapunk arra, hogy mit tegyünk. És amikor érezzük a szívünk mélyén, hogy most ez nem így kéne, most gyerek példával élve, hát tanulni kéne, de most én ki akarnak menni az udvarra játszani. Vagy valaki elhívott valahova, és ez milyen jó, és barátság, de a szíve mélyén érzi az ember, hogy ez menekülés a tanulás elől. Jó tanácsot kapunk arra, hogy mit tegyünk. Mi az, ami hosszú távon jó. És ebből következik a lustaság bűne is, hogy lusta vagyok követni a jó tanácsot, megmaradok egy állapotban, és nem akarok változtatni. Fiatalként talán a tanulás, de középkorúként az elköteleződés, hogy Papiklós professzor úr szeretem idézni, professzor urat, lustaság az, hogy 6 évig udalok a piroskának, és még nem döntöttem el, hogy elvegyem a feleségül. És akkor eltelnek az évek. Közben pedig a biológia óra megketyeg. És idős korban is a lustasságra állt az, hogy nem látom be, hogy bizonyos dolgokat abba kéne hagyni. Hogy ne vállaljam túl magam. És akkor nem leszek türelmetlen, és nem fog csúnyán beszélni szokásom ellenére. Az erősség lelke, amely az Istenbe való bizalmat erősíti a megpróbáltatások idején. Vannak megpróbáltatások. Vannak keresztek, vannak betegségek, vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megoldani. 6. diákon mondta Szentendrén, hogy az a lelki erősség, hogy apa és anya veszekszik, és te nem szólsz közbe. Bizonyos dolgokat egyszerűen ki kell bírni. Antoine de Exupéry, a kisherceg írója, vallásos író, írja azt, hogy egy imádságában, hogy azért kér erőt az Istentől, hogy legyen türelemmel. Mert bizonyos dolgok úgy oldódnak meg, hogy nem teszünk semmit. És meg kell nekünk is hagyni az Istennek a munkaidőt, a munkavégzést. Nem biztos, hogy mindig az Isten helyett kell nekünk dolgozni. A jámborság lelke növeli a gondolatot az Isten iránt, és megúv a szolgai lelkülettől. És ez utóbbi nagyon érdekes. Mi az, hogy szolgai lelkület? Hogy azért tesz valaki valamilyen jót, mert várja a visszacsatolást, az értékelést. Mert a főnök megdicsér érte. És ha nem látja a főnök, akkor én nem teszem a jót. Pedig a jót önmagáért tesszük, a lelkiismeretünkből, külön jutalmazás nélkül, külön dicséret nélkül, mert ez lelkiismeretünkből származik. És nagyon érdekes, hogy amikor nem kapom meg a óhajtott dicséretet, akkor magam baroskodok. És magamat nem értékelem helyes módon. Kipling írja a hacimi versében, hogy őszinte tudsz, király előtt is őszinte emberi tudj maradni. Pont, édes fiam. Hogy akkor vagy ember, ha te tudsz önmagadhoz hű lenni. És végül, nem utolsó sorban, az Isten félelem lelke, mert nem azt jelenti, hogy félek az Istentől, hanem félem őt megbántani. Félek tőle elkerülni. Jó vele lenni. Kicsit olyan, mint amikor nem akarom összeköszolni a ruhát, vagy elszakítani, mert anyának ezzel munkát adok. Sem akarok csalódást okozni. Mert jó együtt lenni. Kapcsolatainkban, párkapcsolatunkban, gyerekünkkel, unokánkkal a kapcsolatban, olykor nyílik az olló, hogy valahogy nem értjük egymást, és akkor úgy érzi az egyik, hogy nem jó otthon lenni. És az a kommunikáció az, hogy merjünk őszintén beszélni. Mert akkor jó otthon lenni. Akkor nem fog távolodni. Akkor keresem a másik társaságát. Akkor lehetek a másik mellett önmagam. Nem kell rejtenem a sebeimet. Nem kell alakoskodnom. Nem kell átgondolnom többször, hogy hogyan fogalmazzak, hogy ő ne bántódjon meg. Az Isten nem alakoskodik elünk szembe. Valahogy látja azt, akik vagyunk. Csak mi vagyunk, akik rejtjük a sebeinket. Ugye Ádám Éva nem veszi észre, hogy mesztelen, amikor vesz a rosszodás fájáról, akkor takarja el magát. Mindkettő egymás elől is eltakarják magukat. Az Isten félelem megúv attól, hogy ne tagadjam meg azt, aki vagyok az Isten szín előtt. Istenem, szeretsz engem, és én is szeretlek. És ezáltal úgymond transzponens vagyok, és hiteles az Isten, és aztán fele barátok előtt is. Mert ha Istennel szemben őszinte vagyok, akkor könnyű másokkal szemben is őszinte lenni. És ha másokkal szemben őszinte vagyok, akkor az Istennel szemben is könnyen gyakorlom az őszintességet. Kedves testvéreim, a Szentlélek ajándékait megkaptuk, csak azért imádkoznunk kell, hogy az a hajtás a szárvaszok kenjen és gyümölcsöt teremjen. És a Szentléleknek vannak gyümölcsei. Pál apostol fogalmaz meg a Galata levélben. Mert ez az életmód, hogy én hallgatok a Szentlélekre, aki szól a lelkiismeretemben, gyümölcsöt termel, amelyet tudok adni. És ezeket a gyümölcsöket én csak fel szeretném sorolni. És ha valamelyiket úgy érezzük, hogy hiányzik bennünk, akkor el kell indulnunk azon az úton, hogy kérjük a Szentlélket, hogy adja meg azt az ajándékot, amely gyümölcsöt terem bennünk. Az öröm gyümölcse, a békesség, a türelem, a béketűrés, a jóság, a kedvesség, a szelídség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás, a tisztaság, s végül a szeretet gyümölcse. Amen.

0: Radio. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jó ezt hallani, hiszen annyi utat keresünk. De mit is jelent igazából ez az út, amin járunk? Nyilván mindenki tudja, hogy ez elsősorban egyfajta lelki utat jelent. De hová vezet, hogyan vezet, és honnan indul ez az út? Az út olyan, amit már egyszer megtettünk, ami már mögöttünk van. És mindannyian tudjuk, ezen már változtatni nem lehet. Örülhetünk, vagy bánkodhatunk a megtett út különböző állomásaiért. Hogy milyen is volt az? Talán a jelenben másképpen látjuk már a mögöttünk lévő utat. Persze sokszor mondjuk másképpen is lehetett volna, de tudomásul kell vennünk, hogy bizony ez nem volt másképpen. És bármennyit is agyalunk, nem lesz a megtett út más, mint amilyen volt. Úgy történt, ahogy megtörtént. Jól vagy rosszul, most már ez van. De egy fontos kérdést azért föltehetünk. Isten jelen volt? Erre csak egyetlen egy válaszunk van, egészen biztos. Nagyon szeretem azt a kínai történetet, ami arról szól, hogy egy vízhordónak volt két nagy cserépedénye. Annak a rudnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakán vállán hordott a pataktól a házáig. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, így mindig teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú út végén a megrepett edény többnyire már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. A vízhordó csak másfél edény vizet szállított naponta a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményre, hisz hibátlanul tette a dolgát. Szegény, törött cserép, szégyelte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fél annyit tudott teljesíteni. A két év keserűség után az egyik napon megszólította a vízhordót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordó így válaszolt a cserépnek. Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, és a másikon nem? Ez azért van így, mert mindig is tudtam a hibádról, és virágmagokat szórtam az ösvényekre erre az oldalra. Minden nap telocsoltad őket, amíg visszaballagtunk a pataktól. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsen velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. Ne szégyelt hát, mi volt odat. Ez a történet vigasztalhat bennünket, mert útam, amelyen most haladunk, egyetlen egy dolog a fontos, maga a vízhordó, vagyis Jézus, akit társadul fogadsz utadon. Akkor a múlt valahogy megváltozik. Nem az út, nem az, ami történt, hanem az, ahogyan arra tekintesz. És ezért fontos hozzátartozni. Ez nagy szabadság, felszabadulás. Ő az út. Az út, akin járunk, akivel járunk, ahová indulunk, minden belé torkollik. Jó ebben a hitben élni.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Kettős aranymisét ünnepeltek a piaristák Budapesten. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett menőknek és Kassa Regina olvas fel. Május 9-én a piaristák hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Dunaparti piarista kápolnában. Farkas István és Varga Zoltán piaristák pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, írta a Magyar Kurír. A szentmise főcelebránsa Marton Zsolt váci megyés püspök volt. A szentmise elején Galaci Tibor felolvasta a piarista generális személyes hangvételű levelét, melyben hálát adott az aranymisés atyák hűséges szolgálatáért, kiemelve pedagógusi, lelkipásztori munkájukat és a fiatalok iránti szeretetteljes odafordulásukat. A szentmise homéliájában Zsódi Viktor tartományfőnök felidézte, hogy mindketten a kommunizmus éveiben is hűségesen őrizték hitüket és piarista küldetésüket, miközben generációkat neveltek keresztény értékekre. Szentbeszéde végén azt kívánta rendtársainak, hogy legyen bennük továbbra is lángoló az Isten és ember szeretet. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én, de a Főszékesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
3: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
4: In quanto poi è la credente per antonomasia,
3: in cui Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
4: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
3: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűz anyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul. Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot. Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
4: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
5: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szent Atya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is A Szent Atya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a vatikáni könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
6: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A katolikus egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. a bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek

0: iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogság Szűz Mária, a bölcsesség szége, anyai közben járására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves. Kezdő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. A következő percekben ez hangzik el.
2: Elmondja, hogy ahogyan jön haza a tékozló fiú, miután mindent elveszített, moslékos ruhában, kétségbe esve, az édesapja messziről meglátja. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a ház előtt. Figyelte az utat, hogy jön-e már. Isten házában nem vagyunk váratlan vendégek. Lehet, hogy mi nem keressük őt az életünk útján. Lehet, hogy megfeledkezünk róla évekre, évtizedekre. Az Úristen akkor is vár. Ismer minket. Átéli a fájdalmainkat. Velünk van. Akkor is, ha mi vakon nem veszük őt észre. És azt halljuk Jézusnak ebben a gyönyörű történetében, az édesapának megesett rajta a szíve. Nagyon nehéz lefordítani ezt a szót, ami itt a Bibliában áll. Ugyanis az édesanya méhét, az anya méhet jelentő szóból alkotja meg a görög nyelv ezt a nagyon különleges igét. Megrendült, reszketett az egész bensője, megesett rajta a szíve. Az édesanya méhéből alkotja meg ezt a különleges szót a Biblia nyelve. Azt akarja elmondani, hogy Istennek anyai szíve van. Vár minket. A tékozló fiú üres kézzel jött haza. Mindent elveszített. Az édesapa nem kérdezte, hogy hol van a pénz. Nem mondta azt, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy moslékos a ruhája. Talán nem is látott egészen jól ez az atya. Talán könnyes volt a szeme. Ő csak a fiát látta. Azt mondta, a fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Ennek a festménynek egy különlegessége, hogy az édesapa két keze nem egyforma. És nagyon sokan azt gondolják, hogy Rembrandt szándékosan így festette meg, hogy az egyik kéz anyai kéz legyen. Finomabb, kisebb, a másik atyai. Istennek anyai szíve is van. Amikor belépnek ide a kápolnába, gyakran szólogunk erre. Isten kitárt karokkal vár, engem is. Várt az egész életem folyamán. Lehet, hogy én még nem kerestem őt. De ő már akkor is, mint szeretett gyermekét, várt engem, velem volt. Dél-Amerikában volt egy fiatalember, aki kisebb bűncselekmény miatt börtönbe került, nagyon messze a szülőfalujától, a szüleitől. És annyira messze volt, a szülei szegény emberek voltak, nem tudták őt meglátogatni soha. És levelet sem írtak, mert nem tudtak jól írni, olvasni. Nem akarták, hogy a börtönőrök kinevessék ezt a hibákkal teli levelet. 3 éven át a fiú semmi hírt a szüleitől nem kapott. És amikor eljött a szabadulás ideje, a fiú írt egy levelet haza. És azt írta a szüleinek, hogy megérti, hogy óriási fájdalmat okozott, szégyent hozott a családra. Megérti, ha nem akarnak vele találkozni soha többet az életben. Föl fog szállni a vonatra. És ha majd odaér a vonat arra az állomásra a falujuk mellett, ahol le kellene szállnia, meg fogja nézni, hogy kitettek-e a fára valahol egy fehér szallagot. Ha szallag ott lesz, akkor leszáll a vonatról. De ha nem, akkor tovább megy. És soha többet az életben vele a szüleinek semmi gondja nem lesz, nem hoz rájuk több szégyent. Elküldte ezt a levelet. Aztán néhány héttel később szabadult, fölszállt a vonatra, hogy közeledett a faluhoz, torkában dobogott a szíve. És amikor a vonat kanyarodott, és meglátta az állomást, azt látta, hogy az állomás összes fája tele van akaszgatva fehér szalagokkal. És az öreg édesapja ott szaladgál a fák között, és integetnek is kiabál, szálljon le. Így vár minket az Isten. Akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk hozzá, ő hűséges. Ő szeretete végtelen, soha el nem múlik. Nem elítélni akar, hanem megtisztítani és fölemelni. A másik képe a kápolnának pedig Jézusnak a szívét mutatja, amelyet a katona lándzsája áttöpött, és így olvassuk az evangéliumban, hogy vér és víz ömlött ki belőle. Ez emlékeztet a kerességre, a víz a kerességre. A vér az eukarisztiára, Jézus szent testének és vérének titkára, amit minden szentmisében magunkhoz veszünk. A szentségek forrása, megtisztító forrás, ami életet ad. Jézus szívéből árad Isten szeretete, amely lemos minden bűnt, és amely újján teremt. Menjünk gyakran ehhez a forráshoz. Engedjük, hogy megtisztítson, fölemeljen a bűnbánat szentségében, és az imádságban is, minden szentmisében. Az evangéliumban még egy helyen szerepel ez a nagyon különleges szó az irgalomnak, ez az anyamékből alkotott különleges görög szava. Mégpedig az irgalmas szamaritános történetében. Ez a két hely van, ahol Jézus ezt a szót kimondja. Arra tanít ezzel a történettel, az irgalmas szamaritános történetével, hogy aki átélte Isten irgalmát, az sugározza is tovább. Legyen irgalmas másokhoz. Ezt a szeretetet, amit kapott, adja tovább bőkezően másoknak. Mennyire szép lenne, ha ez így lenne mindig, ebben az otthonban is. Az itt élőknek a szíve irgalmas lenne és jó. Ha nem lenne itt soha veszekedés, keserűség, panasz, ítélkezés, hanem mindig megbocsátás, tisztelet, nagylelkűség, jóság. Olvastam egy nagyon idős néniről, aki egy idősek otthonában élt. És sokáig a néni keserű volt, panaszkodós. Nem is nagyon szerettek az unokák hozzá menni, mert mindig a panaszt hallották, a bajokat, a rosszat, a fájdalmat. Nem volt könnyű ezt hallgatni. És egyik alkalommal az egyik unoka ment az idős nénihez. Ennek a legfőbb fájdalma az volt, hogy miért halt meg a férje. Sok-sok évvel azelőtt, miért kellett neki egyedül maradnia? Milyen rettenetes ez a magány? Ez volt a legfőbb szenvedése, kínja. Újra és újra ezt mondta. Egyik alkalommal azonban, ahogy ment az unoka, azt látta, hogy a nagymama nagyon derűs, nagyon vidám. Az unoka megkérdezte, hogy mi történt, nagymama? Mire az idős néni azt mondta, hogy néhány nappal ezelőtt megértettem, hogy miért kellett a nagyapátoknak előbb elmennie, és miért kellett nekem itt maradnom. A nagyapátok előbb értette meg az élet nagy titkát. Azt, hogy szeretetre születtünk, nagy lelkűségre. Gyönyörűen járta ezt az utat. Mosolygós volt, szeretett engem, udvarolt nekem, kedves volt mindenkihez. Az ő szíve elkészült arra, hogy beléphessem örök szeretet országába. Nekem még itt kellett maradnom, hogy tanuljam ezt a legfontosabb művészetet. Megértettem, hogy miért kellett itt maradnom. Ettől kezdve a nagymama igyekezett az otthonban mindenkivel jót tenni. Észrevette, ha valaki bajban van, megsimogatta a homlokát, fogta a kezét, vizet vitt neki, etette, akit kellett. Ha valaki keserűbb volt, szomorúbb volt, ő volt az első, aki megbékítette, megvigasztalta. A látogatókat is mind földerítette. Egy néhány évvel később, amikor meghalt, az orvos az otthonban azt mondta az unokának, aki bejött, tudja, a maguk nagymamája egy nagyon különleges asszony volt, fényt sugárzott, ragyogott, áradt belőle a jóság. Ezt kívánom ennek az otthonnak. Legyen ez a hely az idős otthon szíve. Jöjjenek gyakran ide. Merítsenek Isten irgalmából. Éljék át, hogy ő megtisztít, újjáteremt a bűnbánat szentségében, szentmiséken. És aztán sugározzák ezt a jóságot egymás felé. Legyen ez az otthon a jóság, az irgalom és a szeretet háza.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben ez hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: رادیو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozója volt Egerben. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Egri főegyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő a plébániai munkatársak főegyházmegyei találkozójára. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, és szentmisén vettek részt az Egri Bazilikában május 9-én. De a Főszékes Egyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek, számolt be a főegyházmegye. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Isten munkatársaként azon kell dolgozniuk, hogy egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák érsek áldásával indultak útnak az egyházközségi munkatársak. A lelki feltöltődés mellett ajándékul kapva Michael Hézeman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét minősítette az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás, adja hírül az MTI. Az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, mely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. A ferences rend szerint a munkálatok jól haladnak, a tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik, és az év végére teljesen befejeződhet. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István, Leander ferences szerzetes elmondta, a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült, hogy a teljes tetőcserére és több faelem pótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után aztán 2025 tavaszán elindultak a munkálatok is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 13-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, a rózsafüzér birodalma fölépítéséért, hogy egy szív, egy lélek legyünk Jézussal és Máriával, lángoljon a szívünk, és Magyarország a káromkodásáért az imádság népe, nemzete, bajnoka legyen, a szentségi boldog megtérésünkért, minden irányból való védelmünkért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt, alleluja, dicsőség Jézusnak, dicsőség a győztesnek. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, oda ment, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám. Öltözette meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban megszólította az asszonyokat. Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, mert feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, azután siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt Jézus a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok, íme tudtatokra adtam.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér második titka. Aki a mennybe fölment, Jézus összegyűjtötte a szeretteit, mielőtt fölment volna a mennybe, feltámadásának után, 40. napon, és így szólt hozzájuk. Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Bevégezvén, ó Jézus, e földön fáradtságos munkádat, fölmentél a mennybe, hogy elfoglaljad az atyának jobbján a téged megillető dicsőséget, és nekünk is helyet készíts. Addig azonban, amíg oda juthatunk, arra tanít bennünket Szent Terézia, hogy azt tegyük veled az oltári szentségben a föld.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett a pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybe gyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszulva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiuk

0: Eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólása indította őket. Jézus földi életedben megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod őket árván, hanem más vigasztalót küldesz nekik. Nekünk azonban többet ígértél, még többet tettél, mert nem csak a vigasztaló Szentlelket küldted hozzánk, hogy magunkat árvának ne érezzük a síralom völgyében, hanem magad is velünk maradsz az oltári szentségben, mint igazi atyánk, testvérünk és jó barátunk. Imádunk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg, nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges Rózsa füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén, testestől lelkestől felvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynőjévé tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához. Amint Jézus anyja a mennyben, testében és lelkében már megdicsülten, mintaképe és kezdete annak az egyháznak, amelynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön a biztos remény és vigasztalás jeleken mindaddig világosodik az Isten zarándok népe előtt, amíg el nem jön az Úr napja. Jöjj el Jézusunk a szűzanya szeplőtelen szíve által.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe föllett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvet.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvet.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
0: Irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Ó dicső szűz! Isten remek műve, mesterműve, gyönyörű, szép és jó szűzanya. Tekints kegyes szemmel, hervadhatatlan dicsőséget trónjáról, a síralom völgyében elhagyatott fiaidra, a te fenyegetett magyarjaidra, jöjj segítségünkre szorongattatásainkban, védelmez bennünket testi, lelki ellenségeink ellen, hogy minden örömünket szent fiat tetszésében keressük, és végre magunk is méltók legyünk őt egykor útra való gyanán magunkhoz venni, és az ő birtokában veled együtt örökké örvendezni. Amen. A világ győzelmes királynője, Magyarország királynője, minden szentek és szent angyalok királynője, gyönyörű égi édesanyánk, könyörög érettünk és velünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te szülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, áldott szép vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Péter Emesét.
2: Én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. Szeretném bizonyságot tenni arról, hogy hitetlenként is, ahogy a Biblia írja, hogy megkeresem azokat is, akik engem nem kerestek. Úgyhogy én egye vagyok azoknak, akik én nem kerestem Isten, de ő megtalált engem. Nem hívő családba születtem, jól lehet. Édesapám és édesanyám is meglettek keresztelve, de nem éltek hívő életet. Ezért én úgy nevelkedtem, hogy abszolút nem gondoltam arra, hogy van egy mindenható Isten, aki velünk foglalkozik. Gyerekként így aztán nem volt egyszerű, mert ugye hitetlen szülők úgy nevelnek, ahogy nevelnek. Nem mondom, hogy rossz szüleim voltak, de annyit sikerült elérni, hogy nem azt a pályát választottam, amit kellett volna. Mert ők mind a ketten könyvelők voltak, és egész életemben azt hallottam, hogy csak könyvelő ne legyél, pedig közgazdaságot kellett volna végezzek. Ennek ellenére így üzemmérnök lettem, építészüzemmérnök. A matek volt a kedvencem, ezért a világban is, mondjam azt, hogy Istenben is, tehát hittem abban, hogy kell lenni valakinek, aki ezt az egészet mozgatja, mert ahhoz túl bonyolult a világ, hogy ez magától működjön. De azt nem mondtam, hogy létezik egy olyan Isten, pont azért, mert talán mérnök vagyok, és nem tudtam elképzelni, hogy van egy valami, ami mindenkit lát, tehát én mindenben a logikát kerestem, és ez nekem nem tűnt logikusnak, hogy létezik egy ilyen valaki, aki tényleg mindent lát. Elvégeztem az építészüzemmérnöki kart, amiben keveset dolgoztam, mert hogy sose szerettem igazán, mivel utólag rájöttem, hogy ez nem Isten akarata volt. Csak mivel a matek nagyon jól ment, hát kellett valami ilyen jellegű főiskolát végezni. Megházasodtunk a férjemmel. A férjem kereste Istent. Néha bement templomokba, reformátusnak keresztelték amúgy, református templomba is esküdtünk meg, de nem volt a szószoros értelmében istenfélő ember. Csak annyit tudok, hogy kereste, legalább én nem. Miután összeházasodtunk, született a fiunk, tehát ő nem az Úrban született. Talán emiatt nehezebb is volt nevelni, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten a mi életvezetőnk, és ha nem életvezetés szerint éled az életedet, hanem a saját fejed szerint, akkor vagy sikerül, vagy nem, többnyire nem. Ezért aztán elteltek évek, úgy, ahogy elteltek, hát utólag látom, hogy Isten kegyelméből maradtunk mi egyáltalán együtt, mert ahogy a Biblia mondja, a házasság az felettén megy titok, és ehhez valóban Isten kell ahhoz, hogy úgy működjön, ahogy annak működnie kéne. 11 éves volt a fiunk, mikor mi végül is találkoztunk Istennel, mégpedig úgy, hogy a húgom elment egy protestáns gyülekezetbe, többször is volt ott, és azt láttuk pár hét után, hogy megváltozott a természete, szelidebb lett, és egész határozottan és erővel elkezdett Jézusról beszélni, ő, aki ugyanúgy nem hitt Istenbe, mint én. És mivel a férjemnek, aki kereste Istent, ez így tetszett, ő volt az, aki először elment ebbe a protestáns gyülekezetbe nélkülem. Volt egy kétszer-háromszor, és azt láttam, hogy úgy jött mindig haza, hogy tetszett neki, hogy jó volt, hogy gyere el te is. Hát gondoltam, mit veszíthetek, elmegyek. Elmentem én is az első alkalmon, én se tértem meg, viszont rá egy hétre befogadtam Jézust a szívembe, a férjem még akkor se.
1: Hogyan történt?
2: Ez úgy történt, hogy volt a prédikáció, azt mondtam, hogy ez az, amit keresek, ez az, ami hiányzik a szívemből, amit már régebb említettem is többeknek, hogy a legtöbb ember azért frusztrált az életében, mert a szívének nincs gazdája. Én megtaláltam itt a szívemnek a gazdáját, és azt mondtam, hogy nekem ez kell. Láttam a boldog embereket, láttam a dicséretet, teljesen áthatott az Istennek a szelleme. Azt mondták, hogy a megtérés az gyakorlatilag az, hogy befogadod Jézust a szívedbe, és elfogadod, hogy a kereszten érted halt meg, tehát a bűnbocsánatot nekem el kell fogadnom, az nem automatikus. Az, hogy meg van szerezve, az egy dolog, de ha nem fogadom el, akkor éhes maradok, tehát ennem kell ahhoz, hogy nekem ez valóságá váljon. Én azt mondom, hogy Istennek az igéjéből bármikor bárki felolvashat, akár ugyanaz 10-szer is, arra is van már példa, mindig tud újat mondani, tehát igazából mindegy, hogy milyen ígéret értem meg, a lényeg az, hogy Isten szelleme, ha megérinti a szívedet, akkor már az övé, ha akarod. Így abszolút más emberként jöttem haza, és rá egy hétre megtért a férjem is. Nem volt ebből gond, hogy hiszek, nem hiszek, elengedsz, nem engedsz, mint ahogy sajnos sok családban van, hogy nem tudják elfogadni, hogy megtér Jézushoz, hogy más lesz, és emiatt aztán nálunk ettől kezdve gond nem volt. Azt mondja az ige, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Hát nálunk szükségszerűen ezt követte a bemerítkezés. Talán egy hónapra rá, nem tudom, elég hamar.
3: Kisfiatokat is vittétek magatokkal?
2: Gyülekezetbe igen, vittük a fiunkat persze, és ő kb. Egy olyan évre rá fogadta be ő is Jézust a szívébe. Mindig mondta, hogy ő jó akar lenni, de nem tud. Nem volt pedig egy rossz gyerek. Mielőtt megtértünk, körülbelül 10 évig dohányoztunk, bemerítkeztünk, és másnaptól mi nem dohányoztunk. Isten olyan pillanat alatt szabadított meg, hogy utána soha nem is kívántuk, utáljuk. És nem azért tettem le, mert Isten elvárja, hogy azért ne füstöljünk, ha a mi testünk az ő szellemének a temploma, mint ahogy azt is a Biblia írja, akkor ne füstöljük már szembe Isten, hanem egyszerűen rájöttem, hogy ez büdös, hogy nem kell. A másik, én elég fejfájós voltam nagyon sokáig, lehet, hogy a cigarettától is, de utána is, tehát megtérésem után is még egy jó darabig fejfájós voltam. És mikor egyszer volt ima betegekért, én emlékszem, hogy engem átjárt egy olyan forróság, hogy azt hittem, hogy szétégek. Nekem attól kezdve soha nem fájt a fejem, soha. 2 évben egyszer, ha beveszek egy algopirin, de lehet, hogy sokat mondok, még annyit se.
3: És talán a családi életetekbe is hozott változást?
2: Azt hozta, amit hoznia kellett, hogy a házasságunkban megjött a megbocsátás. A nagyobb elnézés a hibák felé. Nem azt kerestük, hogy miért azt mondtad, ma is keressük, még nyilván emberek vagyunk, de messze sokkal könnyebb az, hogy megbocsátok, mert Isten ezt elvárja tőlem. Tehát az ige azt mondja, hogy bocsássatok meg, mert ha Jézus olyan nagy dolgokat bocsátott meg nektek, amit megbocsátott, akkor ilyen piszlicsári dolgokkal, hogy csúnyán néztél rám, vagy ezt mondtad, meg kell bocsátani. Még ha az embernek hirtelen, nyilván lélekből is vagyunk, fáj az embernek a lelke, akkor úgy hirtelen, ha megbántanak, de messze sokkal könnyebb azért megbocsátani. Isten ad erőt rá, és tudom, hogy Isten ezt jó szemmel nézi, hogy én megbocsátottam. Így aztán sokkal gördülékenyebb a mindennap.
3: Bizonyára a munkahelyi környezetben is hatott az Úr jelenléte.
2: Én akkor pont az Express újságnál dolgoztam. 2 éven belül megtért 3 kolléganőm. A mai napig az Úrban vannak. Megtért a szomszéd néni, majdnem 80 éves néni. Eljött velem a gyülekezetbe, több szomszédunk. Úgyhogy nekünk nagyon sok bizonyságunk van arra, hogy általunk sokan megtértek.
1: Ez hogyan történt?
2: Mikor feljön egy embernek egy olyan probléma, amit tudom, hogy csak Isten tud megoldani, akkor elkezdem, de annyit megtanultam, hogy nem lehet ajtóstól menni az emberekre, hanem józan ész keretein belül kerestem a választ, nem az, hogy Jézus ezt mondta, azt mondta, tudd meg, hogy ez bűn, az nem bűn, ha ezt csinálod, ha azt csinálod, hanem próbáltam őket rávezetni arra, hogy miért jó az, hogyha Jézust megpróbálják az életükbe hívni, a helyzet hozza, hogy mit mondasz akkor, de valószínű jókat mondtunk, mert sokan megtértek. Nincs egyszerűen, nincs más út, mert tényleg az van, hogy az ember szívének, ha nincs gazdája, akkor van is az ember, meg nincs is olyan. Csinál valamit, mert valamit csinálni kell, de vagy jó lesz, vagy nem. Mellé lőhetünk, meg az ember, ha nincs olyan paszban, hogy meghallja Isten, akkor mellé nyúlhat. De még helyrehozni is könnyebb, hogyha mellé nyúlsz, mondjuk, mint az, hogy véglegesen elrontani dolgokat Isten nélkül.
1: De ti már csak vele akartatok élni, és hamarosan egy gyermekkel is megajándékozott.
2: Olyan szinten tudtam, hogy Isten ajándéka, hogy én fél időig nem is voltam orvosnál, mert tudtam, hogy megmarad ez a gyerek így, ahogy van, ez jól van. Végig nagyon jól hordtam. Mikor este 8-kor bementünk, azt mondta a doktornő, hogy ebből az éjjel nem lesz semmi. Bekerültem egy olyan szobába vajudni, ahol azt mondták, hogy aki eddig ide bekerült, annak minden múlt a szülési fájdalom. Mondtam, hogy nekem nem így lesz. És éjjel 2:30-kor, 5 órára rá meg is volt a kislány. Azért külön imádkoztam, hogy ne kelljen behívni a doktornőt, akihez mindig jártam. Tudtam, hogy minden szerda éjjel ügyel, hadd szüljek én már szerda éjjel, és szerda éjjel szültem. Teljesen kis vitaminbomba volt. Még védőnőnél se sokat voltunk, mert egy makkegészséges kislány volt. Jó kislány volt, nem ment rá egy éjszakám. Nagyon jó kislány volt utána is.
3: Sok minden más mellett érte is hálásak vagytok Istennek.
2: Szeretjük Istent, nélkül el se tudjuk képzelni az életünket. 34. éves hívők vagyunk. Hát az, hogy együtt van a házasságunk, azt is csak Istennek köszönhetjük, mert hogy van erők végigcsinálni egy életet. Én nagyon sajnálom azokat, akik Isten nélkül élik az életüket, mert ahhoz rengeteg felesleges energia megy el, és akkor nem marad arra, amire kéne.
3: Ti pedig minden körülmények között Istenre figyelve éltetek.
2: Isten megígérte, hogy velünk van, nem azt mondta, hogy kihoz a világból bennünket, hanem hogy a Zsoltár is mondja, a mélységekben is velünk van, úgyhogy akkor, mikor tudtuk, hogy épp gödörbe vagyunk, egyszerűen Isten adott erőt, apró csodák voltak, hogy mindig jött a segítség.
3: Példát is tudsz mondani?
2: Volt egy autóbalesetünk, az is egy külön bizonyság, mert pont Isten tiszteletre mentünk, mikor volt az autóbaleset, és hát mondtam, hogy Uram, ez nem jó így. Eltört a karom, műteni kellett, és a férjem ment Isten tiszteletre, és megkért egy pásztort, hogy én ima kendőt áldjon meg, hogy hozza be nekem a kórházba. És behozta, és én azt a párnám alá tettem, és én végig, míg benn voltam a kórházba, és utána se egy fájdalomcsillapítót nem kellett bevegyek. Nem hitték el az orvosok, ott volt, amit letettek első nap, úgy ott volt, mikor kijöttem is. Tehát azért mondom, vannak gödrök, mert Isten hagy ilyen tüskéket, hogy azért túl ne bízzuk már nem magunkat, és biztos, hogy jobb pedagógus, mint mi. Eltört a karom, pont lejárt a gyesem, nem tudtam emelni a karomat, túl jól nem működött, de férjemnél, ahol karbantartó volt, egy vállalkozó csinálta az iskolába a takarítást, és hát felhívott a férjem, hogy nem vállalnám el, ugye egyes mellett, hogy nem lenne rossz egy kis plusz jövedelem, és hát rögtön bennem felszökött, ugye, hát nehogy már én egyetemet végeztem, majd takarítani fogok egy iskolába. Letettem a telefont, és nem sokszor tudom, hogy Isten azonnal szólt hozzám, de azt tudom, és mikor szólt az ige, hogy Isten mielőtt a 10 parancsolatot adta, mosakodni kellett, tisztálkodni napokig a zsidóknak, hogy Istennél a takarítás egy nagyon-nagyon szent dolog. Persze kérdése volt, és visszahívtam a férjemet, és én egy évig úgy takarítottam ott, hogy megdicsértek a vállalkozótól elkezdve az igazgatóig, a mindenki, hogy na így kell takarítni. Nem zavart, mert Istenért csináltam az egészet, és pénz meg jól jött. Utána megint az volt, hogy pont már 6 éves lett a lányom, na hát akkor ugye megy iskolába, most már tényleg én is szeretnék menni dolgozni, de hát mivel későn jött a lányom, így 40 éves voltam, mikor a gyesem lejárt. Felvetted a telefont, hány éves, 40, köszönjük, ez volt az az idő, sem mindegy, hogy mire, és nem kellettél. És mentem minden nap, minden nap, minden nap, hogy na hát, ha találok gyorsan, frissen valami munkát, semmi nem jött össze. Egy nap, hogy nem mentem újságot venni, nem azért, mert Dafke most nem mentem, valahogy úgy alakult. Telefon jött, hogy az ortodox zsidó hitközségnél egy étterembe cukrászt keresnek. Sógorom ott volt hentes, ő is meg volt már térve, a felesége is, mindenki. És tudta a sógorom, hogy én nagyon jól sütök. Semmi papírom nem volt nekem, de nekik meg ott hirtelen kellett, mert felmondott a cukrász. Úgyhogy első nap, hogy nem kerestem munkát, újságból jött a telefon, és én egy hét múlva dolgoztam cukrászként, 11 évig, és olyan szinten ott is jól tudtam csinálni a munkámat, tényleg Isten adott erőt hozzá, hogy az világ minden tájáról jöttek venni azt a kalácsot, amit én sütöttem. Nem csak, hogy venni jöttek, még volt olyan, aki oda jött be, és megkérte, hogy hadd tanulja meg, hogy hogy sütögetek. Kanadából, Amerikából, Franciaországból, Olaszországból, Izraelből, tényleg mindenünnen jötték és vitték, és tonna szám sütöttem. Ha Istennek csinálod, akkor minden könnyű. Imádkozunk, gyerekekért böjtölünk, olvassuk a Bibliát, szól a Biblia, hallgatjuk az Isten tiszteleteket, találtunk egy erdélyi román pásztort, nagyon-nagyon jó, azt is hallgatjuk, úgyhogy táplálkozunk mindenféleképpen.
1: Barátaitok a hívők közül kerülnek ki a gyülekezetből, vagy vannak hitetlenek?
2: Hitetlen barátaink is vannak, persze. Megtaláljuk mindig a módját annak, amikor olyan helyzet van, akár csak beszélgetés, vagy valami, ugye 70 éves a barátunk is, itt fáj, ott fáj, ide megy, oda megy, és mindig mondjuk, hogy nyilván, hogy finoman, nem az, hogy ledorongolva, hogy te miért nem hiszel, de mindig úgy vezetve, hogy azért számoljon azzal, hogy az élettel egyszer el kell számolni. Tehát olyan nincs, hogy megúszta az ember a sok-sok mindent, amit csinál, és elfogadják, hogy mi nem engedünk abból, ami a miénk.
1: Közeledve az időskorhoz, hogy tekintesz a földi élet végére?
2: Én 3 rossz indulatú daganaton vagyok túl. Ehhez is Isten adott erőt. Félénél abba hagytam a kezelést, mert azt mondtam, hogy ez nekem így, ahogy van, elég, és jó lesz, és Isten úgy is meg tud gyógyítani, mert láttam az eredményekből, hogy nyilván egy rossz indulatú daganat mindenképpen veszélyes, de azért vannak kevésbé, meg még kevésbé, tehát még rosszabb, és mikor a legelső daganatomat megtudtam, hogy daganatos vagyok, nekem a levél a mammográfiáról december 23-án jött. És én úgy csináltam végig a karácsonyt, hogy senki nem tudta, hogy én milyen levelet kaptam, mert én nem akartam elrontani a karácsonyt. Úgyhogy eltelt a karácsony, eltelt egy jó hét, és akkor új év után, mikor mentem ultrahangra is, és ott aztán végleg kiderült, hogy mi van, na, akkor mondtam el. De én egy percig nem féltem, és én egy percig most se félek. Akkor se féltem, és minden csodálkoztak, hogy abba hagyom, hát mindenki ragaszkodik az élethez. Mondtam, hogy nekem ez így a doktornő is csodálkozott, hogy hát hogy merem én ezt abba hagyni. Először én nem is akartam kemót egyáltalán fölvenni, család beszélt rám, mert féltettek, úgyhogy így lett, de aztán így felírni lapadtam, úgyhogy nekik is igazuk lett, meg nekem is. A második az már sokkal jobb volt, a harmadik ugye az arcomon volt most, de én a haláltól nem félek. Abszolút nem félek a haláltól. Nekem az ige, én amióta megtértem egyébként, itt kinyitottam a Bibliát, mondtam, hogy mérnökként a mai napig amúgy szeretem a logikus dolgokat, és, de ezt talán egy éves keresztény se voltam, amikor ezt az igét nekem Isten adta, szerintem pont azért, hogy ne keressek én mindent az agyammal, meg ne akarjak összefüggést minden áron keresni. És akkor kaptam, a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkozható dolgok pedig miénk, és a mi fiainké mindörökké. Úgyhogy amit Isten nekünk el akar mondani, azt elmondja, amit nem mond el, nem mondja el. Én annyit tudok, hogy az az Isten, aki teremtette ezt az egész világmindenséget, fenntartja, enni ad, inni ad, levegőt, mindent, az tudja, hogy mit miért csinál, és én az igébe úgy hiszek az első betűtől az utolsóig, ahogy van. Tehát nekem ez annyira etalon az ige, hogy Isten, amit megmond, az biztos, hogy úgy lesz. És hogyha eddig 95%-a beteljesedett, mert beteljesedett, akkor a maradékot is be fog teljesedni, ami még hátra van. Tehát nekem az, hogy van egy etalon az életemben, amihez köthetem magam, az nekem hatalmas segítség, hogy nem én kell gondolkozzak, hogy vajon jól csinálom, vajon nem jól csinálom. Még ha nem jól csinálom, és utólag rájövök, hogy rosszul csináltam, már az is nagy segítség. Nem az, hogy az ember rosszul csinálja, és viszi tovább a rosszat addig, amíg már nincs kifelé abból a rosszból. Tehát ha az ember időben rájön arra, hogy rosszul döntött, de helyre tudja hozni, az hatalmas segítség az életben. Minden téren, minden területen.
1: Kedves hallgatók, Péter Emese tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás negyedik hitágazatáról beszélgetünk, amely úgy szól, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Ennek a hitvallásban előforduló mondatnak mindjárt az első szava, hogy szenvedett. Igen elgondolkoztató. Jézust egyszerre valljuk Istennek és embernek. Sokan kérdezték a történelem során, hogy akkor hogyan szenvedhetett. A valóság pedig az, hogy valóságos ember volt, már pedig az ember az óhatatlanul valamikor, valamilyen módon szenved az életében. Ez hozzátartozik az ember létéhez. Jézus esetében azonban ez a szenvedés különösen nagy volt. Egyrészt az egész messiási pályájának egy látszólagos kudarcban kellett végződnie. Ezt ő belátta, ezt ő megjövendölte a tanítványainak, többször elmondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és ott az emberfiát megölik, stb. Még a tanítványok óvták is tőle, hogy eszébe ne jusson ilyesmi, de ő elutasította ezeket a szirén hangokat, mert úgy érezte, hogy ez a küldetése. Tudjuk jól az evangéliumból, hogy mielőtt elfogják, az olajfák hegyén imádkozik és szenved. Mint vércseppek hullottak alá a berejték cseppjei, valószínűleg szörnyű fizikai kint is kiállt, amikor látta maga előtt plasztikusan, hogy milyen szenvedés vár rá. És amit a Szentírás előad az imádságáról, abból azt érezzük, hogy emberségében egy kicsit irtózott is tőle. Kérte volna, hogy múljék el tőle ez a pohár, ne kelljen kiüríteni a szenvedés kelyhét, de elfogadta az atya akaratát. És ez az, ami később is, az egész szenvedés történelem során a központi gondolat. Milyen szenvedés volt ez? Hát szenvedés volt már az elfogatás, az elítéltetés, önként vállalt szenvedés, amelyben világossá vált az, hogy ő mindenképpen hűséges az atya akaratához, akkor is kimondja a küldetésének a lényegét, a kivoltának a lényegét, hogyha ez az életébe kerül. Egész pontosan az Új Szövetség előadása szerint a fő bűne, ami káromkodásnak is minősült, vagy annak tekintették, az az volt, egyrészt vádolták vele, hogy leromboljátok a Isten templomát, harmadnapra fölépítem azt, főként azonban, hogy ő maga azt vallja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felőjében, az atya jobbján ül. Az emberfia kifejezést saját magára vonatkoztatja, ezt máshogy is halljuk a Bibliában, például amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és akkor Szent Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás, tehát nem kérdés, hogy magára érti ezt a szót. Hát ha ő maga azt vallja, hogy el fog jönni az idők végén, és hogy ő lesz az, aki az atya jobbján ül, aki egyenrangú az atyával, hát ez vagy tényleg szörnyű káromkodás, mert valaki istenné teszi magát, vagy igaz. Ez az a hatalmas kihívás, amivel neki az egész szenvedés történet során szembe kell nézni. Na most ebben a küzdelemben a fizikai szenvedésnek is óriási szerepe van, amit a keresztre feszített szó tökéletesen kifejez. A keresztre feszítésről, mint büntetésről nagyon komoly szakirodalom van, a humanista szerzők is sokat foglalkoztak vele, például Lipsius Justus egy külön könyvet írt a keresztre feszítésről, mint büntetésről. Az antik irodalomnak az összes forrásait, meg az archeológiai leleteket gyűjtötte össze, és bemutatta azt, hogy a római birodalomban mikortól és milyen módon alkalmazták ezt a büntetést. Egészen érzékletesen ábrázolja, hogy milyen kínokat kellett a megfeszített embernek kiállnia. Elsősorban a halál maga nem pusztán attól áll be, hogy elvérzett az illető, vagy egy nagy sebtől, hanem egy hosszú kínlódás, egy fulladással egybekötött halál volt, amit esetenként még más kínzásokkal is súlyosbítottak, tehát például tüzet gyújtottak a talpa alatt, vagy vadállatokat szabadítottak rá a megfeszített emberre. Ismeretes volt, nem is nagyon ritka, fejjel lefelé keresztre feszítés, ugyanígy nem csak T betű alakját utánzó keresztek voltak, hanem Hát két egymással valamiképpen összeszögezett, összeácsolt gerenda is lehetett a kereszt. Tehát azok a hagyományok, amelyek Szent András vagy Szent Péter kereszt halálát őrzik meg a számunkra, azok reális és alkalmazott római kivégzési módok voltak, fajtái a keresztre feszítésnek. A kereszten való szenvedés különböző lépései, azt hiszem, hogy Jézus szenvedés történetében is tetten érhetők. Tehát eleve a megkínzott, a megkorbácsolt ember, akinek már nagy vérveszteségei és fájdalmai vannak, aki tövis koronát hord a fején, akinek vinni kell a kivégzés helyére a keresztet, vagy mind a két gerendát, amit már összeácsoltak, vagy a vízszintes keresztgerendát, lehet, hogy a függőleges gerenda már ott állt a vesztőhelyen, erre is volt példa. Igen, valószínű, hogy ezt a legtöbb elítélt nem tudta maga kivinni egészen a vesztőhelyig, mert nem bírta fizikailag kimerült. Jézus esetében is olvasunk arról, hogy elesik a kereszt súlya alatt. Maga megfeszítés azért is borzalmas szenvedés lehetett, mert lelki tartalma volt. Ellentmondást hordozott magában. Tehát ahogyan az evangéliumok

Hát hogy lehetne az a messiás, akit pont a rómaiak római módra keresztre feszítettek ebben a halálnemben? És Jézus még ezt vállalta, azt, hogy a Zsoltár szavait idézi utolsó leheletével szinte: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert látszólag Istentől elhagyatott, látszólag valamiféle tévedésnek az áldozata, aki nem lett a messiás, nem lett a szabadító. Erre következik majd a feltámadás. De a kereszthalál pillanatában a szenvedés van itt, a lelki szenvedés is, amely mindezt az ellentmondást egyetlen pontba sűrítve hordozza. Poncius Pilátus alatt halljuk a hitvallásban, hogy kerül Pilátus a krédóba. Úgy, hogy valódi történelmi eseményről van szó. Nagyon fontos, hogy helytartók és főpapok, császárok és más történelmi személyek mentén az időpontot is azonosítani lehet. Tehát nem egy mítoszról van szó, egy örökké szenvedő, örökké meghaló, örökké újra születő istenségről, hanem egy konkrét történelmi eseménysorról, amelyik itt van a mi történetünkben, és amelyiknek van egy olyan időpontja, amihöz viszonyítani lehet, amiről tanúságot lehet tenni. Az első keresztény nemzedékek szemtanúknak a vallomásaira és a odaadó súlyos szavaira és tetteire épültek. Tehát az ő hitük nem egy szép történetnek szólt, hanem egy valódi eseménysornak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy Pilátus ilyen szempontból fontos, hogy benne van a hitvallásban. Keresztre feszítették, ismétli meg a hitvallás. Nagyon lényeges ez. A kereszt halálról elmondtuk, hogy tulajdonképpen botrány. Tehát messiásnak valljuk Krisztust, a látszólag vesztest, azt, akit a ellenséges hatalom kivégeztetett. Ezért is mondja a Szent Pál, hogy őt, aki a zsidóknak botrány. Ez a botrány lényeget. Hogy lehet messiás az, akit kivégeztek? Hány álmessiás és hamis próféta, hány forradalmi vezér volt, akit kivégeztek abban az időben? De azoknak az emlékét legfeljebb név szerint őrzi a történelem. Nem kezdték el őket tisztelni, nem kezdték el azt mondani, hogy mégis ők voltak a messiások. Egyedül Jézusnak a híre, egyedül az ő kereszthalála volt az, ami nem akadályozta meg a messiási mi voltába vetett hitet. A kereszt botrány egyrészt, másrészt oktalanság, mondja Szent Pál. Miért oktalanság? Oktalanság a pogányok számára, hiszen a pogányok a messiás fogalmával nem tudtak mit kezdeni, ők nem vártak messiást. Tehát még ha föltámadt is a megfeszített ember, számukra ez legfeljebb valamiféle apoteózis lehetett, de nem hordozta azt az üzenetet, hogy ebben az emberben Isten megszabadította a népét, megszabadította az egész emberiséget. Tehát egyrészt botrány, másrészt oktalanság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége. Így vallja a Szent Pál, és így teljesedik be a kereszt titka a föltámadás fényében. Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Valljuk, hogy Krisztus valóban meghalt. Ez is nagyon fontos része a hitünknek, hiszen ellenvetések jelentkeztek már a korábbi időben is, mondván biztosan tesz halott volt, biztosan azelőtt vették le a keresztről, hogy tényleg meghalt volna, hát hogyha valamilyen szempényvesztésről van szó. De vallják a tanítványok, hogy valóban meghalt, egész Jeruzsálem vallotta. Josephus Flavius sem azt mondja, hogy keresztre feszítették ugyan, de nem halt meg. Tehát úgy tűnik, hogy a kortársak a halál tényét általában nem vonták kétségbe, akkor se, ha nem hittek Jézusban. Ez is nagyon fontos része a történetnek, hiszen az emberi mi voltunkkal teljesen így vállalhatott szolidaritást. A mi életünknek is része a halál. De nem a végpontja, hanem része, ami után van tovább, és ezt éppen Jézusnak a történetéből látjuk. Meghalt és eltemették. A temetés mozzanata is fontos, ezzel is szolidaritást vállal az emberrel, és a valódi temetés

0: temetés, meg a sírnak a helye később a föltámadás történetében komoly szerepet kap, hiszen üresen találják majd a sírt, és megkérdezik az asszonyok, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sír bejáratától. Tehát ez is a legősibb hagyomány és a legősibb vitapontok egyike, hogy hogyan lehetett az, hogy a temetés után mégis üresen találták a sírt. Azt nem mondják, hogy a halott nem volt igazán halott, és majd ő a saját erejéből elhengerítette volna a követ. Inkább az a vád fogalmazódott meg, hogy a tanítványok ellopták a holttestet, ugye? Erre vonatkozólag kezdtek el keringeni különböző híresztelések. Azonban a valódi halál és a föltámadott megjelenései minden ilyenfajta spekulációt kizárnak. De hát a föltámadásról majd még lesz szó. A temetésben van egy nagyon különleges mozzanat, az, hogy olyan sírboltba helyezik, ahol még senki sem feküdt. Általában a sírokat vallási szempontból abban a korban tisztátalannak tekintették. Jézus sírja nem tisztátalan. Jézusnak a személye, még a halott teste sem az. Hát ő megérdemli a szeretetünket, megérdemli a tiszteletünket már abban az állapotában is. És aztán szó van persze a hagyományban nagyon sok mindenről, Ádám sírjától kezdve sok mindenféle legenda élt a korabeli emberek között. Így például fölbukkan az az elem, amit a kereszt ábrázolásokon látunk néha, hogy a keresztfa tövénél egy koponya, esetleg néhány lábszárcsont van keresztbe téve. Mint hogyha Ádámnak a sírja fölött magasodna a kereszt, mint hogyha az a büntetés, ami az emberiség számára a halál, hiszen a Biblia büntetést lát az ember halálában, nem pusztán a természet működését, éppen az ember halhatatlan lelke miatt, éppen amiatt a kiválósága miatt, ami nem szabad, nem elfogadható, hogy a földi halállal véglegesen megszűnjön. Na, ezért van az, hogy büntetést lát a halálban, és ezt a büntetést Jézus kereszt halála feloldja, utat nyit nekünk az üdvösségre, utat nyit az embernek az örök életre. Erre mondják, hogy amit Ádám bűne elrontott, azt a második Ádám helyreállította és magasabb szintre emelte. Tehát ez is egy kicsit az eltemetés mozzanatával függ össze. Persze vannak ennek érdekes kísérő jelenségei is. Ugye Nikodémus, Arimateai József, Jézus körében, Jézus tanítványai között voltak korabeli értelmiségiek is, nem csak egyszerű halászok. De ezek az írástudók és értelmiségiek olyan diszkréten mennek Jézushoz. Ugye Nikodémusról még azt is olvassuk, hogy titokban ének idején megy el hozzá beszélgetni. Ezek az értelmiségiek óvakodnak nyíltan kiállni mellette, de itt, a kereszt halál pillanatában úgy tűnik, hogy megemberlik magukat, és felajánlják a saját sírhelyüket, közben járnak a helytartónál, elkérik a holttestet, szóval valami bennük is megváltozik. Az eddigi óvatos és saját egzisztenciáját féltő közeledésből egy odaadó és határozott magatartás lesz. Ez is a temetésnek az üzenete. Halál, megváltás. Mikortól kereszt áldozat? Áldozat. Milyen értelemben áldozat? Ezekre a kérdésekre az utolsó vacsora története adja meg a választ. Hiszen az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik, így azok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Egyik másik tudósításban még az is ott van, hogy a bűnök bocsánatára. Ezt a cselekedetet kereszthalála előtt végzi Jézus. Tehát már a föláldozott testét és vérét adja a tanítványoknak, miközben még a kereszthalál nem történt meg. Tehát úgy vagyunk ezzel, hogy az Isten időtlensége és idő felettisége érintkezik a mi emberi tudatunkkal, érintkezik az idővel. És akkor mindig föllép számunkra a paradoxon, a látszólagos ellentmondás, fogyathatja nekünk még föl nem áldozott testét és vérét, mint föláldozottat. Úgyhogy az ő számára nincs előbb és később. Ugyanezt kérdezzük akkor is, amikor a szentmise áldozatról valljuk, hogy mindig ezt tesszük az ő emlékezetére. Hát hogyan lehet jelenvaló Krisztus kereszthalála és kereszt áldozata minden szentmisében, mikor egyetlen áldozat teljes értékű, egyszer s mindenkorra megváltotta a világot. Úgyhogy ez nem másik áldozat. Úgyhogy térben és időben jelenvalóvá válik többször és több helyen, anélkül, hogy megsokszorozódna. Mert Isten oldaláról nézve nem köti, nem békjózza meg ezt a valóságot a tér és az idő, hanem lehetséges az, hogy újra és újra a világ különböző pontjain teljes igazságában és intenzitásában jelen valóvá váljon. Tehát ez a hitünk, és ez valóban misztérium. De hát ilyen Isten valósága. Nem tudjuk az emberi fogalmainkkal fölmérni és kimeríteni. Ezért is mondjuk, hogy a kereszt titka, a kereszt misztériuma, az a mozzanat, amelyben Isten az emberrel a legszorosabban érintkezik. Jézus Krisztusnak, az Isten embernek a legnagyszerűbb tette.
1: Poncius Pilátusnak a szerepe az nagyon izgalmas, és azért mondjuk érdekes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan ítéltetett meg ő. Tehát Jézus Krisztus hogyan ítélt? Hát nyilván nem a mennyországba került, de most akkor hitetlen lévén ő nem követett el akkora árulást, mint mondjuk egy hívó követett volna el, hogyha nem áll ki Istenért. Tehát ez sokakat foglalkoztatott azóta is, azt hiszem.
0: Poncius Pilátusról egy némely dolgokat tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy valóban Júdeában helytartóként működött, tudjuk azt, hogy keménykezű, kegyetlen ember volt, hiszen a nép körében az ő parancsára vérengzésekre is sor került. Tudjuk azt, hogy nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után visszahívták aztán őt, valószínűleg éppen azért, mert a helybeli lakosság olyan mértékben bepanaszolta a császárnál, hogy részben kegyvesztetté vált, és úgy látták, hogy nincs értelme tovább ott tartani őt. Tehát az a történet, ami a keresztrefeszítés előtt játszódik, hogy azt mondanák a népvezetői Pilátusnak, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barátja. Ebben benne van már egy ilyen följelentésnek a fenyegetése. Hogy hogyan hangzott el, nem tudjuk. De hogy ez az akkori szituációnak, az akkori emberi helyzetnek megfelelő ábrázolása, az biztos. Hiszen később Pilátus tényleg egy ilyesmi légkörben, vagy egy ilyen alaphelyzetben veszíti el a felsőbbségnek a bizalmát. Na most azt, hogy Pilátusban személyesen mi játszódott le, ezt nem tudjuk. Ha az Új Szövetség könyveit figyeljük, ott azt látjuk, hogy ő mentegetőzik, hogy vizet hozat, kezet mos, azt mondja, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Ez azt mutatja, hogy talán vívódott magában, vagy legalábbis megszólalt a jogérzéke, úgy látta, hogy a római jog szerint a vádlott nem követett el olyasmit, amire halálra kellene ítélni, mégis elítéli. Tehát nyilván ez egy közhatalmat gyakorló ember részére jelenthet komoly lelkiismereti problémát.
1: És egy másik nagyon izgalmas dolog a halál, amiről egyre többen nyilatkozzák most neves értelmiségiek, lehet látni a tévé, hogy nem tudok mit kezdeni a halállal. A keresztényeknél ez a dilemma, ez nem áll fenn, és ezt mi most előbb hallottuk ebben a nagyon érdekes kifejtésben, hogy ez Jézus Krisztusnak a kereszt halála tette lehetővé, hogy számunkra a halál az nem mindennek a vége, hanem egy kezdet és egy logikus folytatás.
0: Mi azt valljuk, hogy Krisztus kereszt halálának vagy megváltó művének érdeméből nyílt szabad útja az embereknek az örök boldogság felé. Majd később lesz szó még a hitvallás magyarázatában arról, hogy ez vonatkozik a Krisztus előtti nemzedékekre is. Az emberiség kezdeteitől fogva a szent és igaz életű emberek, ha tetszik, a mi kifejezésünkkel várták, hogy a boldogságba bejuthassanak, és ezt Krisztus érdeme teszi lehetővé az ő számukra is. Mondhatjuk azt is, hogy mindazok, akik keresik az Istent és az ő akaratát, és mindazt megteszik, amit ebből fölismertek, azoknak sem lehetetlen, hogy Isten irgalmából Krisztus megváltó áldozata alapján bebocsátást nyerjenek az örök boldogságba, hogy erről beszél nem csak a II. Vatikáni zsinat, hanem beszél erről már az ókeresztény irodalom is bizonyos értelemben. Tehát fontos dolog az, hogy ő az egyetemes üdvözítő, minden embernek a megváltója, és aki el tudja fogadni a megváltásnak ezt az ajándékát, az az örök boldogságra fog fölébredni a halál után, vagy az örök boldogság reményében élhet már most is, a halál ugyanis nem vége mindennek. Egyébként Istennek a mindenhatósága és irgalmas, szerető atyai volta, nem is lenne elképzelhető, ha itt a Földön a életünk végével mindennek vége lenne. Mert hát tudjuk azt, hogy bizony ártatlan emberek is szenvednek, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember hibáján kívül szörnyűségeket kell, hogy elviseljen, másnak pedig, aki maga az elkövetője ezeknek a borzalmaknak, éppenséggel jól megy a sora. Tehát ez a földi élet számunkra egy lezáratlan, egy nyitott történet. Akkor teljesedik be, ha majd látjuk azt, amit a teljes igazság fényében látni lehet.
1: És mondhatjuk azt, hogy az apostoli hitvallásnak ez a mondata, ez a negyedik mondata tulajdonképpen Krisztusnak az emberi oldalával foglalkozik, és azt emeli ki.
0: Feltétlenül, hiszen itt még nincs szó a feltámadásról, itt arról van szó, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha ez volna a vége, akkor valószínűleg nem lett volna kereszténység. Akkor azt igen. mondták volna, hogy hát igen, ez egy sikertelen történet volt, jó szándék és nagy elszállás kísérte, de végül is nem hozta meg a szabadulást, hiszen az emmauszi tanítványok is, pedig akkor már hallották a föltámadás hírét, hazafelé indulnak, és azt mondják, hogy hát pedig már azt hittük, hogy ő fogja megváltani a népet, de hát keresztre feszítették, és ennek már negyed napja. Csüggetten távoznak. És ennyi lenne a történet akkor, hogyha a temetés lett volna az utolsó esemény.
2: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est? Elágyan takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán sem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, e lepelnek árnyán, e könnyű sima bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepel tehernek. Olyankor, bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz a barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázt, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan, domboldalán, ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet por lepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatlak pamlagán, vagy idegen várost bolyogván keresztül, állj meg! Csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, s az utcalángok kettős fonalát, vagy épp a vízivárosban, a riván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengj a messze múltba visszaríván, melynek emléke édes gyötrőn, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lesz hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való? Mégis arra fogsz gondolni árván, minek a selymes víz a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melybe nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e dús danaid a lányok, s a nap, ez égő, sziszifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak? Miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a véget nem lelő idő? Vagy vegy példának a pici fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd kiszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Esti kérdés Babits Mihálytól.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 14-e. Fatima. Portugáliában vagyok, hogy megvalósítsam régi vágyamat, mint az egyház embere, s mint olyas valaki, aki saját szemével szerette volna látni Fatimát. Ma itt lehetek, hála Isten gazdag kegyelmének. Zarándok utam uralkodó tényezője Fatima. Először a Mária kegyhelyek útvonalát fogom követni. Via Vicózán, Szameiron át, aztán következik a Szűz városa. A Fatimába vezető úton és visszafelé szívemben fogom hordozni a boldogasszony hálaadó énekét, amiért Isten által megmentette az életemet. És hódolattal ismétlem, magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben. De mivel nem hirdethetem az evangéliumot csak akkor, ha van kinek, itt fejezem ki csodálatomat az eleven és dinamikus egyház előtt, amely a portugál nép többségével azonos, s amely mindig tudta, hogyan őrizze meg Krisztust az évszázadokon át, az emberiség megváltója iránti hűséggel, akit itt mindenek előtt szenvedésének misztériumában és az oltári szentségben tisztelünk, hálát adva a boldogasszonynak, akit az apostoli szentszég Portugália királynőjének és védelmezőjének tart, hiszen ez az ország olyan nagy személyeket adott, és olyan nagy szenteket adott a világnak, mint amilyen a lisszaboni születésű Pádiói Szent Antal. Tiszteletemet fejezem ki eme egyetemes szent előtt is.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban Szelényi Péterre, a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának hűséges önkéntesére és koordinátorára emlékezünk. Szelényi Péter 2026. április 13-án 56 éves korában hunyt el. Műsorunkban a Ceglédi Kossuth Művelődési Központ kamaratermében 2026. április 26-án tartott búcsúztatójának felvétele hangzik el.
4: Kedves gyászoló család, kedves barátok, ismerősök, mindazok, akik ma eljöttek búcsút venni. Vannak pillanatok az életben, amikor a szavak kevésbé bizonyulnak. Amikor annyira váratlanul ér bennünket a veszteség, hogy nem találjuk a kapaszkodót, nem értjük a miérteket. Egy ilyen pillanatban állunk most itt. Mert vannak búcsúk, mint a mai, amelyek hirtelen, szinte felfoghatatlanul érkeznek. Amikor még lenne mondani valónk. Amikor úgy érezzük, ennek nem most kellett volna történnie. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy közösen emlékezzünk egy olyan emberre, aki csendesen, mégis mély nyomot hagyott mindannyiunk szívében. Szelényi Péter nem csak közösségeinek volt aktív tagja, hanem egy olyan ember, aki jelenlétével, mosolyával, figyelmességével tette szebbé a mindennapokat. Fontos volt számára, hogy itt, ebben a térben búcsúzzunk tőle, ahol ő maga is olyan sokszor jelen volt. Most arra kérem Szecsődi Péter tiszteletbeli kanonokot, hogy ossza meg velünk gondolatait, mutassa be Péter emberi arcát, emberi emberségét tárja elénk.
5: Nagyon sokan vagyunk, azért azt gondolom, hogy